Sacha.

0: ugye? Szombat. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
1: Minisztárszki és Hadzsesz Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: Molnár Gyöngyi vagyok, itt jártam és nagyon élveztem. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem fog menni.
2: Azt mondta, nem fog menni.
1: Azt mondta neked, nem motivál senki és semmi. Hogy ennél biztos nem tudsz többet, aztán több lett, és maga is döbbent, ahogy dobbant a szív. De azt mondta, ami benned van, mégsem lehet a tied. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Azt mondta, nem vagy elég.
2: Azt mondta, nem vagy elég.
1: Türelmes belé.
2: Türelmes belé.
1: De ki mondja, hogy én nem lehetek az enyém? A ki, ha én nemet kinyomhatja el, ki, ha nem én? Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Odakint minden sötét, bent minden világos. Talán most lesz az, hogy nem azt mondod, talán most.
2: Talán most.
1: Na már most ő is te vagy, első szám, harmadik szem. Éj a lehetőséggel, a szem előtt szépen is, a remegő kézzel is, de vezesd. Minden nap megújíthatod a teremtés művét, hogy megzengesd a szürkét. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: Szint vinni, változni vagy változtatni. Ne siess, ott vagy a közepén.
2: Ott, vagy a közepén.
1: Ott vagyunk veled. A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott vagyunk
1: mindig,
2: veled.
1: Mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Mutasd, amit tudsz, tudd, hogy mit mutatsz az elméddel. Azt mondtad, neked nem lehet ma fennköltöttet, mit lent költünk szóból, időből és helyből többet. Emlékszel?
2: Emlékszel?
1: A történeted végtelen, nincs olyan, hogy belebuksz olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Elfut az élet.
2: Elfut az élet.
1: Jól teszed, hogyha vele futsz. Minden másnap a valamivé válás feltámad, átlagok különbségének a nagysága. Emlékeznél a nyárra, ha bárki megkérdezne, csak te emlékszel vagy,
2: emlékszel vagy,
1: rád is emlékezne,
2: rád is emlékezne.
1: Ne félj kérni, adni, élni, hagyni, bukni, tudni, hogy mind egy, hogy nem mindegy, hogy egy minden vagy minden egy emlék. Emlékszel?
2: Emlékszel.
1: Utazni egy helyben, és a világ minket elképzel. Kezedben a világ, zenél. Lép feljebb a zenével.
2: Lép feljebb a zenével.
1: Történeted végtelen, nincs, hogy végleg belebuksz olyanokra képes vagy, amit talán még te sem tudsz. Mindegy milyen szinten belőled a minden szól, ott vagyunk veled,
2: ott
1: mindig,
2: vagyunk veled mindig,
1: mindenhol.
2: Mindenhol.
1: Némán szólva maradunk mozgásban magunknál. Ha neki elitted, tudd, hogy végig magadnak hazudtál. Hogy nem tudsz többet,
2: nem tudsz többet
1: helyből a szabadban. De saját magad hite legyél magadban.
3: Sziasztok, Bart Álmos vagyok. Hallgassatok ti is Rádió Cafét.

0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

tego Dunaju.

0: az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Sziasztok, én Hegedűs Józsi vagyok, ti most a Rádió Cafét halljátok.

0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Jó reggit, kávé hallgatók! Miksa vagyok, a Ladánymene 27 frontvonalából. Hallgassátok továbbra is a Rádió Cafét, mert van barátod.

0: Újra július következik. Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Indul a Tiszapárt tisztító tűzművelete. Felmentést kapott Irán a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Ma is folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elindítja a Tisza a tisztító tűzműveletet. Alaptörvénymódosítással eltávolítják a köztársasági elnököt. Az alkotmánybírák felső korhatárának visszavezetésével megszűnik a testület jelenlegi elnökének mandátuma, és 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumok hosszát. Jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a magyar Cosa Nostrának nevezte a Fideszt és maffia főnöknek elődjét Orbán Viktort. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alaptörvény 17. módosítását. 3.806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás. Az első 5 hónapban ez az évi hiány cél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminiszter. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-éig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik feldolgozott kőolaj termékekre is. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök. J.D. Vance ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem készült el az erre vonatkozó ütemterv. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélemezési program római székházában. Az egyházfő arról is beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. Megkezdődött az aratás országszerte, és ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. A katasztrófa védők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a hőség.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
3: Sok lesz ma is a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható, a következő napokban is folytatódik a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
3: A klasszikus rockzene rajongóit várja szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportaréna, ahol koncertet ad a Hollywood Vampires. A világsztárokból alakult formáció 2026-os európai turnéjának részeként érkezik a magyar fővárosba. A zenekart Alice Cooper alapította Johnny Depp és Joe Perry társaságában. A Hollywood Vampires nevét arról a legendás baráti körről kapta, amely az 1970-es években Hollywood egyik legismertebb művész közössége volt, és amelyhez olyan zenetörténeti ikonok is kapcsolódtak, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon. A Hollywood Vampires koncertjein a rockzene legnagyobb alakjai előtt tiszteleg. Repertoárjukban a klasszikus rock korszakának emblematikus dalai mellett saját szerzemények is helyet kapnak, így az előadások egyszerre idézik meg a műfaj aranykorát, és mutatják be a zenekar egyedi hangzásvilágát. A közönség egy különleges zenei találkozás részese lehet, hiszen a színpadon egyszerre láthatja a látványos koncertjeiről ismert Alice Coopert, az Aerosmith legendás gitárosát, Joe Perryt, valamint Johnny Deppet, aki a filmes sikerek mellett zenészként is rendszeresen fellép nemzetközi színpadokon. A budapesti koncert a szeptemberi koncertszezon egyik kiemelt eseményének ígérkezik, amelyen a rock történet előtt tisztelgő, ugyanakkor lendületes és modern hangzású produkció várja a közönséget.
0: Zene.
2: Új fejezet kezdődhet a magyar zenei életben. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén meghirdette a Magyar Zenei Minimum mozgalmat, amelynek célja, hogy Magyarországon a zene ne kiváltság, hanem mindenki számára elérhető, természetes része legyen az emberi és társadalmi kapcsolatoknak, fejlődésnek. A kezdeményezés alapgondolata, hogy minden gyermeknek joga van találkozni a zenével. Minden tehetségnek szüksége van lehetőségre a kibontakozásra, és minden közösségnek meghatározó értéke a minőségi élő zene. A mozgalom egy olyan hosszú távú nemzeti zenei ökoszisztéma kialakítását kívánja elősegíteni, amely az első hangszeres élménytől egészen a nemzetközi színpadokig támogatja a muzsika szerelmeseit. Olá Zsanettet, a mozgalom elindítóját, ötletgazdáját hallják.
4: A Magyar Zenei Minimum mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a zenei oktatás az általános iskolai oktatás keretei között. Megerősítésre kerüljön a zeneoktatás, illetve egy olyan tehetségút és életpálya modell kerüljön kialakításra Magyarországon, amely biztosítja azt, hogy minden tehetség számára elérhetővé válik a zenei pálya. És ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon fontos az a cél is, hogy a minőségi élő zenét a társadalom egészen számára biztosítsuk. Ehhez számos teendő szükséges, mindenhang érdekképviseleti szervezetek helyébe szeretnénk lépni, sokkal inkább egy olyan mozgalmat, egy olyan alulról jövő kezdeményezést indítani, amely meghallja minden szereplő szavát, megtalálja a közös pontokat, és ennek mentén mind a kormányzati, mind a szakpolitikai, mind az oktatási és a társadalom számára tud olyan megoldásokat nyújtani, amelyek ezt a változást érdemben el tudják indítani. Ahhoz, hogy egy társadalom értse az élőzenét, fontosnak tartsa azt, ahhoz nyilvánvalóan fontos az, hogy ő maga is közel kerüljön ehhez. Ennek mindenféle szakértők és egyébként nemzetközi példák is mutatják, hogyha egy gyermek tanul egy hangszert, akkor az nem csak az ő mentális képességeit, kognitív képességeit fejleszti, hanem nyilvánvalóan közelebb kerül magához az élőzenéhez. Hiszen rengeteg tehetséges fiatal van Magyarországon, ők nem látják stabilnak és kiszámíthatónak ezt a pályát, nem beszélve arról, hogyha a minőségi oktatásról beszélünk, ez is egy művészeti életpályának a része, hogy ezek a fiatalok később akár oktatóként viszont vissza tudják adni mindazt, amit ők megtanultak. A bölcsekkövet természetesen nem csak nálunk van, ez tehát ott van valamennyi szervezetben, valamennyi zenészben, oktatóban, aki ma ebben a világban él. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az a fajta párbeszéd, amit szeretnénk elindítani. Azt gondolom, hogy a zeneipar, a zenévilág legalább olyan stratégiai ágazat, mind gazdaságilag, mind kulturálisan ennek az országnak, és azt hiszem, hogy ez a fajta szemlélettel kellene hozzáállni ehhez, hiszen nem lesz minden sportolóból olimpiai bajnok, ahogy nem lesz minden fiatalból, aki megtanul zenélni, világsztár, de úgy, ahogy a sport, úgy a zene is legalább olyan fontos része az életünknek. Nem beszélve azokról a kapcsolódó iparágakról, amelyeknek a fejlődését nyilván szolgálja az is, hogyha ezekben a lépésekben, ezekben a témákban tudunk előrelépni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A szőlőbubis arca, avagy Isten hozott a pezsgő italok világában. Sok minden meghatározza, hogy milyen szénsavas, alkoholos italt kapunk a szőlő erjesztésének végeredményeként. De mégis, hogy kerül bele a buborék? A szüret után a szőlőből előbb-utóbb must keletkezik, amely úgy alakul borrá, hogy a szőlő cukortartalmából erjedés útján alkohol képződik. A speciális élesztőknek köszönhetően, ahogy egyre növekszik az alkoholtartalom az italban, úgy csökken a cukortartalom. Ahogy az erjedés kezdetét veszi, két melléktermék is keletkezik, hő és szénsav. Amikor csendes bort készítünk, akkor a szénsavat a folyamat közben elengedjük, amikor pedig buborékos végeredményt szeretnénk elérni, akkor az erjedés során megtartjuk a szénsavat, a borász a fent említett módon elkészíti az alapbort, a melléktermékként keletkező szénsavat azonban az erjedés során elengedi, ahogyan azt a csendes bornál tenné. Palackozás előtt az alapbort lehűti, ugyanis 2-3 Celsius fokon szaturálódik a legjobban a széndioxid, majd külső forrásból egy diffúzor segítségével visszavezeti, vagyis elnyeleti a széndioxidot. A folyamat során ellenőrzött mennyiségben, ellenőrzött nyomás alatt újra buborékossá válik az ital. Csak ezt követően egy zárt rendszeren keresztül palackozza a bort a borász. Azok az italok, amelyeknél természetes széndioxidról beszélünk, method tradicionál vagy method ancestral módszerrel készülnek. Amikor a mustban elkezdődik az erjedés, egy meghatározott sűrűségnél vagy maradék cukortartalomnál a borász nyomásálló üvegbe lepalackozza a bort, hogy az erjedés befejező szakasza a palackban menjen végbe. Így a melléktermék, a szénsav a palackban marad. Magyarországon 2021-ben lépett hatályba a legújabb, szőlő és bortermelés részletes szabályairól szóló rendelet, amely meghatározza, hogy mit lehet pétnapnak, naturbornak, vagy éppen termelői pezsgőnek hívni. A Prosecco a világ legnagyobb mennyiségében előállított buborékos borfajtája. Az ital neve egyben földrajzi megjelölést is jelent, ugyanis Prosecco-t csakis Olaszországban, a Prosecco borvidéken egy meghatározott szőlőfajtából, a glérából lehet készíteni. A végeredmény egy könnyű, illatos, alacsony alkoholtartalmú, jellemzően édesített üzemi termék. A spanyolok pezsgője a káva is érdemel társult, ha a szénsavas alkoholos italokról beszélünk. Ahogy a Prosecco-nál, a káva esetében is jellemzően saját helyi szőlőfajtából, method tradicionál módszerrel, palackos erjesztéssel, hosszabb éleléssel készül az ital. Végül, de nem utolsó sorban a pezsgőkészítés élén járó franciákat sem szabad kihagynunk. A champagne-t hosszas éleléssel, hatalmas pezsgőházakban több száz éves hagyománnyal készítik három szőlőfajtából. Chardonnay, Pinot Noir és Pinot Meunier. Nem véletlen, hogy a világ egyik legikonikusabb alkoholos itala a franciáké.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
6: Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
7: Sziasztok, ez itt a Rádió Café 98.0, ez pedig a Megmondtuk előre című műsorunk Kapitány Ivánnal,
8: Hevér Gáborral,
7: és mai vendégünkkel Rusznák Andrással.
9: Sziasztok!
7: Hello! Az zavar téged, azt mondom, hogy szia Bazsó?
9: Nem.
7: Mert hogy az ország egyébként most így ismer téged, szerintem ezt mondhatom, ezt már ugye a mi kisfalunknak ugye a 10 éves évfordulója kapcsán volt egy ilyen promo videó, és megkérdezték, hogy ki a kedvenc karakterem, és nem csak engem kérdeztek meg, hanem sok mindenki más kérdeztek meg, engem ugyan még nem vágtak be ebbe a promóba, de képzeld el, hogy a színészek nagy többsége téged mondott, mármint hogy abban azt, amit csinál, én imádom, ahogy te ezt csinálod, szerintem egy ország is ezt nagyon szereti. Ez jó érzés? Mármint az, hogy nyilván szeretnek meg, hogy ennyi ekkora népszerűséget hozott?
8: Hát persze, persze. Nagyon sokszor szembe jön velem ez az utcán, tehát hogy tulajdonképpen nem tudok olyan munkakört, vagy olyan foglalkozást, ahol még nem találkoztam volna lelkes nézőkkel, tehát hogy az utcán nagyon sokan megállítanak, de bárhol. Tehát,
7: de szereted, vagy zavar?
8: Nem, szeretem. Jó érzés. Nem azzal állítanak meg ugyanis, hogy figyelj, szégyeld magad. Hanem
7: azzal... Mit képzeld?
8: Igen. Hanem általában azzal, hogy úristen, megkönnyítetted a vizsgaidőszakot, köszi szépen, tehát jogász hallgatóktól kezdve a mentősök, a rendőrök, tehát nagyon sokan rám dudálnak. Tehát, hogy...
9: És az a fura, hogy ők ugye nem tudják, hogy az Andris egy teljesen másik fajta karakter. Tehát, hogy még az elején, amikor ugye elindultál a sorozatban, akkor nagyon sokan gondolták azt, hogy ez egy olyan Guy Ritchie-s választás, tehát, hogy találtam egy ilyen bűnöző csávót, aki így beszél, így működik, és hogy, mert ő szokott a eredeti karaktereket választani a szereplőiknek, és egyébként ezt én sem tudom magyaráznom,
7: de hogy... hogy itt vagytok, ez én sem tudom, hogy ez a dolog, ez ki volt találva, ez a gyors beszéd, ez a börtönszlengben beszélés, ez volt, vagy ez alakult?
9: Ez nem, ez volt, ez az első perctől kezdve az volt, hogy egy ilyen lesz. Én láttam az Andist, elhívott engem a Bata Évi egy előadásra, az Arany 10-ben volt az igen, előadás, igen. Egy Csehov este volt, amit ketten játszottak, hogy nézzem meg. Én nem ismertem előtte az Andrist, bevallom őszintén, az én hibám, de mi is hallottam róla. És megnéztük a feleségemmel, ugye aki a producere a sorozatnak, megnéztük ezt az estet, így ültünk ledöbbenve, hogy mit csinál az Andrist. Ami egy más dolog volt egyébként, teljesen, tehát nem az volt, hogy ott azt mondtam, hogy úristen, na, hát egy ilyen izé kell nekem, hanem, de fantasztikusan lenyűgöző volt. Az este is egyébként, tehát ez egy jó előadás volt. De utána rögtön oda mentünk az Andishoz, és megkérdeztem tőle, hogy van-e kedve szerepelni egy sorozatban. És mondta, hogy van. És akkor én, nekem ott a fejembe megszületett az, hogy körülbelül mit szeretnék, amit még egy picit finomítottunk, de az, hogy ő neki gyorsan kell beszélnie, szipognia kell, és ez börtönszlengben van, az az első perctől kezdve volt. És ő ezt elképesztően hozza is azóta is, tehát...
7: Csodálatos, én nagyon szeretem. De hát ugye már sokat dolgoztunk együtt ugye ebben a sorozatban is, pontosabban ebben a sorozatban dolgoztunk sokat együtt, és hát azért ez egy kemény meló, nem? Amíg ezeket a szövegeket úgy beteszed a szádba, hogy az abban ne legyen probléma.
8: Hát igen, persze, nekem kell egy olyan, hát egy olyan egy-két hét, amikor igen. Amikor én ezt folyamatosan mondom, és mindenhol. Tehát, hogy ne tudjon semmi kizökkenteni, és senki ne tudjon kizökkenteni, ezért mindenféle helyszínen és mindenféle szituációban.
7: De egyébként könnyen tanulsz szöveget?
8: Könnyen.
7: De ehhez melózni kell jobbat.
8: Nagyon többet. Könnyen, de ezt folyamatosan mondom.
9: Hát igen, mert hogy ezekben azért úgy tűnik, mintha ez egy valódi szleng volna, de ezek kitalált egy nagyon nagy része.
7: De van benne igazi is,
9: van
7: nem?
9: Benne igazi is, hogy legyen igazságtartalma, de nagyon sok minden az írók találmánya, amit börtönszleng, és nyilván nagyon soknak nem mindig követhető az értelme, és ugye a legnehezebb egy zagyva szöveget megtanulni, amit nyomnia kell, és emlékszem, hogy egyszer fölhívott az egyik gyártásvezetőnk, mert megváltozott a gyártási terv, és az Andis jeleneteit másnap kellett volna felvenni. És mondta, hogy hívjam fel az Andist, mert hogy másnap kéne, és az Andis azt mondta, hogy nem tudja megtanulni másnapra, és hogy nem tudja megtanulni, mondom, beszélek az Andisra, de szerintem nem fogja tudni megtanulni, és akkor ugyanez volt, hogy mondtad, hogy figyelj, ebben legalább 3-4 nap van, amíg ezt a szöveget meg fogom tanulni, és akkor felhívtam az Ágit, és mondtam neki, hogy ez nem fog menni, mert hogy ezt tényleg nem lehet megcsinálni úgy, hogy az úgy jöjjön félkézből, ahogy ezt te elmondod.
8: Igen, igen, de azért volt olyan pillanat, amikor egyszer sétáltam az utcán Budapest belvárosában, és egy ilyen lesötétített fekete autóból kinyúlt egy kéz az utcán, és megfogta a kezemet, és felordítottam, és azt mondta, minden szavadat értem, te vagy a kedvencem.
9: Ez kemény.
8: Volt egy ilyen pillanat. Egyébként az előző, csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy, hogy mennyire volt a figura autentikus és a faluba illő, tehát hogy az első forgatási idényben, amikor sétáltam le, a éppen ebédszünet volt, és sétáltam le a szünetből be már a szedbe, mert kezdődött a forgatás, és járkáltak már ott turisták, akik azért jöttek oda a faluba, hogy megnézzék a színészeket, és készítsenek fotókat velük, és hát kicsit jöttem lefelé, kicsit már gyakoroltam a szöveget, meg szipogtam, meg mondtam, készültem a jelenetre, és megállítottak, hogy nem tudom, mert hol vannak a színészek.
9: Igen, mert akkor még nem jelent meg az az évad.
8: De... Igen. Hát igen. De hát ahogy fel voltam öltözve, meg ahogy kinéztem, meg ahogy viselkedtem, az nem volt elég gyanús.
7: Segítettél nekik, remélem.
8: Persze, mondtam, hogy mindjárt kijönnek szerintem.
9: Figyelj, azt egyébként tudni kell, hogy legelőször az Andis van a szedben, van egy felvétel. Tehát ő az tuti, hogy ott van szinte majdnem mindenki előtt, mielőtt kezdődik a felvétel. És ott szép békésen elüldögél, ott látom, hogy normogja magában amit kell, de fantasztikusan fegyelmezett egyébként is. Nagyon nehéz, kevés dolog tudja kihozni a sodrából. Én nem is láttam egyébként, hogy bármi kihozott volna, vagy lett volna.
8: Nem, hát mikor ott vagy, nem.
7: De egyébként nyugodt pali vagy?
8: Igen. Szerintem igen. Türelmes inkább, mint nyugodt.
7: Türelmes
8: talán, talán van különbség.
7: Hát van, igen. Van, persze.
8: Igen. Inkább türelmes, azt mondanám.
7: És amikor ezek a... Tehát ez hogy szabályozod mondjuk ebben a dologban, amikor az indulatokat, meg ilyeneket kell csinálnok, azt mondod, hogy figyelj, szemlélődök, majd megvárom, mi lesz belőle, visszafogom magam, stb. Tehát, hogy mi, mert ugye ez egy irigylésre méltó dolognak tűnik, nem tudom, hogy te szereted, de szerintem szereted magadban, hogy ez jó dolog. Ezt a fajta, tehát rá tényleg, akár egyszerűen találkozom veled, vagy vagyunk, akkor mindig azt érzem, hogy ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott pali.
8: Hát egyrészt ezt kaptam, tehát ezt nem tanultam, vagy ellestem valakitől, vagy nem tudom, úgy gondoltam, hogy ebből nekem hasznom származhat, hanem ezt így hozom magammal, tehát hogy ez velem együtt létezik. De azt gondolom, hogy az történik ilyenkor, hogy magamat is figyelem. Tehát én inkább folyamatosan kifelé is figyelem, folyamatosan a külvilágot, a környezetemet, hogy hol mi történik. Több szempontból nézek mindent, folyamatosan meg magamat is nézem. Szerintem színészek valahogy így működünk sokan, hogy folyamatosan nézzük a magunkat is, hogy bizonyos dolgokra hogy reagálunk, és azokat próbáljuk elmenteni, hogy aztán majd fel tudjuk használni később.
7: Hova Alosi vagy?
8: Záhonyi vagyok.
9: Záhonyi egyébként. És hogy senki nem lett a családból vasutas?
8: Az egész családom vasutas. Hát igen, hát ugye van egy ikertestvérem, ő is a színház felé mozdult el, igen. Ő lány, Ruszlák Adrián, és ő színésznő. És van egy nővérem, aki pedig
7: jogász.
8: Igen. Hoppá.
9: Készültünk belőle, persze, igen, abszolút.
7: Na és mi történik Záhonyban, amiatt a Rusznák Andis úgy döntött egyszer csak, hogy kéne ezt próbálni, vagy milyen történet volt? Hova jártál suliba?
8: Záhonyban?
7: Hát igen. Hát
8: Záhonyban a Záhonyi Árpád vezér általános iskolába jártam, de akkor még nem is volt Árpád vezér, csak József Attila úti általános iskola, aztán közben lett Árpád vezér. Ez egész egyszerűen édesapámnak köszönhető, aki hát egész fiatal korát azzal töltött, hogy különböző rendezvényeken verseket mondott, nagyon szerette a verseket, és folyamatosan járt ilyen eseményekre, ahol verset mondott, majd egy évig segédszínész volt a Debreceni Csokonai Színházban, de állítása szerint nem bírta ezt a színészettel együtt járó éjszakai életet, és ezért abba
7: hagyta. Miért a vasutasok délután 4-kor befejezték a melót?
8: Igen, hát gondolom, igen, valami ilyesmi, és inkább egy év után eljött és abba hagyta, de nagyon szerette volna, hogyha a gyerekei, vagy én, de hogy aki, mindenki
9: valaki, bárki a családból.
8: Valaki a családból, mindenkit e felé terelt, hogy valaki...
7: De mit tett azért?
8: Hát azt tettem, hogy 6 éves koromtól kezdve a testvéremet és meg engem is folyamatosan vitt mindenféle versmondó versenyre, mesemondó versenyre, beiratott a színjátszó tagozatra másodikos koromba, tehát 8 évesen, és gyakorlatilag 14 éves koromban nem volt kérdés, hogy én hova megyek tovább, melyik gimnáziumba.
7: Tehát de szeretted egyébként?
8: Igen.
7: Tehát akkor bírtad, igen. Én például most mondtam, hoztam az a kisebbik lányomat a suliból, és akkor az barátnője mondta, hogy jaj, most jöttünk színjátszóról, és mindent kicsit felkaptam a fejem. Most jöttünk színjátszóról, remek volt, olyan jókat játszottunk, és mindent kérdeztem, hogy Berta, te nem akartál színjátszani? Dehogy is. Dehogy is, nem akarok. Mondom, jó, csak kérdeztem, hogy nem érdekel ez a világ. Tehát magyarul szeretted is.
8: Nem, én nagyon szerettem. Annyira szerettem, hogy én fociztam is, és benne voltam a serdülő csapatba, és választanom kellett egyszer csak, hogy a színjátszóra megyek délután, vagy edzésre. És akkor nem a focit választottam, hanem a színjátszót választottam.
10: Ami legnagyobb szerencsénkre.
7: Igen.
8: Igen. És mondom, így nem volt kérdés nekem se a gimnázium, se utána a felsőoktatás.
7: Csak készültél? Készültél rá, hogy menj össze a felvételire? Hát tudom, amikor valaki gyerekkorában, ezt gyerekkorában nem is benne volt, de én gyávább voltam annál, meg nem tudom, én nem jártam szavaló versenyekre, mert tényleg az történt, hogy beszaribb voltam annál, hogy egyik magamat megutassam. Volt ugye az agyamban, de néha kikerült belőle, néha visszakerült, néha nem tudom én, de hogyha van egy ilyen tudatos, mondjuk már kamasz, vagy kis kamasz is, aki azt mondja, hogy ez kell, akkor készültél rá, hogy igen, ez leszek bármi áron, hatodik, ha szakad.
8: Igen.
7: Tehát nem volt B opció?
8: Nem nagyon. Rengeteg könyvet olvastam ezzel kapcsolatban, rengeteg színészeknek az életét, készültem a monológokkal, a versekkel, tehát hogy emlékszem 14 évesen édesapám leültetett, és akkor elém rakta a késői siratót, hogy fiam, ez egy nagyon komoly vers, nagyon nehéz, nagyon komoly, nagyon bonyolult vers, hogy ez most itt van, olvasgast, tanulgast, és hogyha el tudod mondani este, vagy holnap után valamik este úgy, hogy látom, hogy igazán megrendít téged, tehát hogy sikerül átélned azt, ami nem veled történik, hanem egy másik emberrel, de sikerül úgy elmondanod, mert addig ilyen mélységű versekkel nem próbálkoztam, nyilván más volt a szavaló versenyeken, másfajta verseket vittem, akkor utána nem kérdés, hogy hova mész tovább, és akkor egyenes az út. És akkor erre emlékszem, hogy ezzel nagyon hosszan küzdöttem akkor, és de még aznap este megszületett. És akkor onnantól kezdve ennek nagyon-nagyon-nagyon örültem, és boldog voltam, és az egész készülődés, ez igazából nekem olyan dolog volt, hogy soha nem volt kérdés, engem nem vettek föl csak harmadjára a főiskolára, de egy pillanatig nem volt bennem kérdés, hogy nekem ez az utam, tehát ez a jövőm. Tudtam, hogy az leszek, tehát nem lehetek más, csak majd még egy hosszabb úton kell odáig eljutni.
7: Akkor. Csak ha nem vettek fel, akkor mit csináltál? Dolgoztál?
8: Nem, vagy hát igen, de színészként, tehát hogy illetve stúdiósként, az Új Színházban voltam stúdiós 2 évig, ott akkor működött egy ilyen stúdió, lehet még mai napig működik, nem tudom. Nagy Mari volt az osztályfőnököm.
7: Ismerem a világot, jártam ott többször, igen.
8: Igen, és akkor ugye délelőttönként, meg délutánonként tanultunk, és óráink voltak, készültünk a vizsgára, és este pedig sokan játszottunk bizonyos darabokban kisebb szerepeket. 2 évig.
7: Kinek az osztályába jártál?
8: Nagy Mari.
7: De nem úgy értem a főiskolán?
8: Főiskolán Marton László, Hegedűs D. Géza, Forgács Péter.
7: Uh-huh. És akkor az megtörtént, akkor nyilván boldogság volt, elégedettség volt, jól viselted a főiskolát?
8: Nagyon. Én imádtam. Nagyon szerettem. Sokan olyan, nem is tudom, olyan nehézségekkel küzdenek, meg hogy úgy beszélnek róla, hogy ott nem tudom, milyen önmagukkal való viaskodások, és nem tudom mik történtek, és nagy-nagy építkezések, és lebontások már a lelkileg úgy értem. Tehát, hogy én ilyenekkel, nem tudom, hogy vagy korábban találkoztam, vagy még nem jött el ez a pillanat, az is lehet.
9: Hogy vagy azt gondolják, hogy a te lelkeddel nincs mit építeni, vagy mondani.
8: Lehet, de hogy én egyszerűen imádtam minden percét, és nem mondom, hogy folyamatosan én voltam a kedvenc, mert azért nagyon sok mindenben volt, hogy nem értettem egyet bizonyos tanárokkal, és akkor voltak ilyen nehezebb periódusok, de tehát, hogy
9: kik voltak az osztálytársaid?
8: Nem volt küzdelemmentes. 12-en voltunk, mondom először a lányokat, Bata Éva,
9: igen.
8: Réti Adrián, Trokán Nóra, Petrik Andrea, Tar Renáta és Körösi Petra Cami.
9: Aha.
8: Ezek voltak a lányok, a fiúk pedig Klem Viktor, Kovács Ádám, Józan László, Csémi Balázs, Majorfalvi Bálint és jó magam.
7: Megszámoltuk, alul számoltuk, hogy megvan a 12,
8: persze. Igen. És kihagytam valaki?
7: Nem. Hát az nem tudjuk, hogy kihagytál ki, mert nem tudtuk.
9: Ki volt, de lehet, hogy mondtál csak úgy neveket, persze.
7: Egyébként ezt kell csinálni, tudod, rádió interjú búcsa látszik, vagy a rádió beszélgetésben alul számolod, hogy figyelj, fogalmam sincs, hogy bemondok valamilyen nevet, hát az hát aki.
9: Igen. Ez is egy jó osztály.
8: Jó.

0: figyelmesen, odafigyel a másikra, együtt dolgozni, hogy az, ezek a közös munkáink nagyon jól sikerültek.
1: Szerintem te egyébként is ilyen csapatjátékos vagy, nem? Tehát ezt szereted nagyon, hogyha nem egyéni melók vannak, hanem az, hogy közösségileg tudtok valamit csinálni.
0: Abszolút, abszolút.
1: Igen, az igen, azt is jelenti, hogy egy picit, vagy nem is picit, hogy társulatfüggő is vagy. Tehát, hogy te a társulati létezésben hiszel.
0: Igen. Igen, nem tudom, milyen van még, de...
1: Hát olyan van, hogyha valaki úgy szabadúszó, hogy tudod, kicsit itt is van. Én mindig ezt úgy hívtam, hogy volt az életemben társulati létezés, aha, és volt az életemben szabadúszás is, most is éppen szabadúszóként ténykedem, hogy ilyen lézengő ritter, tudod, aki itt is van egy kicsit, ott is van egy kicsit, ott is van egy kicsit, ezért aztán ugye nagy... Hát beleszólása, meg nem tudom én milyen dolga sincsen a társulat életében, mivel vendégként van ott, nyilvánvalóan jól érzi magát, mert olyan helyre már nem megy el, ahova nem érzi jól magát, stb. De nem szerves része egy valódi társulati létezésnek. És amikor az van, hogy ugye, amikor te x évvel ezelőtt, azt most nem tudom pontosan, mikor eljöttél a Radnótiból, akkor ugye tulajdonképpen rá, majd már abban az évben már csatlakoztál a Loophoz, ugye? Mm. Vagy még volt egy év szünet?
0: Hát, nem volt szünet, de akkor még nem voltam kimondottan társulati tag, de szó volt róla, hogy akkor hozzájuk szerződöm, de már próbáltam náluk a következő évben.
1: Igen.
0: És szó volt róla.
1: De hogy a közösséghez tartozás az erős vágy benned, vagy erős...
0: Abszolút, dolog. Abszolút, igen, ez nem tudom, hogy honnan jön a csapatsportok iránti szeretetem, az nagyon nagy, tehát hogy ugye focistam is, meg sokszor voltam ilyen együtt nagyobb csoporttal készültünk, atletizáltam, nem tudom, sokáig, tehát általános iskolában, tehát hogy igen, én nagyon-nagyon szeretek csapatban dolgozni, és fontos is nekem, hogy ott, és szerintem meg is tanultam hosszú évek alatt, hogy lehet megtalálni a helyemet egy csoportban, akkor is, hogyha mondjuk úgy kerülök be, hogy ők már mondjuk 10 éve együtt dolgoznak, vagy még több, és nekem azon belül kell megtalálnom, hogy hova helyezzem magam, azért nem egyszerű feladat, és sokaknak nem is sikerül. De ez nekem valamiért ez megy. Nem azt mondom, hogy könnyen, de megy. Tehát, hogy nagyon sokáig csendben vagyok, figyelek, mindenkit megpróbálok beazonosítani, hogy ki hol, azt is, aki nem adja magát annyira könnyen, és akkor hozzájuk mindenkihez képest szépen betenni magamat oda, ahol tudok érvényesülni, de mindenki más is tud. Tehát nem zavarok senkit.
1: Szuper, tartunk most egy kis szünetet, aztán rákérdezek egy olyan dologra, amit nem tudtam rólad.
0: Aj.
1: Ugye? De majd ez kiderül legközelebb. Úgyhogy nem sokára jövünk vissza a Rádió Café 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal.
2: Hevér Gáborral.
1: És mai vendégünkkel, Rusznák Andrissal.
2: Bazsóval.
1: Hello.
3: Hello.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
1: Sziasztok, itt vagyunk újra. Rádió Café 98.0, megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
2: Hevér Gáborral.
1: És Rusznák Andrissal. Hát én olvastam rólad, vagy kaptunk egy ilyen kis ezért, hogy te írsz. Igaz ez?
2: Hát igaz.
1: Mit írsz?
2: Mit írsz? Az az igazság, hogy most egy ideje már nem.
1: Ideje de már, mit
2: már,
1: nem írsz?
2: Már nem írok. Mit nem írok? Hát mindennel próbálkoztam igazából. Főleg verseket írtam, és ilyen kisebb novellákat, volt két darab kezdeményezésem is, azt is félbehagytam mind a kettőt.
3: Most van egy egész, nem? Tehát igen. Nem úgy van az, hogy akkor van két fél.
1: Két, így van, az egy egész.
2: Igen.
3: Első felvonás, második.
2: Igen, főleg novellákat, meg verseket, meg igen. Meg ami napközben történt velem, tehát hogy naplót, de ez középiskolában indult, és ott nagyon sokat töltöttem egy bizonyos parkban délutánonként. Hát volt, hogy meglógtam a kollégiumból.
1: Ez hol volt?
2: Ez Debrecen.
1: Debrecenben.
2: Igen. És ugye mivel
1: voltam,
2: drámatagozatos gimnáziumban jártam, és a kollégiumban volt, hogy azt mondtam, hogy valami délutáni órám van, és mennem kell beszédórára, vagy énekórára, vagy nem tudom hova, vagy versenyre, szavaló versenyre, ide-oda, és közben nem volt semmi dolgom, volt is belőle problémám egyébként, mert volt, hogy kiderült, hogy nincsen Szolnokon, nem tudom milyen verseny, ahol már 3 napja tart, és hol vagyok, mindegy, de hogy és akkor elmentem, sétáltam, ugye ez ilyen 15 éves vagyok akkor, elkerültem a családi háztól messze, anyukám még Záhonyba, otthon, én nagyon messze Debrecenben, egyedül, tehát ez egy teljesen új világ volt számomra, félelmetes is volt, de iszonyatosan izgalmas volt, és valahogy úgy dolgoztam fel ezt, hogy írtam folyamatosan, és akkor ültem egy parkban, és néztem az embereket, néztem, hogy mi történik, egy 3-4 órán keresztül, és írtam le, hogy mi történik.
1: És, de mire gondoltál ebből, majd lesz valami, vagy csak azért írtad, hogy teljen az idő, vagy hogy nem tudom, vagy hogy kicsit jobban érezd magad, mondjuk, hogy felszabadíts magad a szorongásaid alól?
2: Aha, valami ilyesmi volt szerintem, nem gondoltam ezt így át, de nem azért írtam semmiféleképpen, hogy ebből majd valami lesz később, hanem inkább ilyen jó érzés volt utána, ilyen felszabadító érzés volt utána, hogy most megint írtam valamit, de ha valami olyasmi született, amiről én azt gondoltam akkor, hogy hát ez egy irodalmi mű, akkor persze megmutattam a barátaimnak, és akkor ők persze mondták, hogy te hülye vagy, és tehát nem sok dicséretet kaptam tőlük nyilván ott a kollégiumban.
1: Ez nyilván nem értenek hozzá.
2: Persze. Lehet, újra elő kéne venni.
1: Igen. Nekem is van most, hogy mondom, tényleg én is írtam egy-két novellákat írtam, meg nem tudom ilyen történeteket, de ilyen nem tudom, és valahol meg kell, hogy legyenek egy, tudom, hogy ilyen nem kockás füzetbe, de hasonló, tehát ilyen nagy A4-es alakú füzetbe írogattam, mert verset azt kevésbé írtam, de ilyeneket igen, úgyhogy lehet, hogy megvannak. Nem
3: ez szerintem azért de én mondjuk egy bizonyos sokat... korban, vagy egy, igen, az embert elkapja ez a dolog, aztán ezek azok a versek, amit az ember nem mutat meg soha többé hát, senkinek.
1: A novellákról nem tudom, hogy milyen volt, de aztán utána rájöttem, hogy csajozni jobb dolog, úgyhogy inkább a szorongásaimat abban tettem, hogy csajoztam inkább.
2: Nem, nekem ez nagyon sokáig tartott, mert nagyon tetszett, nagyon élveztem, és akkor valahogy elkapott ez engem, hogy utána nagyon sokszor egy nagy társasággal elmentünk mondjuk valahová, mondjuk az osztályommal, vagy egy baráti társasággal együtt szórakozni, és általában én nagyrészt azt csináltam, hogy kiültem oldalra, tőlük távol, és onnan figyeltem őket, hogy mi történik. És mondták, hogy gyere már, ne ülj már oda, gyere ide közénk, hát nem, itt nekem jó, mert azt gondoltam, hogyha benne vagyok az a pillanatban, akkor nem fogom tudni úgy átélni, mert nem lesz egy olyan rálátásom, mint hogyha kívülről nézem az egészet, és mindenkit egyesével meg tudok figyelni, és tudom.
1: De az hogy... miért volt számodra fontos, hogy figyeled őket?
2: Nem tudom, valahogy azt éreztem, hogy ha benne vagyok, akkor csak arra fogok ráeszmélni másnap reggel, hogy már vége van, és hogy milyen kár. És hogyha most kiülök, és most ebben a pillanatban át tudom élni.
1: Hát de nem éled át, mert nem vagy benne. Jó. Vagy
2: de,
1: benne vagy?
2: De mert ott voltam. Csak kívülről rá tudtam nézni.
3: Ez milyen fura, mert hogy megvan neked őszintén, nekem mindig az a képen van az Andrisról a forgatáson is, hogy az Andris kint ül a szélén. És ott van az első perctől kezdve, de hogy ott kint ül, és nagyon sokáig ugye nagyon amíg tényleg meg nem figyelte az egész dolognak a dinamikáját ott a forgatáson, addig ő nem nagyon szólt semmit, megcsinálta a szerepét. De már most megfigyeltem azt, hogy egyébként most meg maga azért van egy-egy kis hozzáfűzött, kis jegyzete szóban, tehát odalök egy-két dolgot most már, ami nagyon, nagyon pontos, precíz meghatározása annak a pillanatnak, de most is azt csinálja, és aztán viszont amikor meg sor kerül a próbára, már rendesen, akkor viszont baromi precíz helyen van rögtön. Tehát, hogy ellentétben a többiekkel, akik ott egy kicsit mindig keresgélik még a magukét, amikor összemondjuk a szöveget, meg egyéb, és akkor van, aki már játsza, van, aki meg még azt se tudja, hogy hol van természetesen, de amikor összeáll rendesen próbára, akkor tényleg olyan, mint aki kívülről hosszan nézte volna, hogy majd mi lesz. És mindenkivel kapcsolatban, tehát a világosítókat, az operatőrt, azért mindenkit megnéz. Tehát én azt már figyeltem, mert amikor nem én rendezek, csak kint vagyok, akkor nézem ezeket a dolgokat, és akkor látom.
1: Igen. Hogy... Most, hogy ezt Andrisra megtudtam, ugye én nagyon megkedveltem őt, igen, amikor találkozom.
3: Most már nem.
1: De. Egyébként is megszerettem. És bemegyünk, és tudod, nyilván igen, van olyan dolog, hogy a bizonyos kollégákkal jobban vagy, igen, vagy jobban szeretett, stb. És mindig megérkezem reggel, nem olyan vagyok, mint mondjuk a pubi, aki végig morog, ugye a dologban, hanem van itt reggel, és akkor Andis talán mindig, szevasz, hogy a nagykönyv, az Andis meg mindig köszön, hello. Igen. És azon gondolkoztam, hogy hát jó, valahogy itt mellé ment ez a történet, akkor annyira, hello, szia, mi van, hogy vagy? Meg vagyunk, köszi, jól vagyunk. Akkor ez...
3: Figyelj, az elején én is pont ugyanez, igen, volt. Én ezt végigjártam vele, akkor én is, hogy szia, Andis, de örülök. Iszen. Szia. Igen. Ez lesz, ezt fogjuk csinálni. Nagyon jó. Érted? De ha megszokod, ha rájössz, hogy ez nem egy veled szemben lévő távolságtartás, bár lehet, hogy igen, csak mi nem
1: jelezzük. Hát velem szemben nyilvánvalóan, de most igen, megtudtam róla ezt, most merem, hogy nem teljes mértékben.
2: Nem. De ez nagyon érdekes, hogy ezt mondjátok. Hát én szerintem kimerem jelenteni, hogy ilyen vagyok. Tehát, hogy igen. Nincs olyan pillanat, és nincs olyan ember, akinek én azt mondanám, hogy hello, szia! Szerintem még soha igen, életemben nem volt ilyen.
3: Nem, nincs ez a felfokozott dolog.
2: Nincs. Nem vagyok ilyen.
3: Igen.
2: De belül ezt élem át, amikor azt mondom, hogy hello.
1: Igen, de szerelmednek is azt mondod, hogy szeretlek. De mennyire?
3: Nagyon.
1: Mennyire? Nagyon.
3: Igen, ilyen nagyon lent. Jó, mondjuk azt egyetlen egy embert tudok azért, aki egy kicsit kivétel kizökkenti ebből, a Fricivel nagyon jól, az operatőrrel, az a fiammal egyébként, igen, de vele nagyon jól szoktak külön szórakozni, igen, egymással. Tehát, hogy az, ők ott egy külön kis meccset vívnak egyébként, de azt gondolom, hogy azért látom, hogy van némi differencia az emberek között, de tényleg ilyen. És amikor látom, hogy másokkal így működik, akkor megnyugodtam én is, hogy ez nem külön nekem szól.
1: tök jó. És a színészetem meg ezután most az írás már nincsen, de ugye a színdarabot is írtál, tehát hogyha a színdarabot elkezdtél írni, az már nem teljes mértékben az, amikor azt mondod, hogy megfigyeltem az embereket, kicsit leírogattam. Hát egy színdarabban az embernek már csak olyan célja tud lenni, nem, hogy ezt az egész, akkor elő kéne valamikor adni. De hogy megrekedt ez is, tehát nincsen. Ezen kívül most van az életedben olyan dolog, ami lenne, ha nem is egyenértékű, de azért legalább magas polcon van a színészet mellett, amit csinálsz?
2: Hát az apaságot mondanám.
1: Az egy elég jó válasz.
2: Igen, mert abszolút.
1: Két gyermeked van, ugye?
2: Kettő, jelenleg.
1: Jelenleg
3: bizony.
1: Jelenleg.
2: Úton van a harmadik, és hát...
1: Tudjátok már, hogy fiú vagy lány? Meg nem mond, csak hogy tudjátok?
2: Tudjuk, tudjuk. És hát próbálok ebben a szerepkörben is helyt állni, vagy hogy megfelelni ennek is, és hát ez nem egy kis feladat. Tehát, hogy...
1: Mekkorák a srácok?
2: 12 éves a lányom, 8 éves a fiam, uh-huh. és hát minden időt próbálok a színház és a forgatás mellett velük tölteni, tehát ami szabadidőm van a színházon kívül, azt megpróbálom rájuk fordítani.
1: Ugye az nem titok, hogy az édesanyjával már nem éltek együtt, tehát nem együtt vagytok.
2: Igen. Igen, úgyhogy általában úgy néz ki, hogy amikor nincsenek velem, akkor dolgozom, vagy hogy úgy jönnek össze a munkáim, hogy pont oda sűrítek, meg próbálok oda sűríteni mindent, arra az egy-két hétre, az változó, hogy jön össze, és amikor nem dolgozom, akkor már jönnek is, és akkor apa vagyok.
1: De ez jó, nem?
2: Abszolút, abszolút, és nagyon élvezem, de akkor tényleg apa vagyok, tehát akkor reggeltől estig ez a munkám, ez a foglalkozásom, ennek próbálok megfelelni nekik.
1: De akkor mit csinálsz? Kirándulás, hát, gyerünk ide-oda, amoda, vagy pedig igen, kikérdezem a leckét? Is.
2: Mindent.
1: Mindent.
2: Igen, mindent. Tehát, hogy ugye én sokáig voltam egyedül velük, és aztán ugye lett egy párom, az Eliza, Sodra Eliza, és ő viszont rengeteget dolgozott, tehát akkor is általában én voltam a gyerekekkel, úgyhogy én ilyenkor a kirándulás, és a játék, és a pisztolyozás, és az autózás, és a tanulás mellett főzök, mosok, teregetek, takarítok, pakolok, utánuk.
3: Hát, hogy minden rendes szülő.
1: És javaslom azt, hogy ebből egyet ki lehet szedni, mondjuk a pakolást, tehát hogy mondd a gyerekeknek, hogy na most gyerekek, ma az egész napot arra szálljuk, hogy megtanulunk pakolni. És apa megtanít minket pakolni, jó, de jó.
2: Volt már ilyen.
1: Nem sikerült.
3: Figyelj, nem szabad feladni. Látod, igen. Harmadszorra vettek fel a főiskolára is.
2: Igen.
3: Úgyhogy ez a pakolás ügy, ez még azért összejöhet.
2: Igen.
1: Mi ez a kikapcsoló, de mi most tekintsük attól, hogy az apaság az egy másik létezés ebben a dologban, mi akkor olvasol, vagy mit csinálsz? Zenét hallgatsz? Vagy van valami olyan dolog, ami azt mondod, hogy én most akkor kikapcsolok, és nem csinálok. Nem a munkámmal foglalkozom, és nem a gyerekeimmel foglalkozom, hanem és most van egy pici időm, amikor magamra tudok figyelni. Akkor mit csinálsz?
2: Hát most nagyon rég volt már ilyen. Úgyhogy nem tudom, mondanám, hogy nyaralok, de akkor arra gondolnánk, hogy legutóbb nyáron volt ilyen, és ez mondjuk igaz is, de valószínűleg ezt, amit mondasz, tehát, hogy valószínűleg olvasok, vagy berakunk valami filmet az Elizával, de nagyon rég volt ilyen. Most annyira sok minden történik az életünkben, hogy ez most nagyon sűrű időszak, mondjuk egy fél éve. Úgyhogy nagyon rég volt ilyen, hogy akkor én most kikapcsolódom. Barátaimmal nem találkoztam fél éve, stb. Tehát, hogy most rég volt ilyen.
1: Hát azért azt vissza kell markolászni, mert az...
2: Vissza. De nem veszítettem el ezeket a kapcsolatokat.
1: Hát nyilván, persze, igen.
3: Hát, hogy legalábbis te azt gondolod, tudod.
1: Igen. Nálunk se voltál már, vagy 3 éve.
3: Igen, persze.
1: Igen, ha nem hívtál. Igen, jó, persze. És magyarul akkor azt most azt érzed, vagy valószínűleg úgy érzed, még akkor is, hogy túlterhelt ez a dolog, ez a világ, meg ez a mostani életkörülmény, hogy azért a helyeden vagy. Ez most jó.
2: Igen, Abszolút. Most jó. Abszolút, igen.
1: Ugye a Loop, most már a Loopnak teljes értékű tagjaként vagy is. Látom egyébként, hogy iszonyatos mennyiséget melóztok, tehát tényleg le a kalappal jobbra-balra. Ugye ott meg ráadásul nagyon sokat mentek vidékre, ugye?
2: Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Utazás. Hányat játszol egy hónapban?
2: Képzeld, hogy én egyáltalán nem játszom sokat. Tehát, hogy ilyen 8-10 előadásom van.
1: Az még elviselhető.
2: Igen, egy hónapban. Szóval szerintem az abszolút nem sok. És hát a vidéki turnékat meg én iszonyatosan élvezem. Tehát, hogy nagyon szeretem, hogy egy előadást, amit próbáltunk, nem tudom, 2 hónapig valahol, azt el kell vinni egy olyan helyszínre, ahol még nem jártunk, és találkozunk egy közönséggel, aki teljesen más, mint amit megszoktunk. És máshogy reagálnak, más energiákat érzünk vissza a nézőtérről, máskor nevetnek, máshol van csend, bebeszólogatnak, máshol állnak föl és hagyják el a termet.
1: Beszólogatnak?
2: Van, hogy igen, de nem úgy, hogy hanem hogy jönnek a történettel. Tehát, hogy tehát, hogy mit mondott? Tehát, hogy igen. De ez nagyon változó, hogy a melyik tájegységen éppen melyik közönség hogy reagál, és már most van egy ismeretünk szerintem az országban, tehát hogy melyik közönség milyen a keleten, milyen nyugaton, milyen a miskolci, milyen a nyíregyházi, milyen a nagykanizsai, tehát hogy többször jártunk már egy csomó helyszínen, van olyan, ahol már 4-5-ször van, ahol bérletünk van, már a Loopnak, és hát nagyon szeretjük ezeket a turnékat.
1: És akkor is megfigyelsz? Kicsit megfigyeled az embereket?
2: Persze.
1: De ez most saját magad szórakoztatása, vagy használod valamire? Most a használod, azt jó értelemben gondolom.
2: Hát abszolút is. Tehát, hogy használom is, meg saját magam szórakoztatására is van. De abszolút használom. Tehát figyelem, és aztán eszembe jut, amikor mondjuk olvasok egy szerepet, és akkor látok egy mondatot, vagy egy pillanatot, ami ismerős, és akkor keresem, hogy honnan ismerős. Ja, tudom, az a csávó ott, őt láttam. És megjegyeztem, hogy veszi fel, amikor leejtett valamit, akkor hogy veszi fel a földről, és annyira különlegesen vette, hogy megjegyzem. És akkor eszembe jut, amikor olvasom a darabot, és akkor bár be is írom magamnak, hogy ezt akkor úgy fogom csinálni.
1: Írogatsz példányba? Uh-huh. Példányba írogatós
2: igen,
1: vagy?
2: Igen. Írogatós vagyok, igen.
3: És mit így mondta, hogy írogatós?
1: Igen, hát, de igen. Nem,
2: példányba is, írogatós.
1: Tehát, hogy igen, példányba írogatós, mert uh-huh. Van olyan, én például nem vagyok írogatós benne, de van, aki tényleg minden történetet, szünetet, ilyen történeteket beleírja, hogy egy olyan kottája legyen, ne a szöveg legyen benne, hanem egy kottakot, ezek szerint te is ezt csinálod.
2: Abszolút, igen.
1: És akkor előadás előtt átnézed?
2: Nem nézem át, hanem úgy tanulom, hogy ott van előttem, és folyamatosan, és amikor már játszom az előadást, akkor ugye nekem az van a fejembe. Tehát az egész oldalt látom, azt is, amiben van írva történetben, meg hát nyilván azt már begyakoroltam, meg bepróbáltam, az már a része lett a karakternek, tehát hogy, de a szöveget általában mindig elmondom előadás előtt, viszont nem olvasom
1: mindegyiket?
2: El. Mindig.
3: De várjál, figyelj, azt néztem mindig még a forgatásokon is, hogy mindenki szövegét tudja.
1: Mondjuk ezzel én is így vagyok, tehát tényleg igen, ez van, de, hogy ez bennem van a fejembe, de hogy...
3: Hogy én azt nagyon fontosnak tartom egyébként, most nem az, hogy tudja, de hogy ismerje, mert azért vannak kollégáitok, igen. Még a forgatáson is szoktam ilyennel találkozni, akinek fogalma nincs, hogy a másik mit mond.
1: Igen.
3: És úgy kell értelmezni neki, és akkor meghallja egybe, akkor jön, hogy jaj, hát persze, tényleg, mert előtte megtámadott engem, hogy ez miért mond ilyeneket. Mondtam, hogy el kéne olvasni a másik szövegét is. De ő tényleg így volt, hát főleg miután a...
1: És miért mondod el a szöveget előtte?
2: Hát egyrészt emlékeztetem magam arra, ami történni fog, és tervet készítek. Tehát azért mondom el a szöveget, azért járom le előtte az utat, hogy végig menjek az egészen, hogy már előre leszúrjak magamnak bizonyos helyekre ilyen kis cölöpöket.
1: De ezt nem a próbán csináltad meg?
2: Nem, ezeket úgy értem, hogy ezek azok, amit minden előadásom máshogy csinálok.
1: Aha.
2: Mert ugye van egy, amit mindig ugyanazt csinálom, és van egy-két dolog, amin mindig változtatok, tehát ott az nincs meghatározva bennem, hogy az hogy legyen, vagy hogy az mi legyen, hanem minden előadásom más és más. ilyet, és akkor ilyenből van, mit tudom én, 5-6 darab, és ezek tartják nekem, számomra úgymond életben az előadást, hogy minden előadáson az 50-en is van, amit akkor próbálok ki először.
1: És a kollégák mit szólnak ez?
3: Igen, mert az...
2: Szeretik.
1: Szeretik, igen.
3: Biztos élvezik.
1: Nálunk volt egy ilyen még a Nemzetiben, akkor játszottunk egy térei darabot, amivel a főhőst le kellett lőnie egy kis szereplőnek, és ő úgy gondolta, hogy megreformálja ezt, mert úgy érzi, hogy nem egészen igaz ez a történet benne, és nem lőtte le. És hát azon meg kellett volna halni, egy nagy monológot mondott, hatodfeles jambusokban szerencsétlen főhősünk, vagy kellett volna mondani, nem volt lelőve. Úgyhogy valószínű nem ilyenek vannak. Hát Andris, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm.
1: Szerintem egyrészt sok mindent megtudtunk rólad, másrészt pedig egy kis lazítást, vagy egy kis levegőt kívánok, bár úgy néz ki, hogy bírod ezt a terhelést, ami most rajtad van.
3: Igen, akkor nézed, légy szíves, Bazsót a mi kis falunkban, és meg fogjuk beszélni, hogy mi volt vele.
1: Jó, oké. Okay. Köszönjük, hogy itt voltál nálunk a Rádió Café 98.0-án. Ez volt a Megmondtuk előre, Kapitány Ivánnal.
3: Hevér Gáborral.
1: És mai vendégünkkel, Rusznák Andrással.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Indul a Tiszapárt tisztító tűzművelete. Felmentést kapott Irán a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Ma is folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Elindítja a Tisza a tisztító tűzműveletet. Alaptörvénymódosítással eltávolítják a köztársasági elnököt, az alkotmánybírák felső korhatárának visszavezetésével megszűnik a testület jelenlegi elnökének mandátuma, és 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumok hosszát. Jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a magyar Cosa Nostrának nevezte a Fideszt és maffia főnöknek elődjét, Orbán Viktort. A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az alaptörvény 17. módosítását. 3806 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás. Az első 5 hónapban ez az évi hiány cél több mint 90%-a, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az államháztartás májusban 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forinttal. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminiszter. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-éig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik feldolgozott kőolaj termékekre is. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök. J.D. Vance ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem készült el az erre vonatkozó ütemterv. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélemezési program római székházában. Az egyházfő arról is beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. Megkezdődött az aratás országszerte, és ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. A katasztrófa védők csak nem 400 esetben kaptak riasztást, főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. Az előrejelzések szerint a következő napokban is folytatódik a hőség.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Sok lesz ma is a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél is mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható, a következő napokban is folytatódik a kánikula.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jó ég, Jamie.
9: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
11: Megnézzük, hogy mi hátráltatja Bernardo Arévalót, aki 23-ban győzött választásokkor, megindult egész jól a reformokkal, az elakadt. Erre próbálunk fényt deríteni dr. Feledi Botont külpolitikai szakértő segítségével. Szia, jó reggelt!
12: Sziasztok, jó reggelt!
13: Szóval lehet a demokrácia, a korrupciót, a brutális korrupciót le lehet-e küzdeni, vagy az már annyira beépült, hogy most egy ember nem csinál nyarat? Azt kíváncsian várjuk, hogy mi újság volt Guatemalában.
12: Most ugye a helyzet azért az, hogy tényleg színes ez a kísérlet, illetve egy kicsit máshogy működik a politikai rendszer ennek az országnak. Tehát ez a Arévalo-féle magmozgalom, aki bejutott a 160 fős kongresszusba, ők ugye összesen 23 képviselőt adnak. Uh-huh. Ezzel egyébként a nagyobbak közé tartoznak, de egy rendkívül töredezett törvényhozást képzeljünk el, ahol van ugye rengeteg kis párt, akik viszont ennek a bizonyos korruptak paktumának a tagjai. Tehát vagy ugye hát itt nincs tagság, de akik együttműködnek ezzel a hálózattal, ami nagyon sok különböző bűnözői hálózat elfedéséből áll össze, tehát nem egy nagy, hanem tényleg sok különböző hálózat működik együtt. Olyannyira sikeresek voltak, ugye, hogy ők 23-ban elkezdték blokkolni az elnök beiktatását, tehát Bernardo Arévalónak a beiktatását megpróbáltam megakadályozni ez a maffia hálózat, amit végül a benszülöttek és különböző etnikai mozgalmak, akik csatlakoztak a MAG mozgalomhoz, akadályoztak meg, amiért egyébként egészen mostanáig nagyon kemény büntetéseket kaptak. Miért kaptak büntetést? Mert a legfőbb ügyészi hivatal, hogy nem, ugye ezt azt hiszem, itt magyar hallgatóként most tudjuk érzékelni, hogy mit jelent az, hogy kinek a kezében van, vagy nincs itt a legfőbb ügyész. Tehát a legfőbb ügyészség az viszont teljesen az előző a korruptak mafiájának a kezében volt. Tehát ők tudták azt elintézni, hogy akár a demokratikus beiktatásért küzdő helyi törzs vezetőjét elvigyék, vagy akár ott éres lövedéket használtak egyébként a tüntetőkkel szemben. Tehát nagyon-nagyon keményen felléptek, és egészen addig mentek, hogy az ügyészség még független embereit vagy ellehetetlenítették, vagy külföldre kényszerítették különböző kohortvádakkal. Na most sikerült új főügyészt kinevezni, mert lejárt a mandátum. Tehát innen indul a történet. Második hulláma, hogy érkezett ugye egy új főügyész.
13: Ugye ez van most, ugye ez már az idei történet, ugye ez a legfrissebb. Aha.
12: Május, tehát most májusban vagyunk, amikor Arévaló Gabriel García Lunát kinevezi legfőbb ügyésznek, és innentől indul ez az új történet. Tehát ez, hogy ugye az igazságügyi tárca és az ügyészség új kezekbe kerül, ezáltal pedig ugye részben ő, részben az Alkotmánybíróságban is rengeteg mandátum lejárt, ott nem teljes a tisztítás, de mégiscsak érkeztek új tagok. Úgyhogy itt emiatt van most esély arra, hogy mégis a demokratikus reformmal valamit lehet kezdeni. Ugye ennek a vitatott része, de kétségtelenül nem sok választása maradhatott Arévalónak, az, hogy a Trump adminisztrációval is nagyon szoros együttműködésbe kezdett. Tehát egyrészt nagyon komoly vámmentes részeket tudott kihadszolni itt a vámháború idején, ami hát most már látjuk, hogy mekkora szó. Ugye visszafogad évi több tízezer az Egyesült Államokból kiutasított részben guatemalait, részben egyéb latin-amerikai migránst, és ez pedig a legeslegfrissebb júniusi fejlemény, hogy aláírták a közös katonai bevetésekről szóló megállapodást. Tehát az Egyesült Államok a helyi erőkkel elvileg közösen hajthat végre katonai csapást az ország területén, hogy felszámolja a különböző részben kábítószerhez, részben máshoz kötődő mafia hálózatokat. Úgyhogy ezt azért Latin-Amerikában úgy mondanák, hogy kiszolgáltatta magát Trumpnak ez a kritikus tábor, a másik pedig az, hogy maga a helyi rendfenntartók úgysem bírnának ilyen képességekkel, és eleve pont, hogy annyira korruptak és a saját mafiájuk kezükben van, hogy nem tudnának önállóan eljárni a katonasággal együtt sem. Úgyhogy hiába volt itt különleges állapot meg minden, most már az amerikaiakkal együtt próbálják a rendet helyreállítani az országban.
13: Hát ez nagyon izgalmas ez a helyzet ott. És hát csak reménykedhetünk, hogy marad ez a pozitív fordulat. De szóval van egy demokratikusan tiszta választáson közvetlenül megválasztott elnök, aki küzd az egész rendszerrel gyakorlatilag, hogy ezt a demokratizálódást akkor tudja folytatni. Ugye?
12: Igen, tehát van egy elnökünk, ugye 28-ban lesz majd kongresszusi választás, tehát ez is itt szépen, ahogy halad, ugye a MAG mozgalom 23 embere, akkor van a Sáde Torresnek 33 embere, akik nem feltétlen korruptak, viszont ellenzik a reformokat, uh-huh. És aztán van tényleg több mint 80 különböző képviselői hely jut a kicsi fragmentált pártocskáknak, akik közül nagyon sokat be tud vásárolni a alkalomattán, amikor a törvény úgy kívánja a törvényhozás, a maffia. És azért, tehát hogy a maffia erejét lehessen látni, tehát ők meg tudták azt szervezni, hogy három börtönben egyszerre keltettek lázadást, ejtettek fogjó több mint 40 embert, és kellett kivonulni rájuk katonasággal együtt. Tehát itt nagyon komoly erőket tud felvonultatni a maffia, és ezért is ez a Sentinel terv elindult idén januártól, amikor ugye 30 napos rendkívüli állapot volt, ostrom állapot egész pontosan, hogy hogy megpróbálják ezeket a fegyveres milíciákat, és hát a banda legdurvábban felfegyverzett bandákat is visszaszorítani.
13: Itt elég erős a állami karhatalom ehhez? Tehát nem kezdenek el itt politikusokat, nem politikusokat gyilkolni konkrétan? Tehát azért látjuk nem messze ettől az országtól, hogy amikor veszélyben érzik magukat, akkor egész egyszerűen legyilkoltatják a politikusokat, akik velük szemben állnak.
12: Így van, tehát ez a kockázat, ez abszolút áll és fut. Ráadásul úgy, hogy tényleg tehát az ország lakosságának ugye 41-2-3%-át adják a egykori őslakosok, és hozzájuk képest ugye 15%-nyi az ő általuk bejuttatott képviselő a kongresszusba. Tehát egy nagyon eleve felborult társadalmi reprezentáció van a politikai elit részéről, és akkor velük szemben szerzett hatalmat, vagy tudja megtartani a hatalmat a végtelen mennyiségű drogkereskedelemből szerzett pénzzel ez a maffia hálózat. És hát ugye, ahogy te elhangzott a 75%-os szürke gazdaság mellett, azért itt a foglalkoztatásnak az a része, ami nem a kávé, meg a maradék turizmus, az gyakran bizony ezekhez a bandákhoz kötődik. És akkor erre jön rá ugye a 20%-os GDP-t kitevő hazaküldött pénzek nagyságrendje. Amire Trump viszont kivetett 1%-os adót, ez alól a legkülönbözőbb módokon próbálnak kibújni az Amerikában dolgozó guatemalaiak. Ez sem egy egyszerű történet, és hát hogy a világpolitika hogy tud itt még megjelenni, Guatemala a 11 ország egyike, akik Tajvant ismerik el, sőt, ahogy néztem, ő történelmileg az első, aki már egészen korán a 30-as években nekifutott ennek a kalannak, hogy nem ment a kommunista Kínával. Tehát ők nagyon régóta kitartóan az egy Kína politikában Tajvan pártiak. Kínának nincs is nagy követsége az országban, de egyéb módokon igyekszik jelen lenni, tehát ugyanúgy azért a nagy kínai IT cégek ott vannak a guatemalai állami hálózatokban és máshol. Tehát hiába van vagy nincs, attól még a gazdasági ereje ugyanúgy megjelenik Kínának. Tehát itt tényleg egy klasszikus amerikai szövetségesről van szó, ahova akarnak is a washingtoniak adni segítséget, hogy visszaszorítsák mind a migrációt, mind a drogcsempészetet, de ez pláne egy klímaváltozással együtt, ahol tényleg az ország 2-3 régióját is nagyon súlyosan sújtja már a klímaváltozás, itt az El Niño-nak van egy külön lecsapódása.
11: Azt akkor az idén megkapják, ugye a szuper El Niño az érik, és elég erősre ígérik a meteorológusok, úgyhogy akkor ott megint lesz baj.
12: Pontosan, és ugye ez a kávétermesztés is eléggé hamar, tehát 2050-re ez már itt elég tudja vágni, plusz ugye olyan a kávébabokat megtámadó különböző betegségek már eddig is pusztítottak. Tehát tényleg az látszik, hogy a maradék működő részét fogja pont roncsolni a klímaváltozás a társadalomnak, illetve akik már eleve ki voltak szolgáltatva, hogy őslakos közösségeket fogja érinteni. Tehát nem, ez a helyzet sem néz ki különösebben jól, úgyhogy ezért lehetett ez a pillanat itt is 2-3 éve, hogy megpróbáltak váltani ezek az elnyomottabb erők, és visszahozni a politikai képviseletet, és hát én nem messziről néz azért erre tényleg csak külső segítséggel, tehát az USA segítségével jelen helyzetben lehet valamilyen esélyük, hogyha tényleg vissza tudják szorítani ezeket a bandaháborúkat, akiknek a jelentősége viszont messze túlmutat az országon.
11: Világos.
12: Tehát itt a mexikói Sinaloától a dél-amerikai egyéb nagy hálózatokig, ugye ez csak egy tranzitország. Tehát ez mindig egy messzebbre mutató dolog, hogy ugye valaki el is fogyasztja azt a drogot, valaki más megtermeli, onnan több ezer kilométerre, a tranzit útvonal pedig mindig lesz.
11: Hát oké, köszönjük szépen, Botond. Szerintem a két blogból most jó sok mindent megtudtunk erről a közép-amerikai országból. Köszi szépen neked is. Jó munkát és szép napot kívánunk.
12: Nektek is hallgatok. Szia. Neki. Sziasztok!
11: Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő volt az, aki még Guatemala küzdelmeit a demokráciáért itt feltárta, és ezeket a nehézségeket bemutatta.
5: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
0: Millás reggeli.
11: bármilyen furcsán hangzik, de automata tudósok is a tudományszolgálatába álltak, hát remélhetőleg ezek nagyon gyorsan fognak dolgozni, kutatni, felfedezni, és olyan problémákat megoldani, amin a humántudósok egyelőre elakadtak. Dr. Szabados Levente, a Frankfurt School of Finance and Management docense, Neuron Solutions társalapítója, adattudós teológus, segít nekünk ebben az új területben, már amennyiben új, mindjárt ezt is megbeszéljük, eligazodni. Szervusz, jó reggelt!
14: Sziasztok, jó reggelt! Igen, pont ezen gondolkodtam, hogy mi az, hogy új manapság 2026-ban.
11: De én meg azon, hogy ez tényleg új, vagy csak keveset hallottunk róla, én meg ott kerültem egy ilyen dilemmába.
14: Vicces módon egyébként sokkal kevesebbet, mint amennyi munka folyik benne, de érdemes egy kicsit kontextusba helyezni, hogy miért lett egyáltalán tudományos kutatás, most azon túl, hogy persze nagyon hasznos, és nagyon örülünk, hogyha bármit felfedezünk, miért került fókuszba. Volt egy ilyen érv, amikor 2022 körül tényleg elkezdtek dominálni a nagy nyelvmodellek, hogy hát ezek ilyen papagájok, ilyen véletlenszerűen egy kicsit, de így visszabötölik azt, amit tanultak. Ami ugye definíció szerint azt jelentené, hogy nincs új a nap alatt. Nem tudnak újat mondani, és hát ahogy elkezdtük ezt jobban próbálni mérni, úgy arrafelé sodródott a piac, hogy hát jó, oké, rendben, akkor találjunk ki új problémákat. Van egy ilyen híres probléma kör, a Humanities Last Exam, kicsit ilyen fenyegető néven. Kitaláltunk 3000 kifejezetten komoly tudományos kérdés, de olyanok, amikre még tudták az adott terület ismerői a választ. És akkor ez ugye elindult, hogy eleinte a modellek azok 1-2%-ot teljesítettek rajta, aztán 40-et, aztán most már van, aki azt mondja, hogy 65-öt, stb. De hogy felmerült a kérdés, hogy na akkor tudnánk igazán bizonyítani, hogy tudnak valami újat ezek a modellek, ha létrehoznának olyant, hát amit mi se tudtunk. Hol tudunk ilyet tenni? Hát tudós, tudományos területen. Aha. Valahogy így sodródtunk abba a területbe, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen benchmark, vagy olyan kihívás, amin a nagy laborok tényleg bizonyítani tudják, hogy itt valami intelligens történik. És főleg...
11: Igen?
14: Hát csak, hogy két nagy területen nyilván oké, bizonyítom, hogy valami új történik, de hát utána azt nekem ellenőriznem is kell. Tehát ez benne a kihívás, ha belegondoltok, hogyha valami olyasmivel hozakodik valaki elő, amit eddig nem tudtunk, akkor itt a bizonyítéka nagyon nehéz. És nyilván egy matematikai terület az annyiban picit könnyebb, hogyha gyorsan átlátja valaki azt a megoldást, hogy az helyes, akkor bizonyítottnak tekinthetjük, és akkor hurrá, tanultunk valami újat. Kémiában vagy fizikában ez már lényegesen bonyolultabb, mert ugye kis kell próbálni, le kell tényleg a kísérletet ellenőrizni, és utána mondhatjuk ki, hogy tanultunk valamit.
11: Igen, itt van valamiféle munkamegosztás, hogy a mesterséges intelligenciának a tudományos kutatás egy részét átadja a tudományos munkatárskutató, és a végét, esetleg pont ezt a bizonyítási eljárást, vagy annak az ellenőrzését ő átveszi, vagy teljesen önállóan tud működni a mesterséges intelligencia a kutatások területén.
14: Igazság szerint ez egy spektrum, és azért a magyar vonalon is, a UNEN-en belül is van egy nagyon komoly kutatási irány arra, hogy egyáltalán milyen co-scientisteket, tehát ilyen tudományos segédeket lehet, vagy segédmunkást lehet létrehozni, meg milyen AI scientisteket, amitől házi főmunkatársakat lehet létrehozni. Mind a kettőnek megvan a maga előnye, hátránya. Nyilván azon a ponton, ahol az emberrel való együttműködésre alakítunk ki rendszereket, akkor sokkal könnyebb kontrollálhatóságban vagyunk, vagyis hát nyilván tudjuk befolyásolni, hogy milyen ötleteken kezdjen el dolgozni, merre menjen, folyamatosan ellenőrizzük. Negatívum az, hogy egyben egy ilyen szűk keresztmetszetet is képezünk. Tehát ez azt is jelenti, hogy hát az eddigi elképzeléseink határa, meg az ellenőrzési képességünk és szorgalmunk határa az, amivel tulajdonképpen visszafogjuk a lehetőségeket. Ez egy trade-off.
11: Említetted a matematika versus kémia-fizika van használhatósága az AI-nak, hogy ott lehet eltérés, vagy legalábbis a bizonyítási eljárásokban a végén. Vannak-e területek, ahol jobban bevethető, tudományterületek, kutatási területek, ahol jobban bevethető, és van, ahol esetleg kevésbé?
14: fontos megérteni azt, hogy itt kétféle modellről is beszélünk, tehát ne csak nyelvmodelleket képzeljetek el. Ez az nyilván, nyelvmodellek mindenhol dominálnak, és mint racionális, hogy mondjam, kutató, hipotézis alkotó és kísérletező, ott vannak. De vannak olyan jellegű modellek is, gondoljatok itt mondjuk az AlphaFoldra, vagy azokra, a kifejezetten kaptak érte ugye Nobel-díjat DeepMind emberek, tehát ugye, vannak olyan modellek, amiknek nincs közvetlen köze a nyelvhez, hanem egy adott jelenséget, például mondjuk valamilyen szerves kémiai vegyületeket tudnak jól szimulálni, és ezért abban a térben tudunk radikálisan gyorsabban elérni egy eredményt, mert ki tudjuk kvázi próbálni most idézőjelek között egy szimulált környezetben, hogyha ezt kötnénk össze avval, akkor milyen eredményre jutnánk. Fontos azt kiemelni, hogy itt mindig a valóságban való végrehajtása egy adott kísérletnek a szűk keresztmetszet. Ezt el tudjuk kerülni úgy, hogy akár kifejezetten szintetikus kísérleteket csinálunk. Uh-huh. Na, az egy nagyon forradalmi megközelítés.
11: Abszolút.
14: Nem kell kipróbálnunk 10.000 gyógyszert 100.000 egéren, most utaságnak hangzik, de hát ez történik. Ahhoz, hogy utána azt tudjuk mondani arra kettő darab gyógyszerkandidát, hogy jó, hát akkor ezeket elkezdjük kipróbálni embereket. Át tudunk ugrani olyan szinteket, és főleg éppen ezért az anyagtudomány, illetve a gyógyszeripar az, ami döbbenetes mennyiségű energiát fektet ebbe, pont azért, mert aránytalanul nagy költségeket jelentett eddig az, hogy bármit kitaláljunk és bármit leteszteljünk.
11: Van valami olyan példád, ami olyan kutatási eredmény, ami nagyon az AI-hoz kötött, tehát nem beleolvadt egy kutatási munka sorozatba, és nem tudom, mint eszköz, vagy mint segéd ott volt az AI, hanem nagyon is az ő. Tehát nagyon is a mesterséges intelligencia számlájára írható az eredmény. Tudunk-e ilyenről?
14: Abszolút. Hát itt két híres dolgot lehet említeni. Az egyik az erdős problémáknak adták köre. Ezt ugye a nagy matematikus, az örök legnagyobb matematikus sokak szerint Erdős Pál hagyott hátra se szeri, se számlat, tehát tényleg ilyen több százas nagyságrendben nyitott problémákat, amiket ő érdekesnek talált, és akkor egy ilyen megoldás az bőven egy matematikus karrierjének a életmű csúcspontja is lehet. Ilyen abszolút történt, tehát történt most kvázi automata erdős probléma megoldás is, amikor teljesen rá lett bízva egy nyelvmodell rendszerre, hogy hozzon létre új megoldást, meg történt ilyen kvázi együttes megoldás is. Terence Tao, aki sokak szerint a legnagyobb élő matematikus, dolgozott együtt nyelvmodellekkel, és több erdős problémát is oldottak meg együtt, de volt olyan is, a 90-es erdős probléma, amit megoldani látszik, még az ellenőrzés folyik, de megoldani látszott egy önálló rendszer. Ez az egyik ilyen halmaz, ami nagyon látványos, mert egyszerűen olyan matematika jött létre, amit tudjuk, hogy nem tudtuk. Tehát, hogy volt erről papírunk, hogy egészen biztos, hogy nem tudtuk, és hogyha az Erdős Pál se tudta, hát akkor aztán tényleg nem tudtuk, és most meg már tudjuk. A másik ilyen érdekes...
3: El tudod nekem magyarázni, tényleg, hogy mivel tud többet így a gép? Tehát, amit a legokosabb emberek nem tudtak megoldani, hogy tudja megoldani akkor most a mesterséges intelligencia? Mit tud ő többet? Mi áll össze jobban a...
11: Nagyobb a feje. Az emberben...
14: Ha mi ezt tudnánk, boldogok lennénk. Ez a hogy mondjam, laposkás válasz, de az egyik érv az valóban az, hogy egyszerűen csak egy sokkal szélesebb rálátásból, egy abszurdan széles rálátásból tud meríteni. Kettő, ne becsüljük alá a döbbenetes, hogy mondjam, rezisztenciát, vagy hát egyszerűen az, hogy most órákig, napokig, vagy hetekig kell valamin intelligensen gondolkodni, azt azért lényegesen jobban bírja egy számítási teljesítményen alapuló rendszer, mint hogyha én próbálnám ezt az ebédemből kigazdálkodni. Úgyhogy hát itt energiafelhasználásbeli különbségeink is vannak, azért az én ebédem mindig olcsóbb, mint az övé. Ebben még egy dolog talán, ami érdekes, az, hogy önmagában a mesterséges intelligencia rendszerek is kutathatóak mesterséges intelligencia rendszerekkel. Tehát adhatsz olyan feladatot egy nyelvmodellnek, hogy hozzon létre újabb tréningeljárást jobb nyelvmodell létrehozására. És itt ez az egyik kulcs, amire figyelni érdemes. Ez egy ilyen önreferens dolog is tud lenni. Akinek a legjobb nyelvmodellje van, az tudja a legjobban fejleszteni a következő generáció nyelvmodellt is, tehát itt egy ilyen alapérdek azért megjelenik.
11: Hú, ez már azért úgy keményebben hangzik, ugye, amikor rettegünk, hogy majd öntudatra ébred az AI, nem tudom, hogy ez nem az odafezető útnak az egyik lépcsőfoka, hát amikor egymást tanítgatják.
3: Másik AI majd ezt jelenti nekünk időben.
11: Igen. Okay.
14: Hát minden esetre geopolitikailag ez egy feszült téma.
11: Abszolút, így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről, nagyon izgalmas, jó munkát, szép napot kívánunk.
14: Köszönöm szépen, sziasztok, szép napot!
11: Dr. Szabados Leventével, a Frankfurt School of Finance and Management docensével, Neuron Solutions társalapítójával, adattudós teológussal beszélgettünk.
15: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
16: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
17: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
16: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
15: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
18: Tűr?
15: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
18: Pedig a medve mindig azt csinálja.
15: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
19: Nem tudom.
15: Na, ezt képzeld el.
18: Elképzelni? Mi ebben élünk?
15: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
18: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
15: Van hát. És nem félnek használni.
18: De miért?
15: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
10: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a

0: Még viszonylag jó hőmérsékletben tartózkodik Ács Gábor.
1: És Kántor Endre.
0: És azt kell, hogy mondjuk, hogy az a szaharai forró levegő, ami nyomást fejt ki Európára, az nem hagyja abba. Nem hagyja abba, kérem szépen, hogyha van olyan, hogy a téltábornok és mindenféle elnevezése ennek, akkor olyan is van, hogy bizony a nyártábornok, vagy a nyárpasa, vagy nem is tudom, hogy hogy lehet ezt a Omar Mukhtar szelleme érkezik Líbia felől, és egészen kegyetlen szorításban tartja egész Európát, ami azt jelenti,
1: de, hogy is nem az egész.
0: Még a hát, melyik részét nem?
1: Északot nem?
0: Mennyire északot?
1: Hát egy kicsit.
0: Mi a relatíve észak? Hát, mennyi, még Oszló fölött?
1: Hát igen.
0: Na.
1: Izland.
0: Ja.
1: Feröer. Lapföld.
0: Az nem Európa.
1: Az nem Európa?
0: Az északi lények, az már a falon túl van. Figyelj, ez a...
1: Figyelj, hát azért...
0: Amíg a fal tart, addig van Európa.
1: Tavaly Lapföldön 32-ben koriszáltam.
0: Na ez az.
1: Akkor ott volt a kemény hőkupola. Hát igen. Június végén azért nem szokványos. De hát...
0: Hát nem is az a baj, hogy nem szokványos, hanem az, hogy
1: vált, szóval
0: nem hoz enyhülést semmi. Ugye volt egy pár ilyen záporzivatar, hát én egy egészen elképesztő érdekességnek voltam tanúja, hogy az előtető nálunk olyan szinten felmelegedtek a cserepek, ugye az előtetőnek a cserepei, hogy amikor volt az óriási eső, akkor van egy pár cserép, ami úgy tűnik elmozdult, ezt most vettem észre, és egy pár helyen becsöpögött az eső, ahogy ott volt az a... Az a kegyetlen vihar, ami Budapestet egyébként rendesen megtépázta, az nálunk nem járt akkora káreseménnyel, viszont sok esővel hirtelen igen. És forró volt.
1: Aha.
0: Forró volt az eső.
1: Igen.
0: Annyira, még a levegő is felmelegítette, de a cserép az nagyon, ahogy
1: látszapögött.
0: Hát amikor volt, aztán vasárnap volt talán.
1: Nagyon-nagyon érdekes volt, mert akkor pont belvárosban voltam, és utána mentem át Budára, és ott gyakorlatilag két csepp volt, és valahol Hegyalja út volt a határpont, amikor ott közlekedtem, ahol már elkezdett szakadni. Bent az Asztóriánál pedig meg is álltam, mondom, mert ilyen nincsen. Tehát nem hogy ilyen szűrt napsütés, hanem teljes, nem volt ott felhő. Tehát miközben szakadt az eső, verőfényes napsütés volt. És akkor vártam, hogy akkor na jó, hol lesz a szivárvány. Nem volt. Tehát olyan az egész, ilyen furcsa esővel, hogy tényleg szakadt, de perceken át szakadt úgy, hogy közben verőfényes napsütés volt, kicsivel odébb volt csak a felhő, amiből brutális mennyiség le
0: tudott
1: esni.
0: Hát ezek a viharszemek, amik nagyon kialakulnak,
1: ezek hőzivatarok, ilyen már ritkán van, ez nagyon-nagyon lassú mozgó, vagy egy helyben megálló, és van, ahol lepakol baromi sokat, és pár
0: kilométer odébb
1: meg semmi. Ennek vége. Igen, marad a meleg eső nélkül. Igen.
0: Így van, és nem hoz enyhülést semmi.
1: Én mindig azt nézem, hogy hol a vége. Egy hétig biztos, hogy nincs. Tehát, hogy és utána sem látszik, hogy
0: nagyon
1: utána
0: jó,
1: lehet esetleg
0: kedves
1: lehülés.
0: Hallgatók, nyárboszorkány. Nagyon jó, 0636 98 098 0, lehet még nevet adni ennek a jelenségnek. A Ghibli, ugye a sivatagi forró szél, amit a berberek is, arabok is így hívnak, az Afrika északi részén, tehát ugye az is teljesen jellemző.
1: Azt mondja, hogy mi ez, hogy a Pet Shop Boys fog fellépni? Ezt mire írta a hallgató? Ja, hát ez még tegnap este volt. Ja, azt nem tudom. De akkor annak utána nézek, mert hogy ez tök érdekes, hogy sok-sok év után, amikor gyerekek elkezdenek rácuppanni arra, amit te 40 éve hallgattál.
0: Na és most
1: ilyen Pet Shop Boys kezd nagyon menő lenni nálunk, tök érdekes. Úgyhogy...
0: Mármint, hogy nem a Pet Shop Boys a divat, hanem mindig az a divat, ami 40 éve, meg 30 éve volt, az mindig eljön.
1: De az, hogy így a gyerekek elkezdenek valamit hallgatni, mint így meglepődsz, hogy úristen, neked az régen nagyon kedvenc volt, és lehet, hogy akkor elmegy. Ráadásul ők elég jó kis színházat, show-kat csinálnak koncerteken. Nekem nagy élmény volt itt a egyik pesti, úristen, 90-es évek, nem is tudom mikor.
0: Nyár cár, mondja a kedves hallgató. Igen, bár ugye ez a cár, meg a téltábornok, ez egy kicsit olyan oroszos, ilyen északiról jövő, ilyen hideg, tehát azt hozza magával ezt a konnotációt, hogy valami, ez inkább valami más kell, hogy legyen, mert ugye ez Afrika felől érkezik, a Szaharából, úgyhogy ezért tippeltem azt, hogy az ne cár legyen, vagy tábornok. Na jó,
1: a reggeli életkép. A reggeli életkép Gézutól. A pasi tüsszentett. A szemből jövő csajszi erre rendesen megijedt. Én elmosolyodtam rajta, mire a csajszé is

0: elmosolyodott azon, hogy én elmosolyodtam ezen.
1: Nagyon jó. Köszönjük szépen.
0: Előttem van a kép, de ez jó.
1: Mi
0: ez,
1: van
0: ez
1: ma? Kérem szépen, Szent Iváné.
0: Várjál, ugye... bocsánat, még a Dékartás idejét azt beolvasnám, hogy melyen forgalmi, én egészen erős forgalmi viszonyokkal találkoztam. Ő még nem, viszont viszonylag korán indult, 6 után nem sokkal volt, 21 perc, és úgy tűnik, hogy a Szerencs utcai lámpa sem fogta meg ott még a beérkezőket. Érdekes, de mintha kifelé nagyobb lenne a forgalom, mint befelé, ami kicsit furcsa, írta ő, ez ugye az M3-as bevezető, illetve kivezető.
1: Szóval, az előbb elkezdtem, hogy igen, Szent Iváné, ez van ma, keresztelő Szent János napjának az előestéje, ugye június 23-ról 24-re virradó éjszaka, ami évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe, és még a kereszténység előtti időkből származik. Ez egy kicsit elcsúszott egyébként, mert hogy csillagászatilag ez korábban van, azt hiszem 21-én. De minden esetre ekkor van ez a keresztelő Szent János nap, Szent Iván éj, és több országban ünnepnapnak számít, helyenként mozgó ünnepnek tartják. Úgyhogy lehet, hogy ma is lesznek Szent Ivánéi tüzek, mágiák. Uh-huh. Kíváncsian várom, hogy erről hallgatók tudnak-e valamit. De egyébként meg Zoltán nap van. Úgyhogy boldog Zoltán napot mindenkinek, aki ezt a szép nevet viseli. Arszlán is van, Szidónia, aztán... Szultána, persze a Zoltánnak a női változata, illetve Zoltána is van. Ilyen még nem találkoztam Zoltána nevű hölgyel, ezt bevallom, de lehet, hogy te igen.
0: És Szultánával igen?
1: Nem, Szultánával sem, de nagyjából ugyanaz a kettő, úgyhogy... Na jó, híres események. Mi történt ezen a napon a világ történelemben? Például életbe lépett a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét 1961-ben. Ezt nem tudom, hogy tudtad, de hogy az Arktisz, az honnan kapta a nevét, az Arktika. Ugye ez a nagy, a medve csillagképe, tehát ami göncöl szekér nálunk, ugye a göncöl, kis göncöl, nagy göncöl, az a kis medve, nagy medve, és abból kapta a nevét. Tehát nem azért, mert hogy az Arktiszon élnek jeges medvék, hanem a csillagképből. És ugye az Antarktisz pedig ugye az ellentétes oldala, a másik fele. Na, azt mondja, hogy népszavazás az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról 2016, Brexit, ami azért érdekes, mert forrong Nagy-Britannia, hiszen gyakorlatilag nem is tudom elmondani, hogy ki volt az utolsó angol miniszterelnök, aki nem mondott le. Tehát ugye Keir Starmer lemondott, és így hát, aztán...
0: Tartatatlaná vált a helyzete, igen.
1: Tartatatlaná vált, és nagyon felerősödött gyakorlatilag a pollok szerint, ugye, aki lényegében kimozdította az Egyesült Királyságot az Európai Unióból, az a párt, meg az az oldal, az a legerősebb népszerűségnek örvend, úgyhogy nagy dolga van most a következő úriembernek, a manchesteri Andy Burnhamnek, hogy rendbe tegye a dolgokat, amennyiben rendbe tudja tenni a dolgokat. Most a Brexitről annyit nyugodtan el tudunk mondani így 20 év, illetve csak 10 év távlatából, tehát 2026-ban, hogy mindenkinek rossz volt. Rossz volt az Egyesült Királyságnak, rossz volt az Európai Uniónak, és hát talán jó lenne, hogyha, vagy jó lett volna, hogy ha tovább folytatódik ez a közeledés, és újra felmelegítése a kapcsolatoknak.
0: Igen, és az ember, aki abban a legnagyobb ludas volt, az ennek ellenére, mintán erre az angolok rájöttek, igen, a legnépszerűbb politikus tud lenni 10 évvel később, ami azért elég durva, igen.
1: Jó reggelt, Omar Al-Mukhtar, igen, tudom, azért mondtam Omar Mukhtart, hogy kedves hallgató írja, hogy ki volt, igen, líbiai forradalom, mert bizonyám, érdemes megnézni a filmet a Omar Mukhtarról, amit gondolom, hogy Kadhafiék nagy pénzekkel az Al-Jamahiriya nevében pénzeltek, de hogy egy zseniális nagy hollywoodi produkciót csináltak belőle annak idején.
0: Kaddafi egyébként egy tök jó fej, és szimpatikus, az emberek érdekében cselekvő figura volt. Tudtam meg egy ingyenes labból a londoni emeletes buszon.
1: Volt figyelj, olyan része is.
0: Ilyet még nem láttam. Tehát
1: volt olyan része is.
0: Automatikusan fölkaptam egy ingyen újságot, szoktam olvasgatni, hogy az angolok valaki lerakja, és ez meg valami egészen döbbenetes összeesküvés elméleteket, a bankárok megölnek és életedre törnek típusú, hogyan teszik tönkre az életedet, meg a háttérhatalom, ilyen lapot sikerült fölkapni, de hát figyelj, szólásszabadság van, bárki arról nyomtat ki figyelj, lapot, amiről akar, de volt mondom, ez nekem új volt most Londonban.
1: Most nézd, azért, mert tehát ezt nagyon nehéz megérteni, főleg akkor, hogyha az ember nem hajlandó befogadni más gondolatokat, hogy soha nem fekete-fehér a világ.
0: Az világos,
1: és az egész Jamahiriának és a Kaddafi rendszernek azért volt több nagy vívmánya, illetve sok minden jó, amit tett. Például azokat a törzseket és ilyen családi törzsi berendezkedést, ami jellemző volt, az teljesen sikerült neki összefogni. Hát persze volt, aki elfolytott vérrel, nyilvánvalóan, mint egy rendes diktátor, de alapvetően azért rendbe kezdte tenni az országot, megállapodott a olajkoncessziókról, sok mindenkivel jó viszonyt ápolt, olaszokkal, még az amerikaiakkal is ugye jó sokáig, úgyhogy volt egy felívelő, hát egészen jó, hát mondjuk mennyit, legalább 20 éve Líbiának, mielőtt ugye kicsit tönkrementek a dolgok. Hát most gyakorlatilag azóta eléggé nehézkesen tud abból a válságból kilábalni. Még mindig ugye a Kaddafi hívek és a család még mindig hadakozik. Uh-huh. Úgyhogy Omar Mukhtar egyébként 1981 egyes film, Anthony Quinn maga játszotta a sivatag oroszlányát a filmben. Na, azt mondja, hogy...
0: Nézzük a szülinaposokat.
1: Szülinaposok, akiket érdemes kiemelni. Te kit emelnél ki?
0: Hát, Nep József,
1: igen. Rajzfilmrendező, forgatókönyvíró, zeneszerző, 1934-ben született ezen a napon. És ugye ez az a nap,
0: amin... Sok gyerekkori kedvencünk, hát a stáblistáján találkoztunk vele.
1: Uh-huh. Ezen a napon van az érdekesség, hogy 1912-ben született Alan Turing, brit matematikus, ugye az egyik atya a modern számítógép tudománynak, és Vint Cerf is ezen a napon született, 1943-ban, szintén matematikus, informatikus, ugye az internet egyik atya, ő pedig Turing díjas. Tehát ez egy ilyen gyönyörű együttállása ezeknek a tudós embereknek. Frances McDormand, háromszoros Oscar-díjas amerikai színésznő, 1957, óriási alakításai közül persze kiemelendő a Fargo,
0: igen.
1: Ami hát egy zseniális.
0: Pont a héten jött szembe egy lista, olyan sorozatokról, amelyek film alapján születtek, és legalább olyan jók, vagy igen. Még jobbak, és rajta volt ez a Fargo sorozat.
1: Rajta.
0: Igen, mert én belenéztem, és annyira nem varázsolt,
1: hát,
0: és ott hagytam.
1: Szerintem minden évad a brutál jó.
0: Igen?
1: Igen.
0: Aha, tehát, hogy
1: minden évad a brutál jó, és az a helyzet, hogy én nem tudok elmenni egy fadaráló gép mellett úgy, hogy ne a Fargo jutna eszembe. Pedig a múltkor pont daráltattunk mulcsot, és mindig eszembe jut ez a kegyetlen jelenet a Fargóból.
0: És Ebbing határában hány óriás plakát volt?
1: Három.
0: Jó, oké. Nem mertem mondani, mert egyszerűen összekevertem, de az is egy baromi jó.
1: Baromi jó, így van. Úgyhogy Frances McDormand. Na hát ők a születésnapja, saink. Szerintem az időre való tekintettel sikerült ezt a zenét választani, hiszen sokszor elmondja. Kicsit olyan, hogy is mondjam, ilyen magyarul mondja, de olyan idegen tájszólással, hogy meleg van. Azt mondja az illető benne, de egyébként nagyon, nagyon megtetszett a rap betét, amit nyugodtan lehet nevezni rap betétnek annak ellenére, hogy nem feltétlenül az.
0: És mikor jönnek a jelöltjeink?
1: A jelöltjeink, ja igen, jaj, de jó, hogy mondtad, igen. Tehát a mai nap folyamán újra meghallgatjuk a nyár slágere dalokat, és lehet szavazni a Viber oldalunkon, a Millás reggeli Viber oldalán. Keressétek meg a Viber oldalunkat, ott van a szavazás kitéve, már egészen kezd körvonalazódni, hogy mit szeretne a hallgatóság, de azért szerintem ez még nem reprezentatív, úgyhogy ma is meghallgatjuk őket, és menjetek oda, szavazzatok, mondjátok meg, hogy mi legyen a nyár slágere. Most nem ez jön, hanem a The Bahama Soul Club és a Malago.

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük, mit írnak a lapok. Hát pont ez jutott eszembe, hogy gyakorlatilag az egyik legnagyobb mém forrás ez a hidratációs szünet, ami van a meccseken, és a 24.hu írt egy nagyon jó pofa cikket arról, hogy a játékosokat védi, vagy a momentumot öli meg, hogy hogyan hat a meccsekre a hidratációs szünet, és hát ugye nagyon sokan azon a véleményen vannak, hogy hát amerikanizálódott a futball azzal, hogy engedünk egy 3 perces reklámszünetet, és most már negyedekben játsszák a focit a helyet, és például a tegnapi meccseken is, amik voltak, sok szövetségi kapitány elmondta gyakorlatilag, hogy teljesen fölöslegesnek tartják ezeket a hidratációs szüneteket. Sem, van, amikor ugye nem arról szól, hogy olyan meleg van, hogy óvni kéne, védeni kéne a játékosokat, hanem egyszerűen ez a szabály, és meg kell tartani, és kész. Szóval, hogy az egyik legtöbbet vitatott újítás ez. Ja, és ugye arról már volt szó, hogy gyakorlatilag sehol máshol nem lesz. Tehát sem az UEFA bajnokságokon, sehol nem fogják ezt bevezetni, úgyhogy nagyon érdekes ez a 3 perces szünet. Minden esetre elvileg ugye a játékosok egészsége védelmében vezették be, de hogy az biztos, hogy hatással van a játékra. A kritikusok azt mondják, hogy a tévétársaságok mérkőzés közben reklámja a fő cél, úgyhogy ezért nagyon bírálják a FIFA-t és Infantinót.
3: Aztán, hát, csak egy a, nem tudom, ez csontváznak minősül. Hát amikor ilyen 200 millióról, vagy 86 millió forintot használtak föl a 211 millió forintos keretösszegből, az a furat, ha már nem milliárdok röpködnek, ami csak így kiment baráti vállalkozóknak, akkor már szinte föl se kapjuk a fejünket. Ó, hát ez már csak egy kis bagatell tételnek tűnik, nagyon durva. Szóval ez Balázsi Gyula ismét. Ennyit használtak föl, hogy hirdessenek valamit, aminek nem is igazán kell reklám. Ez a Telexnek a cikke. A Lombik szektornak szólt ez. Azt, hogy ebből is pénzt tudtak csinálni. A Káli intézetet Káli Nagy Géz alapította 92-ben, aztán államosították az egész szektor, de azért 23-ban több mint 211 millió forintot kapott arra, hogy reklámozzanak ezen a területen is. Úgyhogy a Telex vizsgálja meg ennek a hátterét. És várjál, még a G7-et nézegettem, csak
2: én két cikket találtam a portfólión, amit érdemes átolvasni. Az egyik az, hogy hatalmas megállapodást kötött a Claude fejlesztője az egyik legfelkapottabb vállalattal, a Micron Technology és az Anthropic között sikerült ugye ezt létrehozni, memória és tárolóeszközök szállításáról, ez az egyik. A másik pedig Christine Lagarde-ról szól, mégpedig azt, hogy azt mondta, hogy rendkívül egyeztetés kell Kínával, mert hogy azt mondta, hogy a deviza árfolyamokról szóló nemzetközi tárgyalásokba Kínát is be kell vonni, mivel a kínai yuan a nemzetközi valuta alapértékelése szerint tartósan alulértékelt. Ezt az Európai Központi Bank elnöke mondta, ez is izgalmas.
3: Te láttál már beszélő palotát?
2: Hát igen.
3: Ja, engem, ez halálba, engem ez halálba idegesít, hogy a Sándor Palota az beszél, az reagál, az nyilatkozik. Tehát nyilatkozta a Sándor Palota, ja, reagálta. Hát,
2: én a bejárás...
3: Agybajt kapok ettől.
2: Én a Karmelit a bejárásra gondoltam, hogy az egy magáért beszél. Az egész, az elmúlt. Hát figyelj, mit, de hogy beszél? Amikor Súlyog Tamás nem kommentál egyelőre.
3: Akkor meg az a cím a sajtóban, nem kommentál. Hogy, nem, hogy a Sándor Palota nem kommentálja, de van, amikor meg kommentál.
2: De óvaint. Tudod, mitől int óva Súlyog
3: Palota,
2: Tamás?
3: A Sándor Palota,
2: jó,
3: int
2: ez
3: óva.
2: Igen, így van. A Sándor Palota, tudod, hogy mitől int óva?
3: Na, mitől?
2: A közhatalom önkényes gyakorlásától. Kérem szépen. Ezt így ízlelgessük.
3: Hát, ez nincs igaza. Az nem szép dolog. Érted? Várjál, hova rejtettem.
2: Na, hova rejtetted?
3: Jó, akkor viszont, jó, akkor még jöjjön ez a cím, ami még szintén sikerült kicsit fölbosszantanom magam. Ez a címadás. Szóval a hír az az, hogy meghalt Alan Greenspan 100 éves korában.
2: Ja, ezt erről beszéljünk, igen.
3: És ugye nagyjából
2: nem jut idő a tőzsdére, de mondjad, mert fontos.
3: Igen. Legendás. Ha azt mondják, hogy legendás jegybankelnök, az szerintem
2: legendás, teljesen abszolút. Figyelj, 18 éven keresztül volt fedelnök. Nem adott interjút, viszont ilyen elképesztő, nehezen megfejthető üzenetei voltak, amikre a mindenkire megett az egész piac. Tehát, hogy most nem feltétlenül kell mondani, hogy szerettük, meg nem szerettük, de az, hogy óriási hatással volt a formálódó amerikai gazdaság és a világgazdaság politikájára, azt tuti.
3: 100 éves korában meghalt Alan Greenspan, a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója. Ezzel a címmel volt képes a Telex
2: lehovni ezt
3: a hírt.
2: Na most, ezt én is olvastam.
3: Egy köztiszteletben álló és kiváló jegybankár és közgazdász volt. Utólag valóban voltak olyan hangok, hogy ha ő sok évvel korábban nem ereszti el úgy a dolgokat,
2: hát az a hitelezés politikája és a mindent szabad, igen. Ez... Figyelj, ennek van létjogosultsága.
3: Senki, amíg ő ott volt, ezt, hát jó, néhány ilyen hang, hogy hát ez talán kicsit túlzás, de nem voltak. És amikor az egész megtörtént, az utólagos magyarázatokba elővették az ő felelősségét is, hát, hogy jaj, hát ezt a sok évvel ezelőtt a Greenspannek nem így kellett volna csinálni. Igen, erről van egy vita egyébként.
2: Így van. Erről van egy vita, ami tök jó vita, érdemes, így van.
3: De hogy ezt kiemelni
2: vagy hogy hova menjünk, melyik oldal rájunk az Ayn Rand féle libertáriánus gondolkodás felé, aminek egyébként része volt a Greenspan, vagy pedig azt mondjuk, hogy hát ezt egy kicsit elszúrták ezzel a túl lazítással, és arra azzal, hogy nem volt elég gyeplő. Oké, de ez a cím, ez így teljesen
3: ez
2: rossz.
3: Ez a nettó taplóság. Igen, ez
2: nem sikerült. Kellemetlen. Drága Telex, ezt erre figyeljetek. Na, sajnos van rossz hír is, hiszen elhunyt Nyakol Júlia. 64 éves volt, és június 20-án hunyt el váratlanul. A művésznő családja közölte a Stúdió K Színházzal a hírt, aminek ugye 97 óta volt tagja, és csak tegnap délután került ki a közösségi médiába, és onnan lehetett értesülni róla. Úgyhogy ez egy szomorú hír. Tőzsde!
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
4: A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon NRT.
2: Hát kérlek szépen, a Portfolio.hu-nál is szerintem elég meleg van a szerkesztőségben, mert annyira megtetszett nekik az OTP tegnapi teljesítménye, hogy párhuzamosan egymás mellett, ezt meg is mutatom neked, annyira vicces címlapon hozzák azt, hogy nagyot menetelt az OTP, mellette egy másik cikkben ugyanúgy képpel nagyot ment ma az OTP. Mind a két cikk ugyanarról szól. Párhuzamosan két újságíró kollega megírja a budapesti értéktőzsde teljes ez van.
3: Már kétszer került föl, tök ugyanaz?
2: Nem teljesen ugyanaz, de ugye az egyikben a teljes tőzsdei anyag van, ami történt tegnap a Budapest értéktőzsdén, a másikban pedig kimondottan az OTP-nek a vezetésével. De egyébként igen, alapvetően ugyanaz, mert ott... De nem. Most, hogy így teljesen
3: belement... Kolléga vagy AI kolléga?
2: Lehet, hogy az egyiket... De tényleg ott van a hazai bluechipek árfolyam változása grafikonnal és mindennel. Időrendben szerintem az egyik később került ki. Mindegy, lényeg, az OTP 2%-os fölötti 2,1%-os pluszban zárt. Ja igen, az egyik a napközben, ezt nem vették le, ott csak 1,5%-os plusz van. Szóval, hogy a Richter 1,1%-os plusszal követte, a Magyar Telekom is, a MOL pedig 0,7%-os pluszban utána. Kíváncsi vagyok, hogy a hormuzi szoros és az olajár feloldása 60 napos engedmény az USA-tól.
3: Milyen feloldás?
2: Hát az, hogy az olajat szállíthatják.
3: Reggel bezárták, este kinyitották?
2: Kb. Igen. Aha, meg jó, hogy mert... az USA megengedte, hogy 60 napig most újra iráni olaj kerüljön a piacra. De az olaj árán ez látszik, hogy ez...
3: Az olaj árán az látszik, ha jó hír van, az viszont nem látszik, ha rossz hír van. Tehát, de tényleg. Okay. Tehát amikor visszazárták, akkor sem történt semmi. Vagy hát a felét visszaemelkedi annak, mint amit akár hír nélkül, akár az éppen kinyitjuk, és éppen tartós béke kilátások.
2: Hát most 73 dollár, kérem köszönöm szépen, a crude, 77 dollár a Brent. Mikor volt ilyen? Gyakorlatilag nem is emlékszünk már, úgyhogy nagyon klassz, legalábbis azoknak, akik azt mondják, hogy égetni szeretnék ezt a foszilis üzemanyagot. Minden esetre jó napja volt viszonylag az amerikai piacnak, ha a Dow-t nézzük. A Nasdaq meg az S&P azért visszaesett, nem utolsó sorban, köszönhetően annak, hogy például 16%-os mínuszban fejezte be a SpaceX.
3: Hát annak nincs hozzá köze, nincsen benne az indexben.
2: Nincsen benne, de úgy az a hangulatot befolyásolja.
3: 100% hozamon van a játék sortomon. Úgyhogy na tessék. Nagyon vicces. Tehát ez ilyen szórakozás jelleggel, tudod, amit
2: nyitottam. Hát vállalati kötvényeket szeretnének kibocsátani, hogy áthidaljanak egy áthidaló kölcsönt. Ugye?
3: Bocsánat, csak 50%-ot rosszul mondtam. De 200 dollárból lett 300, tehát ez a mókás játék. Biztos, hogy nem mertem volna ilyen lufi fújásra, meg ilyen hisztériába jobban beleszállni, de akkor meg utáltam volna magamat, hogyha egy érzés kedvéért, hogy hát ezt azért mégsem lehet így végignézni épésszel.
2: Na majd jön az OpenAI, meg az Anthropic, azért az egy más sztori egy kicsit az szerintem.
3: Anthropikos hír van.
2: Bizony.
3: Tehát Ugráló Jancsi megütötte a Google-t.
2: Na.
3: John Jumper, a Google egy fontos embere távozott és átment az Anthropichoz, képzeld el.
2: Hát ennyi.
3: 5%-kal megütötték az Alphabet árfolyamát emiatt, képzeld el. Ennyit jelent, hogyha egy AI szaki, képzeld el, de egy céget vált, de nem semmi. Nyilván ki lehet számolni, ez a mennyit vett el a Google, vagy az Alphabetnek a tőke értékében. Elmegy egy nagy szakid, és 5%-ot szakad a papír, elképesztő. Na mondja
2: sem. Nem tudom elmondani, mert közben lejárt az időnk, és már itt van a Schmidt Andi.
3: Visszatérünk rá, jó.
2: És híreket akar majd mondani.
4: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
2: Azt nem mondhatjuk, vagy nem titkolhatjuk el, hogy itt van Schmidt Andi, a házi fotball totó bajnokság nyertese, akit csak úgy lehet majd behozni, hogyha hármat megtippelek teljesen jól, három pontosra.
5: Ezt kiszámoltad?
2: És egyet pedig legalább gólkülönbségre eltalálok, és te közben semmit nem csinálsz. Úgyhogy ne lőgj, mert nagyon elmentél, úgyhogy ez botrány, amit
3: művelsz. A kieséses szakasztól szorzókat kell a hozzáadni, hogy izgalmasabb legyen, mert különben már semmi
2: nem
3: sem
2: tudom, hogy hogy lesz.
5: Nincsenek ott szorzók.
2: Hát nem tudom, hogy
3: kell kialakítani a szabályzatot, tehát hogy különben, aki az elején elmegy,
2: de jól
3: akkor
2: csinálod,
3: azt már nem tudod utolni.
5: Jó, lehet egy csomó három pontosan.
2: Igen, azt nézegettem a meccsek, és volt olyan, amikor teljesen jó voltam egész végig, és a legvégén totál lenullázottam, 3-ról 0.
5: Sorry.
2: Persze,
5: jó. Most hogy áll a reggeli?
2: Mert? Hát úgy. Azt nem tudom még a reggeli meccs, hogy áll, remélem ott nem olyan viharok voltak. Hát az is botrány persze természetesen, mert ezek a... Mindjárt mondok az Algériára valamit, ami nem szép, mert hogy eddig azt gondoltam, hogy tudnak focizni, de most egyelőre még azt láttam, hogy 1-0-ra vannak Jordániával szemben, úgyhogy jaj, nem tudom.
5: Nem tesz jót ez nekem, ezt mondtam itt reggel, nem tesz jót.
3: Mert túl komolyan
5: kettő helyen, vagyok ideges a kocsiban és meccsnézés közben.
2: Bejött a Szabolcs, igen, és azt mondta, hogy már abba. 2 perce mennie kéne a híreknek, kérem szépen.
5: Így van. Nem,
4: az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
6: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
7: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen! most akár 16 millió forint kedvezménnyel és Rozsda övezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
8: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
9: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádiókafén.
10: Jó reggelt kívánok! Budapesten lelassult a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, valamint a 11-es főúton a Pünköstfürdő utcánál. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogátkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Mától az 5. kerületben az Akadémia utcában a Vigyázó Ferenc utca és az Arany János utca között útszűkületen kell áthajtani, mert felújítják a gázvezetéket. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Szent Orbán tér közelében sávelhúzással irányonként egy sáv járható gázvezeték javítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
11: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
12: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
8: Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Indul a tisztító tűzművelet. Meghibásodott a klíma, ezért át kellett szervezni az onkológiai műtéteket. Folytatódik a kánikula a következő napokban is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt-Andi. Elindítja a tisztító tűzműveletet a Tisza. Ennek részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetését is. Az alkotmánybírák felső korhatárának visszavezetésével megszűnik a testület jelenlegi elnökének mandátuma, és 12 évben korlátozzák a képviselői mandátumok hosszát, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Elindult a társadalmi egyeztetés, a Nemzeti Vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal felállításával kapcsolatban is. A kormány közleménye szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a korrupció és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása. A kabinet honlapján arról írnak, hogy az elmúlt két évtizedben még konzervatív becslések szerint is 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból. Ez a pénz hiányzik a vasúti rendszerekből, a kórházakból, az iskolákból, valamint a magyar emberek fizetéséből. Ma 9 órakor kezdi a munkát az országgyűlés. A képviselők döntenek a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényjavaslatról és az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról is. Záró szavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló jogszabály módosításáról is. Elromlott a klímaberendezés az Országos Onkológiai Intézet 3-as épületében, ezért átmenetileg módosítani kellett a műtéti rendet. Az egészségügyi miniszter tegnap este közölte, hogy ma megérkeznek a szükséges alkatrészek, és a beépítésük is megkezdődhet. Hegedűs Zsolt megköszönte az intézet munkatársainak a segítséget és a munkát, a betegeknek és a hozzátartozóknak pedig a türelmet. Felmentést adott az Egyesült Államok Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminiszter. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-éig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik feldolgozott kőolaj termékekre is. Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász, Nagykun-Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében írtják a szúnyogokat ezen a héten. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. Nagy erdő és bozót tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
13: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a kánikula. Holnap már egészen minimális esélye van futózápornak, legfeljebb a többfelé élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, délután a maximumok 30 és 35 fok között alakulnak.
13: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
15: 27.
14: És te még hiszel a mesékben?
13: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, 7 óra 14 perc van, június 23-a kedd a stúdióban, Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: És a kedves hallgatók, köszönjük szépen a sok üzenetet, 0636980980, illetve természetesen a többi elérhetőségünk így, például a Messenger is, amit mindjárt böngészek. A briteknél a Clarence House kommunikál a királyi család nevében, tehát ugye palota vagy ház.
6: Igen, oké, értem.
5: Azt mondta Anna még tegnap, hogy nagyon érdekes, várjál, hogy nem találom, igen, hogy sziasztok, dinnyéből, fetával, olívaolajjal, bazsalikommal nagyon-nagyon finom salátát lehet készíteni.
6: Meg a tegnapi dinnye
5: receptnek
6: a folytatása.
5: Igen, aha. Az tényleg jó. Úgyhogy,
6: már próbáltad?
5: Szuper. Egyszer fogyasztottam ilyet, igen.
6: Ja, aha, oké, értem. Aztán azt is írja a hallgató, hogy már tök régóta van lehetőség hidratációs szünetre, most viszont mindig kötelező ez, már is feltűnő lett, hát igen, pontosan ezért, mert ez gyakorlatilag tök egyértelmű, hogy csak a pénzről szól, tehát addig is lehet reklámozni, tehát amikor állnak kockára fagyva a szakadó esőbe a játékosok, már akkor is meg kell csinálni.
5: Az érdekes volt valóban.
6: Semmi gond nem lenne, hogyha valóban akkor lenne, hogyha ezt el lehetne dönteni, hogy szükség van rá. Azért ez mókás, hogy az Európai Futballszövetség közölte, hogy már pedig itt nem lesz,
5: igen,
6: a BL-ben, tehát gyakorlatilag egy komoly szabályváltoztatás, ami a teljesen máshogy
5: kell. Hát ugye voltak már ilyen szabályváltoztatások, rengeteg, ugye a legtöbb az a különböző technológiai vívmányoknak köszönhető, vonaltechnológia, chip labdában, amit akarsz, de ugye a legismertebb ilyen, vagy talán a legnagyobb ilyen vitát kavaró az az aranygólos változtatás volt, ami végigvitt egy VB-t. Az is érdekes volt nagyon, hogy hosszabbításban hogy lehet vége egy meccsnek, hogy nem 11-esekkel vettek véget, hanem jön az aranygól.
6: Láttam Londonban is.
5: Hirtelen halál.
6: Ez, ha jól látom, ez a Met Office-nak, én is ezt szoktam nézni, hogy Angliába megyünk, amit az Angliában élő hallgató beküldött nekünk, a 34-34-36, ott is jó, de a hétvégén még csak 30-32 volt, úgyhogy így még nem mentem Londonba, hogy csak rövid gatyában, és esély sem volt esőre. Igen, igen, ez a része a nagy európai hőhullámnak.
5: Bizony, innen a hosszabbak az éjszakák.
6: A Brit-szigetek délebbi felét is elérte ez a brutális hőhullám, igen.
5: Igen, eredetileg ugye már 21-e, 22-e az, amikortól hosszabbak az éjszakák, de ugye a Szent Ivánéhez kötődik. De menjünk tovább, mert fontos dolgunk van, és még a budapesti híreket nem mondtuk el.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát mi a legfontosabb hír szerinted Budapesten és környéken? Én magam.
6: A legérdekesebb, inkább azt mondanám.
5: Na, a legérdekesebb, jó, mondjad.
6: A sorban a legalsóra mentem rá, mert hogy költőpénzt kapnak a gyerekek egy budapesti kerületben. Ez egészen konkrétan Terézváros, ahol junior utalványokat osztanak, és ezek 13 ezer forint értékű utalványok. Ezt a polgármester Soproni Tamás jelentette be, illetve hívta erre föl a figyelmet, hogy június 22-től lehet ezeket átvenni. Az elköltéséről
5: mi
6: szabadon rendelkezhet
5: a
6: jogosult. Hát az iskolakezdési támogatást változtatták át junior utalványjá, és ekkor emelkedett meg ez a bizonyos összeg is 10.000-ről 13.000 forintra. Nem kell igényelni ezt a juttatást, alanyi jogon jár, tehát minden fiatalnak fiatal megkapja ezt, és hamarabb, de nem az iskola kezdéshez, hanem már eldönthetik a nyári szünet elején, hogy akkor nyaralásra, tanévkezdéshez szükséges holmira vagy ruhákra költik-e egy érdekes terézvárosi kezdeményezés.
5: Már most alig folyik a víz három településen, a brutális hőségben, ez Ráckeved, Dömsöd és Szigetbecs, ahol a szolgáltató szerint a rendkívüli hőség és az emiatt megugró vízfogyasztás miatt túlterhelődött a rendszer. Ugye erről már lehetett olvasni több portálon, illetve az RTL híradóban is lehetett látni, de most ugye az a lényeg, hogy már arra kérik a helyieket, hogy kettől, vagy azt arra figyelmeztettek, hogy kettől mától fennakadások lesznek az ivóvízszolgáltatással, és arra kérik a lakókat, hogy csak a legszükségesebb célokra használják az ivóvizet, mert a nagy meleg még napokig kitart. Tehát recseg, ropog a rendszer, és nagy kérdés, hogy kik fognak csatlakozni. Ugye én úgy emlékszem, hogy a legutóbbi ilyen esetben nagyon sok Budapest környéki településnél probléma volt. Hát nem sok jót vetít előre ez a sztori. És ugye az is egy érdekes kérdés, hogy arra kérik a lakókat, hogy takarékoskodjanak, és hogy ez ki mennyire tartja be, vagy mi a legszükségesebb, vagy hogy lehet ezt. Mert van, aki nagyon magára veszi ezt, és tényleg odafigyel, és tényleg megpróbál mindent spórolni, a más meg nem. Tehát, hogy ez nagyon nehéz ügy szerintem.
6: Aztán múlt augusztusban beszéltünk arról, amikor egy nagyot szólt egy 444-es sztori a 12. kerületi polgármester körüli eseményekről. Most lehozták a harmadik helyreigazítást, és ez tényleg egy borzasztó így látni, tehát itt mindkét fél hibára halmozott, de egy csomó minden nem stimmelt, egy csomó mindent nem szabadott volna úgy megírni, ahogy megírták, mégis beleálltak, nem kértek elnézést, úgyhogy most harmadik részletbe harmadszor is helyreigazítást közölt a lap. A polgármester meg így hisztérikusan és baromi rosszul reagált az egészre. Amikor keresték, akkor nem reagált, utólag egy ilyen Facebook hisztériázás volt, de hogy napokon, hónapokon keresztül, tehát ha mindkét oldalról valamit el lehet rontani, akkor ez a tipikus eset annak, hogy ennek nem így kellett volna történni, ez így senkinek nem jó. És az, hogy ott viszály van, és komoly ellenségeskedés, az meg tény, hogy ezt próbálták elvileg földeríteni, ami egy fontos, és abszolút valid téma, és fontos, csak nem úgy, ahogy ezt a 444 csinálta. Úgyhogy ezre szerintem mindenki csak vesztett ezzel az egésszel, hogy totál értelmetlen volt. Na mindegy, tegnap azért hoztam szóval, mert tegnap jött a harmadik helyreigazítás.
5: Hát még egy gyorsat a végére, ugye most már sokat foglalkozik mindenki a Velencei tóval, úgy tűnik a legfrissebb becslések szerint nyár végére 30 centis pocsolya lehet a Velencei tóból. Aztán úgy gyakorlatilag...
6: A kükürt láttad, hogy
5: átsételt. Persze, azon gondolkodtam, hogy a Kürti Gábor Dezsőről van szó, a Magyar Kerékpáros Klub elnökéről, de arról, tehát... Azon gondolkodtam, hogy a kükő ezt megcsinálta, és tök jó, de most át is fog tudni biciklizni rajta.
6: Tehát, na, az hogyan?
5: Hát hogy? Hát ha 30 centis pocsolya lesz, akkor...
6: Hát nem, hát azért az nem lesz szerintem.
5: Hát de, úgy tűnik, hogy az lesz minden
6: hát,
5: esetre.
6: Hát még egy 50 centit kéne apadnia.
5: És fog, mert hogyha így nézzük, hogyha marad az eddigi havi 6-8 centis nettó vízszint csökkenés, akkor ősz elejére ez a 30 centis vízállás is kialakulhat. Tehát a negatív rekord ugye az 52 vagy 51 centi kb. Az gyakorlatilag 20 centiméterrel is megdőlhet. Úgyhogy most rengetegen megszólalnak, és én azon röhögök a legnagyobbat, amikor veri az asztalt valaki, hogy már pedig Dunavízzel ezt nem lehet pótolni, hiszen a helyi flóra. Tehát önmagában...
6: De világosíts föl, akkor a Dunavíz az, hogy helyeződne át oda?
5: Hát van egy kiépített csatorna lényegében, amit csak alig kell bővíteni. De értem, hogy mindenki, aki természetvédő, és azt mondja, hogy a helyi flóra és fauna, tegyük hozzá, és fauna, mert nem csak a flóráról van szó.
6: De... Milyen flóra és fauna van egy kiszáradtóban?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. A másik kérdés az pedig az, hogy na és az egész rendszer mielőtt ugye elvágták volna a vasúti töltéssel a dínyési fertőt, és az egész egy ilyen fertős, tehát az egész a sárvíz volt, a sárvíz pedig a Dunához abszolút kötődött az egész terület, úgyhogy önmagában annak idején Dunavíz volt ott, úgyhogy
6: na,
5: nem
6: és
5: is
6: milyen
5: értem.
6: Milyen a hangulat a helyi lakók körében, kolléga?
5: Nem jó a hangulat, még van víz,
6: kit,
5: lehet fürdeni.
6: Kit hibáztatnak ott az emberek, vagy ilyenkor? Most miért? Hát,
5: most végig kéne venni az elmúlt 40-50 évnek a teljesen elhibázott fejlesztési cuccait, az, hogy betonmedencét próbáltak csinálni belőle, hogy körberakták ezzel a támfalal, és a többi, és a többi, és a többi.
6: Hosszú,
5: meg azzal,
6: igen,
5: hogy a víztározókat teljesen elhanyagolták, meg azzal, hogy nem oldották meg a vízterületnek a leszivárgását a dombokról, például az M7-es kialakításával, és a többi, és a többi, és a többi.
6: Hogyan lenne még menthető? Talán most ez lenne a legfontosabb kérdés.
5: Pontosan,
6: lenne
5: illetve hogy milyen jövőképet képzelünk el ennek az egésznek. És akkor utána beszélhetünk arról, hogy milyen flóra és milyen fauna az, ami ott majd valamikor lehet, akkor, hogyha rehabilitáltuk ezt az egész területet. Mert én azt értem, hogy mondják, hogy de hát a huszárok is, kérem szépen, igen, de azóta változott a szituáció.
6: 200 évenként kiszáradt, ugye? Vagy valami ilyesmi.
5: Igen, lehet, de azóta változott a helyzet. Települések épültek fel a tó körül, ez egy rekreációs központ, ott kéne, hogy legyen víz, kéne, hogy legyen valami. De most ezen kéne dolgozni, hogy hogyan csináljuk ezt meg. Na, de viszont más dolgunk van, Gábor.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
5: Na tehát, a nyár slágere szavazás a Viber oldalunkon lehet követni, és ott lehet mind a négy számra szavazni, amit a mai műsorban is le fogunk játszani, de egyébként, ha szeretnétek, akkor a YouTube Musicon, vagy a YouTube-on, vagy a Spotify-on rákerestek előadóra.
6: Egy hallgató csinált egy Spotify.
5: Megcsinálta már?
6: Igen, ez a négy dal van rajta, kimondottan egy...
5: Akkor rá lehet keresni a nyár slágere.
6: Igen,
5: playlistet, így van. Az a lényeg, hogy jöjjön az a szám, ami szerintem baromi jó, de talán a legkevesebb szavazatot kapott eddig. Meglátjuk, hogy tetszik-e nektek a Lime Garden legújabb felvétele.

0: Millás reggeli,
1: ahol széles a paletta.
2: Na, hogy úgy tűnik, hogy a cash az nem a king, legalábbis, hogy 2026. február 1-től havi két alkalommal lehet most már KP-t felvinni, legfeljebb 300 ezer forintot. Ez minden magyar egy bankszámlájáról tudja megtenni, vagyis ugye a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi lehetőségét megduplázták, tehát február 1-től, de kérdés az, hogy hogyan hatott ez, hogy népszerűbb lett-e a készpénz hirtelen. Ezt kérdezzük Argyelán Józseftől, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójától. Szia, jó reggelt!
3: Szia, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Na, a KP az ettől tetszetősebb lett az ingyenes duplázástól?
3: Hát, hogyha a teljes kártyahasználati szokásokat nézik, akkor azt kell mondjam, hogy igazából nem. Azért az elmúlt időszakban, hogyha azt mondjuk, hogy a lakosságnak a magyarországi belföldi készpénzfelvételés vásárlási, illetve külföldi készpénzfelvételés vásárlási kártyás vásárlási szokásai hogyan alakultak, akkor egy erős tendenciát láthatunk, hogy a belföldi készpénzfelvételek aránya folyamatosan csökken. Mondjuk a 2020-ra tekintünk, akkor mondjuk körülbelül minden második forint, amit kártyával használtunk, az magyar készpénzfelvétel volt. Ma már minden negyedik forint készpénzfelvétel, tehát gyakorlatilag fele olyan jelentős lett a belföldi készpénzfelvétel, mint korábban volt. Az igaz, hogy az első negyed évben idén megtört ez a csökkenő trend, és most inkább oldalazás, stagnálás látható, de azért ezzel nem mondanám azt, hogy újra a készpénz lenne a király.
2: Igen, tehát ez akkor viszonylag egyértelmű, hogyha hosszabb távú trendet nézünk, főleg, hogy említetted, hogy így szépen szorul vissza, és mindenki az új fizetés

0: De nem volt, de szerintem amióta vannak statisztikák, nem volt ilyen alacsony a készpénzfelvételek száma. Az összeg az nagyjából stagnál, emelkedik egyébként, de ez is érthető, hiszen gondoljunk bele, hogy az infláció miatt, a növekedő bérek miatt azért többet kell költenünk, akár kártyával, akár készpénzben. Ezen kettő együttállás miatt viszont az egy kártyás készpénzfelvételre jutó összeg az már elérte a 105 ezer forintot, ami azért egy jelentős növekedés, tehát hogy kevesebb szerveszünk fel, akkor viszont jóval nagyobb összeget, és ez minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy nagyobb összeg ingyenes.
1: Aha, most már nincs ez a 100 ezeres korlátozás, hogy annál többet nem ad ki az automata, most már 150-es sincsen, tehát bármekkorát föl lehet venni?
0: Azt a szabályt kérte vagy várja el a jogalkotó, hogy a jogszabály ingyenes készpénzfelvételt bármely magyarországi ATM egy tételben ki tudja adni.
1: Ja, akkor most kötelező volt ezzel párhuzamosan megemelni 300-ra ezek szerint, ugye? Akkor
0: egy ATM felvétel legalább 300 ezer forintot ki kell tudni adni. Nyilván vannak olyan technikai esetek, hogy nincs annyi az ATM-ben, vagy valami hiba van, de a bank maga nem korlátozhatja ezt alacsonyabb szinten.
1: Aha, értem.
2: Ami érdekes ebben az egészben, azon túl, hogy változik meg az embereknek a fizetési szokása, és hogy szorul vissza így ezek szerint a KP-nak a szerepe, hogy ez átírhatja a bankok közötti versenyt abban a szempontból, ugye, hogy az ő kínálatukban hogy és mi szerepelt ezzel kapcsolatosan?
0: Kétségtelenül. Tehát, hogy ekkora összegű ingyenes készpénzfelvétel, amit a bankoknak egységesen biztosítaniuk kell, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a készpénzfelvételi díjakhoz kötődő verseny az érdemben lecsökkent a bankok között, vagy le fog csökkenni, véleményem szerint. Nyilván lesznek még mindig olyan emberek, akik mondjuk 500-600 ezer forintot szeretnének készpénzben fölvenni, de ez azért az elenyésző kisebbség lesz, és a többség számára elég 300 ezer forint havonta készpénzfelvételben. Tehát jó eséllyel sokkal jobban számítani fog az, hogy mondjuk a számlavezetésnek mennyi a díja, hogy a bankkártyának mennyi az éves díja, hogy az értesítések mennyibe kerülnek, az átutalások mennyibe kerülnek. Ezek mind lényegesebbek lesznek, mondom ezt úgy, hogy a legdrágább tétel, ha valaki átlépni a jogszabályi határt, azért jellemzően a készpénzfelvétel, viszont egyre kevesebben fogják ezt átlépni.
1: Arról van adatunk, hogy a korábbi határt hányan lépik el? Tehát mondjuk 150-nél többet hányan vesznek föl? Mert hogy összességében a kivett összeg az alig nőtt, tehát a döntő többség az bőven alatta van még a 300-nak, de talán még a korábbi 150-nek is.
0: Nincsen arról pontos adatunk, hogy hányan lépték át eddig a 150 ezer forintos határt, vagy hogy most a 300 ezeres forintos határt hányan lépik át. De az kétségtelen tény, hogy mondjuk ez az átlag összeg, amire azt mondtam, hogy elég erősen jelentkezett, amelyet az egy készpénz fénvétel átlagos összege, ez még mindig csak 105 ezer forint, tehát 150 ezer forint alatt van még mindig. Tehát azért érdemben az átlag emberek többségének elegendő a 300 ezer forintos készpénzfelvételi limit bőven. Azt hozzátenném, akinek pedig nem elegendő, ő még mindig találhat olyan bankszámlát, akik kínálnak olyan lehetőségeket, plusz ingyenes készpénzfelvételi lehetőségeket, amelyekkel díjmentesen megoldható a plusz készpénzfelvétel. Az más dolog, hogy ez banki ajánlat, és általában valamilyen egyéb feltételekhez kötött, vagy magasabb számlavezetéshez, vagy mondjuk valamilyen egyéb feltétel teljesítés, gondolok itt mondjuk havi jóváírás vállalására.
1: Eddig, illetve a korábbi rendszerben, ha több pénzre volt szükséged, akkor sokan csinálták, hogy jó, hát a 150 a Magyar Bankból, plusz a maradék a Revolutról. Most a Revolut is kvázi magyar bank kezd lenni, illetve magyar szabályok vonatkoznak rá. Ebben most milyen változás van? Ők is, rájuk is vonatkozik ez a 300, illetve ők mit terveznek, hogy ezen felül akkor hogyan próbálják az ügyfeleket csábítani?
0: Eddig csak pozitívat tudok mondani ebből a szempontból a Revolut magyarországi ügyfelei számára. Rájuk is érvényes lesz a jogszabály ingyenes készpénzfelvétel, tehát lehet nyilatkozni, hogy a Revolutnál szeretném ezt kihasználni. Itt fontos kihangsúlyozni, nyilván akik már magyar fiókteléhez csatlakoztak, itt fontos kihangsúlyozni, hogy ezzel elveszik a másik bankhoz kapott adott nyilatkozat, ha volt ilyen, tehát hogy ezt át kell gondolni, hogy hol szeretném használni, de a Revolutnál is lesz ilyen. A másik, hogy ugye eddig is voltak ingyenes készpénzfelvételek, például az alapstandard csomagjuk, ez 75 ezer forint volt, és meg is marad, az ingyenes készpénzfelvételi jogszabály ingyenes készpénzfelvételen felül. Tehát így már mondjuk 375 ezer forintot is föl lehetne venni magáról a Revolutról.
1: Magasabb csomagban ugyanezt, tehát annyival több, annyival fölötte a 300 fixnek, amennyi eddig, ami amúgy a csomagothoz jár.
0: Igen, hogy a standardnél 75, a következő plusznál szintén 75, a prémiumnál 150, a

0: a Metánál, 300 Ultránál azt hiszem 750 ezer, tehát hogy igen, ezekre az eddigi lehetőségekre mind rárakódik a jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel. Azt még nem tudom biztosan megmondani, hogy mi van, hogyha valaki különböző sorrendekben használja, tehát hogy most melyik fogy el előbb, a Revolut kerete vagy a jogszabályi, ezt nem tudom biztosan megmondani, de a Revolut kijelentett, hogy rárakódik, sőt, most, hogy indul a magyar fióktelep, a Revolut bejelentette, hogy július-augusztusban minden ügyfelének, magyarországinak, és itt most független attól, hogy már csatlakozott a fióktelephez, a magyar fióktelephez, vagy még nem, biztosítja a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételt, jogszabályi nyilatkozat nélkül, tehát kvázi minden további egyéb intézkedés nélkül, tehát havonta két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot ingyen föl lehet venni bármely magyarországi ATM-ből Revolut ügyfélként, júliusban, augusztusban, akkor is, ha nem nyilatkozik az adott illető, és ez szintén független attól, hogy mennyi díjmentes lehetőség van amúgy az adott csomaghoz.
1: Tehát akkor megtartottam a Magyar Banknál 300, Revolutnál az ajándék 300 plusz a Revolut csomagom?
0: Igen, de ez csak most átmenetileg. Uh-huh. Két hónapig. Ha ez lejár, akkor utána eldöntheti az ember, hogy megtartja a mostani csomagjához a nyilatkozatot, vagy átkírja a Revoluthoz, erre is lesz lehetőség.
2: Aha. Oké, jó, rendben, köszönjük szépen ezt a gyors áttekintését az adatoknak. Ugye a február 1-e óta megduplázott készpénzfelvételi limit kapcsán néztük meg azt, hogy élnek-e ezzel és mennyien. Köszönjük szépen, jó munkát neked!
0: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
2: Argyelán Józseffel beszélgettünk, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójával. Pont egyébként még a végére egy mondat, hogy eszembe jutott, hogy azzal, hogy ugye ez teljesen átírja a készpénz, illetve a nem készpénzes fizetéseknek a trendjét, ez az egész, hogy az lesz a legnagyobb verseny, hogy a mobilbanki applikációk milyenek, és hogyan lehet velük dolgozni. Amelyik jobb, az biztos, hogy nyertes lesz szerintem, és ez jó, hogy rákérdeztél így a Revoluton keresztül, mert nyilván ő vitte ebben a stafétát, és a többiek meg lekövették.
3: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy, hát, az sok mindennél jobb.
4: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Az egész arra való, figyelsz te egyáltalán? Szóval az egész arra való, hogy ne dugjunk be dolgokat olyan helyre, ahol nincs semmi. Meg kéne ott bent lenni valaminek. Na erre jó a fázis ceruza.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Halló, tschüsszik, mi gütetek? Und elmondva neked, mi az a fázis ceruza? A fázis ceruza vicces dolog, mert egy csavarhúzó, de nem szabad csavarhúzni neked. Ha bedugod konnektor, akkor világít, ha van fázis. Ich weiß nicht, mi az fázis, de van, ha világít. Fontos, hogy egy konnektorba csak egy fázis ceruza dugjál. Mondom ezt szigorú, mert a grossfater mondta, hullaházba nem jár a télapó. Most már tudod, mi az a fázis ceruza? Használd bátran, de legyél óvatos. És ne feledd, a jó barkács egyszer mér, kétszer vág.
8: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
9: Zsebrádió!
10: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
8: Vagy ahogy az ördögírój mondaná.
11: 50-50.
12: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs. független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
9: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
12: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
11: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
12: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem darálja valaki.
12: Millás reggeli.
2: Hamarosan megyünk tovább a Millás reggeliben, viszont újra felhívom a figyelmet akkor a nyár slágere szavazásra. Ugye lement már az előző felvétel, a Lime Garden Cross My Heart című száma, és hogyha jól látom, akkor most jelen pillanatban a Viber oldalunkon lehet szavazni. Ők 13%-on vannak. Ami azt jelenti, hogy feljöttek egy kicsit, mert hogy talán ez volt a legkevésbé kedvelt szám. A következő is a most ő a sereghajtó, a Viagra Boys felvétele, most ezt fogjuk hallani, és hát erre is lehet akkor szavazni. Most úgy tűnik, hogy egyelőre ezt kedvelitek a legkevésbé, mint nyárslágerét.
13: Ladies and gentlemen, we're back. We're here at the Duo Khabib Bruno 2025. And ladies and gentlemen, you're in for a treat. They've all got hair. Some of them are naked. Some of them got four legs. They've got one thing in common. And that's that they're all one. It's just a lot of wonderful people here today. This fucking guy falling. I can't concentrate.

0: Hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Na hát, hogyha megnézzük az üzeneteket, akkor rögtön ráharaptak erre a KP-s dologra a kedves hallgatók. Van, aki azt írta, hogy neki fél éve van 3000 forint a pénztárcájában, mert hogy akkor kapott egy 10 000-est valamiért, és azóta próbál megszabadulni tőle, és küzd vele. Van még néhány 100 forint érmében, de azokat már elrakom emlékbe, írja ő. Nem értem ezt a hisztit a készpénzért. Persze vannak a lapos földhívőkhöz hasonlóan készpénzhívők is, írja tehát Laci. Igen, egyébként néha az embernek szüksége van rá ilyen teljesen ilyen fura szituációkban.
3: Az utolsó helyzet, ahol kellett, az a csomagmegőrző volt Londonban, tegnap előtt, egészen konkrétan.
2: És ott hány forintossal sikerült jó magyarhoz?
3: Közölte a recepciós lány, hogy Stephen likes cash.
2: Stephen likes, ez nem az volt, Steven. Ez nem az a sztori, ezt adáson kívül kellett volna.
3: Lényeg az, hogy ugye megszűntek az automaták. Hát az a jó, amikor tudod berakod, és akkor tök kicsi cuccaid voltak, de a koncertre elvileg A4-es méretű hátizsákot, vagy kis neszeszert, ilyeneket vihetsz csak be. De miénk egy kicsit inkább az A3-as felé hajlott, úgyhogy nem akartuk megkockáztatni, hogy szőrözzenek a bejáratnál, akkor dobjuk be szépen. De akkor kettőt elraktározunk, és hát gyakorlatilag kihaltak, mert annyira elterjedtek ezek az online foglaló, csomagmegőrző foglaló, ugye kisboltok, mindenféle kis iparosok ezt így plusz tevékenységét ugye vállalják, és akkor be lehet tenni. Egy hostelről hallottunk jó ajánlást, oda mentünk, meg az volt nyitva sokáig, félő volt, hogy nagy tömeg lesz koncerten, ki tudja, mikor érünk vissza, legyen legalább éjfélig lehetőség fölvenni, és akkor kiderült, hogy Anglia, fontot én nem láttam fizikailag közelről szerintem évek óta, tehát gyakorlatilag egyszer kellett volna egy fagylaltos kocsi szerintem 2 éve, amikor egy fagylaltot buktam be, mert nem volt nálam cash, és az volt egyetlen hely, ahol tényleg kellett volna. Mindenhol ezek a kicsi kis kütyük nem is igazi terminálok.
2: Most Magyarországról beszélünk.
3: Mindegy, lényeg az, hogy mi rákérdeztem, amikor visszaértünk Stevennél, hogy Steven miért likes cash, és azt mondta, hogy pofátlanul sokat kérnek el a kártya használatért kis összegnél a kártya cégek, és ő azért örült neki. Na, hogyan kerítesz 10 fontot, hogyha éppen semmi másra nincsen szükséged? Hát, Nagy-Britannia szerencsére még mindig az ország, ahol nincsen külön díja, tehát ahol gyakorlatilag ingyen tudsz kivenni rá, de kis összeget is ingyen ki tudsz venni a Revolutról például, úgyhogy ott megvan a kereted.
2: Nem akkor csak a Revolutról semmi... szerintem, ott egy csomó banknál az számlavezetési díj, meg ilyenek, az nincsen.
3: Igen, de azért többnyire már ezek a 2-3-4 van, ahol már 5 euró plusz költség, ami kikerülhetetlen, és a te bankod költségén, meg a... tehát mindenen felül van egy plusz kezelési költség, ez nagyon elterjedt, szinte mindenhol. Néhány országban látok olyat, hogy nincsen. Szerencsére Anglia kitart, és ennek örülök, úgyhogy ott még továbbra is ingyenes, ha akár kis összegre rákényszerülsz, hogy kivegyél. Na mindegy. Itthon hol volt az utolsó, hogy kellett a kesvárja? Azt nem tudom.
2: Hát figyelj, a következő...
3: Valamelyik nyilvános budi szerintem.
2: Írta a kedves hallgató, hogy a piaci kofáknál még mindig ki van írva, hogy csak készpénz. Ami azért érdekes, mert hogy van egy kötelező elektronikus fizetést előíró törvény. És a kötelező elektronikus fizetési törvény...
3: És a kofákra is vonatkozik?
2: Szerintem igen, vonatkozik. Van egy pár vállalkozás típus, ahova nem vonatkozik. Ezt most meg kell nézni, mert ilyen nagyon... Tehát van mozgástér, de ez azt jelenti, hogy úgy, ha jól emlékszem a törvény szerint, hogy valamilyen típusú elektronikus fizetési csatornát kötelező biztosítania a kereskedőnek, vagy szolgáltatónak, a vevőnek. Tehát lehet mondjuk, amióta van quick átutalás, vagy valamilyen bankterminál, vagy valamilyenhez hasonló. Szóval, hogy például kiskereskedőknél, hát minek minősül a piaci kofa? Nem tudom. Szóval az a helyzet, hogyha ő mondjuk kiskereskedőnek minősül, ha nem őstermelő, nem tudom pontosan, akkor neki kötelező
3: nekem
2: például.
3: Nekem más vonatkozik. Nincs pénztárgépük se.
2: Pénztárgép az nem biztos, hogy kell, hogy legyen szerintem.
3: Jó, itt de, most tudatlanok vagyunk, várjuk
2: de például,
3: a hallgatóktól.
2: De például a szódás nálunk... Az
3: jár sem, még felétek szódás?
2: Nem jár, járna, ha én járok oda a szódáshoz. Én szódát használok.
3: Ja, jó, csak ezt említettünk a gyerekkoromban, amikor jött a szódás, mentünk lecserélni.
2: Van ahova jár.
3: Van, ahol még ez működik?
2: Persze, abszolút, de például ott előszeretettel fizettek én KP-val, mert egyszerűbb megoldani, de ők is elfogadnak bankkártyás fizetést is, és ilyen ki van rakva a QR kód a Quick átutalásra, és akkor egy pillanat alatt meg tudod csinálni az átutalást. Tehát...
3: Hát ugye kötelező biztosítani, csak
2: hát
3: hogy ez kik, hol van a határ, hogy ez kikre vonatkozik, hogy abban vesztettük le egy kicsit a fonalat, na majd a hallgatók segítenek.
2: Nem, majd a törvénybe meg kell keresni, de az biztos, hogy...
3: Egyszerűbb, hogyha a hallgatókat megkérdezzük, mintha belebújjunk
2: kedves
3: a törvénybe, csak ezért
2: igen.
3: Gondoltam.
2: Kire vonatkozik, kire nem vonatkozik ez a kérdésünk. Tudod, mi a rossz hírem, Gábor? Hogy már megint kezd lejárni az időnk, úgyhogy át kell adni a terepet Schmidt Andinak. Közben el szeretném mondani, hogy egy másodpercre úgy tűnt, hogy behozom Schmidt Andit, de nem, még 10 pont előnye van. Sikerült jól megtippelnem a meccs eredményét, úgyhogy így felzárkoztam, de sajnos Andi is 2 pontot szerzett az előző meccsen, úgyhogy így tovább növelte, mondhatjuk, előnyét a többiekkel
4: szemben. Ráadásul láncsókon ma reggel jön a szódás. Ezt
2: tessék!
3: A láncsókon is van szódás.
4: Anyukám mondta, mert tegnap jöttem vissza, és mondta, hogy el kéne menni szódáért, mert elfogyott, rengeteget iszunk. És mondja, de amúgy tényleg, meg reggel tényleg, jön a kocsi, hát mondom, nem megyek sehová.
3: Nem váltották ki ezek az otthoni szózakészítő, baromi egyszerűen működtethető készülékek? Tehát abszolút
2: ja, nem, az már ne,
4: tudod,
2: abszolút
4: miért más?
2: Nem.
4: Tudod, miért más? Elmondom neked.
2: A szikvíz, kérlek szépen, teljesen más.
4: Mert a szódát a otthoni készülékbe a csapvízből készíted, és a szódások szűrt vízből. És valaki nem akar csapvizet, nekem mindegy, mert csapvizet iszom, tehát engem nem, nekem van ilyen szódagépem is, de teljesen
2: nem
4: más.
2: Ugyanolyan. Egy,
4: nem ugyanolyan egyrészt. Bár
2: semmihez
4: már ez sem az a szóda,
2: hasonlítható
4: mint a régi
2: a friss szóda
4: volt. De már nem olyan, nincs de benne annyi szénsav.
3: Én csak szörphöz használom, tehát nekem mindegy.
2: Mit használsz?
3: Én csak szörphöz használom, nekem mindegy. De abban biztos voltam.
2: És
3: próbáltam nem rákérdezni, mert sejtettem a választ.
2: Nálunk a szódásnál van egy tök aranyos, kedves kis dolog, hogyha bemész, akkor van egy ilyen kisebb szódagép, hogyha az nincs ott, akkor lehet tudni, hogy fesztivál van a környéken valahol. Tehát akkor mindig megszoktam kérdezni, hol van fesztivál? Ja, most fönn Nadapon, oké. De az a lényeg, hogy ha ott van viszont, akkor ki van ráírva, hogy így áll egy pohár szódát egészségedre. És a múltkor mondtam a srácnak, amikor töltötte, hogy figyelj, töltsd már meg létszes a flakonomat, mert pont kifogyott. És visszaültem az autóba, elindultam, és ittam belőle egy kortyot, és megállapítottam, hogy ennél nincs jobb.
4: Az az igazság, hogy nekem a nagybácsi szódás volt.
2: Tessék!
4: Nyugdíjba ment már, és ott volt láncsókon szódás, és a világ legjobb szódáját tessék készítették. Most átvették, el is adták a szódás üzem nagy részét, és ez már nem az a szóda. Nincs benne, nem, és mindenki mondja.
2: Nem a szóda, már nem az a szóda.
3: A világ legjobb szódája, én ezt nem tudom értelmezni.
2: Én imádom.
4: Igen.
2: Jöjjenek a hírek, aztán mi jövünk vissza.
4: Aztán egy jó szóda.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
6: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen. Most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Jó reggelt kívánok! Budapesten torlódásra kell készülni a budai alsórakparton a Petőfi hídtól észak felé és a Margit híd közelében. A pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József úti felüljárótól. Kovács Botond, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Védett üzemanyagár, uniós pénzek, média törvény, ezekről dönt ma a parlament. Országszerte megkezdődött az aratás, folytatódik a kánikula. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes, országos örökbefogadást. Nyilvántartási rendszer bevezetését. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klímarendszer. Kamat döntő ülést tart az MNB monetáris tanácsa. Az elemzői konszenzus szerint az ülésen nagy valószínűséggel kamatot csökkent az MNB. A testület megtárgyalja az inflációs jelentés végleges verzióját. Szakértők az év végéig a maival együtt 4 kamatvágást valószínűsítenek. 10 megyében is a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom. Miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást, a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban és még a tűzrakó helyeken is. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a perzsa ország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat, illetve a feldolgozott kőolajtermékeket. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák ma hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsja és Szumi megyét is.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma is sok lesz a napsütés, és már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar, a szél mérsékelt marad, napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak, legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.

0: Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Megy tovább a Millás reggeli, 8 óra 8 perc van, és június 23-a kedd, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre.
4: És a kedves hallgatók rengeteg üzenettel KP versus elektronikus fizetés témában.
5: Szóval az őstermelőknek is biztosítaniuk kell az elektronikus elfogadást, ez a lényeg.
4: Volt olyan hallgatónk, aki törzs hallgatónk, a Banános például, aki azt mondta, nagyon felháborodott ezen az egészen, hogy neki mennyi költsége van ezzel, és a többi. De nincsen. Tehát amióta ugye a Quick rendszert bevezette a Magyar Nemzeti Bank, pontosan ugye még annak idején itt a stúdióban a szakértői elmondta, hogy mi volt a cél ezzel az elektronikus fizetési törvény kapcsán. Ingyenes az, és tranzakciódíj mentes az átutalás. Tehát, hogyha azt a Quick átutalási rendszert használja, ami egy egyszerű átutalás, amire lehet fizetési kérelmet előállítani például. Tehát meg tudja tenni. Nagyon egyszerűen, nehogy azt higgye, hogy a boltos, hogy ez neki több munkába kerül. Akár minden termékre külön QR kódot, fizetési kérelmi QR kódot tud generálni, ha akar. Előre azt ki is tudja printelni. Ahogy azt mondtam, például a szódások is megtették. Az, onnan nincs tranzakciós díja, ott nem történik semmiféle levonás. Tehát az működnie kéne bárhol ennek például. De egyébként pedig szolgáltatótól függ, nem egy szolgáltató van a piacon, aki terminálokkal dolgozik. Önmagában például szoftveres módon is meg lehet oldani. Van olyan telefon, amelyik alkalmas rá, hogy megtegye. Tehát ez szerintem kifogás.
5: Amit írnak a hallgatók, azt szerintem minden szülő ismeri, hát, és a legbosszantóbb egyébként, ezért kellett nekünk is folyamatosan cash-t hazahordani, amikor az iskola jön, hogy holnapra 5000 forint, ez. Holnapra 20000 forint, cash, boríték.
4: Borítékban. Nehezen követhető, nehezen, tehát az egész adminisztrációs költség, az sokkal egyszerűbb lenne fenntartani erre egy számlát, egy alszámlát, bármit, ahova nyugodtan be tudja utalni a szülő. Nem is értem.
5: Nemes Hetés. Zalában van egyébként, egy kis falu. Onnan érkezett az információ, hogy vezetékes gáz az nincs, viszont jár a szódás.
4: Aztán egyensúly vecsé... van a világban, írja ő.
5: Világban múlt héten Vecsési STK-ban fogászati panoráma röntgen lesz, az szerintem. Ott nem lehetett kártyával fizetni, tehát ott cash, autó, ATM,
4: annak kivét, volt oka, drága Bence. Szóval én azt gondolom, hogy amikor KP-ba megy minden, és ahogy írta egy kedves hallgató, hogy akkor szokott kedvezményt kapni a KP-ba. Igen. Hát a gazdaság így szürkül. Azért ez nagyon egyszerű sztori. Ahol egyébként számlát bocsátanak ki, ott szerintem kutya kötelesség lenne megoldani azt, hogy szerintem igen. Törvényi kötelesség. Na, akkor viszont nézzük a következő témánkat, ami szintén egy eléggé megosztó lesz szerintem.
1: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.
4: Mert egy elég radikális javaslatot terjesztett a főpolgármester elé a levegő munkacsoport. A szervezet szerint a budapesti gépjárműforgalom drasztikus korlátozására van szükség a nyári hőségnapok idején. Az autóforgalom a levegő munkacsoport szerint ugyanis tovább növeli a hőmérsékletet, és a gépjárművek okozta légszennyezés jelentősen súlyosbítja a hőség egészségkárosító hatását. Erről fogunk beszélgetni most Szegő Judit környezet kutatóval, aki a levegő munkacsoport projekt vezetője, és itt van velünk a telefon túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Mi van pontosan a javaslatban?
6: Hát, annyira azért nem nevezném drasztikusnak, ugyanis azért több nagyváros bevezetett már ehhez hasonló, illetve rengeteg nagyvárosban ugye létezik alacsony kibocsátású övezet is, illetve az egész belvárosra is vonatkozhat. Így aztán ezek ilyen állandósultabb jellegű, nem tudom, intézkedések is városokban, úgyhogy inkább a budapesti szabad közlekedéshez képest egy ilyen nevezhető legfeljebb drasztikusnak.
4: Na, igen, azért neveztem drasztikusnak, mert amikor bármi ilyen javaslat van, ami picit is korlátozza a budapesti sofőröknek a jogait, az autójukkal való szabad eljutás jogát bárhova, akkor ezt ők drasztikusnak élik meg.
6: Vagy a jogait a dugóban való ücsörgése, igen. Tehát ez a lényeg, hogy itt a hőség napokról van szó, ugye ezek azok a napok, amikor az előjelzések szerint 25 fok, vagy annál magasabb az átlag hőmérséklet, 27 és annál magasabb az átlag hőmérséklet, és ami várható, és ez ahhoz hasonlóan, mint a smog riadó esetén, ilyenkor valamilyen intézkedéseket kell hozni. Egyrészt, hogy ez a helyzet javuljon, hogy ne legyen annyira rossz a helyzet, másrészt, mert ez igen veszélyes az emberekre nézve, akik a városokat lakják. Úgyhogy itt amiről szó van, hogy ez ilyen egyszerű lehetőség, egyszerű megoldás lenne a smogriadóra hasonlóan meghozni egy olyan döntést, hogy minden második autó közlekedhet csak ilyen napokon a városban, azaz, hogy a rendszám alapján páros, páratlan meghatározással lehetne a belső mozgást megoldaniuk. De ugye azt is azért kell tudni, és ez is egy fontos információ, csak ezzel most jelenleg nincs lehetőségünk a főpolgármestert bombázni, de ugye maguknak az álló autóknak is elképesztő melegítő hatása van. Annak is, hogy minden le van aszfaltozva a városban, hogy fekete a föld a helyet, hogy zöld növényzet nőne, tehát mindenképpen az autók számának általános csökkenésére is szükség lenne, nem csak a hőségnapokon. De ugye ezek a napok azok, amikor akár 30%-kal is megnőhet a halálozások, az idő előtti halálozások száma, főleg az idősebb, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők esetében. Úgyhogy az ő védelmük érdekében nagyon sok drasztikusabb lépést kéne megtenni, így sokkal kevesebb lenne az autó, ami ugye nem elég, hogy a meleget önti magából kifele, amiatt, hogy a motorja működik, és ilyen mellékesen elképesztő forróvá válik a motorháztető, tehát nyilván nem kellene neki ennyire forrónak lenni, csak haladni szeretne az úton, de ő még pluszban melegíti is a környezetét, hanem ugye ezek az autók ráadásul még a kipufogójukon keresztül is a legtöbb, amik ugye a belső égésű autók, rengeteg légszennyező anyagot eresztenek a levegőbe, ami tovább súlyosbítja itt a helyzetet, tehát a légszennyezés együtt a napsugárzással, itt egy ilyen nagyon magas ózonszintet eredményez, itt az ózon miatti megbetegedések, légzőszervi problémák összeadódnak azzal, hogy elképesztő a meleg a városokban, ugye sok beton, az aszfalt, mint mind, akár amikor le is hűlne a levegő az esti órákban, még akkor is öntik ki magukból a meleget, tehát nincs lehetőség egy kis hűsre, még abban az időszakban sem, ami ugye csökkenteni az átlag hőmérsékletet. Úgyhogy hát emiatt foglalkoztat a téma bennünket, és azt szeretnénk, hogy itt az embereknek a városban élő embereknek az élhetőségért mindent meg lehessen tenni, és egy lehetősége van a főpolgármesternek.
5: Nem tudok elmenni, hova szerettem volna, otthon maradok, és addig is bömböltettem a légkondit, amit nem kellett volna, ha mondjuk elmegyek sétálni, vagy ki az erdőbe. Akkor ez ebből hol jön?
4: Ezt egy morgó autós mondja most.
5: Nem, én azt mondom, pont a legkevésbé vagyok autós a stábban, és abszolút tömegközlekedés pártja vagyok, de azért fölmerült bennem.
6: Hát igen, de a tömegközlekedésre is ugye el lehet jutni rengeteg Budapest körüli erdőbe.
5: De nem mindenhova, igen.
6: Javasolni tudom a budai hegyeket.
5: Persze.
6: Igen. Parkok, hát azért van néhány jó nagy parkja Budapestnek, ez egy óriási szerencse, nem a legbelsőbb városrészekben, onnan nyilván fel kell pattanni valamilyen amúgy légkondicionált buszra, és ilyenkor egyébként nagyon jó előre, éppen nagyon lakosságbarát intézkedéseket hoznak, az már egy évek óta 2004 óta talán van már ilyen hőségriadó rendelet, és ilyenkor az ilyen tömegközlekedő eszközökön sokkal jobban, sokkal kötelezőbben be van kapcsolva a légkondicionáló, vannak erre szabályok, a munkavégzésénél is sokkal jobban odafigyelnek arra, hogy a megfelelő pihenőidő, védőital, stb. Rendelkezésre álljon, tehát azért ezek az intézkedések már régóta megvannak, mert hogy tudjuk, hogy tényleg elképesztő veszélyeket jelent a hőség. Hát igazából akár egy ilyen biciklire felülésnél is olyan meleg széllel számolhatunk, ami rendkívül hűsíti az ember szervezetét. Tehát igazából, hogy a párolgással
5: hűsülünk. Hát az enyémet 35-ben nem, annyira nem hűsíti, illetve ameddig rajta ülök, Gábor, addig hűsíti, de abban a pillanatban, hogy leszálltam, 10-szeresen nem hűsít.
6: Így van, csak egy árnyékos helyen érdemes leszállni. Ezt én is aláírom.
5: Hát nem tudom, én még nem látom annyira a nagy előnyeit az képest, hogy igen, hogy mit teszünk akkor, hogyha leállítjuk az autókat.
4: Nézzük akkor a best practice-eket, illetve a kedves hallgató azt kérdezi, hogy történtek-e mérések azzal kapcsolatban, hogy mondjuk mennyivel melegítik fel az autók, a gépjárművek a városoknak a levegőjét, hőmérsékletét, illetve ahol bevezettek ilyen korlátozásokat, ott mit lehetett tapasztalni?
6: Igen, tehát az a helyzet, hogy itt egy egészségügyi határértékekről van szó, tehát egészségügyi problémákról van szó, ami egy emberi szervezetnél nagyon-nagyon kritikus. Tehát nekünk a hőmérsékletünket kötelező ezen a 36,5 körüli Celsius fokon tartani, és mindent megtesz a szervezet, erre van beállítva, hogy ezt a hőmérsékletet érje el. Tehát, hogy ennél ne menjen magasabbra, egyébként alacsonyabbra a hőmérsékletünk. Úgyhogy itt minden 10 fok számít, ami egyébként benne is van a sajtó közleményünkben, hogy itt ne is arra gondoljanak az emberek, hogy itt ez 10 fokokat jelent egy város számára, sokkal többet jelentene az, hogyha zöldítenének, tehát itt az miatt olyan 3 és 7 fok között melegebb a nagyvárosnak a belső részei, amiatt, hogy kevesebb benne a zöld felület. Az autóforgalom egy olyan 0,7-1,2 fok körüli melegedést okoz, csak ugye ez is számít. A szervezetünkről van szó, hihetetlenül, hát ugye aki megy ilyenkor az utcán, gyalogosként, ugye itt arról is van szó, hogy a város lakóknak egy nagyon nagy része nem ül be az autójába. Ő számukra, akik bejárnak mondjuk Budapestre, és ilyenkor is autóba jönnek be, ezek az autók okozzák ezt a plusz egy, körülbelül egy fokos emelkedést. Tehát aki az utcán megy, az tapasztalja azt, hogy így elmegy mellette az autósor, és így löki el a hőség a utcafala, a házfala felé.
4: Igen, ezt lehet ezt érezni, abszolút. Érezheti.
6: Nyilván nem az autóban ülő légkondival ellátott autóban ülő embernek az egészsége az, ami ebben a helyzetben különösen veszélyben van. Itt az összes többi emberről van szó, már pedig valamivel több ember van az utcákon, itt az embereknek általában is csak a körülbelül fele, maximum 2/3-ának van autója, tehát ezért ez nagyon sok embert érint. Akár mondhatjuk azt, hogy itt egy ilyen egyenlőségbeli, ilyen szociális problémáról is lehet beszélni, mert nem a legszegényebbeknek van fantasztikusan légkondicionált új autója, amikben ez ugye tud működni is. Úgyhogy az ő védelmükről is van szó, ugye olyan időskorúak járkálnak ilyenkor esetleg még bevásárolnia, akik már esetleg nem is kapnak jogosítványt, úgyhogy az ő haláleseteknek a száma az, ami ilyenkor drasztikusan megemelkedhet.
5: De bocsánat, de azt nem értem ezen, hogy segítene, hogyha minden második autót leállítanánk. Hát nekik ugyanúgy el kell menni ők, akiknek nincs autójuk, vásárolni és intézni az ügyeiket.
6: Hát ezek az emberek pont megtehetnék azt, hogy ezeken a napokon ugye minden másnap, tehát ez így változna, egyik nap be kell mennie dolgozni, a másik nap viszont a hőségviadóra hivatkozással, vagy otthon maradhat egy home office-ba, hogyha ezt nem teheti meg, akkor kénytelen tömegközlekedésre rászállni. Esetleg a munkahely, mert ugye ez azért sok mindent fog maga után vonni, tehát hogyha megtörténik egy ilyennek a bevezetése, itt a munkahelyek is alkalmazkodni fognak. Lehet, hogy indítanak egy külön járatot, amivel összeszedik a munkásaikat, stb. Tehát ez, mivel még csak egy ötlet, amit mi bedobtunk a főpolgármesternek, ennek utána a kidolgozása az egy következő lépés. De ugye nyilván fele annyi autó lesz utakon, fele annyi autó fog kipöfögni egyébként a kipufogóján is, illetve a motorház tetején is hőséget, és akkor ennyivel is kevesebb lesz a melegedése a belvárosnak.
5: Egy hallgató azt kérdezi, hogy akkor akiknek így megakadályozzák a munkavégzését, például mesteremberek, villanyszerelők, azokat ki fogja kompenzálni, ha így gyakorlatilag minden második nap nem tudja
4: a mi a javaslat végezni. Szerint az ötlete,
6: ez a javaslatban is szerepel, szerepel a javaslatunkban, hogy kivételek. Tehát mindig kivételekkel kell az ilyen helyzeteket megoldani, Természetesen, akinek ez elengedhetetlen munkaeszköze, ott nem, tehát közszolgáltatási járműveket, tömegközlekedés, az sem fog leállni, minden második busz sem fog leállni, élelmiszerellátók, a taxik, a közautók például, ilyen esetekben még inkább lehetőség van a közautók, ezeknek az autó megosztó rendszereknek a használatára is, hogyha másképpen nem tudjuk megoldani, mert hogy ezek az autók legalább annyival nem gyarapítják az autók számát az utakon, ők ugye addig járnak, addig vannak az úton, addig működnek, amíg valakinek tényleg szüksége van eljutni A-ból B-be, ráadásul az ilyeneknek a használatát általában tényleg nem fölösleges utakra használják, hanem a szükséges pár percre, amíg ezt fizetniük is kell, ugye perc alapú ennek a dolognak a számlázása.
4: A másik oldalt is nézzük meg, egy másik hallgató meg azt írja, hogy ő meg azt büntetné egyenesen azokat az autósokat, akik várakoznak és járatják a motort. Ugye teljesen jellemző, hogy a hőség miatt, ugye a klímaberendezés miatt járatja az autót, hiszen különben nem menne a klíma, de közben természetesen várakozó helyzetben állva pöfög.
6: Abszolút. Már ugye vannak olyan országok, ahol tilos az álló autóban járatni a motort. Nagyon jó, hogy vannak már ezek a start-stop rendszerek, valamelyik autó ezt már önállóan eldönti, hogy most akkor leáll. Ugye az is egy ilyen megszokott kép, hogy valakinek bömböl az légkondicionálója, be van kapcsolva a motor, és lehúzott ablakkal dohányzik az autójában. Tehát ezek ilyen extrém esetek, ezekkel is persze valamilyen szabályozással kellene tenni. Itt vannak már ilyen apró kezdeményezések, inkább helyi jellegűek, hogy ki lehet rakni táblákat ilyen parkoló helyek elé, hogy itt bizony le kell állítani a motorjáratát, de ugye ehhez az egy jogszabálynak változnia kell. Stimmel. Még a smog rendeletre nagyon könnyen ráhúzható ez a hőségriadós rendelet, úgyhogy mi azért is javasoljuk ezt a hőség esetén bevezethető minden második autónak a kipjöjjelre, mert ugye ez egy egyszerű és gyors lépés lenne, és még most erre a nyári időszakra, akár júniusra bevezethető lehetne.
4: Mi lesz a sorsa ennek a javaslatnak? Érkezett-e valami válasz a főpolgármesteri hivataltól?
6: Jelenleg még nem, de például a mai napon tárgyalja a főpolgármesteri hivatal a hőségriadóval kapcsolatos intézkedéseket, és ezen mi is részt veszünk, úgyhogy van lehetőségünk felszólalni.
4: El lehet olvasni a levegő munkacsoportnak a teljes javaslatát? Mert hogy vannak azok, akik rögtön ráugranak egy bizonyos részre, de most azoknak mondom, hogy már beszéltünk erről, és nem lesz kitiltva mindenki, tehát nem erről van szó, és a munkához való jog az természetesen, mint ahogy említette is, hogy benne van a javaslatban, de a teljes javaslatot el lehet olvasni?
6: Abszolút, ebben a sajtóközleményünkben egy linken rajta van a levél maga, amit a főpolgármester úrnak küldtünk, úgyhogy hogyha ezt közé teszik, akkor igen.
4: De a levegőmunkacsoport oldalán egyébként ott van?
6: Ó, persze, okay. A híreink között szerepel, igen, a levegő.hu.
4: Oké, okay, rendben van. Köszönjük szépen, várjuk akkor az eredményét ennek az egésznek, hogy ezzel mi lesz. Judit, köszönjük szépen az információkat, további
6: köszönöm
4: szép napot.
6: Köszönöm a lehetőséget, és jó hűsölést, viszont hallásra.
5: Köszönjük, vissza.
4: Szegő Judit környezetkutató, a levegő munkacsoport projektvezetője beszélt arról a javaslatról, amit benyújtottak a főpolgármesternek azzal kapcsolatban, hogy korlátozzák az autók számát a fővárosban a hőség miatt. Következik akkor az a szám, ami a nyárslágere szavazáson jelen pillanatban a második helyen van.
5: Szóval szándékosan visszafelé.
4: Visszafele megyek, aha. Igen, most visszafele megyünk, így van. Mégpedig a Bombárgónak a kiváló felvétele, ami Ács Gáborról szól egyébként, tehát így is kötődik a műsorhoz. De nem csak Ács Gáborról, hanem mindenkiről, aki ilyen nyári időben elutazik és arra vágyik, hogy a világ körül pihenje ki a munka fáradalmait.

0: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
1: Millás reggeli.
2: Tehát a Viber oldalunkon lehet szavazni a nyár slágerére, ez volt a Bombargo, a Traveling Man, és még egy felvétel van, majd ez is jön a műsorban nem sokára, de most akkor gyorsan azt mondja, hogy Szántóföldet a Nagykörútra, nem erről volt szó?
3: A természetesen a hallgatók, néhány hallgatótól előkerült a sötét zöld minősítés.
2: Sötét illetve zöld, a, meg igen, még eléggé a csúnya
3: valós,
2: minősítések.
3: A való világtól való elrugaszkodottság témája. Adatot hiányolnak többen is, azt én se hallottam.
2: Dehogy nem mondott adatokat. Mondta, hogy 1-1.5 fokot jelenthet.
3: Ja, pluszban. Igen. Igazából a kibocsátás...
2: Az autók által kibocsátott hő, illetve azok a gázok által okozott felmelegedés.
3: Ha kitiltjuk minden második autót, akkor a hőségnapokon 1.5 fokkal csökken a hőmérséklet a városban?
2: Nem ez volt, hanem az autók, az volt, hogy az autóknak az általában véve azt mondta, hogy az autók egyébként körülbelül 1.5 fokos pluszt jelentenek. Ha az összeset kitiltanád, valószínűleg akkor lenne mínusz ennyi.
3: Jó. Amit nyilván nem lehet.
2: Nem lehet, nyilván nem lehet. És nem akar senkit sem korlátozni, akinek valamiféle dolga van, vagy dolgozik, de, vagy munkája van. Én szerintem egyébként nagyon, tehát minden olyan javaslat, ami beleszól a napi rutinodba, a szokásaidba, a megszokott rendbe, ahhoz, hogy elvileg neked mihez van jogod, az felháborodást kelt azért, mert azt gondolod, hogy korlátoznak valamiben.
3: Nem.
2: De várjál, hadd mondjam el a pszichológiáját ennek. Tehát azt gondolod, hogy neked eddig ez szabad volt, most már nem szabad, tehát téged korlátoznak, tőled elvettek valamit. De hogyha azt nézed, hogy hova halad a világ, és a legnagyobb probléma, hogy ezt lehetett hallani tegnap is a műsorban, és ma is foglalkoztunk direkt ezért, az, hogy ilyen napokból lesz nagyon sok a jövőben, és csillapítani kéne, megszüntetni már nem tudja.

0: megtörténik. Tehát változtatni kell.
1: Itt nem látom.
0: Aki ezt nem érti meg, ne, az sajnos...
1: Ennek a változtatásnak én nem látom, vagy nem érzem azokat az előnyeit.
0: Ha most mondták el, kevesebb kibocsátás.
1: De most nyári néhány napnak az autók felének a leállításáról van szó, az gyakorlatilag semmit nem tenne hozzá, vagy nem, semmit nem csökkentene a hőségen. Tehát igazából ez egészen minimális hatása lenne.
0: Megint, tehát úgy látszik, hogy nem csak szövegértési problémái vannak a magyar embereknek, hanem szöveghallgatási problémái is. Tehát, hogyha nem érti meg ennyi idő után, órát beszéltünk meg erről. Tehát, hogyha nem érti a kedves hallgató, hogy mit beszéltünk eddig, akkor én nagyon sajnálom, de akkor igyon egy pohár szódát. Tehát senki nem akar építőipari szakemberként téged korlátozni. Ezt többször is elmondtuk. De úgy látszik, akkor üres járatban vagyok, és fölösleges.
1: Azt mondja, környezetbarát módon gondolkodom, de kicsit túlzónak érzem. Ezt
0: hát ez pontosan így van. Aha. Pontosan ezt mondtam az előbb.
1: Írja a másik hallgató. Jó, apró, igen. Hát az apró lépések, vagy nem apró lépések, ugye ez jó kérdés, mert hogy az apró lépésekkel már elkéstünk, tehát mondjuk azon nem tudunk. Azzal én tökre egyetértek, hogy ahhoz már késő van, hogy itt nagyon apró lépések kell, nem haladjunk, és akkor lehet jelent mondok magamnak, itt igazából mondom, az emberek, hogy mit csinálnának helyette, és ott is baromira sokat fogyasztanak. Én például sokkal többet légkondiznék, hogyha nem mehetnék, valószínűleg otthon. Hát, nem tudom. Nem. Furcsa nekem. Lehet, hogy érdemes megpróbálni.
0: Hát tudod, de ez nagyon fura, azért, mert hogyha...
1: Amikor nagyon-nagyon átalakítod, nagyon drasztikusan szólsz bele, minimális pluszért, előnyökért az embereknek az
0: nem
1: életébe...
0: Nem vagyok benne biztos, hogy minimálisak.
1: Akkor az érthető, hogy
0: azért azt megnézném, hogy népegészségügyileg is mi változna akkor, hogyha ezt a napi mondjuk 8 kilométert, amit egyébként autóval megtesz, ezt gyalog tenné meg. Tehát az elhízásnak a csökkenése is benne van, persze, és egy csomó minden. Ezek ugyanolyan nagy problémák Magyarország.
1: Hát persze,
0: nem idealisztikus, hanem ez egyszerűen van. Föl kell ébredni a valóságra.
1: Jó, hát na oké. Tehát akkor ilyen ne küssük a hőséghez, mert akkor gyakorlatilag állandóan is minden másnap egyébként lezáradhatjuk a várost, és ne használjon senki sem autót.
0: Ugyanez a javaslat.
1: Hát ha ez a cél, akkor
0: a dugó,
1: nem kell ahhoz
0: a
1: hőség, mint apropó.
0: Így van, a dugódíj kapcsán ugyanúgy felmerült, a kibocsátás kapcsán ugyanúgy felmerült, többször felmerült már, és egyáltalán nem kell a hőséghez kötni, ez most egy plusz ok vagy indok szerintem, de
1: na
0: mint
1: jó.
0: Mondtam, érthető az
1: én
0: ellenállás.
1: Szeretnék látni erről egy kutatást, amivel benne van, hogy ha például sokkal többen áthelyezik így kimondottan a hőség idején a tevékenységüket otthonra, akkor az mondjuk mennyit segít, csökkenti a hőmérsékletet, az, hogy az autózást gyakorlatilag mondjuk a harmadával csökkentjük, mert akinek mennie kell, annak mennie kell, azt értem, ott lesznek kivételek, akkor ez mennyit enyhít a hőségen, és a változások, azok a másik serpenyőben mit hoznak, mennyit fogyasztanak máshogy, máshol az emberek, mennyivel klímázunk többet, kevesebbet, tehát ezeket pontosan jól lenne látni, mielőtt ezt így megítéljük, hogy beavatkozunk az emberek életébe így elég drasztikusan, szerintem.
0: Oké. Okay. Köszönjük szépen a hozzászólásokat. Van, aki azt gondolja, hogy mellébeszélés volt, én nem érzem annak, de mondom, ez a saját olvasatom. Nyugodtan még ehhez is szóljatok hozzá, és természetesen szavazzatok a Nyár slágerére, megyünk tovább. Nulladik faktor rovatunkban az a téma következik, hogy milyen új, a hagyományos vírusirtókon túlmutató veszélyekkel kell ma szembenézni egy átlagos internet használónak, de mindez csak egy kis szünet után.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádió Café filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti

0: bútor, akkor brusztor. Ha medence, akkor amfron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Elmondtuk már a műsor elején, 1912-ben ezen a napon született Alan Matheson Turing, brit matematikus, ugye a modern számítógép tudomány egyik atya. Sokan esetleg a Turing-tesztről is ismerhetik a nevét, és egyszer azt mondta, hogy egy számítógépet akkor nevezhetünk intelligensnek, ha át tud verni egy embert, hogy őt is embernek higgye. Ugye ez az alapja ennek az egésznek. Maga a Turing-teszt pedig a populáris irodalomban, illetve kultúrában talán a szárnyas fejvadászból ismert leginkább, amikor is ugye így próbálnak meg tesztelni androidokat, hogy ők azok-e vagy nem. Úgyhogy, vagy hát annak az egyik ilyen verziójával. De egyébként a következő témánk az egy picit azért rímel erre az idézetre.
1: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
2: És az a kérdés, hogy milyen új a hagyományos vírusirtokon túlmutató veszélyek vannak, amikkel ma szembe kell nézni egy átlagos internet használónak. A vonal másik végén pedig Vámos Levente, az Allianz Hungária ZRT értékesítés és hálózatirányítási divízió vezetője. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Rengeteg ilyen digitális banánhéj van, amin el lehet csúszni, meg hát van olyan is, ami inkább ilyen támadás, ugye, és ezek egyre összetettebbek.
3: Igen, hát ugye évente már sok-sok milliárdos értékű a cyber vagy a kiberviszélésekkel kapcsolatos ügyfélkár Magyarországon is, és ugye, ahogy ti is utaltatok rá, hogy ma már nem csak egy gyanús e-mail, hanem az élet nagyon sok területén megjelenik, a bankolásnál, a vásárlásnál, de a közösségi média használatánál, a felhőben tárolt adatoknál is. És hát a tipikus támadási formák, ezek a banánhéjak ma már az SMS-en és az e-mailen túl, amit talán már sok évvel ezelőtt is tudtunk, láttunk, hamis webáruházak, feltűnően olcsó hirdetések jelennek meg, de a nyilvános wifi hálózat is ilyen. És hát a számítógép használata ugye, hogy az embert átveri, hát ugye ma már ott tartunk, hogy AI van, és ha hangunkat, képmásunkat lemásolja, ezzel nagyon jó minőségű másolatokat lehet készíteni, pszichológiai trükköket tudják alkalmazni, sürgetnek dolgokra, rávesznek dolgokra, és hát a gazdasági károkon túl itt a közösségi médiában való profilhasználat, vagy az adataink ellopása, ami lehet, hogy nem merül ki abban, hogy elloknak valamennyi pénzt, viszont sokkal több szenzitív adat, vagy kellemes emlék kapcsolódik hozzá.
2: Biztos, ugye, igen.
3: Az automatizálás miatt ugye ezek már sokszor személyre szabottak, de hát az, hogy lejáratnak minket, a képekkel visszaélnek, adott esetben jelszavaink, adataink a dárkebbe kikerülnek, azért ezekben a tudatosság, amire utaltatok, ez mindenképpen fontos.
2: Készült egy kutatásotok, ezért is veled beszélünk ebben. Mit mutatnak a számok?
3: Hát az ügyfeleink körében végzett kutatások azt mutatják, hogy azért a digitális rutin jellemzően megvan a lakosságban. Nyilván a fiatalabb korosztályban jobban, de az idősebb korosztálynál is meglepően jó a digitális rutin. Online fizetik a számláit az ügyfelek közel 80%-a, több mint fele havonta vásárol is online, és majdnem fele pedig 46%-a pedig a banki ügyekre használja akár hetente. Ugye itt a biztonságérzet a következő kulcsfontosságú. Itt azért a biztonságérzetnél itt ebben a töltsérben már van egy lefeleugrás, itt már csak az ügyfeleink egy harmada érzi magát biztonságban. És amikor azt a kérdés, hogy felkészült-e arra, hogy ha bármilyen visszaéléssel szembe találkozik, ott már csak az ügyfelek negyede tudja azt, hogy ilyen incidens esetén mire kellene figyelni. Úgyhogy emiatt fontos, hogy a családon belül mind a gyerekek, mind az idősebb korosztályban is meglegyen ez a tudatosítás, hogy mire kell róla figyelni, és mit kell tenni, hogy ne csak utólag a kétségbeesés legyen a reakció, hanem már előre legyen némi óvatosság.
2: Hát nem tudom, hogy ez a némi óvatosság az kéne, hogy legyen, igen, de nem biztos, hogy megvan. Tehát a tudatosság az talán az a kulcsa ennek az egésznek.
3: Hát ugye az óvatosságban, ha az élet más területére barangolunk, és most egy kicsit ilyen biztosítási szemmel nézzük, akkor azért ez megvan. Mire gondolok? Egy lakásban, egy házban megfelelő mechanikai és elektronikai védelmet megépítjük. Az autóban riasztó van. Egyre többen elmennek egészségügyi szűrővizsgálatra, de ha megyünk egy kicsit ide az internetes és a cyber világba, akkor a telefonunkon is sokszor van már készülékbiztosítás, de az adatainkra vonatkozóan nem feltétlenül van. Meg azt gondoljuk, hogy van egy vírusírtunk, és ez elég, és ezzel egy ilyen hamis biztonságérzetet keltünk, egy hamis illúziónk van, hogy biztonságban vagyunk, nem vagyunk biztonságban. És ez az, amiben az a tudatosság azzal, hogyha odafigyelünk arra, hogy nyilvános wifi hálózatot például nem használunk, és erre már vannak szolgáltatások, adott esetben egy biztosítási szolgáltatás keretein belül is. Gondoljunk vissza, hogy régen küldögettünk képeslapokat, bárki hozzáférhet. Ez a nyilvános wifi hálózat, ez például olyan, hogy nem feltétlenül olvassák el, de a lehetősége megvan. De ha borítékba tesszük...
2: Biztos, hogy nem olvasta, bocsánat, tehát 100 be van kapcsolva a telefonon, és autó fölül például a vonatra, most volt erről pont a tömegközlekedésről szó, automatikusan fölmegy a vonatnak a hálózatára, és örül neki, mert ugye nem kell fizetnie az adatforgalomért.
3: Hát és erre kell tudatosnak lenni. Na most, hogyha van olyan szolgáltatása, ahol itt a megelőzésre jobban odafigyel, akkor vannak már olyan programok, olyan alkalmazások, amik kimondottan figyelmeztetik az ügyfelet arra, hogy például olyan weboldalra barangolt, ami nem biztonságos, vagy olyan webáruházba barangol, ami nem biztonságos. Vagy egyszerre több applikáció nyitva van a telefonján, például banki és egy ismeretlen webáruház, és akkor blokkol, vagy felhívja a figyelmet, hogy ez nem jó így, mert az adatait kompromitálódhatnak. Ezek azok, amire azt gondolom, hogy ha megelőzésre oda teszünk, ha erre használunk szoftvereket, a vírusírtón túl is, észleljük és figyelmeztetjük a családtagokban és a többieket, illetve a tudatosítást építjük, akkor egy ilyen komplex három pilléres megelőzés, figyelmeztetés és egy akár biztosítási védelemmel elég jó csomagot tudunk magunknak összeállítani.
2: Egyébként, hogy mi történik akkor, ha már baj van? Tehát, hogy akkor például fizet a biztosító, hogy ilyen esetben? Hogy lehet az adatainkat visszaszerezni? Hogy lehet ezt a kárt megállapítani?
3: Igen, tehát ilyen esetben, tehát van elérhető már olyan biztosítási szolgáltatás, hogy ugye itt már nem csak a technológia alternatívájaként szolgál, hanem kiegészítjük a meglévő technológiát, és hogyha a megfelelő megelőző tevékenységeket folytatott az ügyfél, akkor igen, vannak olyanok, hogy online banki csalás, adathalászat, SMS adathalászat esetén, vagy bankkártya lopása megsérülés esetén, vagy online vásárlásvédelmet nyújtunk, hogyha nem kézbesítik az árut, vagy eltűnik a visszaküldés során. És adathelyreállítás, amit kérdeztél, szintén eltűnt fotók, fájlok, személyes anyagok visszaállítására is mód lehet. És még az is fontos, hogy jogi segítséget tudunk nyújtani, például, hogyha bárkinek az online jó hírnevét megsértik, annak a védelmére is van már. Létezik a piacon fedezet.
2: Ez több okból is jó, mert ugye sokan nem is tudják pontosan, hogy milyen jogaik vannak ebben az esetben, sőt azt se tudják egyébként, hogy a különböző fotóknak a közzétételével esetleg milyen jogokat sértenek, de ez egy másik téma, de az a lényeg, hogy ezt nyilván akkor egy szakosodott jogász el tudja magyarázni, vagy meg tudja ezt az ügyet, vagy tudja képviselni mondjuk a károsultat.
3: Ez így van. Nyilván itt az a fontos, hogy a rétegeket megtartsuk, és nem kattintunk sérgető linkre, erős jelszót használunk. Ugye nyilván ti is beszéltetek már ilyenekről, de hát van a néhány percestől a 100 éves megfejtési lehetőségig terjedő jelszó erősség. Hát nagyon nem mindegy, hogy mit használunk. És például olyan applikáció funkciók is léteznek, hogy ha elkezdik használni való az e-mailet és a jelszavarat, akkor arról is értesítést küld, illetve visszamegyően meg tudod nézni, hogy kompromitálódott-e valaha valamelyik belépési kódod és jelszavad.
2: Igen, ez nagyon jó, hogy hála Istennek ugye ezzel a fejlődéssel a védelmi rendszerek is fejlődnek, és ugyanúgy szkennelik a webet, és próbálják megelőzni, meg csillapítani a problémát, de az biztos, hogy azzal kezdődik minden, hogy rutinunk legyen digitálisan, legyen óvatosság, tudatosság, aztán persze nyilván, ahogy más értéktárgyakra, lehet, hogy erre is védelmet kell biztosítani, hogyha megtörténik a baj, akkor legyen hova menni.
3: Így van, több lábon kell állni ebben is.
2: Oké, érdekes volt, nagyon szépen köszönjük az információkat, további szép napot, jó munkát.
3: Én köszönöm, szervusztok, viszont hallásra.
2: Vámos Levente, az Allianz Hungária ZRT értékesítési és hálózat irányítási divízió vezetője beszélt.
1: A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral.
2: Rengeteg adat érkezik, meg hozzászólás az autós témához. Azt mondja kedves hallgatónk, törzshallgatónk Herinkort, hogy egyébként az Ács jól hozza a rossz zsaru szerepét ebben az egészben. Amit egyébként azt hiszem, hogy örömmel felvállalva, nagy mosollyal tesz meg Ács Gábor, aki egy Roman Polanski krimiben is lehetne egyébként, és mosolyogva mondhatná.
4: Figyelj, Ede. A legtöbben azért nagyjából hétköznapokon munkavégzésre, illetve munkába járásra használják a Verdát, ugye? Hogyha te azt mondod, hogy minden második nap nem használhatják, akkor azért, de ez csak egy példa, sokaknál fölmerül az, hogy otthon, ha bemennének dolgozni, akkor ott vannak a légkondicionált térben, ha otthon maradnak, akkor maguknak kell bekapcsolni, amit lehet, hogy amit nem használnának. Tehát ezek az apróságok, amik fölmerülnek, hogy ott meg megnőhet a fogyasztás, hogyha mondjuk ilyenre kényszeríted az embereket. Én csak azt mondtam, hogy ezeket minden ilyen hatást figyelembe véve szeretném látni, hogy ennek megvan-e az ereje.
2: Milyen néhány nap melegről beszélsz? Hetek óta hőség van, egész júniusra ilyet mondanak, és most indul a július-augusztus. Ne legyél már ilyen vak. Aztán, ezt írja Gábor, Ács tényleg nem érti? Aztán a következő hallgató. Csak félfüllel hallgatlak, ezért semmi mélyen szántó komment, csak annyi. Ami ma túlzásnak tűnik, lehet, hogy holnap minimum szint, írja kedves hallgató. Aztán drasztikus az lenne, hogyha minden párosra végződő adószámú embert a világon levágnánk. Azt mondja, persze az használna rendesen. Egyébként a fele, az pont a fele. Fele annyira arra a napra. Mit kell akadékoskodni? A síneket fehérre festik, működik. Mert a fizika az van, és működik. Gábor.
4: Érti a Gábor, csak már megint olyan napja van, hogy hiába érti, akkor is ellenkezik, írja egy hallgató.
2: Értem. Jó van. Jó, én is most már értem.
4: Nem.
2: Gábor,
4: én nem értem.
2: Menjünk tovább.
4: Nem látom tisztán ennek az előnyeit, de most következzen az inim...
2: Hagyjuk, Bandi úgyis jobban tudja, mint mindig.
4: Inim szője divan, a versenyben vezető.
2: Azt mondja, Bandi úgyis jobban tudja, mint mindig. Drága, drága hallgató.
4: Ez jó komment volt.
2: Én egyébként abszolút híve vagyok annak, hogy rohanjunk el egy ilyen kaotikus, apokaliptikus egymás gyilkolászásba. Szerintem az király lenne. Most elmegyek a sarki boltba, veszek egy üveg vodkát, meg egy doboz piros malbit, az is jó szerintem. Úgyhogy, és akkor meg valami nagy gépfegyvert, aztán induljunk neki, és pusztítsuk a világot. Úgy a jó, nem? Ilyen terminátorosan. Vagy pedig ébredjünk fel arra, hogy kezdeni kell valamit azzal a helyzettel, ami van.
5: Na most nem tudom, miről beszélsz, lenyomod, de biztos.
2: Ugye milyen király?
4: Na, lenyomod
2: és
4: még
2: valami
4: adalt?
2: Kemény metált nyomnánk hozzá. Mit szólsz, Andi?
4: Lenyomod még adalt, hogy áttesszük 9 utára a versenyben vezető, mert hogy az időnk az kevés, csak ezért kérdezem.
2: Adalt, azt lenyomom. Nem teszünk el semmit.
4: Akkor,
2: következik az a szám, ami eddig a legtöbb szavazatot kapta a nyár slágere szavazásra. Aztán Andi hírei. Tessék szavazni a Viber oldalunkon.
6: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuperzöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
0: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
2: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca után. Egy sáv járható. Torlódásra kell készülni az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is befelé az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Lassú a haladás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hüvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Védett üzemanyagár, uniós pénzek, média törvény, ezekről dönt ma a parlament. A brit fiatalok többsége visszatérne az EU-ba. Új stadiont épít a Manchester United. Folytatódik ma is a kánikula. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításával kapcsolatban. A kormány közleménye szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a korrupció és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása. A kabinet honlapján arról írnak, hogy az elmúlt két évtizedben még konzervatív becslések szerint is 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe, különböző állami forrásokból. Ez a pénz hiányzik a vasúti rendszerekből, a kórházakból, az iskolákból, valamint az emberek fizetéséből. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtéteit ellátó légtechnikai és klímarendszer. Az Egyesült Államok felmentést adott Iránnak a kőolajra vonatkozó szankciók alól a béketárgyalások 60 napos időtartamára, közölte az amerikai pénzügyminiszter. A bejelentés szerint Iránnak augusztus 21-éig lehetősége van szankciómentesen a kőolaj kitermelésére, szállítására és eladására, és ez vonatkozik a feldolgozott kőolajtermékekre is. 10 évvel ezelőtt szavazott Nagy-Britannia a Brexitről. A referendumon szűk 51,89%-os többségbe kerültek a kilépésre voksolók, és az ország 2020-ban 47 évi tagság után kilépett az EU-ból. David Cameron, akkori konzervatív párti miniszterelnök 2013-ban hirdette meg, hogy a brit kormány 2017 végéig népszavazást tart az EU tagságról, és ez bekerült a konzervatív párt 2015-ös választási programjába is. A fiatal brit generáció ma már úgy véli, hogy a Brexit kudarcot vallott, és többségük új népszavazást követel, derül ki egy közvéleménykutatásból. A felmérések szerint a 18 és 28 év közöttiek 60%-a támogatná az uniós tagság visszaállítását. 100 000 fő befogadására alkalmas új stadiont épít a Manchester United. A klub már megszerezte a szükséges földterület jelentős részét, jelenlegi arénája az Old Trafford közvetlen szomszédságában. Az új stadion felépítésének becsült költsége eléri a 2 milliárd fontot. A több mint 74 ezer férőhelyes létesítményben legutóbb 20 éve végeztek nagyobb felújítási munkálatokat, így az elmúlt években már számos problémával, például beázó tetővel, elégtelen vízelvezetéssel és a rágcsálók elszaporodásával küzdöttek.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma is sokat süt majd a nap, és már csak szórványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futó zápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
6: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terüly-terüly asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Jó reggelt, szép napot, 9 óra 11, kedd és június 23-a, ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Ács Gábor.
4: És Ede, Kántor, Endre, aki ismét morog. Gye, morogjunk tényleg, ezt mondd el, ezt a vonatos sztorit, meg szeretném kérdezni a hallgatókat, hogy mit szólnak hozzá.
3: A következő a helyzet, hogyha történik egy olyan menetrendváltozás, ahol egy állandóan használt vonat, nál változás van. Tehát mondjuk minden nap 16:30-kor megy a vonat, sokan azzal mennek haza, és leszállna annak Tárnokon, vagy Martonvásár, vagy Velence, vagy tök mindegy, és mostantól kezdve ez a vonat nem áll meg egyik állomáson sem. És azt megdöbbenve veszi észre 8-10 ember, aki éppen le akar szállni Velencén, hogy már pedig Fehérvár az első állomás, egy kemény munkanap után azért ez nem esik jól, hogy utána vissza kell vonatozni. És hogy nem szólnak, hogy mostantól nem áll meg.
4: Na, elmondom
3: akkor. Ez zavarja ezeket az embereket, és egyébként engem is zavar.
4: Elmondom gyorsan a hátterét. A 16:30-as vonat három menetrendi időszak van. Az alapmenetrendi időszak a téli, akkor ez egy veszprémi vonat, és megáll Velencén tisztasor. Életbe lépett az előidényi menetrend. Ilyenkor mindent a Balatonnak render alá a MÁV. Akkor úgy mindent átírnak, hogy a Balaton élvezzen elsőbséget. Onnantól kezdve a Füredi Katica vonat lesz a 16:30-as, amely alapból nem áll meg Velencén, de egyetlen egy vonathoz, a délutáni 16:30-ashoz csak az iskola időszakban és csak hétköznap hozzá rendelnek pluszban egy velencei megállást. Most menet vége az iskolai időszaknak, és
3: kiesett.
4: Menetrend, igen, és vége az iskolai időszaknak, és vége a és menetrendváltás van, életbe lépett a főidényi menetrend, mostantól szeptemberig alapmenetrend szerint nem áll meg ez a kiegészítés.
3: Ez így logikus, na most, csak hogyha ugye, te rutinból mész haza.
4: Na de ezért kérdezem, hogy akkor ki a hülye? A. Utas, B. MÁV, C. Mindkettő.
3: MÁV.
4: Oké.
3: Figyelj, mindig a szolgáltató a hülye ilyen esetben. A jelenlegi applikációkkal, mobiltelefonokkal, kommunikációval simán lehet figyelmeztetni az utazókat.
4: De ezer változás van a menetrendben. De, melyikről?
3: De azt tudja.
4: De nem tudja.
3: Hiperpersonifikáció van, az AI korában tudnia kell.
4: Hogy éppen ki utazik majd pontosan, azon a vonaton, és neki pontosan, szóljunk előre, hogy...
3: Pontosan. Mindent tudnia kéne, tájékoztatnia
4: na,
3: kéne.
4: Ezen vitatkoztunk egy kicsit, de...
3: Én azt gondolom, hogy ez kommunikációs hiba, és rohadtul idegesítő.
4: Utas dolga nézni a menetrendet.
3: Nem, a menet ugyanarra a vonatra száll fel. Hát honnan a francból tudja, hogy most már lekapcsolják azt, ami előidényi, nem előidényi, nyári, nem nyári, meséljen a múlt.
0: A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi rovata.
3: És kérem szépen, itt van velünk a vonalban Katona Csaba történész. Szevasz Csaba, jó reggelt!
5: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
3: És egy nagyon fontos úriemberről fogunk beszélni, aki Ács Gábort ugyanúgy meglepte azzal, hogy nem magyar, mint ahogy Mak Ádám, a híres térkövező dinasztia sarja is meglepte Ács Gábort.
4: Kisgyerekként lepett meg, hát tedd már hozzá!
3: Ja, bocsánat, na. De meglepett.
4: Hát akkor igen.
3: Úgyhogy Adam Clarkról van szó, vagy Clark Ádámról, aki Edinburgh szülötte, 1811. augusztus 14-én született, és Budán hunyt el 1866. június 23-án, tehát mondhatni kerek évfordulója van.
5: így igaz, és adjunk igazat a kicsi Ács Gábornak, mert kétségtelen tényű, bár Adam Clarkként született, de amikor meghalt, akkor már inkább Clark Ádám
3: így
5: volt.
3: Így van, így van.
5: Igazából egyfajta transformációt kétségkívül bekövetkezett, ami abból adódott, hogy egy idő után életvitelszerűen Pest-Budán tartózkodott, és ezért van az, hogy itt érte a halál. De akkor már tényleg mindenki magyarként tekintett rá, és azt gondolom, hogy ezt egyébként ki is érdemelte minden tekintetben. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért, egyébként viszonylag ismert az ő tevékenysége. Tehát igyekszem majd pár érdekességgel megtoldani. Kezdjük rögtön a elejével. Mindjárt azzal, hogy a fiatal koráról alig tudunk valamit. Tehát majdnem, hogy a ismeretlenség homályából bukkan elő, olyan értelemben pedig, hogy körülbelül a 30-as évek derekától, tehát ugye akkori 20-as évei, az ő 20-as éveinek a derekától tudjuk követni, hogy az elejétől, hogy mi történt vele. 1834-ben egy londoni vasöntödébe dolgozott a Hunter és Englishbe, és ide ellátogatódó Széchenyi István. A Széchenyinek ugye van egy víziója, aminek a lényege, hogy Pestet és Budát össze kell kötni egymással. Ugye ekkor már sokakban megfogalmazódott a gondolat, hogy a két városból egy előbb-utóbb Budapest vagy Pest-Buda lesz, olyan értelemben, hogy hivatalosan is ez lesz az elnevezése, és fővárossá válik, ugye aztán harmadikként még ez csatlakozott Ú-Buda. Ismert, hogy 1873 óta létezik Budapest, itt megemlíteném, hogy nagyon rövid ideig 1849-ben Szemele Bertalan kormánya már meglépte ezt, tehát egyesítette a három város fővárosa, a Margit-szigetet akkor még kihagyták belőle, az ugye Pest megye, de hát ez természetesen 1849. augusztus 13 után ez ködbe veszett. Viszont nyilvánvaló volt, hogy megfelelő infrastruktúra, egyszerűen fogalmazva, hogy megfelelő kőhíd nélkül ez semmiképp nem mehet végbe a gyakorlatban. Egyik kedvenc naplóíró főhős nőm Slachta Eterka például, amikor Budán élt 10 éves leányként, akkor hosszan siránkozott, hogy nem tud Budáról átmenni Pestre a báli szezonba, itt rekedt Budán, holott a fiatal emberek oda át udvarolhatnának neki, de hát nincs semmi, mert nem folyott be eléggé a Duna. De tegyük mérlegre, hogy ez mit jelentetett ez a dolog, hogy nincs esély egyik oldalról a másikra átmenni. Hát Széchenyi ezt átlátta, vele együtt többen átlátták, és innentől kezdve fogalmazódott meg a kőhíd felépítésének a gondolata. Most a túrája során Széchenyi István elment a Marlow nevű városba, és ebben a Marlow nevű városban állt egy híd, ezt William Kearney Clark, aki csak névrokona Adam Clarknak építette. Nagyon-nagyon megtetszett neki ez a híd. Egyébként ez a híd máig megvan. Ha valaki tehát elmegy Marlowba, ott a Temze partján van ez a város, akkor ott nem csak a hidat láthatja, kvázi egy kis lánchidat, vagy annak az előképét, hanem még egy tábla is kín van, ami arra utal, hogy van ennek a hídnak egy nagy testvére, Budapesten az pedig a Lánchíd. De szerintem ez egy jó dolog, tehát, hogy ilyen értelemben úgymond szó szerint hidat sikerült képezni Marlow és Budapest között. Na most az a helyzet, hogy így ezen a túrának a során ismeri meg a másik Clarkot, Adam Clarkot Széchenyi, és ráveszi őt arra, hogy egész egyszerűen jöjjön vele. Londonban folyamszabályozó eszközöket vásárolt ugyanis a gróf, és az akkor alig 23 éves mérnököt meggyőzi arról, hogy jöjjön Magyarországra, szükség van a munkájára. És egy Vidra nevű kotróhajón kezdi meg a mederszélesítési munkálatokat Adam Clark. Viszont a következő a helyzet, hogy miután másfél évet dolgozik itt, Széchenyi nem tudja tartani rajta kívülállókok miatt az ígéretét, hogy olyan megbízást adjon neki, ezért hazatér Angliába, ahol megint csak mindenféle folyamszabályozási munkákat végez. Egészen 1839-ig, ekkor ugyanis visszahívják Magyarországra, és William Kearney Clark mellett kapja meg az építésvezetői állást, ami viszont gyakorlatban azt jelenti, hogy inkább ő végzi a munkát, mert jóval több időt tölt Pest-Budán, mint William Kearney Clark. Neki ugye számos kötelezettsége van még Európában, úgyhogy fölle utazgat. 1842-ben lerakják a híd alapkövét, erről készül Barabás Miklós nevezetes festménye a későbbiekben, az ilyen tablója a reformkor értelmiségieinek. Természetesen ott van József Nádor, mert ne felejtsük el, József Nádor nélkül semmi nem történik a reformkorban, akármennyire abszurd, nem véletlenül szerették őt már életében is, aztán pedig halála után is. És aztán így készül el a híd, de nem határidőre. 1847-re kellett volna átadni. Ez nem sikerült, az átadásra 1849. november 20-án kerül sor. Ez az, amit nem szívesen szoktak emlegetni, hogy kiadta át a hidat, de hát itt a műsorban már beszéltünk róla, Pestváros díszpolgára Julius von Hajrau. Ugye Széchenyi István pedig sosem léphetett a hídra, amikor az már kész volt. Ezzel nem azt javaslom, hogy nevezzük át Hajnau hídnak, csak történeti tényként jegyezném meg, hogy sajnos ez így esett. De az, hogy ez így esett, annak meg nagyon-nagyon fontos háttere, hogy Clark megmentette a hidat. Ugyanis amikor május 21-én elfoglalták Görgei Artúr honvéd csapatai a budai várat, akkor a várparancsnok Heinrich Henci kiadta a parancsot a helyettesének, Alois Bahnhof von Eberstadt ezredesnek, hogy robbantsa fel a Lánchidat. Egész egyszerűen azért, nem barbár pusztítás szándéka vezette, egész egyszerűen felmérte katonailag, hogy nagyon sokat tudja hátráltatni a honvédseregeket, ha a két várost összekötő hidat elpusztítja. A parancsot nem hirtelen ötlettől vezérelve adta ki, hanem ezt jól előkészítette, és a jó előkészítés akadályozta meg a sikert már az ő szemszögből. Ugyanis az történt, hogy Adam Clarknak a fülébe jutott, hogy mi a terv. És mit csinált? Egész egyszerűen fogta magát, és a lánckamrákat elárasztotta vízzel, már pedig azokat akarta fölrobbantani állók van édást, tehát ezt nem tudta megtenni. Ezért egy lőporos fordulóval a hídra ment, és ott kísérelte meg egyébként rendkívüli bátorsággal a híd elpusztítását. A híd megmaradt, Eberstadt ezredes viszont az életével fizetett a merész akcióért. De tulajdonképpen, ha Adam Clark nincs, akkor nem csak, hogy nem épül föl a híd, hanem akkor fölrobban a híd. És akkor ezt másodszor is megcselekedte, mert szoktuk emlegetni, hogy mennyire nem volt szép dolog, hogy Henci szétlőtte Pestet. Ez kétségtelenül nem volt szép, de rögtön hozzáteszem, hogy az oszlom elején kötött a gentleman agreementet Görgei Artúrral. Pestről nem támadják a várat, cserébe nem lövi, és hát ezt valakik megszegték. Nem Görgei, ő nem az a típus volt, de jöttek onnan a lövések, ezért Henci először figyelmeztető lövéseket adott le, másodszor pedig már nem csak figyelmeztető lövéseket. Apró adalék, ha valaki már elmegy a Vigadóba, ugye tudjuk, hogy a Redút is megsemmisült Henci lövései nyomán. Ott van már egy olyan kis társasjáték, hogy kockákból föl lehet építeni a Redútot, és egy kicsi műanyag ágyúval szét lehet lőni. Mert hogy érezzük a kedvességet. No de visszatérve a lényegre, amikor Henry Dembiszki, a lengyel tábornok, aki híresen sikertelen volt a magyar 48-49-es események során, visszavonult, akkor ő is fel akarta robbantani a Lánchidat.
4: Ezért neveztek el róla elég hamar utcát?
5: Ez egy érdekes történet, mert abban a országban, ahol Tököli Imréről is minden létező dolgot elneveztek, holott, ha megpróbáljuk az érdemeit felsorokoztatni, ez egy roppant szűk könyv lesz, tehát...
4: Igen.
5: Jó, tehát maradjunk annyiban.
4: Nem feltétlenül van összefüggés ezek
5: között. Nem feltétlenül. Nézd, de Demiszki egyébként voltak érdemei a lengyel felkelésben 48-49 előtt. A magyar honvédségben nyújtott teljesítmény az a nullához korrelál, de végsősorban valószínűleg az lehetett a háttérből, hogy mégiscsak a mi oldalunkra állt, igyekezett segíteni, bár ez nem jött össze. Szimpatizált velünk, kockáztatta az életét. Ez valószínűleg ez a hevület elég volt.
4: Van, akinél ez elég, mások meg letettek az asztalra valamit, és soha nem
5: megőztem. Na, és akkor erre majd fogok még példát is mondani nem sokára.
4: Ja, szoktál, örülünk, hogy most is lesz, igen.
5: De Henrikszél, Demiszkén résznél maradva, szerencsére Adam Clark őt is meggyőzte, hogy nem kéne felrobbantani a hidat, sikerült megrongálni bizonyos elemeket a hídon, nem vagyok mérnök, már nem tudom pontosan mit, de az elég volt ahhoz, hogy ne lehessen egy darabig használni, és ezért aztán Demiszki Henrik legalább ennyi érdeme azért legyen neki, belátta, hogy fölösleges felrobbantani a remek művet, tehát akkor másodszor mentette meg Adam Clark a hidat. Na most 48-49-ben ráadásul ő dolgozó Széchenyi közlekedés és közmunkaügyi minisztériumában, itt tanácsadó volt, ezért aztán 1848-49 után ő visszavonult minden ilyen tevékenységtől, alapvetően elhagyta Magyarországot, de Európában kalandozott, tehát dolgozott Litomericében, akkori nevén Light, már itt ez a német neve az Elba hídnál, dolgozott Bécsben, de 1851-ben fölmerült a gondolat, hogy meg kéne csinálni a Várhegy alatt húzódó alagutat. És ez lett az ő utolsó nagyszabású munkája. 1857-ben ezt átadták, de itt szeretnék egy másik emberre kitérni, akinek a neve totálisan ismeretlen, és igazából azt gondolom, hogy itt mindenképp érdemes megemlíteni. Ez pedig nem más, mint Novák Dániel mérnök. Ő 1798-ban született, 1849-ben halt meg. A budai vár sikeres ostroma után a mieink fogták el, és végezték ki a vérmezőn, azzal vádolva, hogy a osztrákokkal kokettált. Május 29-én került sor erre 8 nappal a sikeres ostrom után. Ma már egyértelműen kijelenthető, hogy semmi ilyesmire nem kerül sor. Csak sajnálatos módon a mi oldalunkon harcolt egy Remellai Gusztáv nevű ember, azaz hát nem harcolt, hanem vérbíróként működött. Remellai Gusztáv egy beteges lelkű ember volt, aki érdekelt lehet abban, hogy másokat kivégeztethet. Aztán sajnos mire ez a miénknek feltűnt, addigra már rengeteg ember vesztette az életét remellai tobzódása következtében. Ilyen dolgokat jegyeztek föl róla, hogy elfogadott egy vándorló embert, nézzék meg, hogy vannak ellenséges iratok a zsákjában, nincsen, akkor korábban ott voltak felakasztani. És szegény Novák Dániel így módon vesztette az életét. Miért említem ezt meg? Mert ő volt az, aki először kitalálta, hogy építsünk alagutat. Tehát, hogy a Lánchidat új módon hosszabbítsuk meg. Egyébként számos komoly épület fűződik a nevéhez. Miért nem találjuk meg a nevét minden létező történelemkönyvben? Miért nincs róla utca elnevezve? Azért, mert mi végeztük ki, tehát nyilvánvalóan áruló, adjuk vissza a becsületét. Nem volt az, és egész egyszerűen egy szadista, betegelmélyű ember, aki sajnos a honvédsereg oldalán végzett különféle műveleteket, ő vette el az életét. Egyébként Remellai Gusztáv 1866-ban 47 évesen egy ifjúsági lapszerkesztőjeként halt meg, ha további hasonlatokat keresnénk a 950-es évek és 1850-es 60-as évek között.
3: Pont akartam kérdezni, hogy ennek az embernek így feldolgozták rendesen az életét, mert ez rettenetes.
5: Hát ő várbörtönre ítélték 1849 után, de miután kiszabadult, láthattuk, hogy alapvetően be tudott illeszkedni a társadalomba, és ez nem példa nélküli sajnálatos módon. Mi azonban térünk vissza Adam Clarkhoz. Tehát ugye felépítette a Lánchidat, végzett folyam szabályozási munkálatokat, kétszer megmentette a Lánchidat, egyszer a miénktől, egyszer a másik oldaltól, emellett ugye szerte Európában is dolgozott, és hát végül is az alagutat is ő alkotta meg, 1857. április 30-án adták át. Mindenek tetejében pedig oly mértékében illeszkedett a magyar társadalomba, hogy feleségül vette a budai városkapitány Áldási Antal Mária nevű leányát. 1855-ben házasodott meg, viszonylag későn, tehát ahhoz képest ugye, hogy mikor született, ebből viszont három gyermek látta meg a napvilágot, Ilona, Irén és Simon, úgyhogy el lehet róla mondani, hogy ez a nagyszerű ember tényleg teljesen magyarrá tudott válni. Egy dologban tartott távolságot, 5. Ferdinánd, amikor nemességet akart neki adományozni még 1848 előtt, elhárította magától ezt a megtiszteltetést, mondaná, hogy ő skót nemes, de azt gondolom, hogy ettől még nem lesz kevésbé magyar. Az élete az 1866. június 23-án ért véget, akkor még csak 55 éves volt, mai szemmel nézve semmiképp nem számít soknak. Akkoriban gyógyíthatatlan betegség, a tüdőbaj vette el az életét, úgyhogy ma a sírját a Kerepesi temetőben találjuk meg. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki elmegy oda, érdemes előtte is tisztelegni, mert egy nagyszerű emberről beszélünk, aki tényleg magyarrá lett.
3: Nagyon érdekes volt, Csaba, nagyon szépen köszönjük ismételten.
5: Egyszer szerintem szálljunk rá egy műsort Remellaira, meg Novák Dánielre akár, mert...
3: Be a nagyon jó ötletnek tartom.
4: Írjuk föl az egyre bővülő listánkra, akikről ezt már megígértük, úgyhogy reméljük, hogy
5: sorra kerüljük. Én nem várom évtizedekre, előre van még munka, úgyhogy csináljuk.
3: Oké, Csaba, köszönjük szépen, további szép napot, jó munkát, szervusz. Katona Csaba történész beszélt Clark Ádámról, vagy Adam Clark, született Adam Clarkról, aki 160 évvel ezelőtt hunyt el június 23-án, ennek kapcsán, de természetesen az életéről beszélgettünk vele.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
3: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból, és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: A szőlő bubis arca, avagy Isten hozott a pezsgő italok világában. Magyarországon 2021-ben lépett hatályba a legújabb szőlő és portermelés részletes szabályairól szóló rendelet, amely meghatározza, hogy mit lehet pétnapnak, naturbornak, vagy éppen termelői pezsgőnek hívni. A Prosecco a világ legnagyobb mennyiségében előállított buborékos borfajtája. Az ital neve egyben földrajzi megjelölést is jelent, ugyanis Prosecco-t csakis Olaszországban, a Prosecco borvidéken egy meghatározott szőlőfajtából, a glérából lehet készíteni. A végeredmény egy könnyű, illatos, alacsony alkoholtartalmú, jellemzően édesített üzemi termék. A spanyolok pezsgője a káva is érdemel társult, ha a szénsavas alkoholos italokról beszélünk. Ahogy a Prosecco-nál, a káva esetében is jellemzően saját helyi szőlőfajtából, method tradicionál módszerrel, palackos erjesztéssel, hosszabb éleléssel készül az ital. Végül, de nem utolsó sorban a pezsgő készítés élén járó franciákat sem szabad kihagynunk. A champagne-t hosszas éleléssel, hatalmas pezsgőházakban több száz éves hagyománnyal készítik három szőlőfajtából. Chardonnay, Pinot Noir és Pinot Meunier. Nem véletlen, hogy a világ egyik legikonikusabb alkoholos itala a franciáké.
1: Hello Hungary a Rádiókafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: A vonalban pedig kedves Hugó üzletkötő van. Jó reggelt, szia!
6: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: És az a kérdésünk, hogy hogyan indult neki a budapesti értéktőzsde ennek a kiváló napnak?
6: Ez a kérdés mindig felmerül, mikor beszélünk.
5: Fura módon, igen.
6: Ugye? Alapvetően egy relatív negatív hangulat van most a béten. Közel 1%-os esésben van a Bux Index, 138.328 pont. Nál van jelen pillanatban, de az alapvetően nemzetközi hangulatnak köszönhető meg a tegnapi negatív eredmények az amerikai piacokon. Sajnos hír, hogy a 4 blue chip közül 3 is 1% feletti esésben van jelen pillanatban. 44.430-nál van az OTP, közel 1,1%-os esésben 750 milliós forgalom mellett. A MOL is 1,05%-os mínuszban van jelen pillanatban, 3778 forintnál, és a Magyar Telekom is 1%-os esésben van jelen pillanatban, 2758 forintnál. Míg a Richter nem nagyon változott nyitás óta, 10.860 forintnál van, de ugye neki 25 milliós forgalom elhanyagolható. Öröm az ürünkben azért, hogy az Opus az 374 forintnál van, 1,91%-os pluszban. Ezt tudom így kiemelni, hogy a béten jelen pillanatban pozitív tartományon tartozkodó részvények közül.
5: Értjük,

0: mi történik közben a forinttal, hogy mindezt tudjuk forint és euró meg dollár tekintetében is értelmezni?
1: Hát így a Magyar Nemzeti Banknak kamat döntő ülése, most meg kell figyelik, hogy 25-50 pontos vágás lesz. Lesz egyáltalán vágás alapvetően, de mindenféleképpen szigorú kommentára számítunk a jegybank részéről, és nem lesz predesztinálva az, hogy jövőben is 25 pontos vágások lesznek minden egyes alkalommal, attól függetlenül, hogy az infláció, mert bőven a tolerancia sáv aljánál van. Jelen pillanatban 1 euróért 353 forint és 70 fillért kell fizetni a bankközdevizepiacon, míg 1 dollárra 309 forint és 60 fillért. Rég voltunk erre felé ilyen gyenge forint dollárral szembe alapvetően, de pánikra semmi ok nincsen alapvetően. Így relatív erős euró-dollár keresztet láttuk, és emiatt köszönhetjük ezt neki most.
0: Jól van. Hát akkor így futunk ennek a napnak. Neki köszönjük szépen neked az összefoglalót, és megígérjük...
1: Megkezdésten erős visszaesés.
0: És megígérjük, hogy legközelebb, amikor tárcsázunk, megint azt fogjuk kérdezni, hogy mi történt a budapesti értéktőzsdén, jó?
1: Stabilitás. Köszönöm szépen.
0: Oké, okay. Szervusz.
1: Sziasztok!
0: Kedves Hugo üzletkötő számolt be a Bét teljesítményéről és a devizapiacról.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.

0: Kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Benne pedig egy hiánypótló és nagyon különleges kiadványról fogunk beszélni, illetve a kötetről és az ehhez kapcsolódó kiállításról, mert hogy július 10-éig látható a Kieselbach galériában a Budapest a festők szemével című nemrég megjelent kötethez kapcsolódó kiállítás. Molnos Péter művészettörténész kurátor van itt velünk a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Maga a kiadvány az, hogy is mondjam, szóval
3: izomlázad lesz, ha sokat emelgeted.
1: Egy vaskos, de hogyha az ember szereti a könyveket, szereti a festészetet, szereti a festőket, és szereti az ehhez kapcsolódó kiadványokat, akkor ezt meglátja, és azt mondja, hogy na ez már valami. Tehát tényleg olyan. Tehát ez egy rendes kötet, azt kell, hogy mondjam.
3: És gyönyörűen
2: néz ki. Mi mindig küzdünk ezzel, mert ugye olvasni ágyban szokott ma már a magyar ember, meg mindenki. Ezt ágyban nem lehet olvasni. Viszont a másik elvárás, hogy a festmények megfelelő méretben és minőségben legyenek. Tehát ez vastag papír kell, műnyomó, méret. Ugye van mondani való is, tehát az oldalszámot sem lehet limitálni. Úgyhogy sajnos ezt asztalnál kell olvasni, mese nincsen.
1: Sajnos meg szerencsére, mert szerintem ez pont egy jó ellenpólusa annak a digitális kultúrának, ami 140 karakteres, mondjuk így, vagy 160 manapság, meg 3 másodperces. Ez nem a 3 másodperces műfaj.
2: Nem, bár én alkalmazkodom egy kicsit ahhoz, hogy magamon is látom, hogy ami nem kapja el az embert a grabancánál az első 5 másodpercben, arról hajlamos lesiklani, úgyhogy én igyekszem úgy írni, meg arra ösztönzöm a felkért író kollégákat, művészettörténészeket, hogy próbáljunk úgy írni, hogy a mai olvasó is bevonzódjon a történetekbe.
1: Nagyon érdekes a téma. Ugye Budapest a festők szemével, ezt mondtuk is, és lényegében arról van szó, hogy 100 darab, vagy közel 100 darab festményről van szó?
2: Van a kiállításon, a könyvben 550.
1: Aha.
2: Úgyhogy a kiállítás az már egy leszűrt állapot, tehát a krém de la krém, ahogy szokták mondani, mert ebbe a kötetbe is azért egy nagyon nagy, több ezres festményanyagból válogattam le a legszebbeket, és ebből egy válogatott került ki a Kieselbach galéria falaira.
1: Ez egy nehéz folyamat lehet kiválogatni.
2: A legjobb.
1: Jó folyamat?
2: A legjobb, persze. Mert a lényeg az, hogy nagy merítés legyen, tehát nagyon sok reprodukciót lehessen végignézni. Engem a leginkább, sok minden inspirál egy ilyen könyvírásba, de az, hogy leválogassuk és történetté formáljuk a magyar festészetnek egy bizonyos szeletét, az egy nagyon inspiratív folyamat.
1: Mi az, ami meghatározta, hogy vagy van-e sorrend szerűség a könyvben?
2: Van. Tehát az alap, én sokan leszólják a kronológiát, én még mindig úgy tartom, hogy az olvasók leginkább az időrendben tudnak haladni előre. Ez az emberi természet, hát születünk, élünk, aztán befejezzük. Tehát, hogy a kronológia az, ami a legegyszerűbb. Tehát gyakorlatilag a 19. század közepétől indul a történet, egy osztrák festővel, Rudolf von Altal, aki szerencsére idejött, és háromszor is lefestette a Budapest legszebb pontjait, sőt, abból egy ilyen színezett litográfia sorozatot is kiadott, sőt, többet. És innen indul, és egészen eltart a 70-es, 80-as évekig Mácsai István és Czene Béla festészetéig, aki egyébként nagyon érdekes, én azt veszem észre, már nem először, hogy az egyik legnépszerűbb korszak ez a ma retróval fémjelzett korszak, ez a 60-as, 70-es, 80-as évek, és a kiállításon is azt veszem észre, hogy a legtöbb időt az utolsó teremben töltik a látogatók, ahol a Mácsai és a Czene képek vannak, és egy nagyon érdekes vetítés, amivel felevelenítjük azokat a budapesti utcákat, amelyek egyesek, én is már ugye 70-es évektől, tehát mi is a tanúi voltunk ezeknek.
1: Hogyha valaki nézegeti ezt a kötetet, vagy a kiállításra elmegy, akkor utána tud-e úgy járni, kelni Budapest utcáin, hogy nem elevenednek meg ezek a festmények?
2: Hát nekem ez, most, hogy mondod, ez egy kifejezett szándékom. Én emlékszem egyszer, talán a Kenneth Clark, egy híres angol művészettörténész mondta, hogy az a jó a művészetben, hogyha valaki például elmegy egy impressionista kiállításra, akkor utána kilép a kiállítóteremből, és hirtelen meglátja, hogy az árnyékok valóban nem feketék, hanem színesek. esek. Amit addig nem vett észre, pedig a szem előtt volt. És egy ilyen kiállításnak, meg egy ilyen könyvnek is lehet az az értelme, hogy amikor megyünk az utcán, akkor nem a telefonunkban mélyedünk, nem bambulunk, hanem megpróbálunk egy ilyen furcsa időutazást kreálni a saját lelkünkben, hogy elmegyünk. Hát itt is a környéken a Révész utca, meg ahogy jöttem is biciklivel, tehát ezek is szerepelnek például a könyvben is, Márfiöldön, Perló Csaba Vilmos, Tihanyi Lajos festményein, mert itt voltak műteremházak, ahonnan az ablakból kilépve festették, tehát ez egy feltett szándékom, hogy valahogy rávezetni a budapestieket arra, hogy amikor vannak valahol, akkor utána talán megnézzék, hogy ez 100 évvel ezelőtt hogy nézett ki egy festő által megrögzítve egy vászlón.
1: Zseniális egyébként, én mindig, de egyébként nem feltétlenül csak képeken, festményeken, de fotókon is elcsodálkozom, korabeli fotókon, ugye pont ahogy említetted ezt a biciklizést, hogyha az ember itt a Dunaparton biciklizik, itt volt egy csomó ilyen fürdő, amik annyira jól néznek ki, főleg ugye a mostani hőségben elgondolva, hogy ezek az ilyen uszályokra, vagy hát lényegében ilyen vagy a Dunába épített ilyen különböző építményekbe tudtak az emberek fürdeni, szóval, hogy mennyire jó lenne, hogyha manapság is ilyesmit látnánk, de valahogy egy kicsit alakul a város ebbe az irányba, én azt látom.
2: Hát most én is azt olvastam, hogy próbálja kinyitni a várost a Dunapart felé, és hogy életet lelni abba, ami Budapest legnagyobb értéke, hogy keresztül metszi a Duna. Tehát szerintem ebbe az irányba el fogunk mozdulni. Igen, tehát hogy én is azt gondolom, hogy van mit tanulni ilyen szempontból is ezekből a képekből, és óriási szerencse, hogy van nekünk egy fortepanunk, ami egy hihetetlen jó biztos alapot adott ehhez a könyvhöz is, meg az összes könyvemhez, ami az elmúlt években készült, és én csak reklámozni tudom őket, mert én szerintem az egyetlen, vagy közel az egyetlen olyan Hungarikum, amiben verjük a világot. Tehát ilyen jól cizellált, gazdag fotóarchívuma nincs egyetlen
1: jól dokumentált. Hát igen, egyébként tényleg el lehet veszni abban is. És ahogy említetted azt, hogy ki érdemes járni, kelni a városban, nekem nagyon régi tanúság az, hogy amikor elkezdtem fölfele nézni, és észrevettem, hogy milyen szobrok, és milyen domborművek, és milyen érdekességek vannak, amiket egyébként nem veszel észre, hogyha sietsz a hétköznapi munkában és a rutinban.
3: Hogyan sikerült össze? Nem is a döntési szempontra vagyok kíváncsi, ezt a majdnem 100 képet egy helyre összeterelni. Ezek kiknél vannak, hol vannak, hány helyről érkeztek?
2: Ez egy elég bonyolult folyamat, amiben persze nem csak én veszek részt, és azt el akartam mondani, hogy a könyv se csak az én munkám, tehát én szerkesztettem, és azt hiszem 8 kiváló kollégám írt bele még tanulmányt, és tényleg az adott területeknek a legjobb szakértő és fantasztikus írások születtek. Azért nem sorolom fel, mert az összeset föl kellene, mert tényleg egytől egyik remek írások. A kiállítás rendezései, szervezése egy ilyen kollektív munka, ott is van ugye a dizájnér felelős ember, a technikai megvalósításért, stb. És a kép összeszedésért Sikar Janitát illeti a legnagyobb köszönet, a Kizeba galériában dolgozik, és ő tartotta a kapcsolatot a gyűjtőkkel, ugyanis ezeknek a képeknek a döntő többsége magángyűjteményből érkezett, ezen kívül a Kisceli Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kölcsönzött egy néhány alkotást, de igazából olyan...
3: Tehát a részük nem látható alapból.
2: Nem látható, még azok sem, amik múzeumiak, mert én olyanokat kértem döntő többségében, amelyek raktárban vannak, tehát nem állandó kiállításon. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen válogatás évtizedek óta nem volt, és nem is lesz közszemlén, tehát mindenképpen érdemes megtenni. És ilyen könyv is, azt kell, hogy mondjam, ez a könyv is egy kicsit olyan, mint a fortepán, hogy nálunk mindig az van szerintem, hogy nagyon hosszú ideig lemaradunk a világtól, és ezért fölgyülemlenek a kreatív energiák, és aztán születik egy ilyen könyv, amit nem tudom, én nem tudok mellé tenni Párizsról, Londonról, Berlinről, egy ilyen szintű, ilyen gazdag válogatást olyan festményekből, amelyek a várost ábrázolják. Tehát most, ha lehet azt mondani, ezzel beelőztük a világot, ez lehet mérni majd az ezt követő teljesítményeket.
3: Mennyi ideig tartott a szervezés, a gyűjtés, most akár a könyvnek az összeállítása, akár a kiállításra a felkészülés?
2: Én viszonylag gyorsan szoktam dolgozni, tehát egy év alatt össze szoktam rakni egy ilyen könyvet. Ugye most ez segítette azt, hogy a kiváló kollégák segítettek nekem, tehát hogy a tanulmányoknak csak egy részét írtam én. Tehát ez mondom, egy év alatt megvolt. A kiállításnál is elég feszített tempóval dolgozunk, tehát azt össze lehetett hozni a 4-5 hónap alatt.
1: az, hogy hogyan lehetett leszűrni, hogy a kötetben szereplő 550 festmény és grafikából mi lesz a kiállításon, az is egy jó, de ez szerintem nehéz folyamat. Ráadásul van kb. 220 fénykép is a kötetben, de az, hogy lett, hogy a Vaszary Jánosnak a képe került a címlapra, mert az viszont egy másik szűrés, ami megint csak nagyon nehéz lehet.
2: Igen, ugye annak van tipográfiai oka is, hogy mi néz jól ki egy borítón, tehát ez a Vaszary féle nagyon dekoratív, stilizált, nagyon erős színekkel dolgozó festészet, ez gyakorlatilag a címlapra teremtődött. Ugye Vaszary kicsit úgy is dolgozott, mint a reklámgrafikákat csinálna eredetileg. Ugye ez a kötet ötféle borítóval jelent meg. Én visszanyúltam egy régi hagyományhoz, ez Magyarországon a 30-as években is volt, hogy egy-egy monográfia nem egy borítóval jelent meg, hanem volt olyan, ami 8-10-zel is. Én most 5 képet választottam ki, igazából meg is szavaztattam a Facebookon a leendő olvasókat arról, hogy melyik borító legyen, amiből a legtöbbet nyomunk. Az is egy Vaszary lett, nem éppen amit a kezedbe tartasz, hanem egy korzós Vaszary. Hihetetlen népszerűek a Vaszary festmények, tehát nyilván a borítónak olyannak kell lenni, ami elsőre gyorsan üt egy kirakatban is, és ami a legtöbb embert megszólítja.
1: Még egy ilyen gazdasági lábjegyzet, hogy ez a közel 100 festmény, ez 23 milliárd forint értékű, ez egy elhanyagolható tény.
2: Hát ugye nagyon fölment ezeknek a képeknek az ára, főleg a Vaszary az utóbbi időben rekordokat döntöget. Én szerintem van egy terem, ahol csak Vaszary képek vannak, az önmagában egy milliárdos biztosítási értékkel rendelkezik, tehát hihetetlen. Ebből a szempontból is izgalmas kiállítás.
3: A tér nagysága határolta be, hogy mikor lehet a kiállítás?
2: Lehetett volna ebből egy 10-szer akkorát, meg egyébként szerintem érdemes is lenne a Magyar Nemzeti Galériának csinálni.
3: Ez lett volna a következő kérdésem, hogy van-e terv vagy gondolkodás, hogy esetleg nagyobb formán, nagyobb helyen.
2: Én nem tudok róla, nagyon lehetne, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem én imádom a Kisceli Múzeumot, a Fővárosi Képtárnak a Kisceli Múzeumát, de olyan helyen van, ami gyönyörű, de nagyon kevesen látogatják, főleg a külföldiek közül. Tehát én szívesen látnám, hogyha mondjuk a Budai Vár valamelyik épületében, amelyik közül némely most ugye felszabadul a politikai változás miatt, hogy lenne egy Budapest, állandó Budapest gyűjtemény, szerintem a sztár kiállítás lenne a külföldiek szemében.
1: Na, hát ezt be lehet rakni a felhasználási javaslatok azoknak az épületekre, amikről nem tudjuk ugye, hogy mire lehet használni, de egyelőre menjünk el a Kieselbachba.
3: Mert már nem is sokáig mehetünk, ugye?
1: Hát június 11-től július 10-ig tart, ugye?
2: Remélem, hogy azért meg fogjuk hosszabbítani, mert úgy szokott lenni, hogy a kiállítások mindig a második, harmadik hétnél pörögnek föl, és utána olyan mértékű érdeklődés indul, hogy meglágyul a Kieselbach Tamás szíve is, és azt mondja, hogy akkor húzzunk rá még 2 hetet, és általában ez szokott lenni, én ebben reménykedem most is.
1: Legyen okay. Így. Esetleg egy javaslat, aki ihletet kapott és el szeretne menni, hogy mennyi időt érdemes rászánni erre, hogy érdemes bemenni?
2: Ez egyéntől függ. Én láttam már olyan embert, aki 3 órát is képes nézni képeket, bevallom, én nem vagyok ilyen. Tehát én 1 óra alatt egyszerűen kifárad a szemem, meg az agyam is, mert annyira intenzíven nézem. Tehát 1 óra szerintem bőven elég, hogy megnézze az ember a 6 termet.
1: Uh-huh. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy kedvet csináltál ehhez az egészhez, mert tényleg egy unikális dologról van szó, mind a kötet, mind a kiállítás tekintetében. Köszönjük szépen,
2: örülök,
1: hogy itt voltál,
2: hogy itt
1: a stúdióban. Molnos Péter, művészettörténész, kurátor volt itt a stúdióban, Budapest a festők szemével, maga a kötet egy nagyon izgalmas kötet, és a kiállítás pedig mondtuk, hogy július 10-ig látogatható.
0: A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
1: Ennyi hát volt mára. Köszönjük szépen. A szavazást nagyon jó állapotban van, mert hogy már 171-en szavaztatok, egyébként ez sok ilyen online szavazások, tehát de a Viberen még tudtok a nyár slágerére, de lezárjuk ma.
3: Nem ütött nap, most, hanem hát
1: most
3: a nap végén?
1: Hát nem tudom, hogy behozható-e még
3: nem,
1: az előny.
3: Hát ahogy elnézem, nem.
1: A Leslie the Bass vezet 47%-kal, és a Bombargo a második helyen van.
3: Az
1: úgyhogy az észtek vezetnek, úgyhogy valószínűleg ez lesz a nyárs legereit nálunk a Millás reggeliben.
3: Nem látom a hallgatónak az epés megjegyzését erre vonatkozólag.
1: Hogy?
3: Az Eurovíziós roncsderbi.
1: Azt mondta, hogy egy Eurovíziós, igen, zenei roncsderbihez a szavazásunk, hogy miért szavaztatunk ilyet? Azért,
3: nem,
1: mert vicces.
3: Nem, erre a dalra miért szavaznak ennyien? Nem, értékel.
1: Mert vicces.
3: Igen.
1: Na jó, szavazzatok. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk vissza holnap 6.30-tól élőben itt a Millás reggeliben, addig hallgassatok rádiót, itt a Rádió Cafén sok-sok jó zene és tartalom jön. Utánunk a Zenefakt, utána pedig pont jókor Majánval 11-kor. Sziasztok!
0: Véget ért a mesemára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: A Big George Property bemutatja: kihagyhatatlan! Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel, és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból, és költöz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
6: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 perc C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város. Elkísérlek.
8: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Károly körúton az Asztória felé a Dohány utca után. Egy sáv járható. Torlódásra kell készülni az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton is befelé az Erzsébet tér előtt és tovább a Károly körúton. Lassú a haladás a budai alsórakparton, a Petőfi hídnál északi irányban és a Margit híd közelében, a pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Kiskörúton az Asztória közelében, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől, valamint az Erzsébet hídon Pestre. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Kerepesi út és a Tököli út közelében, a Róbert Károly körúton a Váci útnál az Árpád híd felé, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve a Váci úton a Megyeri útnál. Akadozik az előrejutás az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál. Kovács Batont, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
12: Hírek következnek a Rádió Cafén.
13: Ma szavaznak a képviselők a közmédiát átalakító előterjesztésről. 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank. Erdőtűz pusztít Görögországban. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Ma dönthet az országgyűlés a védett üzemanyagár megszüntetéséről. A képviselők szavaznak a közmédiát átalakító előterjesztésről, a parlamenti vizsgálóbizottságok munkájának hatékonyabb átételéről és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról is. A parlament emellett kivételes eljárásban tárgyalja meg azt a törvénymódosítást, amely fél évvel elhalasztaná az egyszintű, egységes országos örökbefogadást. Adási nyilvántartási rendszer bevezetését. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Súlyog Tamás köztársasági elnök megbizatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbizatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-éig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klímarendszer. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. A katasztrófa védők csak nem 400 esetben kaptak riasztást. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. Az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Ismét megszólaltak a légvédelmi szirénák hajnalban az ukrán fővárosban. Kijev mellett légicsapások érték a második legnagyobb várost, Harkivot, valamint Zaporizsja és Szumi megyét. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
12: Időjárás a Rádió Cafén.
13: Ma is sok lesz a napsütés, már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A szél is mérsékelt marad. Napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk.
14: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Munkanélküli zenészeknek tartott, államilag finanszírozott kurzuson ismerkedtek meg egymással a glasgowi Bellent Sebastian tagjai, és lehetőséget kaptak rá, hogy vizsgamunkaként rögzítsenek egy albumot. Ennek kapcsán verbuválódott össze az ideiglenesnek tűnő társaság még 1994-ben. Mégis együtt maradtak, és több évtizedes töretlen pályafutással büszkélkedhetnek. Nevüket egy gyerekeknek szóló kutyás sorozatból kölcsönözték. A legnagyobb sikerüket azonban egy békás indie pop sláger hozta meg nekik. A 2006-os Funny Little Frog kedves sorainak tanúbizonysága szerint Skóciában nem gombóc, hanem béka van az ember torkában, amikor nem meri megszólítani a titokban imádott szemét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Imádom ezt a 8-bites hangzást, ahogy recseg, ropog az egész. Tudod, amikor nem bírja megoldani a gép, és csak szenved. Gyönyörű. Mondja a Commodore 64 mániás DJ Titus, aki Tóth Szabolcsal közösen megalapította a Carbon Fools zenekart. A zenekar hangzásvilágát az elektronikus alapok és az élő hangszeres muzsika fúziója határozza meg. Zenéjük a rock, blues, reggae, dub, disco, folk, etno, darkwave és a mai modern elektronikus műfajok egyvelege. Fehér Balázs énekes személyében pedig egy igazi modellt találtak az első frontemberi szerepkörre. Még szép!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Soha nem szórakozásból játszom, és nem is a közönség kedvéért. Azért zenélek, mert jól esik, mondta Lajkó Félix.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértőink műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód. A Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.

0: Kapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel. Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az imago mundi latin szókapcsolat jelentése a világ képe. A kifejezést olyan román stílusú templomok homlokzatára használjuk, ahol az üdvösség történetet ábrázolták a teremtéstől a feltámadásig. Jellegzetes magyar példája az esztergomi Szent Adalbert székesegyház 1190 körül épített nyugati díszkapuja, amelyből mára sajnos csak töredékek maradtak fent. A latin kifejezés ugyanakkor egy 23-ban alakult magyar zenekart is takar, akik egy szegedi tehetségkutatón bukkantak fel. Világképük a surfrocktól egészen a dark popig terjed. Ha az Elszállnék című daluk dombormű lenne egy templom homlokzatán, azt írnánk fölé indie rock.

0: que no encuentra la calma.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: 1980-ban az angol szintipop csapat az OMD Enola Gay címmel slágert írt arról, hogy amerikaiak atombombát dobtak Japánra. Az amerikai downtempo duo, a Thievery Corporation és az iráni énekesnő Lulu Gelicskáni 2018-as francia nyelvű dala a párkapcsolati válságról szóló Voyage Libre hangmintát használt fel az OMD felvételből. A szinti témák azonosak, a dalszöveg témák látszólag meglehetősen távol állnak egymástól. Ám az angol háború ellenes számukban keserűen kijelentik, sosem szabadna így végződnie. A franciául megszólaló szerzemény szereplői pedig időt és teret kérve szüneteltetik a románcot. Legyenek bármilyen konfliktusaink bárhol a világban, nem árt, ha alaposan átgondoljuk a dolgokat, mielőtt megteszünk egy visszafordíthatatlan lépést.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Sway a mexikói Pablo Beltran Ruiz 1953-as Gwen Serra című mambójának angol szövegű változata, amelyet Norman Gimbel és Dean Martin énekelt 1954-ben. A dalból temérdek feldolgozás készült. Következzen most ezek közül George Clooney nénikéje, Rosemary Clooney és a Mambo király Perez Prado verziója.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
4: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Jön a társadalmi egyeztetés a BKK-nál. A brit fiatalok többsége visszatérne az EU-ba. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a Pride alatt. Folytatódik a kánikula a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A fővárosiak véleményét kéri a BKK több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet egyik épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klímarendszer. Muzeális értékű érméket találtak a pénzügyőrök egy kis teherautóban az M1-es autópályán. A 35 darab feltehetően műkincsnek minősülő tárgyat rizs és liszt közé rejtették. Mivel a Bulgáriából Angliába tartó jármű sofőrje nem tudott bemutatni kiviteli engedélyt, az érméket lefoglalták és értesítették a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot. 10 megyében is a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Baranya Békés Csongrád Csanád, Jász Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében írtják a szúnyogokat a héten. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A katasztrófa védelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. 10 évvel ezelőtt szavazott Nagy-Britannia a Brexitről. A referendumon szűk 51,89%-os többségbe kerültek a kilépésre voksolók, és az ország 2020-ban 47 évi tagság után kilépett az EU-ból. A fiatal brit generáció ma már úgy véli, hogy a Brexit kudarcot vallott, és többségük új népszavazást követel, derül ki egy közvéleménykutatásból. A felmérések szerint a 18 és 28 év közöttiek 60%-a támogatná az uniós tagság visszaállítását. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást, a BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma is sok lesz a napsütés, és már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Herman Róbert történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese, akit köszöntök, szia!
7: Szervusz!
3: Volt egy esemény, mi veszett Mohácsnál? A kérdés 500 évvel a csata után is vitákat kavar, és ugye a CEU Határtalan Tudás egy korábbi rendezvényének volt ez a témája, ahol te és Bészabó János beszélgettetek, vitáztatok, hát, előadtatok?
7: Mind a ketten tartottunk egy előadást, és igen, utána volt egy kerekasztal beszélgetés, illetve a közönség is kérdezhetett.
3: Ez a média számára úgy lett tálalva, és azt hiszem, hogy ez az, ami így érdekli az átlag embert, hogy lehet, hogy nekünk a vesztes tudatunkat esetleg innen lehet datálni, hogy mi veszett Mohácsnál, hogy ott derült ki, hogy mi nem is vagyunk olyan jók, és így tovább, hiszen az ugye egy olyan csata volt, ahol eléggé el lett verve a magyar, de hogy nem feltétlenül van így, hogyha jól gondolom.
7: Igen, hát én ugye arról tartottam előadást, hogy vajon katasztrófa történelme a magyar történelem, és én azt gondolom, hogy nem feltétlenül az. Az kétségtelen, hogy Mohács az egy valóban nagyon súlyos és meghatározó vereség a magyar történelemben. Én magam nem vagyok török koros, tehát itt a részletekben, hogy hányan voltak ott, ki jött el, ki nem jött el, miért veszett el a csata, én ezekben nem merülnék el, mert meglincselnek a török koros kollégák. De alapvetően, hogyha megnézzük, hogy tehát itt a lelki dispozícióval van szerintem valami gond, hogy kicsit hajlamosak vagyunk a magyar történelmet úgy nézni, hogy Mugi, Mohács, Majtény, Világos, Arad, Trianon, meg még 56 is, ugye van, aki még a rendszerváltás is hozzáteszi, hogy az is egy katasztrófa volt, tehát hogy egy ilyen kudarc sorozatnak tekintjük a magyar történelmet.
3: Hát ugye, sőt, mindig a vesztes mellett állunk, igen, ugye ez is,
7: igen,
3: van.
7: Meg hogy már 500 éve nem nyertünk csatát, meg nem nyertünk háborút, meg ilyenek vannak benne a köztudatban, és mindig szoktam idézgetni, hogy Versailles-ban, ugye a királyi palotában van egy csaták terme, amit még a 19. század első felében, azt hiszem, Lajos Fülöp király állított ott, ahol a francia történelmnek a nagy csat plakátái vannak megfestve, az alemannusok elleni győzelemtől, ez ott valamikor azt hiszem az 500-as, 600-as években volt, egészen Napóleonnak a 1809-es vágrámi csatájáig. Na most, hogyha megnézzük ezeket a festményeket, ezeken egyetlen egy vereség nincs. Tehát, mintha nem lett volna Crécy, Poitiers, Azincourt, nem is beszélve ugye a későbbiekről, hát azért a franciák is időnként elveszítgettek a 16-17. 18. században nem csak csatákat, hanem háborúkat, de nem ezeket festették meg. És hogyha oda bemegy egy francia, vagy bemegy egy turista, akkor neki az az érzése, hogy itt egy nagy és sikeres nemzetnek a reprezentatív önképét láthatja. Míg, hogyha mondjuk bemegyünk a Magyar Nemzeti Galériában, a 19. századi magyar történelmi festés gyűjteményébe, akkor mit látunk, ugye, hogy Mohács, II. Lajos holttestének megtalálása, Zrínyi kirohanása, Dobozi Mihály megöli a feleségét menekülés után, Dezső Vitéz önfeláldozása, Zrínyi Ilona a bírák előtt, Tököli Imre megszökik az árvai várból, ugye az üldözők elől, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy még véletlenül sem nagyon Zrínyi kirohanása, ugye, Zrínyi és Frangepán a bécsújjai börtönben kivégzés előtt, tehát hogy még véletlenül se találkozunk valami fajta pozitívummal. És ugye ezek a legjobb magyar festő, tehát a 19. század legjobb magyar romantikus vagy realista festői által saját magunkról festött képek. És vajon mi lehet az oka annak, hogy ennyire ez a fajta önképünk van, ugyanis ezek visszasugároznak. Tehát, hogyha valaki ezzel megy be, akkor utána tényleg már az van, hogy szegény magyarok ugye elmorzsolt néhány könycsepet, és azt mondja, hogy hát akkor gazdagon adakozom majd a Nemzeti Galéria javára, hogy legalább megőrizzék ezeket a szép történeteket, tehát, hogy itt valami probléma van.
3: Tehát magyarán az emlékezetünkkel, vagy annak a kivetülésével, vagy hogy csak az vetül ki, talán ez, nem? Hogy olyan nagyon, nagyon töményen kapjuk azt, hogy mi volt a nehéz.
7: Igen, tehát én azt gondolom, hogy az egy probléma, hogyha annyira felerősödnek ezek a kudarcok a nemzeti tudatban. Tehát most lehet nézni mondjuk az oszmán-magyar küzdelmeket Mohács felől, de hát azért a végén mégiscsak a törökök mentek ki, és nem mi tűntünk el. Jó, van festmény, igen, ugye Buda visszavételéről is 1686-ról, de az valahogy úgy soha nem épült be igazán a magyar történeti köztudatba. Vagy ugye lehet Mugi felől nézni a tatárjárást, de hát hogyha belegondolunk, hogy nagyjából másfél évvel később egyetlen egy tatár vagy mongol nem volt már a Magyar Királyság földjén, és 31 néhány év múlva félkézzel visszavert az ország egy ugyanilyen tatár inváziót, akkor azért ez se egy annyira egyértelmű kudarc történet. És voltak éppen a magyar történelem szerintem a nagy újrakezdéseknek, a nagy feltámadásoknak és a nagy sikereknek a története is, attól függ, hogy melyik irányból nézzük a dolgokat. És kicsit az a probléma, hogy szerintem a 20. század, ami viszont valóban egy nagy kudarc történet, tehát most kezdve ugye a első világháborús összeomláson folytatva a tanácsköztársasággal, Trianonnal, második világháborúval, német megszállás, szovjet megszállás egymás után, tehát amilyen rövid volt történelmi értelemben, mert mondjuk az 14-től mondjuk 89-90-ig számolják, hát annyi csapást kaptunk. Kosári Domokos, aki az egyik legnagyobb történésze volt ugye a 20-21. Századnak, ő szokta azt mondani, hogy Zrínyi Miklós azért nevezte a 17. századot a magyar romlás századának, mert nem tudta, hogy jön a 20-ban. Okay, és hát valóban a 20-dik az ebből a szempontból egy katasztrófa sorozat, de hát azért azt is valahogy túléltük. Tehát mégiscsak kimentek a végén a muszkák, ugye megkaptuk ajándékba a függetlenséget, és hát ezzel meg kell próbálni valamit kezdeni, egyébként szerintem a történeti tudat szempontjából is.
3: Amennyire tudom, az eseményen ugye szó volt erről, és mondtad is, hogy te nem feltétlenül mennél bele ebbe, de mégis csak abból a szempontból kérlek, hogy a hallgatóknak világíts meg, hogy azért ez a mohácsi csata az nem feltétlenül arról szólt, hogy egy elmaradott hadseregről beszéltünk. Tehát az oké, hogy a legyőzőink, az Oszmán Birodalom, az lehet, hogy felkészültebb volt utánpótlásba, többen voltak, és így tovább, de nem arról van szó, hogy azért lehetett rajtunk akkor végig szántani, mert a magyar akár hadipar, akár a hadsereg szervezés elmaradott volt.
7: Hát ugye a középkori Magyar Királyság az alapvetően egy sikeres és meghatározó hatalma volt ennek a térségnek, változó erővel tegyük hozzá, tehát itt mindig sok múlt az egyes királyoknak az adottságain, milyen hadvezéri gárdát vagy egyebet sikerült maguk köré szervezni, de szembe került egy olyan ellenséggel, amivel szemben egyszerűen nem talált semmifajta megoldást. Tehát gondoljunk bele, ez kb. Olyan, mint hogyha manapság bármelyik európai ország mondjuk az Egyesült Államok hadseregével próbálna meg kiállni. Hát teljesen reménytelen lenne. Tehát nyilván bizonyos sikereket mondhatna magáénak, de hát a végén csak elbukna. És hát Magyarország esetében is ez történt, azért ez egy hosszú folyamat volt, mondjuk nagyjából Nagy Lajos korszakában kezdődtek meg ezek az oszmán-magyar összecsapások, ugye 1396-ban a nikápolyi veresége Zsigmond királynak az már jelezte, hogy itt egy nem akármilyen ellenférről van szó, és hát voltak éppen 1526-ig olyan nagy csatát, amiben a szultán is ott lett volna, olyat egyetlen egyet sikerült megnyerni az oszmánok ellen, ez ugye Nándorfehérvár védelme volt, de hát az se egy igazi csata, az egy várvédelem kombinálva ugye egy kitöréssel, és ehhez képest ugye Magyarország vagy 150 évig bírta ezt a dolgot úgy, hogy nagyjából megőrizte a saját határait, és megőrizte a területi állományát, de hát aztán jött a katasztrófa, tehát ez olyan, mint a fukushimai erőműnek a katasztrófája volt, hogy hiába van, nem tudom, 9-es erősségű földrengésre méretezve az adott építmény, hogyha 15-ös jön, akkor teljesen mindegy, hogy 9-es volt, vagy 2-es, és itt is valami ilyen történt. Ugye az oszmán birodalomnak a katonai lehetőségei, a pénzügyi lehetőségei, a szervezettsége, az egészen a 17. század végéig voltak éppen bármelyik európai államot verte. Tehát nem véletlen, hogy egy nagy koalíció kellett ahhoz, hogy ki lehessen őket passzírozni innen a Kárpát-medencéből. Na most az a hadsereg, ami föláll Mohácsnál, az lehet, hogy mondjuk nem az a szín, mint a Hunyadi Jánosé vagy a Hunyadi Mátyásé, de hát azért egy olyan 25-30 ezer ember csak sikerült összerántani. Akik között voltak zsoldosok, végváriak, ugye különböző főúri bandériumok, a király kísérete, vagy innen-onnan még Csehországból, Lengyelországból is érkező személyek, de ez egy nagy hadsereg volt. Tehát mondjuk, amikor 5. Károly meg első Ferenc egy évvel korábban Páviánál szembeszállt egymással, ugye az itáliai hegemóniáért, akkor nagyjából ekkora hadseregeket mozgósítottak. Pedig hát azért az egyik mögött az óriási, területileg is óriási francia királyság, a másik mögött meg hát ugye a német-római birodalom plusz a spanyol királyság állt. Tehát nem volt ebben a tekintetben szégyelnivaló. Azon lehet vitatkozni, hogy mennyire volt jó az a taktika, amit alkalmaztak, mennyire voltak tehetségesek azok a fővezérek, ugye Tomori Pál, illetve Szopolyai György, akik vezették ezeket a csapatokat, jó volt a felállítás, ugye ezek mind megvitatható dolgok. De alapvetően nem ezen úszott el a háború, vagy nem ezen úszott el a középkori Magyarországnak a fennállása, hanem azon a hihetetlen nagy erő egyensúly, vagy erő különbségen, ami az oszmán birodalom, illetve a magyar királyság között megvolt.
3: Igen, most arról is szó volt ezen az esten, hogyha jól tudom, hogy a tömegsírok kutatása az utóbbi években egy csomó új a történetnek, az értelmezésének a lehetőségét hozta, hogy azért itt a hadsereg nagy része is nekem úgy tűnik, mintha utána, tehát a háború után lett volna kivégezve, tehát nem feltétlenül elestek ezzel, csak azt akarom mondani.
7: Igen, hát ugye az egyik, ami nagy dolog, hogy önmagában az, hogy vannak tömegsírok. Tehát ugye a középkori magyarországi, de nem csak magyarországi, általában európai összecsapások többségéből ilyesmi nem maradt. Uh-huh. És ez is véletlenül került elő, mert ott a Jugoszláviával szemben még az 50-es években elkezdtek különböző erődítéseket építeni, és hát a földgyaluk kifordítottak néhány csontot. Akkor még nem kezdték el föltárni, hanem csak a 60-as években, ugye volt egy Pap László nevű régész a Janus Pannonius Múzeumban, és hát neki szólt valaki, hogy itt, mintha lettek volna csontok, és így találták meg a tömegsírokat. Na most az újabb kutatások szerint, amennyire én követem a dolgokat, ugye ezek nem a csatának a hősi halottai, tehát nem azok, akik karddal a kézben, vagy láncsával, vagy puskával a kézben elestek, hanem ezek a hadifoglyok, akiket augusztus 30-án, a csata másnapján, hát gyakorlatilag lemészároltak. Ugye ez látszik magukból a sérülésekből, hogy szinte mindenkinek ugyanott a nyakszírt táján vannak a sérülések, és nincsenek nagyon egyéb sérülések. És a tetejében ezek ugye vegyesen nem csak férfiak, tehát nem csak felnőtt férfiak vannak ott, hanem asszonyok, gyerekek, tehát mindenfajta korosztály, ami azt mondhatja, hogy a táboroknak az elfogott személyzetével is ilyen módon végeztek.
3: Tehát a legyőzötteket mindenképpen.
7: Igen. És ugye ennek nyoma maradt egyébként a szultánnak a naplójában, tehát a hivatalos hadinaplóban is benne van, hogy kivezették azt a 3000 vagy 2-3000 gyaúrt, és hát akkor azokkal ottan végeztek. Ugye ez egyfajta ilyen feszültséglevezetés is volt mondjuk az oszmán hadsereg számára, hiszen óriási veszteségeik voltak egyébként nekik is magában a csatában.
3: Aha, ezt nem is tudtam, hogy igen, ez is egy értelmezés, mert most pont azon gondolkodtam, hogy nem feltétlenül ide tartozik, de ennek kapcsán jön fel bennem, hogy hogyan lehet a hadtörténetet kutatni. Nyilván vannak rendelkezésre álló források, de mégis hogyan néz ki egy ilyen kornak a kutatása? Nyugodtan beszélj a sajátodról, csak hogy mi az, amiben a kutató kapaszkodik?
7: Hát ugye elsődlegesen az írott források, amik fennmaradtak. Na most ugye ez egy olyan csata, amiről mondjuk hadi jelentés nem nagyon maradt a magyar oldalról, mert hogy akkora volt a vereség, hogy nem volt kinek megírni, és nem volt, aki megírja. Tehát többnyire utólagos krónikák vannak, ezek közül a legismertebb az Brodarics István királyi kancellárnak az utólagos 1528-ban keletkezett beszámolója, ami egyébként nem csak magának a csatának a leírása, hanem egy ilyen védőírat a magyarság mellett, hogy hát ők azért alapvetően teljesítették a kötelességüket, nem miattuk veszett el a csata, nem miattuk halt meg szegény második Lajos a csatában. Volt erről egy ilyen komoly publicisztikai vita ott a 1520-as évek második felében, ugye részint a Szapolyai párt, részint pedig a Habsburg párt között, és ez ebbe a sorba illeszkedik. Na most ugye nagyon, nagyon kevés, tehát mohásról amennyire én tudom, számos forrástöredék van, de azért alapvetően az, hogy mi történt a csatában, azt magyar oldalról még mindig a Brodarics alapján rakják össze a kutatók.
3: És tényleg ez néhány óra volt?
7: Hát lényegben igen, igen. Ez egy nagyon intenzív összecsapás volt, de hát miután akkora volt az erőfölény egy idő után, ahogy megroppant a magyar védelem, ugye. Na, azt nem tudjuk, hogy mondjuk a gyalogság még meddig harcolt ott a csatatéren, mert ugye nyilván azokat úgy kellett fölmorzsolni. Tehát ott azért legalább 10 000 gyalogos, de lehet, hogy több volt meg a csatatéren, és hát ugye ezeknek egy jelentős része az profi volt, tehát ezek zsoldosok voltak rendesen kiképezve, ismerték a korabeli taktikának a szabályait, és valószínűleg nagyon kemény ellenfelé lehettek mondjuk az oszmán gyalogságnak, illetve lovasságnak, tüzérséget kellett bevetni ellenük, és így tovább, és így tovább. De az kétségtelen, hogy ez egy viszonylag rövid időn belül véget érő csata volt, tehát mondjuk nem olyan, mint a Várnai csata 1444-ben, hogy ott még a Szekérvár mögött még védekeztek, Isten tudja mennyi ideig, vagy mondjuk 1448-ban Rigó mezőnél is. Tehát ugye vannak ezek a források, ugye ott van a csatatérkutatás, ami mondjuk az elmúlt 20-30 évben jött elő, tehát hogy a csatának a megmaradt nyomai alapján lehet-e következtetni arról, hogy én nem tudom, hol állt föl a harcrend. Mert hogyha megvan, hogy hol találnak mondjuk a keresztények által kilőtt lövedékeket, akkor abból vissza lehet számolni a lőtávolságot, és akkor kb. Meg lehet állapítani, hogy hol állt föl a magyar gyalogság, vagy egyáltalán hol van bármi is. Ugye ez azért nagyon nehéz, mert a fém az abban az időszakban is nagy érték volt, tehát hogy amit lehetett összeszedtek a csata után, részint a győztes hadsereg, részint pedig hát a környékbeli lakosság. És a tetejében 1687-ben ugye Nagy Harsány és Mohács között volt egy újabb összecsapás, és ennek a leletanyaga az keveredik a mohácsi összecsapáséval. Nagyon szórakoztató viták vannak erről a különböző Mohács kutatócsoportok között, hogy most akkor melyik hova tartozik, én ebben nem mennék bele, mert ez végképp nem értek. És hát ugye maga ez, ami kiderült a tömegsírokról, ez is egy fontos információ, hogy egyrészt igazolja egy fontos elbeszélő forrásnak a szultáni hadinaplónak az állításait, másrészt pedig segít elhelyezni mondjuk ezeknek az embereknek a halálhelyét. Tehát mondjuk a nagy tömegsírok, ahová a csatában elesetteket temették, azok máig nincsenek meg. Lehet egyébként, hogy nincsenek is. Tehát simán elképzelhető, hogy beledobálták őket a Dunába mondjuk. De lehet, hogy valahol a horvát határ környékén még mindig ott vannak ezek, csak nem találtuk meg őket, bár a kutatási módszerek azok folyamatosan ugye javulnak, fejlődnek, tehát simán elképzelhető, hogy az, ami ma még számunkra rejtély, az néhány év múlva majd, ahogy az ilyen jellegű technikák fejlődnek, akkor majd ezek is ki fognak derülni.
3: Az, hogy valamiért szerintem a legtöbb magyar ember Mohácsról tudja, hogy mi történt, a vereséget, a Cselepatakot és második Lajos holttestét, akit elvileg ugye mi úgy tudjuk, hogy a Cselepatakba fulladt. Ez vajon miért van? Azért a történelemből elég sok mindent tanulunk, és ezt szerintem ez meg a Muhi csata, amit mindenki tud, meg az aranybulla.
7: Hát ugye Mohácsnak kétségkívül megvan az a jelentősége, hogy egyrészt utána ketté szakad az ország hosszú időre, sőt háromra, mert hogyha az oszmánokat is bevesszük, akkor ugye voltak éppen egészen a 18. század elejéig ugye soha nem sikerül egyesíteni ezeket a területeket, kettős királyválasztás lesz, az ország középső részét megszállja az oszmán birodalom, és hát ugye még egy nagyon fontos lelki tényező, hogy Magyarország effektíve megszűnik önálló hatalomnak lenni. Uh-huh. Tehát ettől a pillanattól kezdve ki van szolgáltatva különböző birodalmak kényének, kedvének, éppen aktuális erejének vagy gyengeségének. Tehát Magyarország egy lesz az oszmán-habsburg hadszínterek sokaságából egynek. Egyébként érdekes, hogy a kortársak számára azért ez még nem volt annyira egyértelmű. Igen. Tehát például hosszú időn keresztül inkább Budának az 1541-es elvesztése volt az, ami sokkal jobban beépült a tudatba, és én azt gondolom, hogy és az emlékezett történet is ebbe az irányba látszik mutatni, hogy a 19. században a nemzeti romantika kora az, ami felelősíti ezt a Mohács tényezőt, tehát ugye Kisfaludy Károlynak a nagy elbeszélése, ez a hősvértől pirosult gyásztér, sírva köszönlek nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács, illetve hát ugye a képzőművészetbe is ez hihetetlenül beépül. Tehát nem tudom, négyen vagy öten megfestik ugye Mohácsot, négyen vagy öten megfestik a II. Lajos holttestének a megtalálását, ez a tetejébe egybeesik általában a 48-49 szabadsághoz leverése utáni időszakkal, amikor hát nem lehet direktbe beszélni a 49-es katasztrófáról, ezért különböző egyéb történeti témákat, illetve korszakokat kell olyan módon tárgyalni, hogy mindenki értse, hogy amikor Mohácsról beszélünk, akkor voltak éppen nem csak Mohácsról van szó, hanem ugye Temesvárról, vagy Világosról, pontosabban Szőlősről, és amikor a II. Lajos holttestének a megtalálását ábrázoló képet nézzük, akkor ugyanígy így gondolunk az aradi vértanúkra, vagy Petőfi Sándorra, vagy Vasvári Pára.
3: Pontosan, igen, nekem is ez jutott eszembe, ez a aradi vértanúk, mint párhuzam. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, csak most jön egy kis zene és feles információk, és aztán jövünk vissza. Vendégem Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese. Folytatjuk nem sokára.
0: Rádió Café. Van barátok.

0: jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre, teljesíts a kiszámíthatatlanban, legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a

0: hadsereg, milyen volt ez az ütközet, mi volt az oka annak a vereségnek, és egyébként, hogy ez a vereség mit hozott magával. Abban a szempontból mindenképp jelentős volt, hogy a magyar történelem ezután nagyon-nagyon sok nehézségen ment keresztül, kettészakadás, megszűnt önállóvá lenni, aztán három része szakadt Magyarország, és aztán ugye nagyon sok minden más is törte zúzta itt az én képet, vagy önképet, de valahogy azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ezért vannak nálunk szerencsésebb történetű népek, akik még hogyha ha nem is szerencsésebb a történetük, de biztos, hogy jobban állítják be saját maguknak. Tehát másként erősítik az én erőt, mint ahogy mi. És az egyik felvetése ennek az esnek az, hogy valóban egy ilyen tragédiák sora el a magyar történelem, valóban vesztesek vagyunk-e, és hogy a saját történelmünk hogyan tud ebbe vagy abba az én és önképbe erősíteni. Ugye kérdeztem, hogy hogyan is lehet utána menni ezeknek a dolgoknak, a hadtörténészek ezt kutatják életük során, viszont az, hogy kiderül valami, azt ti mennyire látjátok, hogy amikor ez prezentálva van, az hat egy országnak, egy népnek a tudatára?
1: Hát ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, tehát ugye azt szoktuk mondani, hogy a gyökeresen újat hozó kutatásoknál ott nagyon jó esetben mondjuk egy ilyen 25-30 év alatt sikerül odáig eljutni, hogy ez úgy, ahogy beépül az oktatásba, ha egyáltalán, de lehet, hogy ez 40 év, vagy lehet, hogy 50 év. Egy saját korszakomból hoznék erre egy példát, ugye nekem kiváló tanárom és mesterem is, atyai barátom volt Urbán Aladár, aki a 50-es évek végén, 60-as évek elején kezdett el foglalkozni Batthyány Lajosnak a miniszterelnökségével. És hát ugye a Batthyány az nagyjából addig úgy élt a köztudatban, hogy hát itt volt ez a szerencsétlen, ugye ő volt az első miniszterelnök, hát igazából nem sikerült neki semmi, ugye a végén le kellett mondania, sőt még az osztrákok hadbíróság elé állították, és voltak éppen teljesen ártatlanul 49. október 6-án főbelőtték. Tehát, hogy alapvetően nála is ez a mártír romság volt az, ami a jellemző volt, és szinte semmi arról, hogy ő milyen államférfi volt, hogy milyen politikus, inkább az, hogy hát egy ilyen csapnivaló, egy ilyen született vesztes, vagy valami hasonló. És hát Urbán Aladár bizonyította be, hogy a Batthyány esetében egyáltalán nem erről van szó, mégiscsak sikeresen levezényelt egy rendszerváltást, vagy változtatást, kinek ugye politikai ízlése szerint.
0: Halljuk is ezt a párhuzamot most elég sokszor.
1: Igen, ugye 48 áprilisában azért nem, tehát gondoljunk bele, hogy egyik pillanatról másikra a gazdaságot, az igazságszolgáltatást, a közigazgatást, a törvényhozást, mindent teljes egészében meg kellett változtatni, és hát ami Batthyánynak az óriási érdeme, hogy emögé még fegyveres erőt is sikerült teremtenie, a nemzetőrségi törvénynek a felhasználásával megszervezte az önálló honvédséget, biztosította a Magyarországon állomásozó császári királyi csapatok jelentős részének a hűségét, és amikor bekövetkezett a nagy próbatétel, ugye a Jelasics szeptemberi támadás, akkor azért Pákoznál csak sikerült ezeket megállítani, és ebben a Batthyány működése vastagon benne volt. Na most ez nagyon hosszú ideig tartott, amíg ez átment mondjuk a tankönyvekbe. Tehát nem csak, hogy én, de még az utánam következő nemzedék is olyan tankönyvekből tanult, ahol hát a Batthyányi kormány az ilyen derék balfácának gyülekezete volt, leszámítva Kossuth Lajost, mert ugye ő már akkor is mindent tökéletesen látott, és nagyjából a rendszerváltás után kezdett ez úgy, ahogy átállni a tankönyvekben, vagy ugyanez mondjuk a nagy kedvencemnek, Görgei Artúrnak a pályafutása. Tehát azért, amikor én tanultam, akkor már nem volt áruló, de azért az mindig érzékeltetve volt, hogy hát nincs vele kapcsolatban valami rendben, és nála is nagyjából ott a 90-es években kezdett megváltozni ilyen szempontból a megítélés. Na most ugye ezek még a viszonylag egyértelműbb dolgok, tehát ahol szilárd tényekre alapozva az ember elmondja a maga igazságát. De vannak olyan korszakok, ahol ezek nem annyira egyértelműek, tehát most, hogyha megnézed mondjuk a jelenlegi Mohácsról folyó diskurzust történészek között, tehát nem a futóbolondokról és a önjelölt szakértőkről beszélek, hanem azokról, akiknek papírjuk van arról, hogy ők elvégezték a töltemszogot. Időnként egymásnak homlok egyenest ellenkező rekonstrukciók, és ebből kifolyólag következtetések születnek. Tehát itt van még egy ilyen szakmán belüli küzdelem is ebben a tekintetben. Na most ugye az egyszeri tankönyvszerző az nem mindig tudja eldönteni, hogy kinek van igaza, vagy valamikor eldönti, de nem biztos, hogy az illetőnek van ténylegesen, tehát ez is egy probléma lehet. Szerencsére Magyarországon azért még mindig elég élénk a töltem iránti érdeklődés, tehát szokták mondani, hogy a futballon kívül a magyar töltem az egyetlen, amihez mindenki ért. A kudarcosság is, hogyha úgy tetszik, ebben a tekintetben némileg megáll, mint párhuzam,

0: mondom, nekem azért nem egészen ez erről a véleményem. Tehát lényeg az, hogy nagyon nehéz, hogy mennyi időn belül mennek át ezek a dolgok, és ugye akkor még nem is beszéltünk azokról a korszakokról, ahol mondjuk egy-egy hangsúlynak az ide vagy az oda tétele az adott esetben politikai állásfoglalást is jelent. Tehát a 20. századi magyar töltem, mondjuk 1918-tól kezdve, ott szinte meg lehet mondani a szerzőről a harmadik mondat után, hogy az előző választáson hova tette az X-et, vagy a következőn hova fogja tenni bizonyos kérdéseknél, tehát mondjuk nyilván nem mindennél, mert hogyha valaki a textilipar történetével foglalkozik, akkor ez nem annyira nyilvánvaló, de hogy mi a véleménye a 18-19-ről, mi a véleménye a Horthy rendszerről, mi a véleménye a második világháborús szerepvállalásról, a 45-48 közötti korszakról, és így tovább lehet ezeket folytatni.
1: Hát igen, meg hogy mit teszünk a kaleidoszkópot, hogyan forgatjuk, mit tesszük a fókusz középpontjába. Ez azért azt gondolom, hogy már a legősibb írásokban is ott van, hogy a történetnek a szereplőinek mely, nem tudom, arcélét mutatjuk jobban.
0: Hát én szoktam mondani, hogy az első fennmaradt hadi jelentés második Ramszesznek a kádési csatáról, az már vastagon hazugságokat tartalmaz, akkor mit várunk el a többiektől. Nagyon kedves regényem a Stefan Heimtől a Dávid király krónikája, ugye, ami arról szól, hogy Salamon király megbízza az udvari történetírót, hogy hát akkor állítsa össze a papának a dicsőséges élettörténetét, és hát az illető kénytelen rájönni, hogy mindaz, ami a forrásokban, legendákban megtalálható, hát az egészen biztosan nem úgy történt, és a végén ugye tevére vagy lóra rakja az egész családot, és ugye elhagyja Jeruzsálemet, és inkább elbújdosik, mert hogy történészként hazudni nem akar, viszont tudja, hogy ha elmondja az igazságot, akkor abból komoly baja lehet. Ma már ettől nem kell feltétlenül tartani, vagy legalábbis Európának a boldogabbik részén, de az kétségtelen, hogy máig is vannak ilyen jellegű kockázatok.
1: Hát meg a krónikák, meg a királyok könyve, ez ugye pont erről szól.
0: Így van, így van.
1: Ott két külön történet van, és vannak részek, amelyek az egyik elegánsan nincsenek benne, viszont teljesen más a megítélés. Úgyhogy ez azért mondom, hogy már a legősibb széles körben forgatott könyvekben is benne van. És ez egyébként szerintem nem feltétlenül hazugság, mert amúgy azt is tudjuk, hogy az identitás újjáépítése, vagy az identitás megőrzése is lehet a cél. Nyilván ez már egy másik téma, de az, hogy például egy nemzetnek, és most jöjjünk vissza a saját sztorinkra, az, hogy egy nemzetnek a saját énképén segítünk azzal, hogy azokat hozzuk felszínre, és azt mutatjuk, és arra tesszük a hangsúlyt jobban, ami előrébb viheti, lásd franciák, ugye? Az sok esetben lehet, hogy nem mindegy a történelem további kerekének forgása szempontjából. És ehhez kapcsolódik még, amit mindenképp meg szeretnék kérdezni, hogy amikor valamit megtudunk, és akkor te mondtad, hogy nyilván hosszú idő még beépül a köztudatba, akkor úgy másként tanuljuk, és így tovább, de hogy amit megtudunk, abból az ismeretanyag, vagy létezik, hogy akár hadtörténész szempontból, és így hadipar szempontból tanulhatunk is.
0: Hát ugye szokták mondani, hogy a töltem az élet tanítómestere, csak sok a rossz tanuló, tehát ugye, hogy nem nagyon szoktak belőle tanulni. Ugye a töltemnek szerintem olyan jellegű direkt hasznosíthatósága nem nagyon van, hogyha ezt a hibát most nem fogjuk elkövetni a következő alkalom, tehát hogyha elolvassuk, hogy nem tudom, mi történt 48-49-ben, vagy az első világháborúban, akkor a következő alkalommal majd jó fogunk dönteni, mert hogy ugye ugyanazok a helyzetek, azok soha nem fognak megismétlődni,
1: mert ott van.
0: Hála jó Istennek. Hozzá teendő az, hogy viszont különböző mintázatokat meg lehet figyelni, illetve hát azért bizonyos hosszú távú következtetéseket is le lehet vonni. Most itt nem akarok napi politikában elmerülni, de hát azért mondjuk, hogyha a magyar-orosz viszony nézzük a 18. század végétől, hát akkor azért az derül ki, hogy itt Oroszország egy ilyen folyamatos előrenyomulásban volt ebben a térségben, és mióta elért bennünket, azóta olyan sok pozitív következménye számunkra ennek nem volt. És ez nyilván a gyakorló külpolitikusok számára is egyfajta útmutatást jelenthet. Vagy hogy nem árt, hogyha...
1: Azért volt idő, amikor azt láttuk, hogy ebből nem tanultunk semmit.
0: Igen. Hát, igen. Pedig 48-49, 14-18 és így tovább ezeket
1: pedig
0: lehet...
1: Pedig beírták az elménkbe, de mégis
0: igen,
1: valahogy...
0: Igen. Hát ugye még 48-49-nél is sikerült azt elérni, hogy ne orosz intervenció legyen, hanem cári intervenció, mint hogyha a kettőnek nem lett volna egymáshoz semmifajta köze. Vagy ugye, ami szerintem nagyon nincs benne a magyar történeti köztudatban, hogy egyrészt, hát hogy egy nagy hatalom az egészen másképp viselkedik, mint egy közepes vagy egy kis hatalom. Nyilván a középhatalom is szívesen viselkedne úgy, mint egy nagy, csak általában nincs meg hozzá az ereje. És ami egyébként szintén számomra nagyon érdekes, hogy beleépült a magyar történeti köztudatba ez, hogy hát mi védtük Európát, és bezzeg a gaz nyugat, az nem volt nekünk elég hálás. Na most ez persze ez a 16-17. Században erősíthette az akkori magyarságnak az öntudatát, meg a későbbiekben is nagyon jól hangzott, de hát effektíven nincs ingyen ebéd sehol. Tehát ahogy mondjuk mi is csak azért védtük a bosnyák, vagy a hát a bulgár talán nem annyira, de úgy, ahogy a szerb államiságot a 15-16. Században, mert ütköző államok voltak köztünk meg az oszmánok között, hát ugye a következő évszázadban mi nagyjából ugyanezt a szerepet játszottuk el Habsburg oszmán viszonylatban. És nem azért szabadítottak föl bennünket, mert hogy annyira szerették volna ezt az országot, hanem hát ugye ez egy nagy geopolitikai játszmának a része volt, ahogy általában ezek mindig így szoktak működni. Tehát, és notabene, amikor ugye azt mondják, hogy hát a nyugat cserben hagyott minket, és nem segített bennünket, akkor mindig föl szoktam tenni a kérdést, hogy mondjuk a spanyol rekonkvisztában hány közép- és kelet-európai személy vett részt a 14-15. Században. Az is egy front volt a muszlimokkal szemben, ugyanolyan hosszú, vagy még hosszabb megszállása, hogyha úgy tetszik, tehát hogy nem kell feltétlenül mindig csak a saját nézőpontunkból nézni az eseményeket, hanem meg kell próbálni belehelyezkedni másoknak a nézőpontjába is. Adott esetben egyébként az ellenfélébe is, hogy egyáltalán fölismerjük, hogy nem merő gonoszságból jött ellenünk, ekkor vagy akkor vagy amakkor, hanem hogy voltak olyan geostratégiai érdekei, vagy éppen csak annyira erősnek érezte magát, hogy úgy gondolta, hogy megteheti.
1: Nem hittem, hogy ezt idehozom, de akkor elmondom, hogy édesapámat te ismerted, és sőt, dolgoztatok együtt egy ideig. Ez volt az egyik legfontosabb tanítása, amit nekem átadott, hogy mindig bele kell gondolni a másik helyzetébe, és mivel ugye neki is voltak hat történész szálai, ezt mondta, hogy az ellenfélnek a helyzetébe is mindig bele kell gondolni, úgyhogy ez most nekem nagyon érdekes. Igen, tehát valószínűleg ebben ugye van egy ilyen gondolkodás, amit lehet, hogy érdemes, és pont azt gondoltam, hogy még a végére megkérdezem tőled, hogy önismereti szempontból, tehát magának a magyar népnek önismereti szempontból mit jelenthetnének ezekről a csatákról folytatott beszélgetés, mert ez nagyon jó, hogy vannak ilyen események, de hát nekem kicsit meg is adtad a választ, de ha még van, amit hozzátennél, nyugodtan mond.
0: Jó, hát még egy példámat elmondanám, ugye voltam egyszer a Varsói Történeti Múzeumban, ami hát mondjuk azért a lengyel hadtörténeti múlt is úgy a 18. század elejétől hosszú időn keresztül tapintatosan szóval nem a sikerekről szól, hanem ugye, hogy felosztották őket, fölkeltek, leverték őket, megint fölkeltek, megint leverték őket, stb. De hát két évszázada eltűntek a térképről, még annyira se voltak ott, mint mi, a legrosszabb pillanatokban. És volt egy festmény a 1863-64-es lengyel felkelésnek az emlékére, ami hát ugye azt ábrázolja, hogy ott, nem tudom, Varsó utcáin van egy láthatóan halálosan sebesült lengyel, aki még oda megy egy házfalhoz, és fölírja rá, hogy tehát ez a nincs még veszve Lengyelország, ugye a lengyel himnusznak a kezdő sora. És belegondoltam, hogy ennek a festménynek ugye megvan a párja Magyarországon, ez a Madarász Viktornak a Petőfi halála segesvári csatatéren, ahol Petőfi csak annyit ír be envérével a porba, ugye, hogy hazám. Na most ugye ez a hozzáállásbeli különbség, hogy a lengyel halálos sebesült, az még fölírja, hogy nincs még veszve Lengyelország, tehát lehet, hogy én most oda vagyok, de a dolog folytatódni fog, ugye szegény Petőfi meg hát ugye ott elhanyatlik, és ezzel nagyjából vége van a történetnek. És én azt gondolom, hogy valóban, hogyha meglátjuk a sikereket akár a kudarcokban is, tudom, hogy nem olyan könnyű, de azért Mohácsnál az, hogy sikerült annyi embert ott összeszedni, és hogy azért eléggé megnehezítettük azt a győzelmet a másik oldal számára, és hogy voltak éppen hosszú távon abból a háborúból sem jött jöttünk ki kudarccal, hogyha most ugye meghosszabbítjuk 1716-18-ig az utolsó nagy török háborúig, tehát a, majdnem a mágyási teljes ország területről sikerült kivenni az oszmán birodalmat, vagy ugye 48-49 esetében mindig el szoktam mondani, hogy azért az egy világtörténeti kuriózum, hogy van egy úgymond belső lázadás egy birodalomban, és be kell hívni hozzá egy másik nagyhatalmat, hogy le lehessen vele számolni. Egy olyan országban, aminek nem volt ipara, főleg nem volt hadipara, és mégiscsak kevesebb, mint egy év alatt fölállított egy olyan hadsereget, hogy egy 300 éves hadsereget elkergetett a határokig, és lehet, hogy le tudták volna verni mondjuk egy év alatt, de úgy érezték, hogy rövid távon erre nincs különösebb esélyük. Tehát, hogy meg lehet látni ezeket a... És hát most akkor nem is beszélve a hosszú távról, hogy 67-ben mégiscsak velünk egyeztek ki. Nem a csehekkel, nem a szlovákokkal, nem a románokkal, nem az erdélyi szászokkal, tehát ez is azt mutatja, hogy ennek azért megvolt a maga hosszú távú következménye. Tehát nem kell hazudni a magyar történelemről, én nem azt mondom, hogy mondjuk azt, hogy megnyertük az első világháborút, mert
1: világos, hát, persze.
0: Nehéz lenne, vagy hogy a második világháborúban alapvető hadi céljainkat elértük.
1: Hát, nem kell egyik oldalról a másikra átesni.
0: Igen, de lehet differenciáltan látni ezeket az eseményeket, és lehet nem csak a kudarcokról megemlékezni. Tehát én azt gondolom például, hogy az, ami Magyarországon a 18. században bekövetkezik, hogy ez az ország, ami két évszázadon keresztül csatamező és hadszintér volt, ez hihetetlen kulturális, gazdasági és egyéb fejlődésen megy keresztül, és majdnem egy évszázadon keresztül nincs idegen katona Magyarország földjén, ugye egészen a napóleoni háborúkig, vagy az, ami 1867 után bekövetkezik, és én egyébként minden, hogy is mondjam, kérdésessége és minden hátulütője ellenére még az 1920-as éveknek a hazai újjászületését is ide venném. Nem minden tetszik abban, ami ott tört, tehát mondjuk nyilván a numerus clausus nem, meg a nyílt szavazás, meg a rendi feudális világnak a továbbélése, de hát ez az ország ugye elveszített a területe kétharmadát, és elveszített az erőforrásai nagy részét, és ehhez képest 10 éven belül egy ilyen működőképes struktúrát sikerült belőle összehozni, tehát hogy fontos, hogy ne csak a háborús kudarcainkra, hanem a békés sikereinkre is próbáljunk meg emlékezni, amikor a magyar történelem egészéről beszélünk.
1: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy most kaptunk egy csomó információt, amivel lehet, hogy ugye minden napokban nem találkozunk. Úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok neked.
0: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
1: Herman Róbert, történész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokának tudományos helyettese volt a vendégem itt a Pontjókorban, ami ezzel most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, holnap jövök friss adással 11-től. Addig is szép napot mindenkinek. Sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Helló járat! Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont!
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
1: Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
8: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden Ian Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Több mint fél tucatnyi törvényről szavaztak a képviselők. 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Folytatódik a kánikula a következő napokban is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Több törvényjavaslatot is elfogadtak a mai ülésnapon, valamennyit vastapssal ünnepelték a tiszás képviselők. Az országgyűlés elfogadta a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat is. A javaslat egyik legfontosabb pontja, hogy akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az, aki vagyonnyilatkozatában vagyoni helyzetét valótlan adatok közlésével, tények elhallgatásával vagy más módon eltitkolja. A szigorításokkal párhuzamosan jelentősen bővül az integritás hatóság hatásköre is. A Fidesz mindenre nemmel szavazott. Teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A két non-profit médiacég vezérigazgatóját nyílt pályázaton választják majd ki. 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-éig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klímarendszer. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar, a katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást. Főleg kidőlt fákhoz, megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. 100 000 fő befogadására alkalmas új stadiont épít a Manchester United. A klub már megszerezte a szükséges földterület jelentős részét, jelenlegi arénája az Old Trafford közvetlen szomszédságában. Az új stadion felépítésének becsült költsége eléri a 2 milliárd fontot.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma is sok lesz a napsütés, és már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
10: Sej az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
0: Daily Mix filmzene. A mai mixet NAFTA készítette.
11: Honyva, főnév. Lendből, kenderből szőtt erős durva vászon. Olcsó eszközökkel hatásra törekvő, selejtes értékű, durva papírra nyomott prózai mű.
12: Szeretlek, Tökfej.
13: Szeretlek, Muszi.
14: Senki sem mozduljon, ez rabló támadás!

0: Na és tudod, hogy hívják a sajtos negyedfontost Párizsban?
1: Nem sajtos negyedfontosnak hívják?
0: Nem, mert ott nem fontban mérnek. Fingjuk sincs arról, hogy mi az a negyedfont.
1: Na és hogy hívják?
0: Úgy hívják Royal Sajttal.
1: Royal Sajttal?
0: Aha.
1: És hogy hívják a Big Mac-et?
0: A Big Mac az Big Mac, csak náluk Le Big Mac.
1: Le Big Mac. És hogy hívják a Whoppert?
0: Azt nem tudom, Burger Kingben nem voltam.

0: De hát végül is, ha az ember gyufával játszik, megégeti magát.
1: Már ezt mire mondod?
0: Az ember nem masszírozza Marcellus Wallace új feleségének a lábát.
1: Azért nem gondolt, hogy túlreagálta?
0: Hát Anton biztosan nem gondolta, hogy Marcellus így fog reagálni, de valamire azért számíthatott volna.
1: Egy lábmasszázs volt, az semmi.
2: Vincent Vega, amszterdami emberünk visszajött. Megint Inglewoodi emberünk. Na gyertek csak be! Micsoda szerelésetek van?

0: Ez meg mi a franc?
1: Ez a Jack Rabbit Slims. Elvis rajongóknak ideális.
0: Menjünk máshova, ágyunk egy sztéket.
1: Sztéket itt is ugyanúgy elcap a fej. Ne legyél ilyen.
0: Csak utálod, anyafú.
2: I was born a king of fools. Most people think I'm just a playboy breaking rules. But they don't know that when it comes around to love, I always lose. That's why I call myself.

0: Táncolunk. Nyerni akarunk. A díjat akarunk. Úgy táncolunk.
1: Nagy tapsot az első pár! Akkor ismerkedjünk meg ma esti első versenyzőinkkel. Ifjú hölgy, szabad a nevét?
0: Mrs. Mia Wallace.
1: És a partnere?
2: Vincent Vega.
1: Hát akkor lássuk, mit tudnak! Zene!

0: ez a motorbicikli?
1: Na, ez egy Chopper, édes.
0: Ki ez a Chopper?
1: Zedi.
0: Ki az a Zed?
1: Zed egy halott, édes. Egy hulla.

0: pont.
1: De hallom.
0: Azt hittem, megmondtad azoknak az állatoknak, hogy ilyenkor már ne hívjanak.
1: Megmondtam. És pontosan ugyanezt fogom mondani ennek az állatnak is most.

0: hozd ki a bénát.
1: A béna alszik.
0: Hát akkor kénytelen leszel felébreszteni, nem igaz?

azzal minden esetre jobb előre számolni, hogy ez a Bonnie robbanás veszélyes tényező. Ha hazajön a melóból, és itt talál a konyhában két gangstert, akik épp gangsterkednek, kiszámíthatatlan, hogy mit fog csinálni.

0: Sziasztok, Trukán Nóra vagyok, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Egy hulla, nincs fej. Az út 30 perc, 10 percen belül ott vagyok.
2: 9 perc, 37 másodperc múlva.

0: A kocsival van valami, amit tudnom kell. Lefulladt, füstöl, köhög, van benne benzin, ilyesmi.
1: Leszámítva, hogy kinéz, rendben van.
0: Biztosan? Nehogy útközben derüljön ki, hogy nem működik a féklámpa.

Tisztázzunk valamit. Én nem azért jöttem, hogy kérjek, hanem hogy megmondjam, mi a dolguk. És ha van magukban önfenntartási ösztön, akkor azt csinálják, amit mondok. Méghozzá gyorsan.

0: Hogy néznek ki, Jimmy?
1: Hülyén. Tisztára, mint két hülye gyerek.
2: A te ruháid.
3: Gyerünk, urak, mielőtt beröhögjük magunkat a sítre. Ne kéressék magukat.

0: Sej az aranyi vendéglő, majd a jakitán.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Nafta volt. Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Több mint fél tucatnyi törvényről szavaztak a képviselők. Jön a társadalmi egyeztetés a BKK-nál. A brit fiatalok többsége visszatérne az EU-ba. Folytatódik a kánikula a következő napokban is. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Több törvényjavaslatot is elfogadtak a mai ülésnapon, valamennyit vastapssal ünnepelték a tiszás képviselők. Az országgyűlés elfogadta a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat is. Teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A fővárosiak véleményét kéri a BKK több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. 10 megyében is a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakó helyeken is. Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében írtják a szúnyogokat a héten. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófa védelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. 10 évvel ezelőtt szavazott Nagy-Britannia a Brexitről. A referendumon szűk, 51,89%-os többségbe kerültek a kilépésre voksolók, és az ország 2020-ban 47 évi tagság után kilépett az EU-ból. A fiatal brit generáció ma már úgy véli, hogy a Brexit kudarcot vallott, és többségük új népszavazást követel, derül ki egy közvéleménykutatásból. A felmérések szerint a 18 és 28 év közöttiek 60%-a támogatná az uniós tagság visszaállítását. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást, a BRFK akció célja a közrend és közbiztonság fenntartása.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Ma is sok lesz a napsütés, és már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. június 23-án 13 óra 5 perc van. A mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Koncert.
1: A klasszikus rockzene rajongóit várja szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportaréna, ahol koncertet ad a Hollywood Vampires. A világsztárokból alakult formáció 2026-os európai turnéjának részeként érkezik a magyar fővárosba. A zenekart Alice Cooper alapította Johnny Depp és Joe Perry társaságában. A Hollywood Vampires nevét arról a legendás baráti körről kapta, amely az 1970-es években Hollywood egyik legismertebb művész közössége volt, és amelyhez olyan zenetörténeti ikonok is kapcsolódtak, mint John Lennon, Ringo Starr vagy Keith Moon. A Hollywood Vampires koncertjein a rockzene legnagyobb alakjai előtt tiszteleg. Repertoárjukban a klasszikus rock korszakának emblematikus dalai mellett saját szerzemények is helyet kapnak, így az előadások egyszerre idézik meg a műfaj aranykorát, és mutatják be a zenekar egyedi hangzásvilágát. A közönség egy különleges zenei találkozás részese lehet, hiszen a színpadon egyszerre láthatja a látványos koncertjeiről ismert Alice Coopert, az Aerosmith legendás gitárosát, Joe Perryt, valamint Johnny Deppet, aki a filmes sikerek mellett zenészként is rendszeresen fellép nemzetközi színpadokon. A budapesti koncert a szeptemberi koncertszezon egyik kiemelt eseményének ígérkezik, amelyen a rock történet előtt tisztelgő, ugyanakkor lendületes és modern hangzású produkció várja a közönséget.
2: Zene.
3: Új fejezet kezdődhet a magyar zenei életben. A Ducsai Szabolcs Alapítvány legutóbbi koncertjén meghirdette a Magyar Zenei Minimum mozgalmat, amelynek célja, hogy Magyarországon a zene ne kiváltság, hanem mindenki számára elérhető, természetes része legyen az emberi és társadalmi kapcsolatoknak, fejlődésnek. A kezdeményezés alapgondolata, hogy minden gyermeknek joga van találkozni a zenével. Minden tehetségnek szüksége van lehetőségre a kibontakozás, és minden közösségnek meghatározó értéke a minőségi élő zene. A mozgalom egy olyan hosszú távú nemzeti zenei ökoszisztéma kialakítását kívánja elősegíteni, amely az első hangszeres élménytől egészen a nemzetközi színpadokig támogatja a muzsika szerelmeseit. Olá Zsanettet, a mozgalom elindítóját, ötletgazdáját hallják.
4: A Magyar Zenei Minimum mozgalom azt a célt tűzte ki maga elé, hogy minden gyermek számára biztosítva legyen a zenei oktatás az általános iskolai oktatás keretei között. Megerősítésre kerüljön a zeneoktatás, illetve egy olyan tehetségút és életpálya modell kerüljön kialakításra Magyarországon, amely biztosítja azt, hogy minden tehetség számára elérhetővé válik a zenei pálya. És ezzel együtt azt gondolom, hogy nagyon fontos az a cél is, hogy a minőségi élő zenét a társadalom egésze számára biztosítsuk. Ehhez számos teendő szükséges, mindenhol érdekképviseleti szervezetek helyébe szeretnénk lépni, sokkal inkább egy olyan mozgalmat, egy olyan alulról jövő kezdeményezést indítani, amely meghallja minden szereplő szavát, megtalálja a közös pontokat, és ennek mentén mind a kormányzati, mind a szakpolitikai, mind az oktatási és a társadalom számára tud olyan megoldásokat nyújtani, amelyek ezt a változást érdemben el tudják indítani. Ahhoz, hogy egy társadalom értse az élő zenét, fontosnak tartsa azt, ahhoz nyilvánvalóan fontos az, hogy ő maga is közel kerüljön ehhez. Ennek mindenféle szakértők és egyébként nemzetközi példák is mutatják, hogyha egy gyermek tanul egy hangszert, akkor az nem csak az ő mentális képességeit, kognitív képességeit fejleszti, hanem nyilvánvalóan közelebb kerül magához az élő zenéhez. Hiszen rengeteg tehetséges fiatal van Magyarországon, ők nem látják stabilnak és kiszámíthatónak ezt a pályát, nem beszélve arról, hogyha a minőségi oktatásról beszélünk, ez is egy művészet életpályának a része, hogy ezek a fiatalok később akár oktatóként viszont vissza tudják adni mindazt, amit ők megtanultak. A bölcsekköve természetesen nem csak nálunk van, nem nálunk van, ez ott van valamennyi szervezetben, valamennyi zenészben, oktatóban, aki ma ebben a világban él. Ezért gondoljuk azt, hogy nagyon fontos az a fajta párbeszéd, amit szeretnénk elindítani. Azt gondolom, hogy a zeneipar, a zenévilág legalább olyan stratégiai ágazat, mint gazdaságilag, mint kulturálisan ennek az országnak, és azt hiszem, hogy ez a fajta szemlélettel kellene hozzáállni ehhez, hiszen nem lesz minden sportolóból olimpiai bajnok, ahogy nem lesz minden fiatalból, aki megtanul zenélni, világsztár, de úgy, ahogy a sport, úgy a zene is legalább olyan fontos része az életünknek. Nem beszélve azokról a kapcsolódó iparágakról, amelyeknek a fejlődését nyilván szolgálja az is, hogyha ezekben a lépésekben, ezekben a témákban tudunk előrelépni.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A szőlőbubis arca, avagy Isten hozott a pezsgő italok világában. Sok minden meghatározza, hogy milyen szénsavas, alkoholos italt kapunk a szőlő erjesztésének végeredményeként. De mégis, hogy kerül bele a buborék? A szüret után a szőlőből előbb-utóbb must keletkezik, amely úgy alakul borrá, hogy a szőlő cukortartalmából erjedés útján alkohol képződik. A speciális élesztőknek köszönhetően, ahogy egyre növekszik az alkoholtartalom az italban, úgy csökken a cukortartalom. Ahogy az erjedés kezdetét veszi, két melléktermék is keletkezik, hő és szénsav. Amikor csendes bort készítünk, akkor a szénsavat a folyamat közben elengedjük, amikor pedig buborékos végeredményt szeretnénk elérni, akkor az erjedés során megtartjuk a szénsavat, a borász a fent említett módon elkészíti az alapbort, a melléktermékként keletkező szénsavat azonban az erjedés során elengedi, ahogyan azt a csendes bornál tenné. Palackozás előtt az alapbort lehűti, ugyanis 2-3 Celsius fokon szaturálódik a legjobban a széndioxid, majd külső forrásból egy diffúzor segítségével visszavezeti, vagyis elnyeleti a széndioxidot. A folyamat során ellenőrzött mennyiségben, ellenőrzött nyomás alatt újra buborékossá válik az ital. Csak ezt követően egy zárt rendszeren keresztül palackozza a bort a borász. Azok az italok, amelyeknél természetes széndioxidról beszélünk, method tradicionál vagy method ancestral módszerrel készülnek. Amikor a mustban elkezdődik az erjedés, egy meghatározott sűrűségnél vagy maradék cukortartalomnál a borász nyomásálló üvegbe lepalackozza a bort, hogy az erjedés befejező szakasza a palackban menjen végbe. Így a melléktermék, a szénsav a palackban marad. Magyarországon 2021-ben lépett hatályba a legújabb, szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló rendelet, amely meghatározza, hogy mit lehet pétnatnak, naturbornak, vagy éppen termelői pezsgőnek hívni. A Prosecco a világ legnagyobb mennyiségében előállított buborékos borfajtája. Az ital neve egyben földrajzi megjelölést is jelent, ugyanis Prosecco-t csakis Olaszországban, a Prosecco borvidéken egy meghatározott szőlőfajtából, a glérából lehet készíteni. A végeredmény egy könnyű, illatos, alacsony alkoholtartalmú, jellemzően édesített üzemi termék. A spanyolok pezsgője a káva is érdemel társort, ha a szénsavas alkoholos italokról beszélünk. Ahogy a Prosecco-nál, a káva esetében is jellemzően saját helyi szőlőfajtából, method tradicionál módszerrel, palackos erjesztéssel, hosszabb éleléssel készül az ital. Végül, de nem utolsó sorban a pezsgőkészítés élén járó franciákat sem szabad kihagynunk. A champagne-t hosszas éleléssel, hatalmas pezsgőházakban több száz éves hagyománnyal készítik három szőlőfajtából. Chardonnay, Pinot Noir és Pinot Meunier. Nem véletlen, hogy a világ egyik legikonikusabb alkoholos itala a franciáké.
0: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Egy babysitternek és egy audiokönyvnek köszönheti karrierjét egy amerikai indie zenész. David Hobbs hobbiból és kisfia szórakoztatására gitározgatott, de sosem vette komolyan a dalszerzést. Egészen addig, amíg egyszer a gyerek zenei vénával megáldott babysittere meg nem hallotta, hogy apuka éppen penget, és figyelmébe ajánlott egy pont akkor zajló zenei workshopot. Hobbs autóba pattant, és a laza 13 órás autóutat Idaho államból San Franciscóba a Wilco Frontenberg Jeff Tweedy How to Write One Song című audiokönyvének elmélyült hallgatásával ütötte el. Még pont odaért a workshop utolsó 15 percére. Megismerkedett Rachel Efron producerrel, akivel 4 év alatt megalkották a Searching for a Home albumot. Rajta a Measure of Degree-vel.

0: ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
2: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
3: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Michael Kiwanuka brit szólénekes annyira büszke ugandai származására, hogy gyakran jeleníti meg azt koncertjein. Olykor például hagyományos ugandai kanzu ruhában lép színpadra. Karrierjének elején a zeneiparban szkepticizmussal fogadták nevét, stílusát, de ő kitartott saját hangja mellett. Legutóbbi albuma, a Small Changes, intimebb hangzásvilágot képvisel, amelyet részben az apaság élménye inspirált. Kiwanuka zenéje a soul, a pszichedélia és a rock egyedi keveréke, amelyben gyakran foglalkozik olyan habkönnyű témákkal, mint az identitás, a hit vagy az önelfogadás.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Bart Sibrel összeesküvés elmélet hívő, kamunak tartotta a holdra szállást. Egy japán gyerekműsor készítőjének kiadva magát 2002. szeptember 9-én meginterjúvolt a Buzz Aldrint, az Apollo 11 űrhajósát, a második embert, aki a holdon sétált. Kamerák előtt akarta rávenni, hogy vallja be, 69 óta megtévesztette a közvéleményt és egy átveréshez asszisztált. Sibrel hazug, gyáva tolvajnak nevezte Aldrint és elállta az útját, ekkor az asztronauta a kamerák keresztüzében egy jókora jobb egyenesen sújtott le a Conteosra. Miután sikertelenül próbált a bíróság elé citálni Aldrint a történtekért, Sibrel az esetet követően leforgatott még 3 holdra szállást tagadó dokumentumfilmet. Pedig igazán levonhatta volna a konklúziót, amely egybecseng egy 2025-ös magyar filmzenével. A Holdon minden rendben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Szena magyar édesanyja, Dagadu Torda Katalin, annak idején egy Miskolcon tanuló gánai mérnök hallgatóhoz ment feleségül. Szena Gána fővárosában, Akrában született. Saját elmondása szerint otthon fehérnek, itthon pedig feketének számít. És ezt imádja.

0: man.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weisser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
9: Több mint fél tucatnyi törvényről szavaztak a képviselők. 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Folytatódik a kánikula a következő napokban is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Több törvényjavaslatot is elfogadtak a mai ülésnapon, valamennyit vastapssal ünnepelték a tiszás képviselők. Az országgyűlés elfogadta a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat is. A javaslat egyik legfontosabb pontja, hogy akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az, aki vagyonnyilatkozatában vagyoni helyzetét valótlan adatok közlésével, tények elhallgatásával vagy más módon eltitkolja. A szigorításokkal párhuzamosan jelentősen bővül az integritás hatóság hatásköre is. A Fidesz mindenre nemmel szavazott. Teljesen átalakul a közmédia, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvényt. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A két non-profit médiacég vezérigazgatóját nyílt pályázaton választják majd ki. 43 millió forintra bírságolta a MOL-t a jegybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-éig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg. Már ma elkezdődhet a klímarendszer javítása az Országos Onkológiai Intézet épületében. A speciális alkatrészek külföldről érkeznek, közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az Onkológiai Intézet tegnap arról tájékoztatta a betegeket, hogy átszervezik a műtéteket, miután meghibásodott a hármas épület műtőit ellátó légtechnikai és klímarendszer. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást. Főleg kidőlt fákhoz, megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. 4%-kal több autót adtak el az Európai Unióban éves alapon 2026 első 5 hónapjában. Ez csaknem 4 millió 750 ezer járművet jelent. A friss adatok szerint január és május eleje között 950 ezer új villanyautó került forgalomba. Az EU teljes piacán 20% volt a részesedésük, szemben az egy évvel korábbi 15%-kal. A Tesla 77, a BYD csaknem 160%-os erősödést produkált.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma is sok lesz a napsütés, és már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
1: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
0: Nekem a tenger a Balaton.
1: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét. Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Part Café, a Balaton hangja.
4: Heard it on the radio, yesterday, 10 years ago.

0: gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Mit ad Isten? Eljött a Partcafé ideje, a Balaton hangjának adunk teret itt a rádióban. Ez a második évfolyam 25. adása, tehát jubilálunk. Az egybe gyűlteket pedig köszönti a két műsorvezető, Marsall Szilvi
2: és Mihálovics András.
1: Bringázás lesz a téma, sokaknak a kedvence, bár tőlem egy kicsit távol áll a téma, de hát ha majd egyszer néhány év múlva én is ráfanyalodok, hogy sútba dobjam a Gladius és drót szamára pattanjak. A mai vendégünk pedig Öreglaki István, Senior Marketing Specialist, a Balaton Bike 365-től. Szervusz, köszöntünk a stúdióba, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Bemelegítő kérdés, egy kicsit lazulj le, és vedd fel a beszélgetés vonalát, az az lenne, hogy van-e bármiféle balatoni kötődésed? Gyerekkorból, mostantól, odaköte, magánélet, hivatás, mindez együtt, mit lehet erről tudni?
3: Aha, több évtizednyi balatoni kötődésem van, a Balatonnál nőttem fel. És hát az összes gyerekkori emlékem oda köt.
1: Mely részéhez a Balatonnak?
3: Déli part. Uh-huh. Déli part, és annak is a közepe, a Balaton szíve, Balatonboglár, illetve attól egy picit távolabb Szőlős Kislak az otthonom. És nem csak a balatoni élmények, hanem az összes bringás élmény is ide köt, úgyhogy azt hiszem, hogy fogok tudni egy-két dolgot mesélni ezzel kapcsolatban.
1: Jó, beszélj is egy kicsit erről, hogy lettél az, aki ugye Senior Marketing Specialist vagy a Balaton Bike 365-nál. Kicsit talán ismertessük meg a hallgatókkal, akik nem tudnák, mi az a Balaton Bike 365.
3: A Balaton Bike 365 az a turisztikai szervezet a Balatonnál, ami arra hivatott, hogy a Balatonnál jó és elérhető legyen a bringázás az év 365 napján. Azon munkálkodunk, hogy a lehető legszínesebb útvonalajánlattal kényeztessük azokat, akik a Balatonhoz jönnek bringázni, és hogy minden infrastruktúrális és nem infrastruktúrális feltétel adott legyen a jó bringázáshoz.
2: Nyilván én tudom, de hogy szerintem beszéljünk arról is, hogy hol vannak ezek az útvonalak, és milyen hosszú ez az útvonal.
1: A Balatont körbe lehet bringázni, egy csomó ismerősöm ezt minden évben megteszi.
3: Így van, ezt teszik a kezdők, és neked is ezt javaslom. És hogyha ezen túl vagy, akkor érdemes eltávolodni egy kicsit, és bejárni azt a közel 1000 kilométernyi kitáblázott útvonalat, ahol a Balatontól eltávolodva egy kicsit más spotból tudod megnézni a Balatonnak a víztükrét. Ezek egyébként olyan kijelölt túra útvonalak, ahol gyakorlatilag akár egy applikációval, vagy akár anélkül a táblákat követve be tudod járni a legszebb kis rejtett zegzugokat. Ezen kívül pedig van gyakorlatilag egy 1000 kilométernyi útvonal hálózat, ahol te magad is tudsz útvonalat tervezni, tehát nem kell előre kijelölt túrákhoz alkalmazkodni.
2: Ezek egyébként ékszerdoboz útvonalak. Legutóbb Istvánnal együtt voltunk egy sajtótájékoztatón Kapolcs környékén, és ő tudja elmesélni, hogy mettől meddig tart ez az új kitáblázott útvonal, de tényleg nagyon szép.
3: Igen, gyakorlatilag ez nem egy statikus dolog, folyamatosan bővül. Amiről Szilvi beszél, az a Vigán Petendés környéke, ahol újabb útvonalakat adtunk át, tábláztunk ki, és ami még érdekes és szintén viszonylag új keletű dolog, az a keleti medencének a felderítése és kitáblázása. Ott is nagyon sokáig gyakorlatilag csak a közvetlen vízparti bringa út állt rendelkezésre, most már viszont ott is el lehet, és érdemes távolodni kicsit a parton.
1: Hogy kerültél kapcsolatba marketing szakmával, azon belül is mondjuk a kerékpáros turizmusnak a marketingjével, azt lehet tudni?
3: Hát ez elég egyenes út volt, mert hogy mivel a Balatonnál nőttem fel, ott valaki vagy mezőgazdasággal, vagy turizmussal kezd el foglalkozni, és akkor én inkább a turizmust választottam, mert a napsütés nem bírom hosszú távon, úgyhogy a Veszprém Egyetemen ismerkedtem meg az idegenforgalmi ismeretekkel, és azon belül pedig a marketing tetszett meg a legjobban, amit aztán tovább mélyítettem a Pécsi Egyetemen, hogy abban még jobban képbe legyek. A bringázáshoz pedig gyerekkorom óta adott szenvedély. Először csak egy ilyen helyváltoztatási ok volt, illetve a szabadságnak az áloga, most pedig már gyakorlatilag egy ilyen napi szintű hobbi és becsípődés, ha mondhatjuk.
1: Napi szintű hobbi az azt jelenti, hogy aktívan kerékpározol nap, mint nap, hóban, igen, fagyban, kánikulában?
3: Így van, így van, így van.
1: Van kedvenc útvonalad Balaton környéken, valahol? Vagy mindig az, amit legutóbb felfedezel?
3: Mindig az, de azért van egy-kettő, tehát gyakorlatilag a Balaton felvidéken nagyon jó panorámás útvonalak vannak, és nyilván a déli part is, mivel a szívem odahúz, a Kishegy és környékét mindenkinek szívből ajánlom, mert nagyon klassz.
2: És a kezdőknek, mondjuk Andrásnak mit tudunk ajánlani?
1: A déli part hosszú egyenesei. Hosszú, síma egyenesei.
2: Én is azt választanám.
3: Ebben van egy kis tévedés, mert egyébként a déli part sem annyira sima, mint sokan gondolják. Ha egy picit távolabb jössz, akkor ott elég szép dimpeket, dombokat lehet találni, és szépen gyűjteni a szinteket. Viszont, hogyha abszolút kezdőként állsz bele, akkor van egy jó hírem, hogy az elektromos kerékpárokat feltalálták, és kifejezetten olyanoknak ajánljuk, meg olyanoknak szól, akik most ismerkednek ezzel a hobbival. Egyébként nekem is van elektromos bringám is, hogyha most kezdesz ebbe bele, akkor szerintem érdemes kipróbálni egy ilyen bringát.
1: Mi az, ami ilyen kezdcsinálóként, kérlek áruld el a hallgatóknak, hogy mennyiben más kerékpárral felfedezni a Balaton, mint akár autóval, akár gyalog mondjuk?
3: A kerékpár az pont a kettő között van. Tehát én nagyon szeretek gyalog is túrázni, meg nagyon szívesen autózok is, de gyalog néha azt érzem, hogy hú, többet is láthattam volna, csak egyszerűen a tempóm az ennyit engedett, az autó meg egyszerűen túl gyors, meg nagyon elzárja az érzékszerveidet, és nem feltétlenül állsz meg olyan helyeken, amit amúgy így gyorsan be tudnál fogadni. A bringa az pont a kettő között van. Tehát a bringa az alkalmas arra, hogy már értékelhető távot megtegyél egy nap, viszont nyitva hagyja az érzékszerveidet, és elvisz olyan helyekre, ahol autóval mondjuk nem is tudsz eljutni esetleg, mert éppen nem járható, vagy nem szabad oda menni.
1: Hogyan alakul a kerékpáros szempontból a Balaton környéke? Mert azért, aki nem kerékpározik, mint például én, az is hallja, hogy azért vannak ott fejlesztések elég rendesen, bővül a szolgáltatói hálózat, javulnak az útvonalak, stb. Ez most egy ilyen reneszánszát kezdi élni a Balaton környéki kerékpározás?
3: Hát nem csak a Balatonnál, én azt gondolom, hogy világszerte, tehát egyrészt van egy nagyon erős trend, hogy sokan akarnak kiszakadni, minél több időt a természetbe, meg a levegőn tölteni. Amikor a Covid volt, akkor az abszolút bedurrantotta ezt a trendet, hogy mindenki ki akart menni, és nagyon elkezdett a kerékpárok eladása is növekedni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag kimondható tény, hogy egyre több ember ül kerékpáron. És akkor az a kérdés, hogy miért pont a Balatonnál érdemes kerékpározni, ott pedig szintén nagyon együtt állnak a csillagok, mert hogy nagyon sokféle színes a kínálata a Balatonnak bringázás szempontból. Aki csak családosan akar egy laza délutáni kört tenni, annak is adottak a feltételek, aki pedig valami komolyabb országúti vagy montis sportteljesítményre vágyik, neki is minden megvan hozzá.
1: Mennyire osztotta újra a lapokat a már említett elektromos bicikli szerinted? Bevont új embereket, akik addig nem mertek ilyen-olyan okból nekivágni egy ilyen kerékpáros túrának?
3: Abszolút. Tehát én azt szoktam mondani, hogy az elektromos bringák azok kinyitották a kapukat, olyanoknak is megmutatja a bringázás élményét, akik vagy koruk, vagy edzettségük miatt, vagy egyszerűen az érdeklődés hiánya miatt eddig nem foglalkoztak a bringázással, most viszont már elég érdekes és elérhető nekik. Egyébként ez nekem személyes tapasztalat szintén, hogy nagyon sokszor azt tartott vissza, hogy mondjuk egy tök jó kilátóhoz, vagy egy másik hegyre föltekerjek, hogy mert tudtam, hogy az akkor már rengeteg energia lesz, nem fog beleférni. Egy e-bike-kal nincsenek ilyen korlátozások, tehát gyakorlatilag tényleg kinyitja a kaput mindenki számára kvázi.
1: Arról mi a véleményed, hogy mennyire lehet nyugodtan kerékpározni a Balatonon és környékén? Ezt azért kérdezem, mert én autósként azt látom, hogy nem ideálisak a fővárosban és az agglomerációban mondjuk így a kerékpározás feltételei. Azt gondolnánk, vidéken talán jobb a helyzet.
3: Abszolút így van. Ez az útvonalhálózat, ami kijelölésre került, ez nem 100%-ban kerékpárutakon halad. Viszont olyan útvonalakon halad, amit helyismeret által tudunk, és tudtak a kollégák, hogy kevésbé forgalmas. így nyugodtan használhatók bringázás céljából.
1: Tehát akkor ez egy családi programnak gyerekekkel is lehet ajánlani, mert nem kell attól félni, hogy folyamatosan zúgnak el mellett, tehát 70-nel az autó.
3: Így van, sőt a túra kínálat az úgy van kialakítva, hogy kifejezetten ki lehet választani, hogy te most családos vagy gyerekkel szeretnél menni, és akkor csak olyan túrákat fog ajánlani, amikor biztos, hogy egy picit sem keveredsz főútra, vagy nem kell átkelned sem egy főúton.
2: A kihelyezett táblák hogy néznek ki, milyen tartalommal bírnak, és mi alapján lett kiválasztva az az útvonal, és mondjuk a kitáblázás helye?
3: Itt mindig az volt a cél, hogy olyan helyekre is eljuttassuk a bringás érdeklődőket, ahova amúgy nem feltétlenül keverednének el. Nyilván nagyon sokféle kritériumnak meg kell felelni egy útvonalnak, hogy abból aztán bringázható, kitáblázott útvonal legyen, de az alapvető cél az volt, hogy bringás szempontból élhető legyen, a környezetben kárt ne tegyünk, és olyan helyekre jussanak el, amit amúgy nem biztos, hogy megtalálnának. És akkor a tematikák úgy vannak fölépítve, hogy gyakorlatilag érdeklődési kör szerint, tehát hogyha valaki országútizni szeretne, akkor neki kifejezetten országút is, vagy kifejezetten terepes mont is, és vannak, és ez a legnagyobb, amik ilyen általános túrázós útvonalak. A táblázás az pedig gyakorlatilag követi a túrának a megnevezését és annak a számozását, hogyha megnézed, hogy melyik túrán akarsz menni, akkor egyértelműen a számozás és a megnevezés alapján követhető.
1: De ez nem Crest tábla, tehát nem ez a vigyázat biciklistek, ennek külön dizájnja van, ugye?
3: Így van, így van.
1: És arra rá van írva, hogy ez a Balaton Bike 365, vagy ez ilyen balatoni túraútvonal a kerékpárosoknak, vagy hogy néz ki egyáltalán?
3: Hát ez teljesen egyedi arculattal rendelkezik, amint az elsőt meglátod, akkor utána az összes többit már könnyű követni, nem lehet összekeverni. Én most egy 3-4 hete a Kalandkör 400-at csináltam meg, ami szintén az útvonalhálózat része, és az egyik nagy büszkesége ennek a régiónak. Annak is van egy nagyon egyedi piktogramja, egy logója, amit gyakorlatilag végig lehet követgetni a táblákon. Nagyon nem is kell a telefonhoz nyúlni. Hogy
1: és ez jól táblázott, tehát hogy ez adja magát, nem kell megállni, leszállni a bringáról, abszolút, hogy most akkor már tovább.
3: Igen.
1: Oké, mit szólnak az érintett települések? Hiszen lehet, hogy élik a maguk nyugodt hétköznapi kis életét, és akkor időnként a ti kezdeményezéseteknek köszönhetően időnként elég nagy számban megjelennek ott bringás turisták. Fel vannak készülve? Örülnek ennek?
3: Hát ezzel megint nagyon aktuális és friss az élményem, mert hogy ez az előbb említett Kalandkör 400, ez kifejezetten távolabb megy a Balatontól folyamatosan. Gyakorlatilag a meglévő túraútvonalakból van összefűzögetve, úgyhogy ez egy tényleg látványos és klassz útvonal legyen, és sok helyen meg kellett állnom közben. És nagyon érdekes volt, hogy akár a somogyvári pizzázóba, vagy a nem tudom, bármelyik déli parti kisboltba, hogyha megálltam, akkor úgy fogadtak, hogy ja, bringás, azt a kört csinálod? Tehát, hogy nem én voltam az első, nagyon jó szívvel fogadtak, és igen, azt mondták, hogy ők tehát, hogy nagyon szívesen látják a bringásokat. Ez gyakorlatilag az egyik fő motivációja az útvonalak kijelölésének a bringás élményeken túl, hogy gyakorlatilag ezekre a kis településekre, ezekhez a vállalkozókhoz olyan bringás vendégeket vigyünk, akik amúgy nem találtak volna oda.
1: Milyen egy bringás vendég, ha már ezt a kifejezést használtad? Nagyon más, mint mondjuk egy autós turista, vagy egy gyalogos turista?
3: Hú, hát ezzel nagyon mély bugyrokat lehet kinyitogatni.
1: Csak nyugodtan, ezért van ez a műsor.
3: Igen, a bringás vendég az más, leginkább azért, mert fáradtan és két keréken szokott megérkezni, ha valóban megérkezik, és ebből következően azért mások az igényei is. De amúgy a bringás vendégek szerintem jó fejek. Tehát én azt szoktam mondani, hogy nem nagyon látok embert szomorúan leszállni bringáról, úgyhogy ha valaki bringással találkozik, és ő leszáll, akkor általában ott egy ilyen jó attitűd szokott lengeni a beszélgetés körül.
1: Többet költ, mint egy átlagos turista? Mert meg több helyen költ, gondolom?
3: Volt korábban egy olyan beidegződés talán, hogy a bringás turista az, aki egy szatyorral a kormányon, meg egy hátizsákkal megáll a fal alatt, és akkor ő ott köszöni, jól érzi magát. Biztos, hogy volt és van is ilyen, de azért most már a világ nagyon más, és nagyon sokszínűvé vált a bringa használóknak a köre. Vannak, akik olyan értékű kerékpárral érkeznek, ami drágább, mint a te meg az én autóm együtt, és ő neki bizony igénye az, hogy jó helyen tudja a bringáját letenni, és ha úgy tetszik, akkor kész arra, hogy akár többet is fizessen, uh-huh. mint egy normál.
1: Hogy lehet a kerékpáros turistáknak a kedvébe járni, ha már itt tartunk? Milyen minőségű étkezést, milyen minőségű szállás, milyen szolgáltatásokat szeretnek a bringások, milyen visszajelzéseket kaptok?
3: Hát az első és legfontosabb, hogy amikor megérkezik a bringás, akkor tudja hova tenni a bringáját. Tehát ez még akkor is, hogyha nem a szemefénye az a bringa.
1: Ez egy tároló elég, amit így látunk mondjuk a városokban, amihez oda lehet lakatolni, és akkor megvagyunk?
3: Nem.
1: Vagy ennél azért szofisztikáltabb?
3: Nem feltétlen. Tehát, hogy bringásból sokféle van, és én azt gondolom, hogy úgy is kell tekinteni a bringásokra, hogy egy nagyfokú empátiával szemlélni azt, hogy kinek mennyire, milyen az igénye, és ezek mennyire eltérőek. Ahogy mondtam az előbb, vannak olyanok, akiknek a bringa a szemefénye, és még az sem elég neki, hogyha mondjuk egy ágyban alhat a bringájával, és ezt most tényleg szó szerint ért. Van, akinek az is elég, hogyha a szobában van a bringa, valakinek az is elég, hogyha egy tető alatt egy zárt tárolóba, és valakinek az is elég, hogyha egy valamihez oda tudja láncolni. De én azt gondolom, hogy a kettő között van azért a túlnyomó igazság, valami zárt helyen lezárva tudja.
1: Oké, ha már a bringánál tartunk, és ebbe az irányba ment el a beszélgetés, akkor szerviz lehetőség, vagy biciklinél töltési lehetőség is alapvető? Vagy azt meg lehet azért spórolni?
3: Nagyon sok olyan beavatkozás van egy bringán, amit egy egész napos túra után azért érdemes megtenni, akár csak ellenőrizni, vagy akár állítgatni. A bringás szerszámokat hurcolni az elég macera, mert súly meg térfogata van, úgyhogy aki bringával túrázik, az mindennél hálásabb azért, hogyha a megálló helyen ott szerszámokkal a bringájához tud nyúlni, fel tudja fújni a kerekét, vagy akár le tudja mosni. Mert hogy azért a bringások vannak annyira hiúak, hogy szeretik a sáros bringát másnap tisztán újra elővenni, és ezért klassz, hogyha van valami mosási lehetőség is. És az e-bike, amit mondtál, az pedig egyértelmű, ez nem is csak a szálláshelyeken kérdés, hanem ez gyakorlatilag napközben is téma lehet, hogy mondjuk amíg megállok enni valamit, vagy amíg alszok egy szálláson, addig fel tudjam tölteni a bringámat.
1: Oké. Na tartsunk egy rövid szünetet, és a bicikli igényeit azt most feltérképeztük elég rendesen az elmúlt percekben Öreg Laki Istvánnal, de hogy aki a biciklin ül, neki milyen igényei vannak, például ezt azért majd még a szünet után meg fogjuk tárgyalni.
0: Rádió Café.

0: Még ne menjetek el, a Partcafé folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja. Itt fogtuk vendégünket, Öreg Laki Istvánt, Senior Marketing Specialistet a Balaton Bike 365 színeiben. A szünet előtt ott tartottunk, hogy mi kell a bringának, ezt alaposan ki is veséztük, hogy legyen töltési lehetőség, legyen megfelelő, akár magas szintű tárolási lehetőség is, meg nem árt, hogyha van a házigazdának egy szerszámkészlete. De ha lepattantunk a bicikliről, és nagyon odafigyelő, és nagyon rigorózus bringásként biztonságban tudjuk a bringánkat, akkor utána mit csinál egy kerékpáros turista? Milyen ételeket szeret, milyen minőségű szállásokat vár el, milyen szolgáltatásokat vár el turistaként? Erről lehet-e tudni valamit?
2: Amint a bringás leszáll a bringájáról, akkor legelőször általában szeretne megszabadulni attól a ruhától, ami rajta van. És én akár bringával, akár gyalog túrázó, akkor mindig azt mondom, hogy egy mosó és szárítógép az a világ kincsét éri. Úgyhogy ha megoldható az, hogy a bringás ruhámat, vagy akár a sima utcai ruhámat, azt, ami rajtam volt, azt kimossák, akkor az nagyon-nagyon értékes tud lenni. Hogyha ez megvan, akkor jönnek így a szokásos emberi szükségletek, ami egy szálláshelyen kapcsolatban lehet, és utána jön nyilván az étkezés, tehát az energiát visszapótolni. Nem kell azért itt annyira bonyolult dolgokra gondolni, viszont általában az a szabály, hogy amikor egy bringás reggel elindul, akkor neki valami szénhidrátban gazdag étel kell, amikor meg este azért, akkor meg valami fehérjében gazdag, hogy visszapótolja az energiát. Hogyha erre egy nagyon picit oda tudnak figyelni a szolgáltatók, akkor gyakorlatilag ezt már ki lehet pipálni. Aztán vannak nyilván azért ennél speciálisabb táplálkozással összefüggő igények, tehát akik versenyszerűen országúton vagy erdőben bringáznak, azoknak szükségük lehet olyan étrend kiegészítőkre, amivel még inkább tudják pótolni így az elégetett energiát, felkészülni a következő napra.
1: Szerencsére nincsenek egyedül a bringások szállásválasztás ügyben sem, mert van egy

0: kerékpáros központú szolgáltatás szemlélet. És hogyha ez igaz, akkor ott biztosan teljesül az, hogy a vendégigényeire, a bringás vendégigényeire szabott szolgáltatásokkal várják a vendéget, ami tényleg azzal kezdődik, hogy megoldott a bringa elhelyezése, és az összes eddigi, amit említettünk.
1: Uh-huh. Hány szálloda van ebben a...
0: Ez ilyen 24 körül.
1: Uh-huh. Gondolom ez nyitott, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ő a kerékpáros turistákra fejleszti a szolgáltatásait, továbbfejleszti, akkor van. Lehet jelentkezni, hogy jó napot kívánok, szeretném ezt a titulust elnyerni. Ehhez is jár egy logó, hogy én az utcán bringázva rájöjjek arra, hogy itt egy ilyen szálláshely működik?
0: Így van, tehát ezt az utcáról is észreveheted, illetve van ennek egy gyűjtő oldala, ahol ezen szállodák és szálláshelyek össze vannak gyűjtve, hogy már az előzetes tervezgetés fázisában is elérhetőek legyenek ezek.
2: Uh-huh. A weboldal tartalma, azon kívül, hogy föl vannak sorolva nyilván a szállodák, meg a szolgáltatások, ezen kívül még miből áll?
0: Annyiban más ez, mint valamilyen szálláshely gyűjtő oldal, hogy itt kifejezetten már ebben a fázisban is a bringások igényeire koncentrálunk. Megmutatjuk neki például, hogy az adott szálláshelyről milyen túrák indulnak. Össze vannak gyűjtve egy csokorba, tehát amikor a bringás utazását napjait tervezi, akkor ott gyakorlatilag előre tudja, hogy melyik túrán akar majd részt venni. Uh-huh. Azt is pontosan látja, hogy pontosan milyen bringás szolgáltatások vannak, tehát nem az van, hogy apró betűben ott van, hogy van egy kerékpáros tároló, hanem pontosan képen meg tudja nézni, hogy ott milyen bringa tároló van, hány darab e-bike töltési lehetőség van, mi van a szerszámfalon, és hogy van-e éppen étrendkiegészítőkből kínálat az adott szálláshelyen.
1: Uh-huh. Bármilyen kategóriai szállás csatlakozhat? Tehát apartman, magánapartmantól a 6 csillagos szállodáig?
0: Így van, direkt pontosan ez volt a cél, hogy gyakorlatilag mindenféle igényre ilyen szempontból is választ adjon ez a gyűjtő oldal, és ebből következően, ahogy mondtad, az apartmantól az 5 csillagos szállodáig.
1: Miért jó ez nekik? Mert azt értem, hogy a bringásoknak miért jó, mert személyre szabott szolgáltatásokat kapnak, ami egy mágnes lehet, de mondjuk egy szállodának miért jó?
0: Szerencsére, akik ebben a körben benne vannak, nekik nem kell magyarázni, hogy ez miért jó, mert hogy egyre többen felismerik azt, hogy egyre több olyan bringás turista van, aki hajlandó és szeretne is kifejezetten bringás központú szolgáltatásokért fizetni. Uh-huh. És azért jó nekik, mert ezt a gyakorlatilag folyamatosan növekvő szegmest, ezt ők célzottan ki tudják szolgálni a bringásokra szabott szolgáltatásokat.
1: Igen, és ezzel vendégszám és árbevétel növekedést érnek el, gondolom, mert a matek az végül is erre
0: szól.
2: Igen, és ebbe azok a szolgáltatók is látnak fantáziát, akik nem kimondottan a bringás szolgáltatásokra nyújtanak palettát?
0: Idővel biztos.
2: Tehát arra gondolok, hogy nyilván valaki lehet, hogy egy jó borászatot keres, egy jó éttermet, tehát hogy minden összefügg.
0: Igen, tehát azt biztos, hogy érzékelik a szállásokon kívül a vendéglátóhelyek és borászatok is, hogy ott egyre többen bringával érkeznek meg, és olyankor azért megkérdezik, hogy az addig a bringát föl lehet-e tenni, tölteni, vagy hova tudom állítani. És én azt gondolom, hogy ahol így tárt karokkal és rájuk szabott szolgáltatásokkal várják őket, annak úgy azért híre megy a bringás körökbe, és akkor az valóban forgalom növelő tényező.
2: Még egy kérdésem, hogy hozzám érkezett már olyan kérdés, hogy hol lehet ebbe a minősítési rendszerbe bekapcsolódni egy szálláshelynek, vagy hogyan lehet?
0: A balatonbikehotel.hu oldalon van az elérhetőségünk, és egyszerűen oda egy e-mail küldéssel fel lehet venni velünk a kapcsolatot. Nagyon örülünk, hogyha vannak.
1: És akkor kimentek, megnézitek, hogy meg kell mutatni, hogy kérem, itt gondolom, hogy itt tartatják a biciklit, ez van a szerszámfalon, tehát végignézitek a szolgáltatást, vagy elég ilyen önbevallásos módszerrel
0: jelentkezni? Nem, ezt tehát kifejezetten egy ilyen szakmai támogatást nyújtunk ilyenkor a szálláshelyeknek, és ez nem csak az infrastruktúrában merül ki, hanem szeretnénk abban is segíteni, hogy lehet jobban a bringásokat elérni. Tehát hogy lehet a kommunikációt úgy formálni, és hogy lehet az értékesítési csatornákat úgy nyitogatni, hogy ez kifejezetten a bringás közönség elérésére szolgálja.
1: Oké. Okay. Váltsunk egy kicsit témát. Mikor érdemes bringázni a Balatonnál? Mert lehet, hogy nyáron, amit főszezonnak tartunk, és a legtöbben vannak, akkor nem igazán kedvezek a feltételek.
0: Én mindig azt szoktam mondani, amikor

0: távolról jött barátaimat invitálom a Balatonhoz bringázni, hogy bármikor jöhetek, csak július és augusztusban ne. Ez nem azt jelenti, hogy július és augusztusban nem lehet bringázni a Balaton, nem, mert lehet, csak hogy én azt gondolom, és ennek elég sok év tapasztalat el mögötte, hogy a kora tavasztól a nyár kezdetéig, és aztán a kora ősztől az ősz végéig, meg olyan idő van akár télen, érdemes a Balaton nem ringázni. Egész egyszerűen azért, mert sokkal sok színűbb a táj, nem akkora a zsúfoltság, sokkal jobban elérhetőek a szolgáltatások, meg hát eleve ez egy fizikai testmozgás, tehát nem érdemes 30 plusz fokban.
1: Azt nézem, hogy ha ezt mondod, akkor megint csak ugye a 4 évszakos Balaton koncepciójára rá kell kérdezzek, mert hogy ezen a műsoron végigvonul ez a gondolat, akkor ez egy ideális a balatoni szolgáltatók szempontjából, hogy július-augusztusban megfelelünk a tömegturizmusnak, mondjuk egy étteremként, vagy egy szálláshelyként, és akkor tavasszal meg ősszel kicsit megnyújthatjuk a szezont, ha mondjuk odafigyelünk a kerékpáros turistákra.
0: Valószínűleg ez lehet az egyik legfőbb motivátor, hogy azokat a szeptember végi, októberi, vagy akár november elejé szabad szobákat és ágyakat a bringások a legnagyobb örömmel veszik ki, hiszen nekik akkor a legalkalmasabb a bringázásra a Balaton.
1: Kész van a Balaton a bringás turizmusra, vagy még el kell egy-két helyen fejlesztés? Akár az utak minőségét, akár a szállások mennyiségét, szolgáltatások minőségét, útvonalak hosszát, ezer ilyen indikátora van annak, hogy jó hely a kerékpáros turistáknak ez a térség, vagy nem.
0: Én ezt minden elfogultság nélkül mondhatom, hogy a Balaton az infrastruktúrális szempontból gyakorlatilag lassan kipipálható bringás szempontból. Volt szerencsém a világnak, van egy ilyen becsípődés, hogy bárhol megyek a világon, akkor én ott mindig bringázok és bérlek kerékpárt. A Balaton ebből a szempontból most már gyakorlatilag az élvonalba tartozik. Igen, annak ellenére is, hogy a kerékpár utat néhol még mindig felnyomta a fák gyökere, de mindenhol a világban felnyomja a fák gyökere a kerékpárutat. Ennek ellenére ezzel a több mint 1000 kilométer bringázható útvonallal, hozzá a táblákkal és a térképrendszerrel, az infrastruktúrális szempontból nagyon klassz minden. Ami szerintem most vissza van, és pont amiről az előbb beszéltünk, hogy maguk a szolgáltatók, a szálláshelyek, illetve a vendéglátóhelyek is felfedezzék azt, a közel évi 20-30%-os bringásszám növekedésben rejlő lehetőséget, hogy ezt az ígyszert érdemes lecsapni lassan.
1: Tehát akkor infrastruktúra pipa, még egy kicsit a szolgáltatásokon kell fejleszteni. Vannak olyan térségek, ahol különösen ráfér a fejlesztés, vagy úgy szépen minden egyszerre fejlődik, látván az érkező bringás vendégeket?
0: Én nem tudok külön térséget kiemelni, sőt, abban se tudok különbséget tenni, hogy most ez Balatonpart, vagy a Balatontól távolabb eső falvak, mert hogy nagyon sok lelkes szolgáltató jelezte a szándékát Balatontól távolabb is. Úgyhogy szerintem nem lehet így kategorizálni.
1: Egy napot bringáznak, vagy most már többet is? Akik kerékpáros turistaként érkeznek a térségben, és akkor itt összekapcsolnám azzal, hogy a Bike Hotel hálózat azt gondolom abban is segít, hogy ne egy napot, meg ne másfél napokat kerékpározzunk a Balaton környékén.
0: Így van. Tehát, hogyha kinyitasz egy térképet a Balaton Bike Hotel oldalon, akkor gyakorlatilag adja magát és kirajzolja magát, hogy milyen köröket vagy akár csillagtúrákat lehet összehozni. Ebben az óriási segítség, hogy előre látható az, hogy hol fogok tudni biztosan bringás fókuszú szállást találni. Az meg, hogy mi a tipikus bringás tartózkodás idő, az nyilván nagyban függ a célcsoporttól, meg a szándéktól is. Tehát, hogy
1: aki csak van, pár órát kerékpáros turista.
0: Nyilván van az is, de van, aki meg kifejezetten erre építi fel az egész heti balatonos tartózkodását, hogy ő most akár csillagtúraszerűen, akár egy körtúrában, de meg fogja ismerni a Balatont két keréken.
1: Utolsó kérdés talán legyen az, hogy akkor mi a tervetek Balaton Bike 365-ként? Mi van a tartsajban a következő évekre?
0: Ahogy mondtam, azt gondolom, hogy infrastruktúrális szempontból közel kipipálható a Balaton kerékpáros turizmusa, ami vissza van, hogy erről egyre többen tudjanak. Azt gondolom, hogy a Balaton az nemzetközi szinten is egy megállja a helyét kerékpáros színvonal szempontjából. Az egyik feladatunk, hogy ezt megmutassuk nemzetközi szinten is, hogy érdemes ide is ellátogatni. és amit az előbb említettünk, hogy mögé tegyük azt a szolgáltatói bázist is, akik tényleg értik, hogy mi az, hogy bringás központú szolgáltatásrendszer.
1: Oké, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk, még egy pár perc türelmedet kérjük, mert programajánlónk következik.
2: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
1: Az előttünk álló hétvégére fogunk hallgatóinknak a megszokott szerint programokat ajánlani. Június 25 és június 28-a között csütörtöktől vasárnapig mi minden történik a Balaton környékén. Erre adunk néhány hasznos tippet. Kezded, Szilvi?
3: Persze, kezdem én akkor, igen. Tehát pont az említett időszak között rendezik meg az Örvényes Völgy Fesztivált Zalacsányban. A négynapos esemény a zene, a kultúra és a természet találkozására épül. A családias hangulatú fesztiválon koncertek, irodalmi programok, kiállítások, gyermekfoglalkozások és gasztronómiai élmények várják a látogatókat. Az Örvényes Völgy Fesztivál az elmúlt években a Nyugat-Balaton egyik legjelentősebb kulturális rendezvény vált, amely egyre több vendéget vonz a térségbe.
1: Június 28-ára, az vasárnap, arra ajánlanék én a programot, ez egy nyári portanyitogató lesz, a Balaton felvidéken fog mindenre sor kerülni, helyi termelők, kézművesek, családi gazdaságok nyitják meg kapuikat mindazok előtt, akik érdeklődnek a tevékenységük iránt, megismerhetjük a helyi értékeket, a vidéki mindennapokat, kóstolhatunk és bemutatókon vehetünk részt, ha ellátogatunk a nyári portanyitogatóra, a Balaton felvidék autentikus arcával ismerkedhetünk meg, ha ezt megtesszük. Június 28-án, vasárnap tehát.
3: És ugyancsak június 28-án, vasárnap különleges szabadtéri programmal várja a látogatókat a Szent Antalfai Dobosi Birtok. A Mozizza szőlőben eseményen a szőlősorok között kialakított szabadtéri moziban élvezhetik a vendégek a nyáresti filmvetítést. A programot a Birtok Borai és a Balaton felvidék páratlan panorámája teszi teljessé. Csak valószínűleg azért is akadtam, mert mi azért rendszeresen járunk oda, és látjuk azt a panorámát, tehát hogyha valami kiválóan alkalmas egy ilyen rendezvényre, akkor ez a helyszín. És ugye ez a rendezvény egyszerre kínál kulturális, gasztronómiai és turisztikai élményt a látogatóknak, akinek pedig még lenne igénye ahhoz, hogy programokat kapjon, vagy lásson, az a visitbalaton365.hu oldalra látogasson el.
1: Öreg Laki Istvánnak, a Balaton Bike 365 Senior Marketing Specialistjének köszönjük szépen, hogy itt volt, további jó munkát kívánunk, és azt, hogy ezek a tervek valósuljanak meg, amiről beszéltél, és még klasszabb hely legyen a bringások számára is a Balaton. Köszönjük, hogy itt jártál.
0: Köszönöm, örülök, hogy itt lehetek. Gyere egyszer bringázni a Balatonra.
1: Most már nem tudok hova hátrálni, az az igazság, mert a műsor készítői közül mindenki, csak én nem, úgyhogy ez már... Itt kezd ciki lenni, igen.
0: És az előbb említett programokra is biztos, hogy bringával érkeznék, úgyhogy hajra.
1: Köszönjük szépen a kitartó figyelmet, ez volt már a Partcafé, búcsúzunk, jövő héten is lesz majd ilyen adás, akkor is érdemes lesz majd velünk tartani. Mára ennyi, köszönjük a figyelmet, Marzsan Szilvi kolléganőmmel együtt búcsúzunk.
3: Hát nagyon köszönöm, hogy együtt vezethettem veled ismét a műsor.
1: Részemről a szerencse.
3: Így van, Mihálovics Andrást hallották.
1: Köszönjük szépen a viszontlátásra, viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
1: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Több mint fél tucatnyi törvényről szavaztak a képviselők. Jön a társadalmi egyeztetés a BKK-nál. A brit fiatalok többsége visszatérne az EU-ba. Folytatódik a kánikula a következő napokban is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Több törvényjavaslatot is elfogadtak a mai ülésnapon, valamennyit vastapssal ünnepelték a tiszás képviselők. Az országgyűlés elfogadta a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat is. Teljesen átalakul a közmédia, létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A fővárosiak véleményét kéri a BKK több közlekedési fejlesztésről. A következő hetekben a Kerepesi és a Rákos út megújítása, a Pacsirtamező utcai és a Budafoki úti villamos fejlesztés, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia kapcsán várják a hozzászólásokat. A közeljövőben további társadalmi egyeztetések is várhatók. 10 megyében is a fővárosban érvényes a tűzgyújtási tilalom, miután a hőség miatt újabb területekre terjesztette ki a korlátozást a Nébih. Nógrád és Békés kivételével a teljes keleti és középső ország részben, valamint Győr-Moson-Sopron és Fejér megyében tilos tüzet rakni az erdőkben, azok 200 méteres körzetében, a fásításokban, még a tűzrakóhelyeken is. Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom és Pest megyében írtják a szúnyogokat a héten. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyésző helyeire. A katasztrófa védelem közölte, a készítmény csak a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre ártalmatlan. 10 évvel ezelőtt szavazott Nagy-Britannia a Brexitről. A referendumon szűk, 51,89%-os többségbe kerültek a kilépésre voksolók, és az ország 2020-ban 47 évi tagság után kilépett az EU-ból. A fiatal brit generáció ma már úgy véli, hogy a Brexit kudarcot vallott, és többségük új népszavazást követel, derül ki egy közvéleménykutatásból. A felmérések szerint a 18 és 28 év közöttiek 60%-a támogatná az uniós tagság visszaállítását. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Ma is sok lesz a napsütés, és már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk majd.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
2: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Vitekör, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosvok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Ez itt a Zsebrádió.

0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a mancsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, a húszosabbi melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Június 1-e óta ünnepeljük a tej világnapját. Igen! Sokan nem tudják, mennyi jótékony hatása van a tejnek. Ez a jó minőségű kalciumforrás, meg ilyenek. Azt sem köztudott, hogy egészségünk megőrzésének szempontjából napi fél liter tejet, vagy azzal egyenértékű tejterméket kéne fogyasztanunk. Mondják a tejtanácsban. Na most. Nagyon klasszak ezek a világnapok, de mégiscsak úgy tűnik, hogy egy csomó azért van, hogy reklámozzanak valamit. Ebben az esetben a tejtermelők szeretnének rávenni bennünket, hogy ígyünk több tejet. De ennek az oka nagyon úgy tűnik, hogy az, hogy sokkal kevesebb tejet iszunk, mint azelőtt. De ez vajon miért van? Talán azért, mert egy csomó tudós elkezdett kételkedni abban, hogy mennyire is egészséges egy embernek, hogy egy másik állat olyan anyagát issza, ami az ő babájának készült, hogy gyorsan tudjon fejlődni. A tehén nem az emberek miatt termel tejet, hanem a saját bociának. A tehén tej a bocinak olyan, mint az embernek az anyatej. Egy ember maximum 3 éves koráig szopizik, mert az anyatej úgy van kitalálva, hogy addig segíti a baba fejlődését. Arra való, gyorsan megerősítse és segítsen neki növekedni. Ha egész életünkben anyatejet ennénk, csak anyatejet, akkor hatalmas kövér emberek lennénk mindnyájan. Nem erre van kitalálva. Na persze az sem mindegy, hogy mit eszik a tehén. Ha csak olyan tehénnek a tejét innánk, aki szép, tiszta, zöld legelőkön él, az még csak-csak. De ki tudja, mit kapnak enni a bocik, akiknek a tejét a közérben vesszük meg. Szóval nem egyértelmű, hogy szabad-e és mennyi tejet szabad innunk. Meg aztán van a zabtej, meg a szójatej, meg a rizstej. De én magam elég bizonytalan vagyok ezeket illetően, amíg nem mutatja meg nekem valaki, hogy hogyan képesek megfejni azokat a picike rizsszemeket.
3: Viccelődünk, apuka, viccelődünk!

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát értem?
1: Vannak rémunalmas dolgok, ami sokkal több érdekességet tartogatnak a számodra, mint gondolnád. Ilyen a konténer. Az a nagy-nagy, bazinagy fémdoboz. Általában a Ronda és a Bud Spencer szokott kergetni pacákokat közte, aztán néha bum, dzs, dzs, buf, dzs. Gondoltál már rá valaha, hogy minden tárgy a környezetedben, minden doboz, amit kicsomagolsz, a tévé, a telefon, a játék, az élelmiszer, ez az amaz, olyan méretű dobozokban van csomagolva, amik egy idő után pontosan kiadják egy úgynevezett raklap méretét. A raklapok pedig egy konténerét.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Raklap. A raklap egy fából készült erős, stabil alap, melyre az elszállítandó árut rakják rá, hogy egyszerre könnyen, nagyobb mennyiséget tudjanak mozgatni. A raklapokat targoncákkal hurcolják ide-oda, raktárakból kamionra, azokból konténerekbe, majd amikor megérkeztek a kijelölt célpontba, újra raktárba kerülnek. A raklap megvédi a rajta levő árut a földön levő szennyeződéstől, így az áru tisztán kerülhet az áruház polcaira.
1: Ugyanis a világon mindent, mindenhová konténerekben szállítanak. Ha valami Kínából érkezik, nem mindegy, hogy hány darabot tudnak egy konténerbe zsúfolni, ezért nagyon pontosan ki kell számolniuk, hogy mekkora legyen a dobozuk. Minél több fér be egy konténerbe, annál olcsóbb szállítani, azaz, amikor megveszitek, nem lesz olyan drága. A konténereket szállító vonatok mert azért fontosak, mert a konténereket főleg hajóval lehet szállítani. A hajók ugye meg nem nagyon tudnak bejönni az Alföldre, meg a belvárosba, különben is meg kell kerülniük a fél világot szorosokon keresztül, amik a világ legfontosabb helyei, de erről legközelebb megígérem dumálunk. A szorosok fontosak. Nincs is sok. Annyit, hogy miután nálunk nem gyártanak például a telefont, meg nem terem meg a banán, ezért az árucikkek nagy része valahogy idejön konténerben. Minden idejön konténerben.
0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
4: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
5: lecsó.
4: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
5: lecsó
4: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
5: Ránézésre nagyon veszélyes.
4: 2.
5: A lecsóról mindig tudni kell, hogy kifőzte.
4: 3.
5: Ha felpöndörödött paradicsomhéj van benne, akkor ott lehet hagyni.
4: 4.
5: A gyermekbarát jó lecsóban mindig felül van a virsli.
4: 5.
5: A végén lehet tunkolni.
4: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Kritika? Azt még nem tanultuk.
4: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat!

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Körülbelül 1500 évvel ezelőtt egy teve hajcsárból lett kereskedő, egy Mekka nevű arab város környékén egyszer csak felhagyott a kereskedéssel, elvonult egy barlangba, és amikor kijött, azt állította, hogy beszélt hozzá egy Gábriel nevű arkangyal, és egy csomó fontos utasítást adott neki.
2: Húzd meg jobban, menjen a munka, aki itt van, mindenki húzza.
3: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Arkangyal. Az arkangyalok, vagyis a fő angyalok, azok az angyalok, akik a nem fő angyalok főnökei. Az angyalokat Isten teremtette a hivatalos vallásos iratok szerint, és az a munkájuk, hogy azt csinálják, amit a főni mond. A parancsai végrehajtása, például egy-egy romlott város elpusztítása, a főnök üzeneteinek továbbítása, például szólni Máriának, hogy ne fizessen be egy társas útra, mert mindjárt fiút fog szülni, és persze harcolás Isten oldalán. Ez egy valódi foglalkozás. Sima angyalnak még akár van is felvétel, de nincs tudomásunk az utóbbi pár ezer évből, hogy kineveztek volna egy segédangyalt arknak, vagyis főnek. Viszont rúgtak már ki egyet, aki túl balhés volt. Őt Lucifernek hívták. Akkor legyél arkangyal. Ja, bocs, de nem lehetsz arkangyal.

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Na most. Jött ez a Gábriel arkangyal időnként, és diktálta ennek a Mohamed nevű fickónak az utasításokat, amiket ő állítólag lejegyzett. Bár a történészek egy része azt mondta, hogy nem is tudott írni, amit mi nem hiszünk, mindegy, valahogy leíródott egy nagy könyvbe ez a sok utasítás, amit később úgy neveztek el, hogy Korán. Ez az arabok bibliája, vagyis szent könyve. Kísértetiesen sokban emlékeztet bizonyos dolgokban a zsidó és a keresztény vallásokhoz is. Arról nem is beszélve, hogy ez a Gábriel arkangyal már egy ideje tevékenykedett ezekben a nagy vallásokban, illetve fent az égben.
2: Gyűha!
1: Nyilván ez a Gábriel úgy gondolta, vagy Isten azt tervezte, hogy belefér még egy világvallás a judaizmus meg a kereszténység mellé. Vagyis megüzente Gábriel arkangyallal Mohamednek, hogy az arab emberek hogyan szeressék őt.
0: És most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: Az van, hogy akkoriban sok-sok arab törzs egymással háborúzott, mindenféle isteneket imádtak össze-vissza, de nem voltak egy nép, egy nemzet. Na, ez a Mohamed nevű pacák arra jött rá, hogyha csinál nekik egy saját vallást, akkor egyrészt ő lesz a főnök, másrészt egy nemzet lesz az arabokból, és így sokkal erősebbek lesznek, mint valaha. Na, ez így is lett.
2: Wow!
1: Ez a Mohamed úr nem volt Isten fia, meg hasonló. Ő egy ember volt, aki vagy látott valamit, vagy kitalált valami okosat, vagy elleste ezt az okosságot másoktól. Ezt persze sosem fogjuk megtudni, minden esetre kitalálta, vagyis összehozta ezt az iszlám vallást.
3: Az eszem megáll!
2: Zsebrádió!
0: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
1: Természetesen ez az egész iszlám, meg Mohamed ügy, meg a vallások dolog sokkal, de sokkal bonyolultabb ennél. De ha mindent alaposan meg kéne erről magyarázni, akkor itt ülnénk, amíg világ a világ, és még két nap, arról nem is beszélve, hogy Buddhának is kinőne tőle a szakálla.
2: Elnézést! Csajokról lesz szó!
1: Nem tudjuk, hogy Gábriel arkangyal súgta a fülébe, vagy Mohamed maga találta ki, de belevette a Koránba, hogy mindenkinek lehet négy felesége.
0: Na végre! Ez az első jó hír, amit hallottam.
1: Képzeld el, hogy van a papád meg a mamád, és még van három néni a házban, aki nálatok lakik, és nekik is van egy csomó gyerekük, így neked van egy csomó féltestvéred. Jó nagy lehet ott a Czóresz.

0: Mama, megmondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
1: Most egy nagyon furcsát fogok mondani. Absztrakt expresszionizmus. Ez egy 50-es években létrejött művészeti irányzat volt, és nagyjából azt jelenti, hogy elvont kifejezési mód. Egy absztrakt expresszionista festmény picit úgy néz ki, mintha nem csak a festőállvány borult volna fel, hanem az egész műterem. De ettől még szerethetőek, és tényleg jól tudnak kinézni. Igazából abban van a varázsuk, hogy ne

Nem lövöldöztek egymásra, nem bombázták le egymást, de minden más módon keresztbe tettek a másiknak. És akkor a CIA, az amerikai titkos ügynökség meglátta az érem harmadik oldalát. Amerikának volt egy nagy baja Európával szemben, nem volt igazi, történelmi léptékű művészeti módja. Volt persze patchwork, meg country zene, de hát az mégsem egy Michelangelo vagy egy Mozart. És ekkor lépett színre Jackson Pollock, képzőművész, aki az absztrakt expresszionizmus atya. A CIA megérezte benne a lehetőséget, hogy ezzel egyrészt Amerika végre valami komolyat léphet a művészetek terén, másrészt, ha elárasztja vele a világot, akkor a szovjetek agyvérzést fognak kapni ettől a túlságosan is szabad szellemű művészeti áktól. És mivel a CIA egy elég jó titkos ügynökség, így sok milliárdossal, képgalériával és múzeummal álltak, hogy úgy mondjam, munkakapcsolatban, így aztán hamar fontos művészeti irányzattá vált az absztrakt expresszionizmus. A milliárdosok felvásárolták, ami miatt mások is elkezdték vásárolni, a képgalériák kiállították, a múzeumok tárlatokat szerveztek, így aztán mára több kilométernyi irodalma van az absztrakt expresszionizmusnak. Köszönjük szépen, CIA!

0: véletlenül belekukkantottam a keresési előzményeidbe, és látom, hogy így érdeklődt dolgok iránt, de nem vagyunk már gyerekek. Tudod te, hogy hogy kell használni a krokodil csipeszt? Nézzünk meg együtt egy oktatófilmet. Az ilyesmi nem ciki. És nyugi, ez köztünk marad.
1: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
2: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag. Und elmond neked, ma mi az a krokodil csipesz? A krokodil csipesz egy csipesz? De, wie zum Beispiel a krokodil, van neki sok fog, és tud nagyon erősen harap. És tudsz bele vezetni arab. Te tudod használni, mikor elfog egy spion, és nem akar mondani neked a dolgok. Ekkor te fogod a krokodil csipesz, és ráharapod neki. Spanish mondják,

0: Emiko, Atsneki, aha, Ako, Aspion, Elmond, ja, Igazság, alles zusammen. A Kokoricsipez, Remek, Muka, ha nem te vagy Aspion. És ne feled, a jobb a kács, egyszer még kétszer vág.
1: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
2: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
3: Ultramenő, extra durva, Isten császár, Michael Jordan. Hogy miért mondom róla ezeket a szuperlatívuszokat? Mert ő volt minden idők egyik kosárlabdázója. Talán a legjobb, talán a legügyesebb, de mindenképp az egyik legtehetségesebb, legnagyobb munkabírású, és a sportolók közül ő volt a legnagyobb hatással a világra. Ez a Michael Jordan igazi vezér volt. A csapatával, a Chicago Bulls-szal 6-szor meg is nyerte a legfontosabb bajnokságot. De nem az a fajta vezér volt, aki hátul a mászókáról kiabál, hogy hogyan győzzétek le a kidobósban a második B-t, hanem mindig ott volt középen legelől, és mutatta a többieknek, hogy hogyan kell harcolni. Simán elmondhatjuk róla, hogy ő volt a kosárlabda Albert Einsteinje. Mint ahogy Michael Jackson a popzene Michael Jordanje. Vagy mondjuk Einstein a fizika zsebrádiója.
4: Viccelődünk, apuka!

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két fő étkezés között.
3: Melát nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
4: Úgy tűnik, hogy a cash az nem a king, legalábbis, hogy 2026. február 1-től havi két alkalommal lehet most már KP-t felvinni, legfeljebb 300 ezer forintot. Ez minden magyar egy bankszámlájáról tudja megtenni, vagyis ugye a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi lehetőségét megduplázták, tehát február 1-től, de kérdés az, hogy hogyan hatott ez, hogy népszerűbb lett-e a készpénz hirtelen, ezt kérdezzük Argyelán Józseftől, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójától. Szia, jó reggelt!
5: Szia, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
4: Na, a KP az ettől tetszetősebb lett az ingyenes duplázástól?
5: Hát, hogyha a teljes kártyahasználati szokásokat nézik, akkor azt kell mondjam, hogy igazából nem. Azért az elmúlt időszakban, hogyha azt mondjuk, hogy a lakosságnak a magyarországi belföldi készpénzfelvétel és vásárlás, illetve külföldi készpénzfelvétel és vásárlási kártyás vásárlási szokásai hogyan alakultak, akkor egy erős tendenciát láthatunk, hogy a belföldi készpénzfelvételek aránya folyamatosan csökken. Mondjuk a 2020-ra tekintünk, akkor mondjuk körülbelül minden második forint, amit kártyával használtunk, az magyar készpénzfelvétel volt. Ma már minden negyedik forint készpénzfelvétel, tehát gyakorlatilag fele olyan jelentős lett a belföldi készpénzfelvétel, mint korábban volt. Az igaz, hogy az első negyed évben idén megtört ez a csökkenő trend, és most inkább oldalazás, stagnálás látható, de azért ezzel nem mondanám azt, hogy újra a készpénz lenne a király.
4: Igen, tehát ez akkor viszonylag egyértelmű, hogyha hosszabb távú trendet nézünk, főleg, hogy említetted, hogy így szépen szorul vissza, és mindenki az új fizetési lehetőségeket használja.
5: Igen, egyértelmű. Azt azért hozzá kell tennem, hogy azért hatott az emberek készpénzfelvételi szokásaira az, hogy most hirtelen kétszer annyi pénzt tudnának ingyen felvenni. Egyrészt látható az, hogy összességében az első negyed évben jóval kevesebb alkalommal vettek föl készpénzt a magyarok, tehát olyan 17 millió darab nagyságrend, 17 millió szor vettünk föl készpénzt az első negyed évben. Ilyen alacsony ez a szám már ilyen az évtizedben nem volt, de szerintem amióta vannak statisztikák, nem volt ilyen alacsony a készpénzfelvételek száma. Az összeg az nagyjából stagnál, emelkedik egyébként, de ez is érthető, hiszen gondoljunk bele, hogy az infláció miatt, a növekedő bérek miatt azért többet kell költenünk, akár kártyával, akár készpénzben. Ezen kettő együttállás miatt viszont az egy kártyás készpénzfelvételre jutó összeg az már elérte a 105 ezer forintot, ami azért egy jelentős növekedés, tehát hogy kevesebb szer veszünk fel, akkor viszont jóval nagyobb összeget, és ez minden bizonnyal annak is köszönhető, hogy nagyobb összeg ingyenes.
6: Aha, most már nincs ez a 100 ezeres korlátozás, hogy annál többet nem ad ki az automata, most már 150-es sincsen, tehát bármekkorát föl lehet venni?
5: Azt a szabályt kérte vagy várja el a jogalkotó, hogy a jogszabály ingyenes készpénzfelvételt bármely magyarországi ATM egy tételben ki tudja adni.
6: Ja, akkor most kötelező volt ezzel párhuzamosan megemelni 300-ra ezek szerint, ugye? Akkor
5: így... Egy ATM felvétel legalább 300 ezer forintot ki kell tudni adni. Nyilván vannak olyan technikai esetek, hogy nincs annyi az ATM-ben, vagy valami hiba van, de a bank maga nem korlátozhatja ezt alacsonyabb szinten.
6: Aha, értem.
4: Ami érdekes ebben az egészben, azon túl, hogy változik meg az embereknek a fizetési szokása, és hogy szorul vissza így ezek szerint a KP-nak a szerepe, hogy ez átírhatja a bank bankok közötti versenyt abban a szempontból, ugye, hogy az ő kínálatukban hogy és mi szerepelt ezzel kapcsolatosan?
5: Kétségtelenül. Tehát, hogy ekkora összegű ingyenes kénzpénzfelvétel, amit a bankoknak egységesen biztosítaniuk kell, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a készpénzfelvételi díjakhoz kötődő verseny az érdemben lecsökkent a bankok között, vagy le fog csökkenni véleményem szerint. Nyilván lesznek még mindig olyan emberek, akik mondjuk 500-600 ezer forintot szeretnének készpénzben fölvenni, de ez azért az elenyésző kisebbség lesz, és a többség számára elég 300 ezer forint havonta készpénzfelvételben. Tehát jó eséllyel sokkal jobban számítani fog az, hogy mondjuk a számlavezetésnek mennyi a díja, hogy a bankkártyának mennyi az éves díja, hogy az értesítések mennyibe kerülnek, az átutalások mennyibe kerülnek. Ezek mind lényegesebbek lesznek, mondom ezt úgy, hogy a legdrágább tétel, ha valaki átlépni a jogszabályi határt, azért jellemzően a készpénzfelvétel, viszont egyre kevesebben fogják ezt átlépni.
6: Arról van adatunk, hogy a korábbi határt hányan lépik el? Tehát mondjuk 150-nél többet hányan vesznek föl? Mert hogy összességében a kivett összeg az alig nőtt, tehát a döntő többség az bőven alatta van még a 300-nak, de talán még a korábbi 150-nek is.
5: Nincsen arról pontos adatunk, hogy hányan lépték át eddig a 150 ezer forintos határt, vagy hogy most a 300 ezer forintos határt hányan lépik át. De az kétségtelen tény, hogy mint ez az átlag összeg, amire azt mondtam, hogy elég erősen jelentkezett, amelyet az egy készpénzfélvétel átlagos összege, ez még mindig csak 105 ezer forint, tehát 150 ezer forint alatt van még mindig. Tehát azért érdemben az átlag emberek többségének elegendő a 300 ezer forintos készpénzfelvételi limit bőven. Azt hozzátenném, akinek pedig nem elegendő, ő még mindig találhat olyan bankszámlát, akik kínálnak olyan lehetőségeket, plusz ingyenes készpénzfelvételi lehetőségeket, amelyekkel díjmentesen megoldható a plusz készpénzfelvétel. Az más dolog, hogy ez banki ajánlat, és általában valamilyen egyéb feltételekhez kötött, vagy magasabb számlavezetéshez, vagy mondjuk valamilyen egyéb feltétel teljesítés, gondolok itt mondjuk havi jóváírás vállalására.
6: Eddig, illetve a korábbi rendszerben, ha több pénzre volt szükséged, akkor sokan csinálták, hogy jó, hát a 150 a Magyar Bankból, plusz a maradék a Revolutról. Most a Revolut is kvázi magyar bank kezd lenni, illetve magyar szabályok vonatkoznak rá. Ebben most milyen változás van? Ők is, rájuk is vonatkozik ez a 300, illetve ők mit terveznek, hogy ezen felül akkor hogyan próbálják az ügyfeleket csábítani?
5: Eddig csak pozitívat tudok mondani ebből a szempontból a Revolut magyarországi ügyfelei számára. Rájuk is érvényes lesz a jogszabály ingyenes készpénzfelvétel, tehát lehet nyilatkozni, hogy a Revolutnál szeretném ezt kihasználni. Itt fontos kihangsúlyozni, nyilván akik már magyar fióktelephez csatlakoztak, itt fontos kihangsúlyozni, hogy ezzel elveszik a másik bankhoz kapott adott nyilatkozat, ha volt ilyen, tehát hogy ezt át kell gondolni, hogy hol szeretném használni, de a Revolutnál is lesz ilyen. A másik, hogy ugye eddig is voltak ingyenes készpénzfelvételek, például az alapstandard csomagjuknál ez 75 ezer forint volt, és meg is marad, az ingyenes készpénzfelvételi, jogszabály ingyenes készpénzfelvételen felül. Tehát így már mondjuk 375 ezer forintot is föl lehetne venni magáról a Revolutról.
6: Magasabb csomagban ugyanezt, tehát annyival több, annyival fölötte a 300 fixnek, amennyi eddig, ami amúgy a csomagothoz jár.
5: Igen, hogy a standardnél 75, a következő plusznál szintén 75, a prémiumnál 150, a metálnál 300, ultránál azt hiszem 750 ezer, tehát hogy igen, ezekre az eddigi lehetőségekre mind rárakódik a jogszabályi ingyenes készpénzfelvétel. Azt még nem tudom biztosan megmondani, hogy mi van, hogyha valaki különböző sorrendekben használja, tehát hogy most melyik fogy el előbb, a Revolut kerete vagy a jogszabályi, ezt nem tudom biztosan megmondani, de a Revolut kijelentette, rárakódik, sőt, most, hogy indul a magyar fióktelep, a Revolut bejelentette, hogy július-augusztusban minden ügyfelének, magyarországinak, és itt most független attól, hogy már csatlakozott a fióktelephez, a magyar fióktelephez, vagy még nem, biztosítja a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételt, jogszabályi nyilatkozat nélkül, tehát kvázi minden további egyéb intézkedés nélkül, tehát havonta két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot ingyen föl lehet venni bármely magyarországi ATM-ből Revolut ügyfélként, júliusban, augusztusban, akkor is, ha nem nyilatkozik az adott illető, és ez szintén független attól, hogy mennyi díjmentes lehetőség van, amúgy az adott csomaghoz.
6: Tehát akkor megtartottam a Magyar Banknál 300, Revolutnál az ajándék 300 plusz a Revolut csomagom?
5: Igen, de ez csak most átmenetileg. Két hónapig. Ha ez lejár, akkor utána eldöntheti az ember, hogy megtartja a mostani csomagjahoz a nyilatkozatot, vagy átkéri a Revoluthoz, erre is lesz lehetőség.
4: Oké, Jó, rendben, köszönjük szépen ezt a gyors áttekintését az adatoknak. Ugye a február 1-e óta megduplázott készpénzfelvételi limit kapcsán néztük meg azt, hogy élnek-e ezzel és mennyien. Köszönjük szépen, jó munkát neked!
5: Én köszönöm a lehetőséget, sziasztok!
4: Argyelán Józseffel beszélgettünk a bankmonitor.hu elemzési igazgatójával.
3: Belát nagyon és
0: húzzonnak a mat, a millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
7: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
7: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
11: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
12: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
13: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
14: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
15: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
16: A fővárosban a 62-es, a 62-a és a 69-es villamos, Rákospalota Mávtelep és a Nagy Lajos Király útja a Czobor utca között nem közlekedik járműhiba miatt. Pótlóbusz jár a Mexikói út és Rákospalota Mávtelep között. Lezárták a félútpályát a 19. kerületben a Vakbottyán utcában, a Simonyi Zsigmond utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 11. kerületben a Bocskai úton kifelé a Fadrusz utca előtt útszűkületre készüljenek, mert csatornát javítanak. Tart a felújítás az 5. kerületben a Balaton utcában, lezárták a Szemere utca és a Nagy Ignác utca közötti szakaszt. Lezárták a 6. kerületben a Rózsa utcát a Szondi utca után csatorna átépítés miatt. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
13: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
17: Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Több mint fél tucatnyi törvényről szavaztak a képviselők. 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Folytatódik a kánikula a következő napokban is. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. Több törvényjavaslatot is elfogadtak a mai ülésnapon, valamennyit vastapssal ünnepelték a tiszás képviselők. Az országgyűlés elfogadta a közmédia új szabályozását, a gyűlöletkeltő plakátok betiltását és az uniós pénzek hazahozatalához szükséges jogszabályokat is. A javaslat egyik legfontosabb pontja, hogy akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető az, aki vagyonnyilatkozatában vagyoni helyzetét valótlan adatok közlésével, tények elhallgatásával vagy más módon eltitkolja. A Fidesz mindenre nemmel szavazott. A közép-európai országok erősek és készen állnak arra, hogy közösen alakítsák jövőjüket, fogalmazott a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter az együttműködés fontosságát kiemelve emlékeztetett arra, hogy a térség Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. A magyar kormányfő ma Gödöllőn egyeztett cseh, lengyel és szlovák kollégájával. 43 millió forintra bírságolta a MOLT a jegybank, mint felügyeleti hatóság. Az olajcég rendkívüli tájékoztatási kötelezettség megsértése miatt kapta a büntetést, mivel legkésőbb február 12-éig nyilvánosan kommunikálnia kellett volna a befektetőknek a Barátság kőolajvezeték tartós leállásáról, illetve a jövőbeni olajimport pótlására megtett intézkedéseinek előkészítéséről, de ezt csak napokkal később tette meg. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar, a katasztrófavédők csak nem 400 esetben kaptak riasztást. Főleg kidőlt fákhoz, megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz a hétvégén a fővárosban, jelentette be Budapest rendőrfőkapitánya. Az akció péntek estétől vasárnap reggelig tart. A fővárosban szombaton tartják az idei Pride felvonulást, a BRFK akció célja közrend és közbiztonság fenntartása. 4%-kal több autót adtak el az Európai Unióban éves alapon 2026 első 5 hónapjában. Ez csaknem 4 millió 750 ezer járművet jelent. A friss adatok szerint január és május eleje között 950 ezer új villanyautó került forgalomba. Az EU teljes piacán 20% volt a részesedésük, szemben az egy évvel korábbi 15%-kal. A Tesla 77, a BYD csaknem 160%-os erősödést produkált.
17: Időjárás a Rádió Cafén.
18: Ma is sok lesz a napsütés, és már csak szórványosan fordulhat elő zápor, zivatar. Napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is folytatódik a kánikula, holnap már egészen minimális esélye van futózápornak. Legfeljebb az élénk északi szél hozhat némi felfrissülést. Kora reggelre 14 és 21 fok közé hűl a levegő, majd délután 30-35 fokot mérhetünk majd.
17: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
19: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
17: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power.

0: chão. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz hiteles ma egy vezető? Lehet-e valódi bizalmat építeni egy szervezetben transzparencia nélkül? Mit várnak ma a munkavállalók egy munkahelytől, és vajon mennyit változtak ezek az elvárások az elmúlt években, és egyáltalán mit jelent a megbecsülés a fizetésen túl? Ezekről a kérdésekről lesz szó a mai műsorban. Mai vendégem pedig a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője. Zsuzsa, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, Judit.
1: Terveink szerint a mai műsorban beszélgetünk vezetésről, bizalomról, vállalati kultúráról, valamint a munkavilágának változásairól, és, ami nagyon fontos, még női karrier utakról, de előtte induljunk azért azt gondolom a vezetés kérdéskörétől. A HR szerepe, egyáltalán a vezetői szerep, de talán még a munkáról alkotott képünk is rengeteget változott az elmúlt években, és te hát közel 25 éve már ott vagy a piacon, a munkaerőpiacon vezetőként. Mit jelent ma számodra vezetőnek lenni?
2: Továbbra is azt, amit 25 éven át jelentett, hogy éppen ott és akkor önazonosnak lenni. Hiszem azt, hogy attól tudtam megmaradni ezen a pályán azóta folyamatosan, mert mindig tudtam alkalmazkodni ahhoz, amit éppen a körülöttem lévő makrokörnyezet megkövetelt, de ugyanakkor nem egy szerephez igazítottam saját magamat, hanem mindig az a Kamarás Zsuzsa tudtam maradni, aki oda tud lépni az emberekhez, aki hisz abban, hogy ez az egész transzparencia és bizalom kérdése, ez nem egy HR fogalom, hanem gyakorlatilag ez személyesen mit jelent nekem, mit jelent a kollégáimnak.
1: Tehát egyrészt van egy állandóság, és van egyfajta változás is, amire reagálni kell. Mi az, ami egyébként szerinted az elmúlt 10-15 évben, vagy az előtt még nem volt annyira hangsúlyos, mint most?
2: Hát az első és legfontosabb üzenetem az a hierarchia. Hiszem azt, hogy 20-25 évvel ezelőtt a vállalatok, a vezetők általában a hierarchiában gondolkoztak, inkább feladatokat adtak ki, ezeket kontrollálták, ellenőriztek, ma pedig megérkeztünk oda, hála Istennek viszonylag gyorsan már, és elég régóta, hogy ők is egy a többiek közül, a vezető is egy a csapat tagjai közül, ezért velük együtt kell, hogy működjön, létezzen, velük együtt alkossa meg azokat a dolgokat, ami felé a csapat együtt akar menni. Tehát nem egy külön identitásként működik ma egy vezető, hanem a csapat részeként.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, mi lehet ma egy vezető legfontosabb feladata, de akkor az egyik fontos feladat az a csapatépítés?
2: Hát azt szoktam mondani, hogy az együttműködési készség megteremtése a csapaton belül szerintem ez mindent felülír ma. Tehát szakmailag jónak lenni az egy belépő, őszintén szólva ma már, mindenkitől elvárt. És ez persze az elmúlt időszakban is elvárt volt, de az, hogy ki az, aki a változó körülmények ellenére képes együttműködést generálni a csapatba, na szerintem az az igazi kihívás ma.
1: Sokat beszélünk ma a technológiai változásokról, a mesterséges intelligenciáról, egyébként még a felvétel előtt leültünk már akkor is az AI-ról, meg a változásokról beszélgettünk, illetve hát a generációs különbségek az, ami még sok beszéd témát ad. Egy ilyen környezetben mit jelent ma emberekért felelősség vállalni vezetőként?
2: Nagyon izgalmas, hogy egyszerre van jelen a techno-optimizmus, és egyszerre a techno-kritika az emberek életében, és hogy ebben a változó gondolkodás közegben tényleg megtaláljuk azt a módot, hogy ők hogyan találják meg azokat a kapaszkodókat, amiben a technológia nem félelmet vált ki, hanem szintén az együttműködésre ad lehetőséget számukra. Hiszem azt, hogy ezen az úton semmi más nem fog segíteni, csak a tanulás. Tehát, hogy együtt tanuljuk ezt a technológiát, és együtt beszéljük át a hibáit, a fejlődését, és aztán együtt alakítjuk közösen.
1: Egy több mint 500 fős szervezet élén vagy HR vezetőként, ugye egy biztosító társaságról beszélünk, ahol, hogyha most már behoztuk az AI-t, akkor egy pillanatig álljunk is meg itt, hogy ahol már ott van az AI, és HR vezetőként szerintem pont te vagy, aki legjobban érzékeli mind a félelmeket, mind a lehetőségeket. Mit látsz?
2: Azt látom, hogy beszélni valamiről nem egyenlő azzal, hogy kommunikálok valamiről, hanem hogyha az egészet értem, hogy mi történik körülöttem, ez a kulcsa. És pláne ebben a változó környezetben, ahol tényleg az identitásunk alakul át és változik, mint munkavállaló, mint vezető, mint munkatárs, ezzel minden nap szembesülünk, és szerintem, ha erre fókuszálunk, akkor tudjuk ezen a változáson a lehető legjobban átvinni a szervezetet.
1: Félnek egyébként egyébként tartanak a munkavállalók attól, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia sok munkahelyet elvesz a jövőben?
2: Ki kell mondani, hogy igen, én azt gondolom, hogy ez egy természetes emberi viselkedés és érzés, hiszen amióta ember létezik a Földön, a félelem az egyik ilyen tartós érzelmi szükségletünk is, mert ez egyben meg is véd minket gyakorlatilag, mert annál inkább figyelünk a körülöttünk lévő változásra, minél inkább ez az érzés is jelen van, de ugyanennyire vágyunk arra, hogyha értelmet adnak annak, hogy mi történik velem körülöttem, ebben hol lehet az én szerepem a jövőben, akkor találom meg ezeket a kapaszkodókat. A legnagyobb változást én nem abban látom, hogy elkezdjük használni a technológia előnyeit, mert erre mindenki nagyon lelkes. Így nem tudom, hogy belegondoltatok-e reggel, amikor a GPS-t használjátok, hogy valójában ez mondjuk az izraeli hadseregnek a fejlesztéséből jött át a mindennapi működésünkbe, és ma már mindenki A-ból B-be úgy megy el, hogy megkérdezi a GPS-t, hogy hogy kell elmenni. Ezekre nagyon lelkes tudunk lenni, de amikor az a kérdés, hogy vajon az én munkámat hogyan és milyen módon veszi át, nem pedig segít, támogat, na ott jönnek az igazi kérdések. És hiszem azt, hogy amikor realizálom, hogy nem egy folyamatot vált ki mondjuk a technológiai változás, hanem egy teljes mondjuk ügyfél életutat lefed, na akkor elgondolkodom, hogy hú, hát na ebben hol lesz az én szerepem a jövőben.
1: Igen, és hát erre vezetőként jó válaszokat kell adni. Mi az az üzenet, amit mindenképpen át szoktál adni?
2: Én azt, hogy az üzenet az meg a válasz, hogy azt mondom mindig, ami van. Ezt tudom, hogy ilyen triviálisnak tűnik, de hogyha megnézem, hogy hogyan haladtunk az evolúciónkba, ez a nem adtunk információt, majd kommunikáltunk, de nem adtunk hozzá értelmet, nem adtunk hozzá kontextust, és ma csak úgy lehet működni, hogy nem csak információt adok, hanem az egészet elhelyezem egy olyan térben, hogy ez mit fog jelenteni a jövőbeni működésedre személyesen és a vállalatnak egyaránt. És hogyha adunk egy ilyen értést, akkor tud a munkatársunk is megérkezni ebbe az utazásba. Ha velünk együtt fejlődik, mi is vele fejlődünk. Tehát nem gondolom azt, hogy a vezetők ne lennének olyan érzésekkel tele, mint a munkatársak egészen, pont ugyanazt élik meg a vezetők, és még ehhez hozzájön a felelősségvállalás a munkatársainkért. Tehát a végső üzenetem az, hogy mindig azt mondom, ami van.
1: Mi az, amit leginkább szeretsz a munkádban?
2: Hatással lenni a dolgok alakulására, amikor azt látom, hogy egy bizonytalan helyzetet képes vagyok biztossá tenni, ebben megtalálják az emberek a kapaszkodókat, tudnak egymásban partnerrel állni, és hogy mindezt együtt közösen tudjuk megcsinálni. Amikor nem elszenvedői valaminek a kollégáim, hanem ezzel együtt jönnek, és együtt találunk ki, és valósítunk meg dolgokat.
1: Igen, de hogyha még a vezetésnél tartunk, a vezetői magabiztosság az mikor jön el, vagy nálad mikor jött el? Mert nyilván az ember szép lassan nő bele bizonyos kabátokba.
2: Én azt gondolom, hogy akkor, amikor magamnak is megfogalmaztam azt, és talán pont nálad mondtam itt egyszer korábban egy interjúban, hogy ez a senkitől nem tartunk, semmitől nem félünk. Uh-huh. És ez igaz helyzetekre, igaz emberekre, hogy az egész elmúlt időszakomat erre építettem fel. Ez a gondolatiság az, ami meghatározta, és ha bármilyen bizonytalan helyzetben is voltam, vagyok, leszek, akkor ez vissza tudok kötni. Mert hogy tudom, hogy van mögöttem kellő tapasztalat, elő tudom hívni azokat a megvalósítási képességeket, hogy ott és akkor ezt hogyan oldottam meg, és minden helyzet csak egy pillanatkép, amit ott és akkor kell kezelned, nem fog állandósultan fennmaradni, és hogyha ebben hiszel és tudod, akkor meg is fogod oldani.
1: És hát rengeteg kihívással szembesültök ti vezetők is, meg hát eleve a szervezetek is rengeteg kihívással, változással találkoznak most, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekről mindenképpen érdemes még beszélnünk, egy rövid szünetet tartunk, majd innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unica biztosító HR vezetőjével, akivel hamarosan innen megyünk tovább.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unica biztosító HR vezetőjével, és hát a vezetői szemléletről beszéltünk, arról, hogy ez nem egyik napról a másikra alakul ki, de arra is kíváncsi vagyok, hogy hogyan jutottál el idáig. Te mindig is vezetőnek készültél, vagy HR vezetőnek?
2: Emlékeim szerint már az iskolában is mindig az voltam, aki a szócső volt az osztályban, vagy az egész évfolyamban, úgyhogy szerintem ez ilyen evolúciósan jött velem, hogy ott és akkor hogyan találom meg a vezetésnek a különböző lehetséges terepeit, és igen, azt gondolom, hogy szívesen vezetek, és talán jól is hiszem azt.
1: Sales területről érkeztél, igen, ha jól tudom, igen. Viszont a HR világába. Mit adott neked ez a tapasztalat, és mi volt a váltás oka?
2: Ugye én nem vagyok a klasszikus HR vezető abban az értelemben, ahogy mondtad is, Judit, hogy az értékesítésben dolgoztam 10 évnél is hosszabb időszakot. Itt nagyon nagy csapatokat kellett irányítani, sok esetben volt olyan, hogy 1500 munkavállaló tartozott hozzám. Én hiszem azt, hogy a nagy számok megtanítják az embernek, hogy hogyan kell nagy csapatokat, nagy szervezetet vezetni. Ez egy teljesen más megközelítést kíván, mint amikor az ember egy kis 20 fős csapatban mindenkivel tudja tartani a kapcsolatot. Ez a hogyan leszel a vezetőidnek a vezetője. Hiszen itt már nem direktben tudsz embereket irányítani, hanem azt, ahogyan te működsz, ahogyan te vezetsz, azt a többi vezető át tudja elvenni, vagy sem. Ezt a szélszben azt hiszem nagyon megtanultam. A nagy szervezetekben. Aztán jött egy ügyfélkapcsolati terület, ez 3 év volt, és ott az, hogy mit jelent az ügyfél. Tehát átülni a másik oldalra, és tényleg azt a mindenki elmondja, hogy az ügyfél a fontos, de ezt egy vezetőtársammal jól megvitattuk, hogy Zsuzsa, de hát mindenki ezt mondja magáról, és mondtam, hogy igen, de ki az, aki megcsinálta? Ez az igazi különbség a cégek között, hogy mindenki zászlójára tűzze, de nem mindenki csinálja meg. Én az ügyfelek hangja akarok lenni a jövőben is. Tehát, hogy az, ami az ügyfélnek jó, az jó lesz a vállalatnak is. Tehát, hogy egyszerre benne lenni a munkatárs nézőpontjában, benne lenni az ügyfél nézőpontjában, és a vállalat vezetése szempontjából, hogy egy vállalatot fenntarthatóan fel kell tartani, hiszen akkor lesz munkája a benne lévő munkatársaknak. Tehát, hogy ezeket a dimenziókat vezetőként megtanulni és összekapcsolni, ez szerintem hihetetlenül fontos és kihagyhatatlan.
1: De ha jól értem, nagyon fontos, hogy ezekbe a különböző székekbe az ember beleüljön, és akkor többféle nézőponttal ismerkedjen meg.
2: Így. Az első és legfontosabb ezekben a nézőpontokban, én szerintem nem lehet szétválasztani a munkatársat és az ügyfelet. Tehát ez a kiteszi elégedetté az ügyfelet. Először van elégedett munkatárs, vagy először van elégedett ügyfél. Tehát a kettő nem fér meg egymás nélkül. Úgyhogy én ezekbe a székekbe, meg cipőkbe így folyamatosan és egyszerre akarok benne lenni, mert így lehet a legjobb megoldásokat megtalálni.
1: És azt mondtad, hogy már az iskolában is vezetői szerepre törtél. Mikor érezted először azt, hogy a vezetés nem csak pozíció, hanem felelősség?
2: Mert már a suliban ugyanígy. Tehát amikor valaki eltörte a lábát egy kiránduláson, akkor rögtön tudtam, hogy meg kell oldanom, hogy ki fogja kihívni a mentőt, és így tovább. Tehát, hogy az ember a felelősségvállalás, amikor ez megjelenik benned, az az első és legfontosabb egy vezetőnél. Nem hárítani, nem csak akkor vagyok vezető, amikor a szép meg a jó dolgok történnek, hanem pont azért, hogy a megoldások, amikor a kihívások vannak, akkor is ott kell lenned.
1: Mi volt a legnehezebb szakmai időszakod?
2: Hát ez alatt az időszak alatt azért jó néhány válság végigkísérte ugye az életünket. Én azt hiszem, hogy talán a 2008 évvégi pénzügyi válság volt az első, ami úgy igazán vezetőként ugye nagy kérdéseket hozott az asztalra. Mondok egyet, ez a mindenkinek egyszerre csökkentsük a bérét azért, hogy megtartsuk az összes munkavállalót, vagy tartsuk meg a legjobbakat, de hozzájuk ne nyúljunk az ő javadalmazási részeikhez. Ez itt ugye a szociális érzék, a kiváló munkaerővel, mindenkit tartsunk-e bizonytalanságban, vagy nehezebb döntéseket kell meghozni. Itt szerintem hihetetlen sokat kellett tanulni, és nagyon sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetőként. Azóta pedig, ha figyeljük a változó világunkat, gyakorlatilag ezek a kihívások, krízisek már olyan tempóban jönnek felénk, hogy nem az van, hogy mondjuk 5 évente van valami nagyobb kihívás, krízis, hanem ezek nagyon gyors amplitúdóval érkeznek felénk, és hogy ezt megérezni, megtapasztalni, hogy aha, ez most megint az. Itt most megint egy olyan helyzet van, ahol meg kell fogni a kihívást.
1: Lehet, hogy ez épp egy COVID.
2: Ez így van.
1: Vagy egy energiaválság.
2: Így
1: vagy
2: van. És ezek mind ugye körülöttünk turbulálnak, és a gyakorisága ezeknek, ahogyan szembe jönnek velünk, mint magánember, mint pedig cégként, és ezeknek a megoldása. Őszinte leszek, én ilyenkor ilyen 3-as energiára tudok 3-szorosra kapcsolni, mert úgy érzem, hogy egyszerűen ki kell nyújtani a csápjaimat, hogy mindenhol tudjak segíteni, támogatni, befolyjak, mint a víz a résekbe, és megtaláljam a kihívásokat és a megoldásokat.
1: Én úgy képzelem el a ti munkátokat, HR vezetői munkát, hogy azért itt azt mondtad, hogy sok érzelmi kérdést kellett feldolgozni vezetékként egy-egy kritikus időszakban, de hogy nem lehet, még akkor is, hogyha az emberekért vagy az emberekkel foglalkozol, nem lehet mindig engedni.
2: Semmiképpen, én azért 2 lábbal a földön állok, azt hiszem, és ez jó, mert kiegészíti a 2 dolog egymást, tehát döntéseket kell hozni. A döntések meghozatala tapasztalatom szerint a legnehezebb általában. A magyar társadalom, nem tudom, tudta, de Judit, kb. 90%-ban nem vagyunk döntésképesek, minden felmérés ezt mutatja. Tehát, hogy szerintem ez tanulandó az egyének a vezetők szintjén, minden döntés jobb, mint amikor nincs döntés. Mert majd a hibákat kijavítjuk, meg tanulunk belőle, de a semmilyen döntés az nem is visz el sehová.
1: Kudarc. Volt olyan, ami így hosszú éveken át elkísért? Egy rossz döntés?
2: Hosszú éveken át nem. Én nem vagyok az a típus, aki ezeket hurcolja. Én igyekszem felismerni a hibáimat, meg nyilván adok is teret annak, hogy mások szembesítsenek ezzel, aztán próbálom kijavítani a lehető legjobb tudásom szerint, de alapvetően van egy önazonos személyiségem, aki működik egy olyan működési modellben, hogy lehet kritikát megfogalmazni, lehet dolgokat megkérdőjelezni, de amikor megállapodunk valamiben, akkor viszont azt egységesen képviseljük. Ezért gyorsan fel tudok állni ezekből a kudarcokból, nem hurcolom magammal. És ezért nagyon hálás vagyok a személyiségemnek ezért a részért, de ezt tudatosan építem is.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk. Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk tovább, hamarosan innen folytatjuk.
0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amron. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: A stúdióban vendégem továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unica biztosító HR vezetője, és hát beszélgettünk arról, hogy egy HR vezetőnek mennyire sok arcúnak kell lenni, egyszerre kell érzelmileg támogatni a kollégákat, de másrésztről pedig keménynek és határozottnak kell lenni, és hát beszéljünk szerintem bizalomról, kultúráról, jólétről, emberi kapcsolódásokról, illetve arról, hogy HR vezetőként te hogyan látod, mitől lesz ma vonzó egy munkahely?
2: Nagyon nagy megtapasztalás az, hogy mit okoz, ha nincs bizalom és transzparencia, és mi az, amikor viszont megvan. Tehát a különbséget azt leginkább úgy tudnám leírni, hogy ahol nincsen, ott nem meglepő módon elmennek az emberek. Magas a fluktuáció, nem tudod megtartani a jó embereidet, nem tudtok elég innovatívak, kreatívak lenni, lemaradtok a versenyben egyszerűen. Ha viszont megvan a szervezetben a bizalom, és szokták azt mondani, hogy a rendszerek, folyamatok, emberek háromszöge kell, hogy rendben legyen. Én hiszem azt, hogy a bizalom az csak emberek kapcsolódásán keresztül kialakítható. Tehát ezt nem a folyamatok vagy a rendszerek fogják megoldani, annak rendben kell lennie, de a bizalom az a kapcsolatokon keresztül épül. És a vezetőknek ezt a kapcsolatokon keresztül épülő bizalmat fenntartani, ez a legnagyobb feladatuk a mai változó környezetben.
1: Igen, hát az jutott eszembe, hogy ma már egy munkahelytől jóval többet várunk, mint mondjuk fizetést a hónap végén, mondjuk ki. Hogyan változtak a munkavállalói elvárások?
2: Nagyon jó a kérdésed, mert mindig mosolygok, amikor megjönnek az elkötelezettségi felmérés eredményei, akár a sajátunk, akár a szektor, akár a magyar társadalmi szintű felmérések, és még mindig azt kell mondjam, hogy alapvetően az első és a legfontosabb üzenet a munkavállalók részéről továbbra is mindig az, hogy a bérem rendben kell lennie. Tehát ez nem változott a sorrendben. De utána rögtön a második, harmadik helyen pedig jönnek azok a dolgok, amik az elmúlt 10 év alatt a legtöbbet változtak. Tehát ez a vezetői támogatás, a rugalmasság, és talán ez a kettő az, ami a legnagyobb fejlődésen is ment keresztül az elmúlt 10 évben.
1: És hát akkor még nem beszéltünk arról, hogy most értünk oda, hogy egyszerre 4 generáció van a munkaerőpiacon, és HR-es legyen a talpán, aki ezt tudja differenciáltan kezelni. Nagyok a különbségek?
2: Nagyon, nagyon nagyok a különbségek, de ugyanakkor behoznék még egy dimenziót, hogy ugye a munkatársak közötti generációs különbség, és hogy vajon annak az adott vállalatnak az ügyfelei átlagosan hány évesek. Mert szerintem ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hiszen szektorban egészen más lehet egy gyógyszergyártó cég ügyfelek átlagos életkora, vagy a biztosítási szektorban, és így tovább. Én azt tudom mondani, hogy nálunk ez úgy néz ki, hogy az ügyfeleink átlagos életkora megegyezik a munkatársak átlagos életkorával, ami bizonyos szempontból jó, mert könnyen tudják értelmezni az igényeket, de ha visszamegyek csak a munkatársakhoz, akkor viszont a generációk hihetetlen sokat tanulnak egymástól. És ez mindenkit arra késztet, meg arra inspirál, hogy megértse a másikat, és együtt jobban tudjanak dolgozni. Szerintem ez kihívás is egyszerre, meg óriási lehetőség.
1: És hogyan állnak, ugye beszéltél a bizalomról, meg hogy transzparensen kell bizalmat építeni, de hogy a különböző generációk hogyan állnak ehhez a kérdéshez, mit várnak, vagy mit jelent számukra a bizalom?
2: Még az 50 pluszos korosztálynak hiszem azt, hogy a bizalom az azt jelenti, hogy megbízható munkahelyen van, stabilitást kapok ettől a cégtől. És ezt természetesen szimbolizálja a vezetőm. Az új generációk ezzel nem elégszenek meg, hála Istennek, azt gondolom, hogy ők fejlődni akarnak, fel akarnak nézni a vezetőjükre, tanulni akarnak tőle, együtt akarnak vele gondolkodni, látni akarják, hogy amikor hibázik, akkor hogyan reagál. Tehát valójában a bizalom nem elsősorban abból épül, hogy én hogyan támogatom a munkatársaimat, ez egy nagyon fontos, általában erre nagyon magas értékeléseket adnak nálunk a kollégáink, de ha azt kérdezném meg, hogy egyébként a vezetőt hogy működik akkor, amikor hibázik, na ez az igazi fejlődési lehetőség. Ott és ahol ezt a vállalat és a vezető felvállalja, tud korrigálni, az nagyon nagy bizalomépítő lehetőség számára.
1: De hogyan csinálod? Mert nyilván mindannyian hibázunk, de hogyan reagálsz?
2: Én egyszerűen azt mondom, hogy bocsánat, hibáztam, és hogy igyekszem máskor máshogy tenni veled, vagy velünk éppen, amiben benne. Nekem nem esik nehezemre elnézést kérni, és ez jó, mert tudom, hogy nagyon sok kollégámnak ez nagyon nehezen megy, mert azt gondolják, hogy

0: Nagyon izgalmas, mert a mostani HR csapatomban egy úr, és a többi mindenki hölgy, így örököltem a csapatot gyakorlatilag.
1: Három éve volt.
0: Három éve, igen. Cégnél. Az előző csapatom viszont majdnem, hogy pont a fordítottja volt, hogy a közvetlen kollégáim szinte mind férfiak voltak, és az velük dolgozó kollégák meg jellemzően hölgyek, úgyhogy azt gondolom, hogy mindkettőre volt már megtapasztalásom. Nagyon-nagyon szeretnék törekedni arra, hogy diverzebb legyen a csapat összetétele, nagyon sok hasznosság van benne, innen is szurkolok Norbinak, az egyetlen fiúnak a csapatunkban, hogy továbbra is ilyen lelkesen jöjjön velünk ezen az úton, szerintem hihetetlen mennyit tanulunk tőle és ő tőlünk, úgyhogy jó csapat vagyunk.
1: És mondtad, hogy ami így megfogott, hogy a fiatalok együtt akarnak gondolkodni, ez a HR csapaton belül is érződik?
0: Nagyon, tehát a dialógusra, a párbeszédre soha nem volt ekkora igény, mint most. Tehát vezetőként sokkal-sokkal több időt kell ebbe belerakni, hogy megértsd, hogy megmutasd, hogy meghallgasd, hogy teret adj ennek. Az időmnek szerintem a 70-80%-át ez adja ki, és azokat a feladatokat, amit meg effektíve el kell végeznem, vagy levelekre válaszolni kell, az ezen túl van.
1: Ugye nagyon sokat hallottunk az utóbbi években a munkavállalói élményről, hogy ez már szinte mindent felülír. Egyrészt te ezt hogyan látod, és az Unikánál mit jelent ez?
0: Nagyon érdekes, mert így szeretnénk így standardizálni ezt az élményt, adást, nekem ez a tapasztalatom, így HR igazgatókkal, vagy HR-esekkel beszélgetve, és számomra a legnagyobb tanulás, hogy ezt nem lehet. Tehát, hogy kitalálhatom én, hogy milyen népszerű elemeket hozok be, legyen ez egy egészséget támogató biztosítás, és így tovább. A fiatal call centerben dolgozó kolléga azt mondja nekem, hogy Zsuzsa, nekem erre nincs szükségem, én még nem vagyok beteg, nem kell orvoshoz mennem. De az 50 év pluszos pedig nagyon hálás érte, hogy a vállalat. Tehát, hogy figyelembe kell vennünk az egyéni szükségleteket, szükséges, hogy ezt mérjük, megkérdezzük, és aztán arra reagáljunk, amire valóban igény van, de ezt nem lehet így egy ilyen standardban ráhúzni minden munkavállalóra. Minél inkább érzik azt, hogy egyéni szinten tudod őt megközelíteni, ezért olyan izgalmas kérdés a home office lehetősége és jelentősége is, mert mindenkinek ez mást jelent, mást ad. És ha ezekre vannak válaszaid, egyéni szintre adott válaszaid, akkor találsz hozzájuk élményt és csatornát.
1: Ha már behoztad a home office-t, egy gyors kérdés ezzel kapcsolatban, te inkább mellette vagy ellene? Vagy?
0: Én egyértelműen mellette vagyok. Én azt hiszem, hogy az időt nem lehet visszafelé tekerni.
1: Megtanultuk egy ajtót.
0: Igen, megtanultuk munka jellegét tekintve, hogy szinte minden munkát, ami nem a fizikális jelenlétet igényli, el lehet végezni otthonról, tényleg, de nem tudunk soha olyan hatékonyak és olyan innovatívak lenni, ha mindig csak egyedül vagyunk, hanem ha csapatban dolgozunk, akkor tudunk igazán fejlődni, tehát a kettőnek együtt kell mennie. Úgyhogy én támogatom, de ugyanakkor építem azt, hogy együtt akarjunk lenni, ezért is van nálunk együtt szerda.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, utána Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével beszélgetünk tovább. Maradjatok velünk továbbra is.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője, akivel a szünet előtt ott hagytuk abba, hogy nem lehet már ezt a kérdést, mint hogy home office-ban dolgoznak a kollégák, visszatekerni vagy eltüntetni a földszínéről, mert hogy egy igény kialakult, ami szintén a munkavállalói élmény hez kapcsolódik, és te azt mondtad, hogy inkább mellette, mint ellene vagy, de mégis nagyon sok vezető inkább visszaterelni a dolgozókat a munkahelyekre. Miért?
2: Ez ugye az iskolák harca, és vezetők dilemmáinak harca is. Egyrészt nyilván a vezető akkor érzi, vannak olyan vezetők, akik úgy érzik magukat biztonságban, hogyha a munkatársaik körülöttük vannak, úgy
1: látja,
2: érzik,
1: hogy
2: a munka
1: tudja,
2: el van
1: csinál.
2: Végezve. Igen, van, aki azért, mert szeret együtt lenni a többiekkel. Tehát, hogy itt nagyon érdekes, hogy általában a vezető egyéni preferenciája szokta meghatározni egy vállalatnak az irányelveit, szerintem teljesen helytelenül. Éppen ezért vagyok büszke arra, hogy nálunk erről nyílt vitát lehet folytatni, tehát vezetői álláspontokat pro és kontra be lehet ezzel kapcsolatba tenni, és nyilván voltunk mi is ott, hogy 5 napból 5-öt vissza kell jönni, vagy legyen 2 nap, 3 nap, hetente 1 nap. Én hiszem, hogy megtaláltuk azt a jó egyensúlyt, amiben együtt is vagyunk, együtt is tudunk működni, de az egyéni preferenciák is érvényesülni tudnak. Nálunk ez a minimum 2 napot kell bent lenni hetente, de ez nem azt jelenti, hogy a vezető nem dönthet úgy, hogy most szeretném, ha minden nap bejönnél, mert éppen egy olyan fázisban vagyunk, a munka jellege megkívánja. És ez az, ami egy nagy változást igényel a munkatárstól is, meg a vezetőtől is, mert a munkatárs hajlandó úgy érezni, hogy neki már minden is jár. A vezető meg szinte, hogy behívhatom még. Tehát, hogy itt viszont kell itt kell a tiszta, transzparens, egyértelmű kommunikáció a munkavállaló és a munkáltató között.
1: Egyébként mi a tapasztalatod, a munkavállaló meghálálja a bizalmat, ezt a fajta bizalmat és nyitottságot?
2: Amikor azt kérdezzük tőlük, hogy a javadalmazási szempontok közül mi az egyik legfontosabb, akkor ez a második helyen van. Rögtön a fizetés után. És ezen mindig emlékeztetni is kell őket, hogy az a vállalat vagyunk, aki ezt biztosítja számodra.
1: Tehát, hogy ez egy érték?
2: Ez egy érték, és ha szeretnénk ezt fenntartani, akkor kölcsönösen jól kell együttműködnünk ahhoz, hogy ezt az értéket meg tudjuk tartani.
1: Ha már beszéltünk a bizalomról, és beszéltünk az átláthatóság kérdéséről, akkor most egy nagyon konkrét másik területen is ez előtérbe került, ez pedig a bértranszparencia kérdése. Mit jelent pontosan ez a kifejezés?
2: Ugye ez egy Európai Uniós direktíva, ami alapvetően arra fókuszál, hogy férfiak és nők bérezése között ugyanabban a pozícióban ne legyen különbség. Viszonylag sokat lehet arról olvasni, hogy Európában, Magyarországon ez mit jelent. Ugye ez a KSH adatok alapján lévő információ, amit most így megosztok, ezt lehet olvasni mindenhol, ez a 11-17% és 20% közötti bérkülönbség. Szoktuk úgy olvasni, hogy a nők 1 hónapot ingyen dolgoznak, de ez sokkal több a bértranszparencia valójában, amit én gondolok erről. És amit alapvetően gondolok, hogy ez a törvény által kikényszerített direktíva most, amit az Európai Uniós országoknak ugye idén június 7-től be kell vezetnie. A legtöbb cég, aki legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, ők már ezzel nagyon régóta foglalkoznak. Legalább 1 éve az előkészítő fázisban, hogy amikor odaérnek, akkor készen álljanak a kihívásokra. Én szeretem ezt a vállalatot, ahol vagyok, mert nem a direktíva kényszerítette ki ezt a változást, hanem több mint 3 éve így működünk. Régóta van az, és mindenki tudja, hogy ismert az a egyenlő munkáért egyenlő bér. Na hát ennek 2 dimenziója van, az egyenlő munka, az azt jelenti, hogy mindannyian ugyanolyan minőségben látjuk el a munkánkat, ugyanabban a munkakörben, bizonyán. Mert ezt hajlamosak vagyunk úgy értelmezni munkavállalóként, hogy egymás mellett ülünk, ugyanaz a munkakörünk, ezért szerintünk fillérre ugyanaz a bér illet meg minket. Szerintem most jött el az igazság pillanata mindkét témakörben. Az egyik az, hogy én nagyon támogatom, és nagyon hiszek abba, hogy az elején nehéz lesz, amikor a bérekről nyíltan és egyértelműen kell kommunikálni, de nagyon szépen a piacot is, a cégeket beállítja egy olyan működési modellre, ahol a munkáltató és a munkavállaló gyakorlatilag tényleg egy olyan megállapodást köt, amiben mindketten értik, hogy mire szerződtek, ezt transzparensen teszik, és utána így is működnek. És hát versenyhelyzetet teremt majd értelemszerűen a cégek között is.
1: Meg a vállalaton belül
2: meg
1: is.
2: A vállalaton belül is, így van. Tehát, hogy ami egy nagyon nagy újdonság, hogy ugye ez minden munkakörre ki fog terjedni. Tehát minden egyes munkakörben meg kell nézni azt, hogy abban a bérsávban, akik dolgoznak, hol helyezkednek el, és ezt a bérsávot kell leszűkíteni, és gyakorlatilag rendbe tenni azoknak a cégeknek, ahol ezzel még van teendő.
1: És ugye azt mondod, hogy bérsáv, és egy pár szót írtam fel magamnak, ez a te mit teszel bele kérdése, hogy ez az, amit a HRS fel fog tenni a munkavállalónak, és a bérsáv von belül ez alapján dől el, hogy ki hol helyezkedik.
2: Ugye ez a bérsávban lévő mozgástér, ez nagyon kicsi lesz.
1: Igen.
2: Plusz-minusz 5%-ról beszélünk. Tehát itt nagy kérdés lesz, hogy a kiváló teljesítményt, az átlagost és az átlagon aluli teljesítményt hogy tudod majd megkülönböztetni. Ugye van a munkáért adott bér, és van a teljesítményért adott esetlegesen egyéb juttatások. Ezek nyilván felértékelődnek majd a jövőben, de ha ugyanannyi bért fogok fizetni adott munkakörben, akkor ugyanazt a minőséget is szeretném kapni érte értelemszerűen a munkáltatónak. Ez az elsősorban az igénye ilyen szempontból, a munkavállalónak pedig az, hogy ne legyenek kilengések abban, hogy azért, mert valaki férfi vagy nő, idős vagy fiatal, és el tudja végezni a munkát ugyanabban a minőségben, akkor ne legyen különbség a bérezésünk között. Ez a vezetőktől egy nagyon-nagyon nagy felkészülést igényel. Ez nem egy HR projekt lesz, és nem is egy egyszeri bevezetett valami, hanem ez innentől kezdve a toborzásban, a kiválasztásban, a karrier előlépésben, tehát mindenhol jelen lesz a bértranszparencia az életünk.
1: Most HR-es szemmel könnyebb vagy nehezebb lesz így a munkátok?
2: Én azt mondom, hogy könnyebb lesz. Az elején lesznek nehézségek, de én ennek több előnyét látom, mint hátrányát. Többet kell kommunikálni majd a munkavállalókkal és a vezetőkkel egyaránt, de ez viszel majd a valódi transzparencia felé.
1: És ugye arról beszéltünk, hogy egy kikényszerített direktíva előtt áll nagyon sok cég, ti viszont az Unikánál 3 éve ezt a munkát elkezdtétek. Hol tartotok?
2: Gyakorlatilag mi befejeztük, és így működünk.
1: Tehát már
2: nem mondom, hogy nincsenek. Igen, vannak finom hangolást igénylő dolgok nálunk is értelemszerűen, de egy olyan nemzetközi nagyvállalat részeként vagyunk Magyarországon, ahol az összes leányvállalattal szemben ez egy elvárás már több mint 3 éve. Mi ezt ugyanúgy jelentjük, riportolunk róla. A munkavállalókkal nem osztottuk meg ilyen mélyen ezeket az információkat, miközben ez valójában egy megkülönböztető többlet jelen pillanatban másokkal szemben, hogy mi egy ilyen vállalat vagyunk.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy a munkavállalóitok tudták ezt, vagy ők most szembesültek ezzel, hogy más cégeknél ez a munka elindul?
2: Mindenki olvas, hall most erről, és érdeklődve várja, hogy ez gyakorlatilag mit fog hozni. Leginkább azt gondolom, hogy a munkavállaló azt várja, hogy hol kiírnak majd egy álláshirdetést, akkor abban vajon milyen összeg szerepel. Kell-e majd kommunikálni erről például egy álláshirdetésben. Azt össze tudom hasonlítani az én jelenlegi béremmel. Ez az az izgalmi faktor, ami most jelenleg leginkább foglalkoztatja a munkavállalókat.
1: És
2: nagyon-nagyon nagy kérdést, hogy hogyan fogja Magyarország majd ezt implementálni. Ugye egyelőre várjuk a döntéshozóktól a magyar implementációs lépések sorozatát. Lássuk meg, erre most még nincs A vagy B válaszom.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Jövünk vissza a zene után.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A kopasz őrnek kész a kávéja. Kész a kávé!
2: Minden kopasz úrnak kész a kávéja!
3: Minden kopasz úrnak kész a kávéja!
4: Vasárnap este 22 órától.
0: Minisztárszki és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
5: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban helyszínelnek a 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út felé a Fehérholló utcánál. Lassú az előrejutása a Lehel utcában, kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként, az Árpád hídon Budára, a Váci úton kifelé a Vizafogó utcától a Megyeri útig, valamint az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Körvas útsori felüljárótól. Erős a forgalom a Rákóczi úton, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északi irányban, valamint az Irinyi József utca Petőfi híd útvonalon. A Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli útnál lezárták az egyenesen haladó külső sávot, mert javítják a gázvezetéket. A Tököli út után a Bátor István parknál a gyalogos átkelőt szintén lezárták. A Róbert Károly körúton a Kacsó-Pongrác úti felüljáró felé a Váci út előtt lezárták az egyenesen haladó külső sávot egy rövid szakaszon karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Dráva utcában, a Váci út előtt, mert javítják a csatornát. Szűcs Magdolna, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Zajlik a V4 csúcs találkozó. Elszíneződött a színvapatak. Koponyát gyűjtött egy beteghordó. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem tűntek el a visegrádi országok közös érdekei, ma is nagyrészt ugyanazok a kérdések foglalkoztatják őket, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter délután a Gödöllői királyi kastélyban találkozik a szlovák, a cseh és a lengyel kormányfővel. Jelezte, a megbeszélésen szó lesz egyebek mellett a régió energiaellátásának biztonságáról, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztéséről, az egyetemi, kutatási és innovációs együttműködés erősítéséről, valamint a politikai bizalom visszaépítéséről. narancssárga lett a színvapatak. Tócentai József, a várospolgármestere a helyszínen tájékozódott. A katasztrófavédelem közlése szerint zajlik az ügy felderítése, a szakemberek több helyen is mintát vettek. Egyelőre nem ismert az elszíneződés oka, eredete, ezeket jelenleg is vizsgálják, eredmény holnap várható. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádióknak Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
10: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni.
9: A budapestiek véleményét kérik több közlekedési újításról. A BKK azt írta, társadalmi egyeztetésen vehetnek részt a fővárosiak. A társaság a Kerepesi út megújítása, a Pacsirta mező utcai és a Budafoki úti villamosfejlesztés, a Rákos út fejlesztése, valamint a gyalogos és akadálymentességi stratégia okán várja a lakosság álláspontját. Furcsa hobbija volt a beteghordónak, emberi testrészeket gyűjtött, és harmadik kerületi otthonában tárolta azokat a 30 éves budapesti férfi. Munkahelyén egy fővárosi kórházban szerzett koponyát, csontokat és egy komplett alsó lábszárat is. Mindezzel el is dicsekedett családtagjainak, barátainak. Kiderült, nem csak az intézményből vitt haza ezt-azt, hanem szlovák és magyar temetőkből is ásott ki holttesteket, hogy maradványokhoz jusson. A bíróság elrendelte az elkövető bűnügyi felügyeletét. Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést. Vendégem továbbra is Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és hát a bértranszparencia nagyon izgalmas kérdésköréről beszélgetünk, mert ez egy kérdéskör, ezt nem lehet, ha jól értem, A vagy B megoldásra szűkíteni. Egy kikényszerített uniós direktíváról beszélünk nagy cégek esetében június 7, ugye, hogy összefoglaljam gyorsan, hogy eddig miről esett szó, viszont ti az Unikánál már 3 évnyi tapasztalattal rendelkeztek ebben a témakörben, és hogy a bértranszparencia mögött egy nagyon érdekes kérdés húzódik meg, hogy mit érzünk igazságosnak egy munkahelyen. Mitől lehet igazságos egy bérrendszer? Te ezt hogyan látod?
2: Én még egy makró ajtót kinyitnék ezzel kapcsolatban, hogy mert minden munkavállaló annak a cégnek a bérsávjára fókuszál, ahol ő dolgozik, na de hogyan alakulnak ki ezek a bérsávok? Ez nagyon izgalmas. Ugye a nagy cégek beadják az adataikat egy olyan cégnek, aki ezt feldolgozza, és ezért megkapjuk minden egyes munkakörre kiterjedően, hogy mi a piaci átlag. Tehát az, hogy egy adott munkakörben mennyit keresünk, azt értelemszerűen a piac fogja irányítani, annak a mozgása. Lehet egy olyan munkakör, amit ma jobban fizetünk, mint 5 évvel ezelőtt fizettük, és lehet, hogy 2 év múlva kevesebbet fizetünk ugyanarra a munkakörre. Míg nekünk munkavállalóként az az elvárásunk, hogy ugye ez évről évre szépen fejlődjön, alakuljon, lekövesse az inflációt, és
1: tehát
2: így tovább. Miközben a munkakörök beértékelése nem ilyen statikus, nem egy dolog, nem a mi munkavállalói elvárásaink befolyásolják önmagába, hanem hogy a piac mennyit fizet azért a munkakörért. Ez eleve a versenynek az alapja. Ezek után minden munkakört beértékelünk, és ezeket a munkaköröket utána megvizsgáljuk, hogy hányan dolgoznak ezekben a munkakörökben, és így alakulnak ki a bérek a nap végén.
1: Létezik egyébként tökéletes bérezési rendszer, vagy létezhet?
2: Nem. Nem létezhet tökéletes bérezési rendszert, mert mindig lehetnek benne kivételek, lehet, hogy egy cégnek egy űrhajósra van szüksége csupán csak, és nem 12-re, tehát hogy mindig lesznek olyan munkakörök, amik az átlagtól eltérnek, vagy kilógnak a rendszerből, de én hiszem azt, hogy az a rendszer, ami 90%-ban szolgál minket, és a munkavállalók értik, transzparens információt ad, az egy jó rendszer.
1: Több bizalmat vagy több konfliktust okozhat ez a fajta átláthatóság, a bértranszparencia
2: kérdése? Először konfliktust, aztán bizalmat. Tehát, hogy mindaz, amiről beszélünk, abban tudjuk megtalálni a bizalmat utána. De nem elég egy számot közölni, és ezt nagyon ki akarom hangsúlyozni. Tehát az, hogy elmondok egy számot, hogy mennyi az a bérsáv, azzal még nem mondtam semmit, hanem az egészet érthetővé kell tennem, hogy ez a bérsáv, ez hogyan alakult ki, ez hogy viszonyul a vállalat egészében a többi munkakörhöz, hogy viszonyul a piachoz, tehát minél többet kommunikálunk a munkavállalókkal erről, számukra ez A. igény, B. innentől kezdve jogi lehetőségük van arra, hogy ezzel éljenek, a vállalatoknak megkötelezettségük arra, hogy ezt tegyék. Ez több feladat, a vállalat vezetése számára, minden vezető számára, a HR számára, de ha megtaláljuk ebben majd a megfelelő rutint, mert ennek lesz egy éves ismétlődő ciklikussága, ami általában a béremelés időszakához fog kapcsolódni, akkor a munkavállaló is megtanulja az ebben lévő mozgást.
1: De ha jól értem, akkor egy állandó finom hangolásra lesz majd szükségetek nektek is, miközben már 3 éve gyakoroljátok.
2: Így van, hiszen újabb és újabb munkakörök jönnek létre. Pont azért, mert a technológia annyira gyorsan fejlődik, ezért olyan munkakörök is lesznek, amik ma még nincsenek, és azokat ki kell alakítani, és meg kell találnia a teljes rendszerben a helyét annak a munkakörnek.
1: Mik voltak akkor az elmúlt időszakban a legnagyobb félreértések, amikkel találkoztatok?
2: A munkaköröknek van egy elnevezése, amikor azt mondjuk, hogy szakértő, akkor ugye, hát én ugyanazt csinálom. Vagy amikor azt mondom, hogy igazgató, vezető. És itt kötnék vissza oda, hogy nem innen közelít a bértranszparencia, hanem ugyanabban a munkakörben lévő kollégáknak a bérezését kell összehasonlítani.
1: Tehát egyik vagy másik társaságnál egy igazgató feladatkörében más tartozhat.
2: Igen, tehát nem a gazdasági területen dolgozó szakértő és a HR szakértő bérének kell a bérsávban együtt mozognia, hanem a HR szakértők bérét kell összehasonlítani egy buborékban, és a gazdasági szakértők, gazdasági területen dolgozó szakértők, például kontrollerek bérét csak a kontrollerekhez, de csak a gazdasági területen lévő kontrollerek.
1: Ha jól értem, voltak ilyen jellegű beszélgetéseitek, akár a toborzás során, akár a későbbiekben a munkavállalóitokkal?
2: A munkavállalókkal még olyan típusú beszélgetések nem voltak, amikor mindenkivel egyesével leülünk, és ezen végigvisszük. Arról már igen, hogy egyébként ez a munkaerő piacon lévő bérsávokhoz ők egyébként hol helyezkednek el. Ez volt az első induló beszélgetési téma, hogy az ő bére az a középértéken van, fölötte, alatta, és most ugye egy szinttel mélyebbre megyünk, hogy az Unikán belül az ő bérezése az adott munkakörben hol helyezkedik el.
1: De ha jól értem, akkor a titoborzási folyamatotok már nem fog változni a direktíva hatására, hiszen ennek a munkának a nagy részét már elvégeztétek.
2: Hiszen ha van bent egy meglévő bérsávom, és érkezik egy új kolléga ugyanabba a munkakörbe, és őt nagyon eltérően veszem fel a meglévőktől, akkor szétesik a bérsávom értelemszerűen.
1: Egyébként éreztétek ennek az előnyeit, versenyelőnyét, akár a szegmensen belül, hogy ti már ebben előrébb jártok a versenytársaitoknál?
2: Mindenképpen egy előny, hiszen ennek a kialakítása, ez egy óriási munka. Tehát, hogy ez a HR részéről egy tényleg masszívan egy éves munkát jelent, főleg ott, ahol több száz vagy több ezer munkavállaló dolgozik. Ez egy nagyon nagy előkészület, amikor minden egyes munkakört egyesével megvizsgálni. Lehet, hogy egy cégnél 200-300 típusú különböző munkakör létezik, és ezt mind-mind meg kell vizsgálni egyesével.
1: Ennek a munkának te voltál a motorja? Mert ugye azt mondod, hogy 3 éve vagy a cégnél, igen, és arról beszélünk, hogy 3 éve működik ez a rendszer nálatok.
2: Hát ezt így megfogtam, és rendbe tettük, igen. Mind a mellett, hogy az anyacég is ezt várta tőlünk, de büszke vagyok rá, amit így a csapattal közösen elértünk ebben a 3 évben.
1: Hány fővel dolgozol egyébként közvetlenül együtt? Mert ugye beszéltünk arról, hogy a szervezet 500 plusz, de mekkora a HR csapatod?
2: A HR csapatban nagyságrendileg 10-12 fő dolgozik most.
1: És akkor ez le tudja fedni ezt a munkát?
2: Ez egy rendkívül ütőképes, nagyon jó szakmai csapat, és azt gondolom, hogy igen.
1: Folytassuk innen, zenélünk egy kicsit, beszélgetünk tovább Kamarás Zsuzsannával, az Unika biztosító HR vezetőjével. Izgalmas kérdések jönnek még elő, mert hogy beszélünk a női szerepekről, vezetői feladatokról, egyáltalán a HR vezetőről, magáról, hogy milyen kihívásokkal kell nap mint nap szembenézni, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még mindig Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője a vendégem, és hát sok mindenről beszéltünk, arról, hogy egy nagyon komoly fába vágtad a fejszédet 3 évvel ezelőtt, a bértranszparencia kérdése került szóba, ami most már egy must have, amivel rengeteget kell foglalkozni, de arról nem beszéltünk, hogy miközben a HR szakma a munkavállalók jólétével foglalkozik, vezetőket támogat, konfliktusokat kezel, transzparens vállalatot épít, közben a HR vezetők maguk hogyan működnek a mindennapokban. Te HR vezetőként mennyire figyelsz arra, hogy egy egészséges működésed legyen? És egyáltalán lehetséges ez?
2: Azt mondtuk, hogy őszintén a hibákkal kapcsolatban is vannak szélsőségeim, de azért 80%-ban szerintem kiegyensúlyozottan tudom ezt kézben tartani. Ami ezzel kapcsolatban kiemelten fontos, és itt sok mindent felsoroltál, Judit, hogy a HR mit tesz és csinál.
1: És lehet, hogy ki is hagytam.
2: Igen, és én egyet szeretnék ide behozni, hogy szerintem ma a HR akkor tud fennmaradni, és elengedhetetlenül szükséges a HR, ha stratégiai partner tud lenni az üzlet mellett, mert enélkül adminisztratív munkakörré
1: silányul,
2: és az nem lehet a jövő HR-e semmilyen módon.
1: Miközben az adatok nagyon fontosak, és rengeteg mindent értékelnetek kell, ahogy egy korábbi mondatodban benne is volt, de akkor ez nem lehet kizárólag az adatok birodalma.
2: Nem, hiszen az adatból információt gyártunk, abból meg jó döntéseket hozunk, tehát hogy ez az adatalapú modern HR, ez egy elvárás mindenkivel szembe, de ettől még nem leszel stratégiai partner. Stratégiai partner akkor lesz a HR, hogyha döntésekre van hatása. És a döntésekre úgy lesz hatásunk, hogyha meg tudjuk mutatni, hogy mik azok a döntési szempontok, ami alapján a legjobbat tudja egy vállalat dönteni a stratégiáját illetően. Én csak ilyen HR-t tudok elképzelni, és ilyenbe is vagyok komfortos, ebben működöm jól, ezt szeretem, és ezt képviselem.
1: És ez mennyire 0-24-es készenlét vagy jelenlét?
2: Most már megtanultam, hogy hogyan ne legyen 0-24-es, de hosszú idő volt, még ide eljutottam.
1: Mert hogy itt a munkavállaló jólétről beszélünk, igen, és nem, igen, a HR vezető jólétéről.
2: Igen. De a saját jólétemért is azért tettem az elmúlt évtizedben. Egyrészt itt és most tényleg szeretném megköszönni a saját HR business partneremnek, hogy engem támogat, és hogy mennyire fontos, szoktuk azt kérdezni, hogy ki a HR-es HR-ese.
1: Ezt a kérdéskört feszegettem,
2: és ezt nagyon, igen, szépen felépítettem, tettük nálunk a csapaton belül, hogy személy szerint, mint ahogy vannak HR business partnerek, akik funkciókat, vezetőket támogatnak, nekem is van egy HR business partnerem, akivel minden héten rendszeresen ránézünk a dolgokra, ha kell szembesít, ha kell felhívja valamire a figyelmemet, vagy azt mondja, Zsuzsa, most menj el 3 nap szabadságra minimum. Ezt is szoktam mondani, úgyhogy én nagyon hálás vagyok érte.
1: Megfogadod?
2: Meg, és tudatosan tudom azt, hogy az energiáimat mind fizikálisan, mind mentálisan, ha egyben tartom, akkor nagyon nagy energiával tudok dolgozni, és a többieket is tudom ehhez csatlakoztatni. Ha pedig kifárasztom magamat feleslegesen, akkor nyilván ez nem visz előre.
1: Mi kellett ahhoz, hogy idáig eljuss?
2: Kellett az, hogy néha nagyon kifáradtam, és ezt felismerjem, és a saját utcáimba többször beleléptem ebbe a folyóba, de ma már megtanultam, hogy ezt tudatosan kell kezelni.
1: Hány órát dolgozol egy nap ma már?
2: Nagyon érdekes ez a egy nap. És hogy valahogy ez az egy nap,
1: héten?
2: Igen,
1: nem
2: hogy
1: tudom,
2: így
1: hogy
2: nem válik ugye így szét, uh-huh, az egy nap, hanem tehát ez a jelenlétben, fejben, hogy legalább legyen 2-2,5 órám este, amikor nem ezen gondolkodom, azt szerintem nagyon fontos, de hogyha este eszembe jut egy jó ötlet vagy gondolat, akkor simán előkapom a gépemet. És hogy ettől nincs lelkiismeret furdalásom, ettől én jól vagyok, de hogy felismerjem azokat a jeleket, amikor viszont be kell csuknom a laptopomat. És ez ott volt egy fontos döntés, hogy egyáltalán nem viszek ma már be se telefont, se laptopot a hálószobámba.
1: Ez egy nagyon jó megoldás. Miből töltekezel?
2: Fú, nekem rengeteg minden van, én annyi mindent csinálok. Egyrészt van egy családi borászatunk, én abban ott nagyon izgalmas szereplő vagyok, úgyhogy ez engem így teljesen kiemel a hétköznapi munkámból ilyen szempontból.
1: Mit csinálsz ott? Vagy mi mindenbe folysz bele, fogalmazunk
2: hát, ahogy mondtam is, egy családi borászat, igen. És hát ha egy jó értékesítő van, akinek gondolom magamat, akkor ez az értékesítés az, amiben én segítem ezt a családi borászatot.
1: Hiszen a szélzből.
2: Igen, hiszen a szélzből jövök. Is. Alapvetően egy lokálpatrióta embernek tartom magam, a helyi közösségben nagyon sok szervezetben benne vagyok, egy 8000 fős településen élek, úgyhogy ott tényleg azt gondolom, hogy visszaosztok abból, amit megtanultam az elmúlt időszakban. Nagyon szeretek gyalogolni, felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy mindannyian gyalogoljunk. Ha semmi más nem csinálunk, legalább gyalogoljon mindenki, és az szinte majdnem mindenre elég is lesz. Fejben kikapcsolsz, fizikálisan újra töltöd magadat, úgyhogy nem unatkozom.
1: Említetted, hogy visszaadsz a környezetednek, a társadalomnak. Mikor jut el idáig az ember, vagy mi az, ami ezt lehetővé teszi?
2: Hát meg szokta kérdezni a fiam tőlem, hogy anya, honnan van neked ehhez erőd? És erre az szokott lenni a válaszom, hogy ez nem elvesz, hanem ad számomra. Én így működöm. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez az idők során csak egyre felerősödött, de hogy valahogy mindig is így volt velem. Tehát, hogy az a típusú ember vagyok, aki így tud, meg akar is adni.
1: És ez mennyire változott egyébként? Nyilván más egy kisgyerekes időszak, más, amikor már a gyermekek felnőnek, vagy felnőttek. Te ezt így hogyan követted végig, ezt a változást?
2: Itt is köszönetet. Sok embernek tartozom köszönettel.
1: Hát, hogy megvolt a munka-magánélet?
2: Munka-magánélet, a férjemnek mindenféleképpen, aki ebben támogatott. Nagyon köszönöm annak a coachnak, akitől rengeteget tanultam, és azóta is hiszem, vallom, hogy jobb vezetők, jobb világ, és hogy ez így mindenhol is igaz, mindegy, hogy a multinacionális környezetben, vagy a saját kis lokális környezetünkben. Én azért sokat teszek, hogy jó vezetők legyenek körülöttem.
1: Egyszer kaptam egy interjú alanyomtól egy követ, amire az volt ráírva, hogy anya boldog, mindenki boldog. Ezt úgy tudom elképzelni, hogy ez akkor egy szervezetben is igaz, hogyha a vezető kiegyensúlyozott jól van a feladat körében, akkor az kihat a szervezet egészére?
2: Mindenképpen. Tehát, hogy a vezetőket külön fókuszt kell, hogy igényeljen, hiszen annyi ember mindennapi létére vannak hatással, és itt az én definíciómat behoznám, hogy számomra az a vezető, aki ha egy vagy két kollégáért felel, az vezető. Tehát nem az igazgató a vezető, a menedzser a vezető, a csoportvezető a vezető, hanem akire embereket bíztunk, azt mi úgy definiáljuk, hogy vezető. És ehhez képest támogatjuk, fejlesztjük, és várunk el tőle dolgokat.
1: Tehát ha jól értem, akkor ez egyfajta vezetői hitvallás is nálad?
2: Mindenféleképpen. Tehát ha rád bíztak egy munkatársat is, akkor te azért felelősséggel tartozol. Ez azt jelenti, hogy vezetőként funkcionálsz, támogatod, fejleszted, segíted, együtt dolgozol vele, jobb vezetők, jobb világ.
1: Folytassuk innen, egy kis zene után megyünk tovább Kamarás Zsuzsannával, az Unika Biztosító HR vezetőjével beszélgetünk, jövünk vissza a zene után.

0: Ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
4: Qualitons. Yuri Gagarin. Kamkama. Reed Packer. Dali Borovugranje. És még sokan mások. Az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
5: Vendégem a stúdióban továbbra is Kamara Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és hát ott hagytuk abba, hogy az már vezető, akire legalább egy kollégát rábíznak, és felelősséggel tartozik iránta, viszont itt bejön a képbe a női vezető, akiről meg eddig nem beszéltünk, ami a bértranszparencia kapcsán is kérdés egyébként. Női vezetőként te egy milyen kihívásokkal találkoztál? Megélted ezt?
6: Számos kihívással értelemszerűen van egy ilyen vicces példám erre, hogy szoktam mondani, hogy az urak a kártyajátékban is egymást akarják legyőzni, én meg a játékot akarom megnyerni. Tehát, hogy az együttműködés is szerintem férfiak és nők között, ez jól példázza, hogy hogyan lehet jól működni együtt, vagy mire kell odafigyelni a másikkal való közös munka során. Rengeteget fejlődtem abban, hogy nőként mit ne csináljak, és mit csináljak. Hogyne. Egy nagyon kemény vitám volt két férfi vezető kollégámmal, és egészen odáig fajult, hogy így erősebben kommunikált. Hangosan kommunikált velem az egyik, talán még kicsit káromkodott is, becsúszott, és akkor én ilyen nagyon érzelmesen mondtam, emlékszem, hogy te velem így nem beszélsz. Nőként meg pláne nem beszélsz. És akkor ő így hirtelen megállt, és mondta, hogy Zsuzsa, De hát én itt most nem egy nővel vitatkoztam, hanem én egy vezetővel vitatkoztam. És én ebből annyira sokat tanultam, hogy ott és akkor tényleg ő vezetőként úgy vitázott velem, vagy úgy fogalmazott meg véleményt, mint a már... Igen, igen. És akkor eldöntöttem, hogy soha többet ilyet nem fogok mondani, tenni. Nem azt, hogy esetlegesen nem hívom fel dolgokra az ott lévők figyelmét, de hogy ebből nem egy ilyen érzelmi kérdést csinálok. És hogy ez egy teljesen a gondolkodásomat sikerült ezen egyet csavarni, hogy nem innen közelítek. Nagyon sokat dolgozom férfi vezetők között, sokszor én egyedüli nőként vagyok ott a teremben. Ezért különösen fontos az, hogy én hogyan működöm ezekben a helyzetekben, hogy jól tudjak működni, hogy pariban tudjak lenni gondolkodásban, partnerségben mindenki mással, és hogy a hangomat ott tudjam hagyni.
5: Igen, azon gondolkodtam, hogy nyilván ez az érzés, ami benned van, ez sztereotípiákból, megszokásokból, megélésekből is adódhat, hogy esetleg szakma elején mennyivel többet kellett tenni az asztalra. Te egyébként, hogyha ezt így visszanézel, melyiket érzékeled ebből leginkább?
6: Többet kellett tenni az asztalra.
5: Tehát, hogy ez igaz.
6: Igen, igen. Mindamellett, ha megkérdeznéd, hogy én hiszek-e a kvótákban, hogy úgy kell ezt erősíteni, én alapvetően abban hiszek, hogy ha a női vezető képes önazonos lenni, és megtalálni először a saját hangját, ez nagyon fontos, de ez is természetesen tapasztalatokon keresztül megy. Én alapvetően a hitelességben hiszek, és akkor a bértranszparenciára is visszakötök, hogyha munkakörbe helyezünk be valakit, onnantól kezdve az alkalmas embert választottad, és teljesen mindegy, hogy férfit vagy nőt választottál a munkakörre, mert biztosítottad a kereteket, az azonos bér, egyenlő munkáért, egyenlő bér elvét letetted az asztalra, de hogy ott és akkor mondjuk egy meetingen te hogyan állod meg a helyed, azt nem a rendszerek fogják megoldani.
5: Mégis ott vannak a nők, akik közül nagyon sokan nagyon nehezen beszélnek a saját értékükről, vagy a saját bérezésükről.
6: Ezt meg tudom erősíteni, az urak simán kérnek olyan béremeléseket, amikor jönnek egy interjúra, még egy hölgy nagyon szerényen szokta általában elmondani 10-ből 7-szer, hogy hát legalább annyit szeretnék, mint az előző munkahelyemen.
5: Miért ilyen nehéz ez nekünk, nőknek? Akkor
6: a megnyilvánulás az a nagyon nehéz, és ezt a gátat kell áttörni, és úgy, hogy ez ne egy ilyen, átmenjen egy ilyen követelőző kommunikációba, hanem saját értékeimről, saját határaimról tudjak nyíltan és őszintén és egyértelműen beszélni. Szerintem ezt tanítani kell az iskolában. Fiúknak, lányoknak egyaránt, de a lányoknak ez nehezebben megy az elején.
5: És egyébként beszéltünk ma már generációs kérdésekről, különbségekről. Jobban tudják ezt a fiatalabbak?
6: Nincs akkora különbség most, én azt látom, akikkel én beszélgetek, de azért még van teendő. Szerintem a hölgyeknek kell a támogatás ebben, ugyanakkor büszkén nézem a Forbes 50-es listáját, ha csak erre gondolok, hogy női vezetők, hogy egyre több helyen

0: vezetnek, míg a nők elképzelnek egy profilt, amihez igazodniuk kell, de nem kell. Tehát, hogy a saját hangjukat kell megtalálni, és azon keresztül kell vezetni.
1: Most ami még eszembe jutott, hogy ugye arról beszélünk, hogy ki kell állni saját magunkért, és hogy a nőknek sokszor ez nehéz, vagy ki kell állni egymásért, és talán ez egyel könnyebb. Tapasztalsz ilyet, amikor a nők kiállnak egymásért, vagy összefognak?
0: Egyre inkább tapasztalom ezt a közös összefogást, és hogy megteremtik ennek a kereteit. Számos olyan csoporthoz kezdeményezés lesz, lehet kapcsolódni, sőt, itt megemlíthetném a Hungarian Business Leaders Forumot, akik hihetetlenül sokat tesznek ezért. Büszkén vagyok ott is coachként, minden évadban jelentkezem, hogy másokat támogassak, és szerintem erre szükség van, ezek nagyon szemléletformálóak, és valódi támogatást adnak és biztosítanak. Ehhez viszont szerintem a hölgyek nagyon könnyen csatlakoznak, és szeretnek is ezekhez a kezdeményezésekhez csatlakozni.
1: Beszéltünk általánosságban arról, hogy hogyan állunk ki magunkért, meg beszéltünk a bértranszparencia kérdéséről is, és ez többnyire ugye a nők segítségéről vagy emeléséről szól. Lehetnek-e vesztesei az urak ezeknek a kezdeményezéseknek? Akár kvóta, akár bértranszparencia.
0: Semmiképpen nem
1: és
0: vesztesei.
1: Fontos kimondani.
0: Semmiképpen nem, hiszen ez nem jelent változást az ő bérének tekintetében. A transzparencia mindenkinek jó, a közös keretek mindenkinek megadják a mozgásteret.
1: Talán nem, a kvóta esetében
0: a
1: lehet
0: kvóta, a kvóta
1: probléma.
0: Lehet az egyetlen ilyen dolog. Ott lesz, ha lesz kvóta, én fogom támogatni, mind a mellett, hogy nem a kvótában önmagában hiszek, viszont az is biztos, hogy tapasztalatot csak tapasztalat alapján lehet megszerezni, és ha minél több hölgy vezetővel tudnak az urak is együtt dolgozni, és megtapasztalják ennek a pozitív áldásos hatásait, akkor szerintem ez előre viszi a társadalmat, de én
1: tehát szemléletet
0: látom,
1: kell formálni,
0: igen,
1: azt mondod?
0: Igen, azt mondom, de én azt látom, hogy ez formálódik. Tehát, hogy az urak egyáltalán nem utasítják ma már el, én ezt tapasztalom, nem utasítják el a női vezetőket.
1: Folytassuk innen egy kis zene, után még egy negyed órai Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője lesz a vendégem, akivel a zene után folytatjuk.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal.
1: Még egy negyed óráig vendégem itt a stúdióban Kamarás Zsuzsanna, az Unika Biztosító HR vezetője, és nagyon sokat beszélgettünk ma vezetésről, vezetői felelősségről, illetve arról, hogy hogyan lehetne ezt jól vagy még jobban csinálni. És az jutott eszembe, hogy a vezetők esetében legtöbbször a sikereket látjuk. A háttérben azonban ugyanúgy ott vannak a kétségek, a nehéz döntések, bár ezt említetted, illetve azok a helyzetek, amelyekből a legtöbbet tanulhatunk. De hogyan változott számodra a siker fogalma az elmúlt 20 évben?
2: Az énből a mi. Nagyon egyszerűen. Amikor az ember a pályája elején van, akkor arra fókuszál, hogy én mit és hogyan tudok sikeresen tenni, hogyan leszek sikeresebb. Aztán nagyon gyorsan felismeri, hogy ez csak a mi együttben elképzelhető, és ha ez gyorsan megvan, akkor szerintem ez a kulcsa. Ma már nem tud egy vezető egyéni sikereket elérni a csapata nélkül, már nagyon régen nem tud.
1: Egyébként van olyan döntésed, amit ma másképp hoznál meg, mint korábban?
2: Mindenképpen, hiszen a tapasztalat az sokkal több, meg szélesebb, meg mélyebb, amivel rendelkezem, de akkor kellettek azok a hibák, hogy ide el tudjak jutni. Mindenképpen. De azért büszke vagyok arra, amin keresztül mentem, a döntéseimért vállalom pozitív, negatívért is a felelősséget, és ez a kulcs, hogy egész vezetői pályám során a felelősséget én mindig mertem és tudom vállalni.
1: Milyen szakmai kihívások foglalkoztatnak most leginkább? Ugye beszéltünk a bértranszparencia kérdéséről, az átláthatóságról, a munkavállalói élményről, de hát sok minden van még itt a tarsolyodban, gondolom.
2: Hogy hát a legizgalmasabb és legégetőbb kérdés az, mint mindenhol most az AI. Ugye mi ebben szintén elég előre haladottak vagyunk, mert gyakorlatilag egy teljes ügyfélfolyamatot kiváltottunk AI-jal, és benne vagyunk abban, hogy ez mit jelent kulturálisan a vállalatunknak. Hogy leszünk tényleg egyszerű, digitális és együttműködő vállalat, amiben majd elérjük, hogy 2028-ra a leginnovatívabb biztosító társasággá válni, és hogy ebben mi a HR-nek a szerepe, és hogyan tudjuk a szervezetet, az egyéneket, a munkatársakat ebben támogatni. Ez most a legnagyobb kihívásom, és az, hogy eljuttassam azt az üzenetet, hogy ez nem az Unika kihívása, még csak nem is a biztosítási szektor kihívása. Ez egy olyan társadalmi szintű párbeszédet igénylő kihívás, amiben én nagyon várom, hogy kezdjük el a párbeszédet. Sok ember sok gondolatából lehet oda eljutni, hogy ebből egy klassz társadalmi szintű előnyt kovácsolunk mindenkinek, és hogy ez megerősít minket.
1: Milyen szinten építitek be a működésetekbe a mesterséges intelligenciát?
2: Ahogy említettem is, mi azt tettük és csináltuk kevesebb, mint egy év alatt. Ami számomra is egészen elképesztő, hogy a technológia 8-10 hónap alatt mire képes, hogy nem egy kicsi, apró rész folyamatot váltottunk ki AI-jal, hanem egy teljes ügyfél életútban azt, hogy mondjuk egy csőtörésem van, akkor ezt hogyan intézem a biztosítóval, ennek a teljes folyamatát el lehetett oda juttatni, hogy gyakorlatilag az AI néhány helyzetben már döntést is hozhat. Egyetlen egy dolog nem fog megváltozni, hogy a felelősség mindig az embernél marad.
1: Tehát akkor azért nem kell félni attól, hogy a technológia teljes mértékben kiváltja az emberi munkaerőt, még akkor is, hogyha bizonyos munkakörök átalakulnak és felelősségi körök megváltoznak?
2: Lehetnek olyan munkakörök, azt gondolom, amiket teljesen kiválthat, de ott is a felelősségvállalás ugyanúgy jelen marad a jövőben is, azt pedig csak ember teheti. Ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, hiszen a játékteret az AI-nak mi állítjuk be. Tehát az a potméter, hogy ő hol tevékenykedhet a háttérben, azt az ember állítja be, az ember tapasztalja meg, az ember hoz erről felelős döntést, és ezért a felelősségen van a hangsúly. Ezért is a definícióban, hogy mi a döntések definíciója jövőben, vagy mi a felelősségvállalás, ez lehet, hogy ketté fog válni.
1: Igen, mert az, hogy mondjuk van egy cégnek egy chatbotja, az már gyakorlatilag egy hétköznapi bevett gyakorlat.
2: Ugye ezt egy eszközként használjuk, de amikor egy egészen hosszú folyamatot képesek vagyunk kiváltani AI AI segítségével, az meg egy teljesen más megtapasztalás ügyfél és munkavállalói oldalról, hogy erről hogyan lehet egy vállalatban beszélni, hogyan lehet ezzel kapcsolatban tanulni, fejlődni együtt közösen a munkatársakkal. Szerintem ez az igazi kihívás most és személy szerint nekem
1: is. Mielőtt leültünk és csak úgy beszélgettünk, szintén az AI kapcsán volt egy nagyon izgalmas mondatod, ami így szöget ütött a fejembe, hogy az átlagos munkavállaló hogyan lehet kiváló vagy kiemelkedő?
2: Igen, én azt gondolom, hogy az AI az átlagos teljesítményt tudja kiválóvá tenni. Mert a kiváló az most is kiváló, tehát hogy őt abszolút a sztár az mindig sztár marad, de hogy az átlagos munkavállalót átlag felettivé tudja tenni az AI, az egy óriási társadalmi előnyé tud válni a jövőben. Ez egy lehetőség.
1: Van-e olyan szakmai cél vagy terv, amelyet mindenképpen szeretnél megvalósítani, tekintve azt, hogy 20 éve már HR vezetői székben ülsz?
2: Ugye a jelenlegi munkaköröm nagyon érdekes, mert itt a HR részéről beszélünk, de egyébként ez a people és brand így együtt, amit nagyon ritkán kapcsolnak össze a HR-rel, úgyhogy a marketing és a brand rész is egyben van, úgyhogy nekem a lábomnak a másik felével kapcsolatban vannak izgalmas tanulnivalói, amit nagyon élvezek most. A HR-ben pedig azt, hogy szeretném, hogyha ki tudnék lépni a saját szektoromból, és megtalálnám azokat a lehetőségeket, ahol társadalmi szinten tudok erről párbeszédet folytatni, és befolyásolni azt, hogy a jövőben az AI-jal kapcsolatos változásokat hogyan fogjuk lekövetni itt Magyarországon.
1: Milyen változásokat jósolsz, vagy jósoltok szakemberként a szervezetek, vállalatok számára?
2: Ha ma megkérdezném, hogy az ismerettségi körödbe, Judit, hány embernek van mondjuk elektromos autója? Én szerintem sokkal többnek, mint amennyit gondoltál 2 évvel ezelőtt, hogy lesz, vagy van. Igen. És ugye megtanuljuk, az elektromos autó jó példa arra, hogy egy teljesen más szokásrendszert kell felvenned, amikor elektromos autóval közlekedsz. Máshogy kell odafigyelned arra, hogy mikor és hol töltöd, egészen mást kíván meg tőled. Én azt mondom, hogy 2-3 éven belül nagyon nagy változások jönnek, és elsőnek lenni az mindig egy ilyen nagyon forradalmi dolog, de ezt a többiek is nagyon gyorsan meg fogják tanulni. Tehát 5 éven belül én nagyon nagy változásokat gondolok ezzel kapcsolatban, hogy hogyan dolgozik együtt az AI és a humán emberi erőforrás a jövőben.
1: És hogyha már az elektromos autót említetted, ott ugye máshogy is kell vezetni, tehát amiben a pillanatban elveszed a gázról, úgymond, a gázpedálról a lábadat hirtelen, ugye lassul, az autó vezetőként le lehet venni a lábadat erről a bizonyos gázpedálról, és akkor most a cégvezetői, HR vezetői szerepkörre fókuszáljunk.
2: Nekem az a saját tanulásom magamról, hogy a HR ne legyen egyenlő velem, hanem arra törekszem, hogy azok a kollégák, akikkel együtt dolgozom, hogy ők folyamatosan egyre nagyobb felelősséget merjenek és akarjanak vállalni, és egyre többet úgy is, hogy nélkülem. És ma már ez az, amivel meg tudom én sokszorozni gyakorlatilag azt a hatásomat, mert volt időszak, mikor elhittem, hogy mindenhol nekem kell ott lenni. És ebben még most is hajlandó vagyok belelépni ebbe a folyóba, de tudatosan törekszem arra, hogy a többieken keresztül.
1: Zsuzsa, köszönöm a mai beszélgetést. Én azt gondolom, hogy akkor legyen ez a végkicsengése, vagy a végszava a mai beszélgetésünknek, és
2: köszönöm.
1: Folytassuk majd innen. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm, Judit.
1: Kamarás Zsuzsanna, az Unika biztosító HR vezetője volt ma a vendégem.

0: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Legközelebb egy hét múlva, kedden délután 4-től 6-ig. Hallgass vissza a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Elnézést! Elnézést!
2: Nem bírsz bemenni.
1: MZKT!
2: Tessék!
1: MZKT!
2: Ja. Angolul létszik!
3: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
3: Angolul létszik.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
3: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely Schiller. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Döntött az országgyűlés az üzemanyagárakról, fizetős lesz az építési törmelék leadása. Szökésben a Zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. kivezetik a védett üzemanyagárakat, az erről szóló törvényt elfogadta az országgyűlés. A jogszabály ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy rendkívüli piaci helyzetben a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét hatósági árat vezessen be. A parlament emellett szigorította a közterületi plakátolás szabályait. A hagyományos óriás plakátokról ezentúl az önkormányzatok dönthetnek. A nagyobb hirdetéseket, valamint a kampányidőszakon kívüli és a gyűlöletkeltő politikai reklámokat pedig betiltják. Elfogadták a közmédia átalakításáról szóló törvényt is. Júliustól fizetős lesz az építési-bontási hulladék leadása a hulladékudvarokban. A MOHU tájékoztatása szerint a lakosságnak bruttó 36 forintot kell fizetnie kilogrammonként a törmelék átvételéért. A szolgáltatás továbbra is csak magánszemélyek számára lesz elérhető, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolják, hogy az ingyenes rendszerrel több gazdálkodó szervezet is visszajött, ami veszélyeztette a szolgáltatás fenntarthatóságát. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
5: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
7: Körözést adtak ki a zalai Áj Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera.
8: Rádió Café 98, sziasztok! Ha mindjárt kezdődik az autórádió, ami viszont a rendszeres hallgatóinak nyomban feltűnhet, az a hiányzóknak a száma, amely egész pontosan a mai napon egy Bunkóczi Laci személyében, aki a mai napon igazoltan van távol, úgyhogy kénytelenek vagy.

0: ilyenek, úgyhogy...
1: Fú, de menő vagy, Robi,
0: hát
1: igazából nekem a megtiszteltetés.
0: Cica bajom nem volt, szeretlek én is, köszönöm szépen. Cica bajom nem volt vele ősszel és télen, úgyhogy tökéletesen fűtött, zárt, stb. Viszont ott valami ilyen rossz koreográfia alapján szerelhették, mert rendszeresen az oldal és hátsó illesztésnél ez a vászon az elvált, és ez egy ilyen rendszeres probléma volt, úgyhogy anyagi okoknál fogom megváltani a történetől, de
1: remélem, jól jöttél ki belőle.
0: Nem.
1: Mert ez közepesen értéktartó dolgok egyébként. Aha, egy hármas golf kamrió.
0: Akkor én rossz üzlet ember vagyok, és nem sikerült ezt. Kár, hogy nem ismertelek akkor.
1: Nos, hát itt a kabriós kitekintés után, ha valamiről nem lesz szó a mai adásban, akkor ez, itt elvágtuk ezt a kabriós dolgot, bármennyire is élvezetes volt, bármikor szívesen beszélnék veled erről.
0: Igen, ha kollégád nem jön jövő héten, akkor a lakóautóról domáljunk.
1: Szélesebbre tapossuk a lakóautót, meg a nyári autózás lehetőségeit. Viszont a mai autórádióban Várhegyi Ferenccel, ahogy már említettük, a Eurosport szakkommentátorával fogunk beszélgetni a Le Mans világáról. Mert hogy ugye most volt nem olyan rég, azt hiszem szombatra vagy vasárnaphoz képest lesz 2 hete, hogy lezajlott ez a verseny, ezért is hívjuk. Úgyhogy átbeszéljük vele a kulisszatitkokat, milyen egy ilyen endurance versenyt a helyszínen megélni, mennyire vesz ki ez kommentátorként, az egy 24 órán át tartó talponállás és beszélés az elég extrém sport lehet. Úgyhogy hamarosan jövünk, addig is maradjatok velünk, most picit zenélünk.
0: Igen, a Portugal The Man Feel It Still című számát, ez egy alaszkai zenekar, én mostanában figyeltem
1: alaszkai?
0: Fel.
1: Alaszkai?
0: Igen, és nagyon bírom őket.
1: Izgatottan várom, hegyezem a füleimet.

0: Rádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt az Autorádió, a Rádió Café közlekedési műsora, és ahogy már a felvezetőben volt róla szó, a Le Mans-i 24 órás verseny a mai témánk, és ehhez ugye kellően illusztris vendéget tudtunk intézni. A hangja már hát sokaknak valószínűleg telefonon keresztül is ismerősen fog csengeni, aki legalább egyszer már életében a Eurosportra kapcsolt, úgyhogy Robival hamarosan

0: be is kapcsolja. Itt van a vonalban Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora. Hello Feri, üdvözlünk a műsorban.
1: Hello, hello. Hát mindjárt száfolnom kell téged, mert éppen most akarok megfulladni, úgyhogy nem tudom, hogy ki ismer most fel, de...
0: Én felismertelek.
2: Én is.
1: Akkor jó.
2: Nem vett el a vócséból semmit.
1: Inkább azt mondom, hogy beszélj, aztán én mindjárt összeszedem magam még egy perc, és utána már rendben leszünk.
0: Jó, figyelj, lehet torkot köszörülni egészen nyugodtan, ahogy ezt most meg is tetted. Úgy volt, hogy személyesen jössz, de telefonon álltál rendelkezésünkre, amiért nagyon hálásak vagyunk. Nyilván személyesen sokkal jobban átjönne a karakteres hangod, és biztos, hogy ennél többen is felismernének. Viszont kezdjük onnan, hogy ha már a hangodról van szó, hogy aki téged hallgat, az sokszor nem csak a versenyt nézi, hanem egy ilyen történetet, storyline-t is kap mellé, hogy mikor alakult ki az benned, hogy a sportközvetítés legyen az Le Mans, bicikliverseny, bármi, ez nem pusztán egy esemény leírás és közvetítés, hanem van egy dramaturgiája, történetmesélése, és ez hogy volt nálad?
1: Hát ez alig, hanem így ösztönösen alakult ki, tehát ebben nem volt tudatosság. De az biztos, hogy a történeteket, a sztorikat, és főleg az emberi történeteket, azokat mindig is szerettem, meg szeretem most is. És lehet, hogy most szentségtörés lesz, amit mondok, főleg egy ilyen jellegű műsorban, de engem mindig az emberi történetek jobban érdekeltek, és érdekelnek most is az automotorsportban, mint az, hogy most éppen milyen dűzni, milyen csavar, milyen nem tudom én micsoda. Mert persze, ezek nagyon fontos dolgok, de hát végül is ezekkel a járművekkel emberek mennek. És pont az, hogy ezeket a szörnyeket hogy tudják kezelni az emberek, milyen drámákat élnek át, milyen erőfeszítéseket tesznek, ez engem jobban érdekel, mint az, hogy ott a mérnök éppen mit varázsol a háttérben.
0: Ez valószínűleg ezzel szélesebb réteget is tudsz megszólítani ezzel az aspektussal, nem? Mint hogyha nagyon mélyen belemennél a technikai részletekbe.
1: Elképzelhető, ugyanakkor meg az is, hogy elképzelhető, hogy akik meg ezt várják, azoknál ez hiányként jelentkezik, viszont általában úgy dolgozunk, hogy mindig hívunk szakértőket egy Le Mans 24 órásra, így aztán aki végignézi velünk ezeket a műsorokat, azért kap versenyzőtől is hozzáadott értéket, sportszakmai szempontból, esetleg műszaki oldalról, tehát igyekszünk azt megcsinálni, hogy mindenből legyen, de ami mondom konkrétan engem illet, én mindig az embert helyezem előtérbe.
0: Most csak így magamból kiindulva, amikor most a Robi bekapcsolja nekem a piros fényeket, az on-air jelző mikrofont, van egy, nem csinálom olyan régóta, mint te nyilván, meg nem is vagyok annyira profi, mint te, de hogy még van bennem egy ilyen kis druk mindig adás előtt, neked így több mint 25 éve vagy a Eurosport meghatározó hangja, még van valamiféle gyomrodban lévő kis feszültség bármilyen verseny előtt, vagy van olyan esemény, amit közvetítesz, ami ezt elő tudja hozni belőled?
1: Hát hogy ne lenne, persze. Hát nyilván vannak olyanok, amelyek inkább már rutinszerűen mennek, de most mit tudom, hogy jön egy olimpia például. Tehát azért az csak négy évente van. Uh-huh. Akkor találkozol esetleg megint azzal a sportággal, amit négy évvel korábban láttál utoljára. Tehát, hogy ezekre azért másképp kell készülni, és nyilván egy drukkal jár. Ez úgy néz ki, hogyha valamit folyamatosan csinálsz, mint mondjuk egy autós egy autós endurance VB-t, akkor persze, hogy amikor elkezdődik egy adott esztendő, akkor úgy van benned egy ilyen, hát nevezzük vizsgadruknak, hogy na, akkor most megint vizsgálod. De elkezded csinálni, és mivel folyamatosan követed, innen kezdve már nem annyira drukszerű, hanem inkább egy napi feladat, egy napi rutin rész. És akkor abban már el vagy, tudod. Tehát ami ritkán van, az, ami
0: súly tud adni az egésznek, nem?
1: Igen.
0: Tehát, hogy elő tudja ezt csalni, mert hogy igazából MotoGP, Superbike, régen azt hiszem, hogy Forma 1-et is közvetítettél, de javíts ki, hogyha tévedek, vagy akár például a Talmácsinak a világbajnoki címe is a te kommentátorságodhoz köthető, az annak kapcsán sokan ismeretlen, akik visszanézték a videókat, hogy te melyik korszakot érzed legmeghatározóbbnak, meg van egyáltalán, ha lehet, ha mondhat ilyet egy ilyen szakember, mint te, van kedvenc szakágad vagy sportágad, amit közvetítesz?
1: Hát most olyat mondok, amit közvetítettem méghozzá kettőt is, és sajnos most már nincsenek. Az egyik a rali világbajnokság, én ezt nagyon szerettem közvetíteni. és a másik pedig a szumó.
0: Szumó? Ezzel most megleptél.
1: Na figyelj, volt olyan, hogy hát először is ez egy misztikum volt, lehet, hogy még mindig az lenne az országban, amikor ez megjelent a képernyőkön. Nem nagyon értették az emberek, hogy mit keresnek ezek a hatalmas emberek ott egy ágyékötőben a ringben, vagy hát nem is ringnek hívják, mindegy ott a körben, és hogy miket szórnak, meg hogy, hát ez egy izgalmas történet volt, meg milyennek a vallási, kulturális, meg egyéb magyarázata.
0: Igen.
1: Tehát ez egy érdekes világ volt, és annyira rá izgultak jó néhányan, annyira megszerették, hogy még sok esztendővel azután is, hogy már nem közvetítettük, emlékszem rá, hogy el kellett mennem a helyi orvosi rendelőbe a sebészetre, mert volt valami az újabban. És akkor bementem, köszöntem, felnéz a doktor, szumó?
0: Hát figyelj, ez is egyfajta elismerés, az biztos.
1: És akkor nem a kezemmel foglalkoztunk egy darabig, hanem a szumóval. Mert hogy ő, a doktor úr ezt nézte, és ő ezt szerette, és imádta. Jó, ilyen volt a motorsportban is, tehát, hogy többször megtapasztaltam ezt, hogyha valamit az emberek megkedvelnek, vagy azért, mert önmagában jó, vagy azért, mert te is hozzá tudsz valamit rakni, akkor utána egy idő után beazonosítanak vele, és felismerhetnek. Igen,
0: nyilván azért ez egy szélesebb merítés tud lenni, mint a szumó, valószínűleg a motorsport. Igen. Ugye kanyarodjunk át egy picit a Le Mans-ra, azt hiszem pont a Lantos Andrissal beszéltünk utoljára Le Mans-ról, ő is volt itt nálunk vendég, és hogy Forma 1 az ugye sokkal népszerűbb szakág a motorsportnak, és az 2 óra alatt lezárul. Ugye a Le Mans-i verseny viszont 24 órán át épül, alakul, fejlődik. Kommentátorként hogyan kell felépíteni egy ilyen közvetítés? Mi a te recepted erre?
1: Hát egy Forma 1-et azt le lehet tolni lendületből. 2 óra az ugye elmegy. És azt nyomhatod, és ott azért történhetnek dolgok, és az úgy egy lendülettel, egy erőbedobással megvan. Na, itt be kell osztani az erőt. Ami annyit jelent, hogy egy picit a túlélésről is szól, nem tehetsz vele mindjárt minden energiát a legelején, mert akkor a pár óra után már nem lesz mit csinálnod. És ugye ebben pont ez a nehéz, hogy amikor viszont történik valami, amit úgy kell közvetíteni, abban meg bele kell rakni az energiát. De ugyanakkor meg spórolni is kell vele, hiszen jön még az éjszaka, jön a másnap reggel, és akkor ott is valamit csinálni kell. És általában az a pehed, hogy beülsz egy 3-4 órás menetre, és lehet, hogy pont akkor nem történik semmi.
0: Mert ott is van váltópilótád, van kommentátorállásban is, tehát hogy nem egyedül nyomod le végig.
1: Igen. Igen, hát most már azért az elmúlt években kialakult nálunk az Eurosportnál, hogy többen vagyunk, és akkor ugyanúgy, ahogy a versenyzők az autóban, mi a kommentátor fülkében váltjuk egymást, általában 4 órás meneteket nyomunk le.
0: Hú, az se kevés azért, a 4 óra.
1: Nem, hát jól emlékszem még arra, hogy annak idején, amikor elkezdtük csinálni a MotoGP-t, a 2000-es évek elején, ugye azok is olyan műsorok voltak, hogy 5 és negyed óra. Mert ugye felvezetés, akkor 125, akkor szünet, akkor beszélsz, akkor jön a 250, akkor megint üzé, és akkor jön az 500, később MotoGP, és akkor még annak is a vége. Ez konkrétan minden egyes vasárnap 5 óra 15 perces program volt. Na most én minden vasárnap, még akkor is, ha a Talmácsi éppen nyert, vagy jól szerepelt, azért úgy jöttem ki a stúdióból, mint akit agyonvertek. Mert ez 5 óra feszült meló. Na most, aki nem próbálta, hogy ez milyen, az nem tudja, hogy ez mennyire megterhelő fizikailag is, meg szellemileg is. És jól emlékszem arra, hogy hát ugye, ahogy ez lenni szokott, mindjárt lett kritikusunk. Például szakmán belül is, hogy hát kik ezek a hülyék, akik ezt csinálják, főleg én.
0: Ajaj.
1: Hát ez tudjuk, hogy a média milyen.
0: Igen.
1: Na, és akkor jöttek a kritikák, és akkor egyszer azt csináltam, hogy az egyik ilyen újdonsült motoros újságírót akkor behívtam, hogy hát figyelj, hogyha te ilyen jól tudod, akkor gyere, ülj be velünk egy közvetítésre. Bejött, beült, végigült szótlanul ezt az 5 és 1/4 órát, én már láttam rajta 1 óra után elfáradt, pedig csak nézte, nem közvetítette, de becsülettel végigülte, és utána annyit mondott, hogy hát figyelj, ez nehezebb, mint gondoltam. Hát ennyi. Tehát, hogy ez nehéz, ehhez hozzá kell edződni. Egy idő után kialakul, hogy hogy osztod be az erődet. De nagyon sok bulik azon, hogy milyen az esemény, mennyire visz el téged, mennyire jó, te milyen állapotban vagy, aludtál eleget előtte, ettél eleget előtte, ittál eleget előtte. Tehát, hogy te milyen állapotban vagy. Hát ez olyan, mint a sportverseny.
0: Hát igen, ott is ugyanúgy be kell osztani az erőt, hát egy hosszú távú versenyről van szó, és ez meg egy ilyen hosszú távú kommentátori verseny, de picit, hát ha sok hallgató még csak ismerkedik a Le Mans világával, bár mondjuk elég sokat kell most várniuk a következő versenyre, de hogy aki életében mondjuk először leült megnézni 2 héttel ezelőtt a versenyt, vagy le fog ülni jövőre. Én egy párszor perverzióból végignéztem egyébként a 24 órát. mi az, amit először meg kell értenie valakinek, hogy ne csak köröző autókat lásson 24 órán keresztül, majd aludjon be fél óránként ebbe?
1: Hát először is azt kell megértenie, hogy itt különböző autók mennek. Itt most ugye Le Mansban 3 kategória van, és hogy ezek teljesen más sebességű autók, teljesen más szintű versenyzők, és hogy ez a mix együtt, ez egy bonyolult történet. Mind a lassabb, mind a gyorsabb autókat vezető versenyzők számára. Most ez idő, mire ezt valaki újoncként esetleg megérti, meg felfogja. Akkor azt, hogy milyen nehéz a pálya, hogy itt a pálya éjszaka, hogy miért nincs úgy kivilágítva, mint egy éjszakai Forma 1-es versenypálya.
0: És miért nincs egyébként?
1: Hát azért, mert a nagy része közút. És ott nem tudsz ugyanannyi világítást megcsinálni, mert az meg már közlekedés biztonság, meg egyéb, meg állami beruházás lenne, stb. Hogy most a show kedvéért most kivilágítsunk Franciaországban egy bizonyos útszakaszt úgy, mint egy Forma 1-es versenypályát. Meg akkor hol marad a nehézség, hol marad az endurance-nak a jellege.
0: Hát igen.
1: Tehát ezeket kell megérteni, hogy ez nem olyan, ez nem Forma 1. Itt a nehézségek azok hozzátartoznak. Itt nem teszünk mindent oda a nézőknek igen, de a versenyzőknek a feneke alá, hogy minden tökéletes legyen. Nem, hát küzdjön meg vele. Erről szól a történet 1923 óta.
0: Hát igen, és az előbb hoztál példát a MotoGP-ből, hogy egyre követték egymást a köpcenti szerint a különböző kategóriák, és itt ugye a Hypercar, az LMP2 és az LMGT3 szakák, amit mondtál, hogy 3 megy, hogy egyszerre vannak ugyanazon a pályán, és mégis mindenkinek megvan a valódi csatája. Hogy ezt hogy tudsz egyszerre 3 kategóriát közvetíteni, illetve hogy nem őrül meg a néző, hogy akkor most ez egy Hypercar Toyota elment, de hogy ott jön egy Porsche LMP2, hogy ez most hogy van?
1: Hát ez a nézőtől is tanulást és figyelmet igényel, mert erre rá kell állni az agynak. Hát egyszerűen nem tudsz mit csinálni, amikor van 62 autó a pályán, és akkor az 3 különböző kategória, és egy idő után hamar összekeverednek, és onnan kezdve folyamatosan összekeverednek. Ez a néző számára is egy kihívás, hogy ezt ő megfejtse, és nekünk ugye tisztában kell lenni azzal, hogy mit látunk, és mi történik, és erről kell beszélni, tehát nekünk is ez egy kihívás. Még egy picit az előző kérdésedre hadd kanyarodjak vissza, mert még egy nagyon fontos dolog van, amit meg kell érteni a nézőnek. Itt a csapattársak azok nem ellenfelek, hanem csapattársak. Olyan értelemben, hogy ugye egy autóban 3 versenyző van, és hogyha egy csapatnak mondjuk van 2 autója, azok persze küzdhetnek egymással, de kevésbé, mint mondjuk egy Forma 1-ben, hogy van a Ferrari-nál, vagy bármelyik csapatnál ugye 2 versenyző, és akkor ezeket engedik küzdeni. Más, itt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek azt, ami nekik újdonság, hogy nem ő van a középpontban. Mert a legtöbb autóverseny ugye az egy egyéni műfaj. Ő neki kell jól menni az autóval, ő neki kell nyerni, mert ebből él, csak akkor lehet sikeres, ha ő jól megy. Uh-huh. Ezért maga mögé köré kell állítani a csapatot, hogy mindent megkapjon, hogy ő maga jó legyen. Tehát fogalmazzuk meg, ez egy önző sportág. De amikor bekerül az endurance-ba, ott már nem lehet önző. Ott már nem lehet az, hogy három versenyző van egy autóban, és az egyik elkezd pattogni, uh-huh. hogy már pedig hozzám állítsák az autót. Mert nem fogják. Hanem úgy fogják beállítani az autót, hogy mind a három el tudja vezetni. És ő nem lehet önző, hogy ő maga szégyilkolja mondjuk a gumikat csak azért, hogy ő 20 centivel előrébb legyen a menetének a végén, hanem neki csapatban kell gondolkodni verseny közben. És ezt meg kell tanulniuk az autóversenyzőknek, és mindegyik azt mondja, hogy ez egy tök más világ, mint amiben ő eddig benne volt. És ezt a nézőknek is meg kell aztán érteni.
0: Ez azért is érdekes, mert alátámasztja az, amit mondasz, hogy legtöbbször csapatszinten beszélnek Le Mans győztesről, tehát ritka az, hogy kiemelnek egy-egy pilótát, ugye?
1: Hát nem, soha nem arról beszélünk, hogy mondjuk Kobayashi hogyan vezeti a hetes Toyotát. Persze, amikor ő ül az autóban, akkor róla beszélünk. De alapvetően azt mondjuk, hogy a 7-es autó van a nem tudom én hanyadik helyen, a 28-as autó van a nem tudom hanyadik helyen. Mert ez egy egység. Abba három versenyző fog beleülni.
0: Ugye beszéltünk itt mindenféle szakaszról, mondtad, hogy az éjszakai nem kivilágítás is nehezíti a dolgokat, és azt olvastam valahol még régebben, hogy a hajnali szakasz az sokak szerint a versenynek a lelke. Ezzel te egyet értesz? Vagy hogy mi történik hajnali 3 és 6 között? Tehát, hogy ami, az tényleg így vagy, akkor igazi Le Mans a Le Mans?
1: Akkor a legnehezebb. És akkor, ha a kihívást nézzük, akkor igaz, hogy ez a lelke. Miért? Hát ugye biológiai lények vagyunk, mi is hajnali 3 és 6 között vagyunk a legfáradtabbak. Tehát, hogy ez egy autóversenyen fokozottan előjön. Plusz, akkor még előtte már ugye lenyomtál mondjuk órát az estében, meg már előző nap, tehát egyszerűen elkezdesz fáradni. És akkor tudod, hogy még mindig rengeteg van hátra. Tehát ezt fizikailag is, szellemileg is jó feldolgozni, az nehéz. Sokszor hibáznak ilyenkor a versenyzők. Plusz még ugye nem is látnak mindent mindenhol tökéletesen. És akkor ezután jön még egy nehéz rész, amikor meg föl kell a nap. Miért? Az egy lendületet ad. Akkor már tudod, hogy na, akkor most már azért látom valahol a célt. Igen, de amikor föl kell a nap, akkor a szembe is süthet. Mint ahogy amikor este lenyugszik, előző nap este, akkor is süthet szembe. És akkor megint borzasztó nehéz látni a pályát.
0: Az biztos, hogy
1: és
0: biztos,
1: amikor már amúgy is fáradt vagy, elkoszolódik a szélvédő, mert egy kör alatt rettenetesen koszos lesz, és abban még belesüt a nap, és akkor még ott megy különböző tempóval melletted mindenki, na akkor légy észnél.
0: Jó, innen folytatjuk, aztán rákanyarodunk picit majd az idei versenyre, meg még azért beszélgetünk itt a kulisszatitkokról. Feri, igyál valamit, vagy valami, köszönjük, hogy ilyen...
1: Most már nagyjából rendben.
0: Most már, ha már rendbe érzed magad, az szuper, de hamarosan hívunk újra, és folytatjuk az Autórádiót. Maradjatok velünk!
3: Még ne menjetek el! Az Autórádió folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület, Váci út 119/C-ben. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja. Hangolj rá!
0: Már itt is vagyunk, folytatódik az Autórádió, a vendégünk továbbra is Várhegyi Ferenc, a Eurosport szakkommentátora, és itt a szünetben a Robival beszélgettünk a Aszfalt királyé, talán ez a magyar címe, a Ford versus Ferrari, amit mindketten, kiderült, hogy mindketten nagyon szeretjük ezt a filmet, és itt tök érdekes felvetést intézett a Robi.
2: Igen, hogy meséltél róla, hogy ugye 1926 vagy 23 óta van Le Mans, hogy nyilván nem szeretném belőni a korodat ezzel kapcsolatban, de hogy te mikor kapcsolódtál bele a Le Mans-i közvetítésekbe?
1: Hát ezt múltkor adásban is kérdezte tőlem az egyik néző, és nem tudtam voltam pontos választ adni. De kaptam ilyen személyes kérdést, hogy mi hányadik Le Mans-om ez már tévésként, és azért nem tudom megmondani, mert nem emlékszem, hogy melyik évben kezdtük először közvetíteni Le Mans-t.
2: De úgy nagyjából 80-es évek, 90-es évek.
1: Nem, mondom. Én 98 óta dolgozom az Eurosportnál, hogyha abban az évben már adtunk Le Mans-t, és erre tényleg nem emlékszem, akkor ugye ez a 98, akkor ez már a 26. 28. olyan tamanyadik Le Mans. Ha a 2000-es évek 28, ha a 2000-es évek elejétől, akkor már biztos adtunk, akkor pedig 20 és 26 között valahol. Hát csak az a baj, hogy nem tudok már utána nézni, mert akkor nem csináltam erről feljegyzéseket. De úgy régóta, igen.
2: Ennyi.
1: Na de mi a, hogy jön be a történelem?
2: Az, hogy,
1: mert hogy ez sok hogy, minden, mert mi? A Ford-Ferrari csata érdekes téma.
2: Abszolút, és hát a film is jó, csak én abban a vonatkozásban voltam kíváncsi, hogy mi volt az, ami nagyon tapintható és észrevehető változás, amivel így asszimilálódnod kellett.
1: Rengeteg.
2: Hát ez is egy ilyen long life learning tulajdonképpen.
1: Pontosan, ahogy mondod. Teljesen más már most bizonyos szempontból a Le Mans-i autóverseny, mint mondjuk volt 20 évvel ezelőtt. A nehézségek ugyanazok. Tehát a jellegen nem változott. Ez a világ legnagyobb autóversenye, a legnagyobb kihívás. De azon belül sok hullámvölgy és hullámhegy volt a népszerűségét, a részvételt tekintve túléli, nem éli túl az időket, és most hála az égnek egy fölfelé menő ívet látunk, ami azt jelenti, hogy egyre több a résztvevő, a gyárak egyre inkább itt vannak, a privát csapatok részéről is van egy komoly jelenlét, és ez azért volt, hogy dadogott az elmúlt, főleg a gyári részvétel. Tehát, hogy meg kellett küzdeni ilyen Le Mans-nak azért, hogy benne maradjon az autósport vérkeringésében. És sikerül. Hát, amit leginkább most díjazok az idei Le Mans-ban, az pont egy történelmi tett, hogy most mutatták be, hogy létrehozták azt a múzeumot, amely hát most nem csak a lömámi történelmet öleli fel, hanem kicsit kitekintett a világ autósportjára, beleértve a Forma 1-et, bizonyos amerikai versenysorozatokat is, és ennek a megnyitója most volt a verseny előtt. Tehát Le Mans továbbra is nagyon ragaszkodik a saját történelméhez, és nagyon jó, hogy ezt teszi, és most ennek kapcsán pedig odaadja az embereknek, akik oda elmennek, hogy egy múzeumban átélhetik a világ autósportjának jelentős részét. Az elejétől mostanáig. Ezek szerintem olyan hozzáadott értékek, amelyeket mindenki nem tud megcsinálni, de egy Le Mans meg tud csinálni, és milyen jó, hogy megteszi. És nyilván ebben én nem voltam most ugye ott, tehát nem tudom, de feltételezhető, hogy amiről a film is szól, ez a Ferrari-Ford csata a 60-as években, ez biztos, hogy ott kiemelt szerepet kap. Hát hiszen ez nagyon sokan ismerik.
0: Igen, hát ugye annak a filmnek a nagy kérdése az volt, hogy ugye az óriás vállalat le tudja győzni a sportautó legendát a pályán, és ez itt akkor rákanyarodván, hogy ezt picit átültessük a mai korba, hogy ebben a hypercar korszakban tudunk ilyen hasonlót, ami a 60-as évekre hajaz egy picit így, akár feszültségben, akár dinamikában, vagy bármilyen? Van például Toyota versus Ferrari?
1: Hát van, hogy ne lenne. Hát pont az elmúlt évek erről szóltak.
0: Igen, ezért kérdeztem.
1: A mostani évre Toyota megrázta magát, és most visszaelőzte a Ferrari-t. Ugye a Ferrari az elmúlt 3 évet megnyerte, a Toyota vergődött. Most már egy kicsit hozzányúltak az autóhoz, és most mindjárt ők tudtak nyerni. Tehát, hogy ez van folyamatosan. De pár évvel ezelőtt a Toyota Porsche, vagy a Ferrari Porsche meccse volt hasonló, mint annak idején a Ford Ferrari, sose lehetett tudni, hogy melyikük lesz a jobb. Úgyhogy ez jó volt. Most meg annak örülök, hogy a Toyota visszatért, mert ez még nagyobb erőbedobásra ösztönzi majd a többieket. Hát a Ferrari már most megmondta, még a verseny előtt, hogy na majd jövőre. Mert hogy olyan fejlesztési csomag mennyiséggel jönnek, hogy szinte teljesen új autót fognak építeni.
0: De az annó 3 évvel ezelőtt egy óriási dolog volt, hogy a Ferrari megnyerte ezt, nem? Tehát, hogy nekik elég sok idő kimaradt.
1: Abszolút, és pont ez volt benne a varázslatos, hogy jöttek, láttak és győztek, na most a Le Mansban nem szokás. És nekik mégis sikerült ez a bravúr, és korábban a Porsche-nak voltak ilyen dolgai, de hogy ezért ez nem egy szokványos történet, és ez a lendület ma 3 éven keresztül kitartott. Tehát, hogy Le Mans-t ők meg tudták nyerni, és nem is tudjuk, hogy ez mekkora dolog, hogy ez mekkora siker egy gyártó számára, hogy tud egy olyan autót csinálni, amelyik a világ legnehezebb autóversenyén rögtön képes nyerni. Tehát ez szinte a lehetetlen kategória, de Ferrari megcsinálta.
0: És lehet, úgy, hogy jövőre is. Igen, most úgy felszívják magukat a Toyota győzelem után, lehet, hogy jövőre még jobban odarakják magukat, viszont az előbb elszóltad magad, hogy nem voltál most kint, de hát azért feltételezem, hogy voltál pár Le Mans-on a helyszínen. Ezt a videók és beszámolók alapján ez inkább egy ilyen fesztivál hangulat, meg egy népünnepére hajaz. Mi a különbség a helyszínen megélni ezt az egészet, mint a stúdióból?
1: Hát nem tudod összehasonlítani. Egyszerűen egész más az érzés. Ott akkor helyszínen vagy, akkor ott egyszerűen mindenkire ráragad az a hangulat, ami ott van. Tényleg ez egy fesztivál, tényleg az autósportnak is az egyik nagy ünnepe, az emberek találkozásának az ünnepe. Rengeteg program van. Ezt egy itthoni stúdióból nem tudod ugyanúgy átélni, ez a lehetetlen kategória. De meg kell próbálni, beleélni magad, és akkor úgy közvetíteni, hogy mint ha te is ott lennél a helyszínen.
0: Nagyon jól szokott sikerülni egyébként, úgyhogy ezzel nincsen probléma. Azt gondolom, viszont mesél a pedokra egy picit, tehát, hogy pár ismerősöm így mesélte, hogy egy idő után lehull az az állarc, ami így körüllengi a motorsportos pedokot, hogy nagyon élére vasalt, nagyon szabályozott, hanem egy idő után oda mész, hátba vered a Mark Webbert, hogy na mi a helyzet, hogy vagy, meg hogy mentél, stb. Tehát, hogy van egy ilyen picit családiasabb légkör a Le Mans-nak, ez így van?
1: Ez tökéletesen így van, és ez arra utal vissza, amit mondtam korábban, hogy itt ezek az önző dögök, és ez alatt a versenyzők, ezek életükben először megtanulnak csapatban dolgozni és versenyezni. És innen kezdve felszabadulnak, egy óriási teher le is kerül a vállukról, és felfedezik azt, amit más sportágokban, amelyek eleve csapatsportágok, mindenki már gyerekkorától tud, hogy a csapatért kell melózni. És ez ad egy olyan plusz energiát is, és ott akkor tényleg együvé válsz a többivel. Tehát ez egy olyan élmény, amit egyéni sportolóként nem tudsz megtapasztalni. Uh-huh. És most ők ezt megtapasztalják, és erre is mondják, hogy hát azért ez sokkal barátibb, emberibb világ, uh-huh. mint például mondjuk egy együléses versenysorozat, legyen az Formula E-től elkezdve Forma 1-ig, vagy most mondhatnék más példákat, mert hogy végre életében először megtudja, milyen csapatban lenni.
0: És ahogy beszélgettél, gondolom, meg annyi versenyzővel így az évek során, hogy mit mondanak ilyenkor, például tudnak pihenni, enni, aludni így az etapok között, meg hogyan készítik föl magukat arra, hogy mondjuk 3-4 óra múlva újra autóba kell ülni, hogy le tudnak igazából fűzni erről a versenyről, vagy csak hátráltatja őket ez a szünet?
1: Nem, hát szükség is van rá. Egyébként a szabályzat se engedi, hogy bizonyos időt túlversenyezzen, tehát hogy megvan, hogy mennyi a maximum autóban tölthető idő. Nem csak a 24 órában, hanem egyszerre is. Tehát ezt nem lehet túllépni, mert ez biztonsági, tehát nem lehet túlterhelni a versenyzőket. De pont ezért hasznos nekik a pihenőidő, mert ők azért kihajtják a belüket is a maguk meneteiben. Fáradtak lesznek, fel vannak persze pörögve, amikor kiszállnak az autóból, uh-huh. de fáradtak, akkor meg kell osztaniuk gyorsan a tapasztalatokat a mérnökökkel, a szerelőkkel, a csapatfőnökökkel, akkor utána el kell menniük egy kicsit lefürödni, lezuhanyozni, gyúrásra mennek, akkor vannak ilyen kompressziós készülékek, amelyekbe belefekszenek, amelyek ott a vérkeringést teszik helyre, úgyhogy megmarad salakanyagokat, fáradt dolgokat, azokat kipucolja a szervezetből, és akkor utána marad még egy pici idejük arra, hogy tudjanak valamit aludni. Na most ugye nagyon fontos például az alvás mennyisége is, mert azt is jól ki kell találni, hogy egy 15-20 perces alvás az sokkal hatásosabb, mint hogyha te fekszel és alszol mondjuk 3-4 órát. 3-4 óra alvás után jó eséllyel fáradtabban fogsz fölkelni, mint amikor lefeküdtél.
0: Igen, utána nehéz gyors kört menni.
1: Hát igen, ezért ezt nem lehet. Tehát vagy alszol nagyon rövidet, és az akkor felfrissít, vagy akkor hosszabb időt kell aludnod, hát erre itt azért nincs nagyon mód. Hát a versenyzők többsége ezeket a 15-20 perces alvásokat tudja beiktatni. És ez az, ami segíti őt utána újra, hogy megint jó állapotban menjem. Mm. Hát ez nagyjából így néz ki.
0: Úgy tűnik, hogy ez a gyúrás és salakanyag eltávolítás és rápihenés idén a Toyotának sikerült legjobban. Ugye a három pilóta úgy annyira jól szerepelt, hogy végül behúzták a 24 órás futamot, viszont ugye azt hiszem 5000 kilométer ez a verseny, és hogy 10 másodperc különbség döntött a végén. Hogy ez mennyire példátlan?
1: Hát ez volt a legszorosabb verseny az utóbbi időben, sőt tovább megyek, az első három, az 20 másodpercen belül jött be, az első négy, az pedig 31-32 másodpercen belül a Hypercarban. Uh-huh. 24 óra elteltével.
0: Talán Kobayashi neve talán a legismertebb így a hallgatók körében, ő ment Forma 1-be is, de hogy ki volt a másik két pilóta, őket azért említsük meg.
1: Hát ugye ez volt a hetes Toyota, amelyik nyert, ott ment Nick de Vries, aki egyébként szintén ment még a Forma 1-ben egy darabig, de őt leginkább onnan ismerhetjük, hogy ő pár éve Formula E világbajnok lett. Uh-huh. Utána rakták be a Forma 1-be, aztán ott hamar kikopott, és aztán itt talált magának helyet. Illetve Mike Conway, aki egy angol versenyző, és lehet, hogy ez az utolsó éve gyári versenyzőként a Toyotánál. Ő már régóta itt megy az Endurance-ban. Hát ők hárman alkották a csapatot. Tehát a Kobayashi egyébként csapatfőnök is, uh-huh. meg versenyző is, tehát ő két feladatot lát el egyszerre. Az nem könnyű, de megoldja.
0: Hát akkor eléggé felülkvalifikált pilóták vannak a Toyotánál, abszolút, úgy tűnik, viszont a Cadillac engem meglepett, hogy elég sokáig erősnek tűnt. Ő róluk lehetett így hallani előzetesen, hogy oda tudnak esetleg érni? Vagy mi volt az a pont, ahol elkezdett látszani, hogy a Cadillac kezéből esetleg így kicsúszik, vagy a Toyota erősebb, vagy fejben jobban ott vannak a pilóták?
1: Hát, hogyha az idei versenyeket nézzük, akkor nem sok ilyen mutatta, hogy a Cadillac itt jó lehet. De aztán kiderült, hogy Le Mans az jó, mert ők tavaly gyorsak voltak Le Mansban. Tehát ezt az autót Le Mansra építették erre a pályára, és elég jól eltalálták. Én már évek óta, amióta megjelentek, én azóta arra várok, hogy végre legyen egy-két nagy dobásuk.
0: A titkos favoritod a Cadillac?
1: Hát inkább kedvencnek mondanám, mert nekem nagyon tetszik az autó. És azóta szurkolok nekik emiatt, hogy na, akkor tényleg, és most azért az csak összehoztak egy jó eredményt, még ha nem is tudtak nyerni, de azért bejöttek a negyedik helyen, és sokáig úgy volt, hogy akár győzhetnek is, tehát ez szerintem szuper. Már csak azért is szuper, mert olcsóbb autót építenek, mint például a Toyota, vagy mint például a Ferrari. Tehát ezt azért látni kell, hogy itt két különböző szabályrendszerben lehet hypercar autót építeni. A BMW és
0: mi,
1: a
0: bocs, Cadillac mi az a két például szabályrendszer, vagy mi az a két iskola, ami szerint elkészül egy hypercar?
1: Pont ezt akarom elmondani.
0: Bocsáss meg.
1: Hogy, szóval, hogy van az úgynevezett LMDH szabályrendszer, ami azt jelenti, hogy az olyan típusú autókkal, azokkal lehet menni az amerikai hosszú távú versenyeken is. Mit jelent ez? Vannak olyan fő egységek, amelyeket egy adott gyártótól, vagy egy-két-három kijelölt gyártótól lehet beszerezni. És akkor innen kezdve ezek az autók viszonylag hasonlítanak egymásra. Mit csinál a Ferrari, mit csinál a Toyota? Az utolsó szögig minden saját maga fejleszt. Tehát abszolút prototípus, semmit nem vesznek máshonnan. Uh-huh. Na most a költségeket tekintve nyilván egy Ferrari emiatt sokkal drágább. Egy Toyota is sokkal többet költ erre az egészre, és így tovább, és így tovább. És akik ilyen építőkockákból, Lego kockákból rakják össze az autót, mint például a BMW, vagy mint például a Cadillac, ők ugye pont ezért, mert nem az ő fejlesztésük, hanem ők csak megvesznek valamit készen, és akkor abból összeraknak valamit. Ezáltal nekik kevesebb is a fejlesztési lehetőségük, meg hát mit is fejlesztenek azon. És mégis ezekkel az autókkal most nagyon jól lehetett menni. Tehát, hogy én szerintem ez óriási bravúr. Na, és pont az, hogy például a Cadillac is végül alig több, mint fél perccel kapott ki a győztestől.
0: Az nem
1: tehát,
0: sok.
1: Hogy ez 24 órán ez gyakorlatilag semmi. Tehát, hogy ez szerintem óriási történet.
0: Hát hatalmas, és akkor ott van még most a mezőny, most beszélünk a hypercar mezőnyről, és nincsen időnk a többiről, pedig ott is vannak azért izgalmas dolgok, de hogy ott van a Ferrari, akármennyire is rosszabbul teljesített, a underrated, de jól szereplő Cadillac, Porsche, Alpine, és a Aston Martin, ha valakit kihagytam, azért sorry, de hogy van egy név, a Genesis, aki most új szereplő. Erről mit lehet tudni, hogy belépett a Le Mansba a Genesis, és hogy szerepelt idén?
1: Hát ez valójában a Hyundai.
0: Igen, a Hyundaihoz köthető.
1: A Hyundaihoz köthető, annak egy ilyen prémium márkája, és hát valahogy rádumálták a Hyundait, hogy adja a nevét meg a pénzét ehhez a programhoz.
0: Ez ilyen egyszerű.
1: Tényleg, ez ilyen egyszerű, csak borzasztó bonyolult közben, de ettől még ez történt. Hát olvastam annak idején a csapatfőnököt, hogy ő maga lepődött meg a legjobban, hogy egyszer csak elég hamar, mikor beadott egy ilyen programot a Hyundai-nál, hogy hát miért lenne jó ez a Hyundai-nak, hogyha csinálnának egy ilyen Le Mans meg Endurance programot, hogy egyszer csak megjött a jobbáhagyás. Hogy akkor csináljuk. Úgyhogy akkor neki kellett állni csinálni. Jó, ez a tanuló éve még a Genesisnek, tehát ők se várnak semmi különöset, csak azt, hogy lehetőleg minden versenyen végig tudjanak menni, és minél közelebb kerüljenek versenyről versenyre a legjobbakhoz. Hát ez egy tanuló fázis, általában így szokott történni a dolog, ha valaki bejön újonnan. Na és most visszautalok arra, hogy pont azért volt óriási bravúr 4 évvel ezelőtt, hogy a Ferrari egyszer csak megjelent, és nem csak tanuló évet nyomott, hanem nyert. Jó, de ez a Ferrari. Igen. Tehát azért nekik van több évtizedes múltjuk ebben, meg minden, hogy erre az isznek meg semmi. Tehát, hogy ők most azt igazolják, hogy hát ez a normalitás, hogy idejössz, elkezdesz valamit felépíteni, aztán majd az élet adja a leckéket, ezt meg kell tanulni, és akkor kitartó vagy, akkor előbb-utóbb lesz eredmény.
0: Hát csak kérdés, hogy meddig kitartóak a Hyundai tőkével, amikor ott van versenyben a Toyota, Ferrari, Porsche, trió és a többi.
1: Ez biztos, hogy fölmérték, hogy ez nekik egy több éves programjuk. Biztos, hogy van erre fedezet, különben bele se vágtak volna.
0: Valószínű. Igen. Picit még így végéhez közeledünk lassan, de hogy a kulisszatitkokban még biztos, hogy a hallgatók kíváncsiak arra, hogy nem is tudom, 200 pilóta, vagy 190 van, mi ilyesmi az induló, és közel 50 autó, de lehet, hogy annál is több. Hogy tartod ezeket fejben? Hogyan puskázol a közvetítés alatt?
1: Hát azért hála Istennek minden versenyen van egy rajtlista, amely különben változó, mert hogy van egy előzetes, meg van egy végleges, és akkor ezt én úgy szoktam csinálni, hogy én ezt áttanulmányozom, mert egyébként 62 autó volt most Le Mansban, ez azt jelenti, hogy 62x3 versenyző, tehát ez több mint 186 versenyző. Igen. 186 versenyző, én ezeknek mindig végig bogarászom a listáját, és ha valakit már ismerek, akkor oké, tudom, ott van. Ha valakit még nem nagyon, vagy nem ugrik be, hogy találkoztam volna vele, hát akkor neki kicsit jobban utána kell nézni. Meg mindig meg szoktam nézni, hogy hány nő van a mezőnyben.
0: És most hány volt?
1: Sajnos csak hát kettő összesen.
0: Kettő? És ők hogy szerepeltek?
1: Hát a Dorian Penn az fantasztikusan, egy francia versenyző, aki az LMP2-ben, tehát a Hypercar alatti géposztályban ment. Ők nagyon fantasztikus volt, de hát tudjuk évek óta, hogy szuper versenyző. És volt még a Lino Vadu, aki most GT3-ban ment, aki a csapatnak nem volt túl sok szerencséje, nekik voltak, aztán, ha jól emlékszem, baleseteik is. Őt tartják az utóbbi idők egyik nagy reménységének a női autósportban. Ő is francia.
0: Hát akkor valószínűleg jövőre is fog indulni, hogyha minden jól megy.
1: Hát nem tudjuk, mert ugye az elmúlt években többek között azt színesítette a Le Mans-t, hogy ment egy tiszta női csapat, az Iron Dames, ahol szintén hát három nő versenyzett, és nem csak Le Mans-ban mentek, hanem a világbajnokságon is az elmúlt években, de most valahogy nem tudták összerakni ezt a programot, nyilván anyagilag, és akkor így most ők nincsenek az idei világbajnokságon. Tehát azért semmire nincs itt garancia, de reméljük, hogy lesznek, mert nagyon jók, tehát simán felveszik a versenyt, akik ott vannak, azok simán felveszik a versenyt a férfiakkal, egy ilyen nehéz 24 órás versenyen is, tehát ez őket dicséri.
0: Még van egy két percünk nagyjából hátra, és picit off-topic lesz így zárásként, de hát kénytelen vagyok ide citálni, hogy még hogyha a szíved elsősorban a motorsportok felé is húz, de sportszerető, sportbarát szakemberként azért talán követed a foci VB eseményeit is, és hogy mit gondolsz róla, meg hát kinek szurkolsz így a magyar válogatott hiányában?
1: Hát egyelőre nincs kedvenc csapatom, de annak örülök, hogy sok a gól, mert a focinak ez a lényege. Úgyhogy hála Istennek ez most elmozdult ebbe az irányba. Csapat. Hát figyelj, hogyha már valakinek szurkolni kell, akkor, és nincs magyar, akkor hagyományosan két csapatot szoktam figyelni. Az egyik a brazil válogatott, ugye a Jogo Bonito, a szép foci révén, ezt ugye tőlük elvárjuk. A másik pedig Németország.
0: Én azt hittem Angliát fogod mondani.
1: Angliát sose fogom mondani.
0: És mit gondolsz?
1: Hogy ilyen... gyertek 66-ban VB-t?
0: Hát az is igaz. Igen. Bár az már rég volt, én szerencsére nem is éltem még akkor, úgyhogy nem tudok rájuk haragudni.
1: Hát én se haragszom, csak nem felejtek.
0: És mit gondolsz a sokak által nagyon ekézett hidratációs szünetről, meg ezekről az amerikai dolgokról, amiket most így rendezőként bevezettek meg, ahogy kezelik, kommunikálják, amilyen platformokat adnak a foci VB-nek?
1: Hát ez szintén sportüzlet, de hát ha Amerikáról van szó, akkor mi más is lehet.
0: Így van.
1: Tehát, hogy ez ennyi, ez erről szól, semmi közel most ilyen időjárási körülmények között, ahhoz, hogy tényleg kéne ivószünet.
0: Jó, köszönöm. Örülök, hogy tudtunk azért egy picit még fociról is beszélni így a Le Mans után. Köszönjük szépen, bármeddig tudnánk szerintem még beszélgetni, meg élvezettel hallgatnánk, remélem, hogy a hallgatók nevében is. Hallgatók nevében is mondhatom. Nagyon szépen köszönjük Várhegyi Ferencnek, a Eurosport szakkommentátornak, hogy rendelkezésünkre állt. Remélem, hogy hamarabb beszélünk, mint jövő ilyenkor, mint amikor a Le Mans lesz. Úgyhogy várunk vissza nagy szeretettel, úgyhogy köszönjük szépen, vigyázz magadra, legyen további szép napod.
1: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Szia, szia! És akkor lassan a hallgatóktól is elbúcsúzunk, elszaladt az idő, úgyhogy ez volt a mai Autórádió, kövessetek minket mindenféle social felületen, a Rádiókafét is, hallgassátok vissza Spotify-on az Autórádió korábbi adásait, jövő héten ugyanitt találkozunk, sziasztok!
3: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinját hallottátok Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével. Találkozunk jövő kedden este 6-kor. A műsor támogatója az Opel Frontera. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A filmkritikus az, akinek ha tetszik egy film, jobb, ha meg se nézed. A filmkritikus az, aki nem bírja a kritikát. A filmkritikus az, akit lefizet a forgalmazó. Filmszerész. A Rádiókafé filmes műsora minden csütörtökön délután 2-kor. Benne szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Hú, itt a nyár. Ha pergola, üvegfal, motoros napvitorla vagy kerti bútor, akkor Brustor. Ha medence, akkor Amplon. Minden egy helyen megtalálható Budaörsön, az Aquasol Parkban. Minden, ami hűsít, minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
6: Kipróbálnád a vadonatúj Geely egyedülálló modelljeit? Regisztrálj tesztvezetésre a www.schiller.hu/Geely oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várunk Geely szalonunkban a 4. kerület Váci út 119 percében. Geely, Schiller. Autók szeretettel.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Hőség, meghosszabbították a riasztást, górcső alatt a nyári élelmiszerek, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta a rádiónknak Hedik Ferenc, a NÉBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
9: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a NÉBIH szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkeztetés és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
8: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga. Music is my desire. I'm gonna set your soul on fire.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Beethoven 5. szimfóniájának kezdő dallama valójában nem is zenei téma, hanem egy motívum. Az úgynevezett sors motívum. 4 hangból áll. A 3-szor gyorsan elhangzó rövid hangot egy hosszan kitartott hang

1976 óta működő brit alternatív rockbanda, a Cure slágeréből, a Close to Me-ből eredetileg két verzió készült. Az egyik fúvós szekcióval, a másik, amely végül a The Head on the Door című hatodik stúdióalbumukra is felkerült anélkül. A dal a kislemez 1990-es újrakiadásán számos további változatban is szerepel.

Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Az együttes első albuma 2010-ben jelent meg Cirkusz címmel. Szövegeik enyhén áthallásos jellegében gyakran megjelenik valami utánozhatatlan fanyar humor, ami kétségkívül sok élettapasztalatról árulkodik. Második lemezüket 12-ben adták ki Kísérlet, majd 2 évvel később a harmadikat Mindenkinek igaza van címmel. A zenekar rengeteget koncertezett, a kezdetektől fogva fontosnak tartották a kapcsolatot a közönséggel. Egészen 2021 nyaráig, amikor 11 év után a zenekar feloszlott. Vagy inkább szüneteltették a tevékenységüket, mivel 2024 elején új dalokkal jelentkeztek. Várjuk a folytatást!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádió Cafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD Sea Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

Terápiás hatással vette fel a Szaja Noé művész nevet Kőrös Noémi. A maláj kifejezés jelentése én vagyok Noé, és a budapesti születésű, de Malajziában nevelkedett énekesnő azért nevezte el így magát, mert mindenki Miminek szólította, és szerette volna megszokni keresztnevének első betűit is. A Pop Noir előadó pedig Twitch követőire van terápiás hatással. Élő online közvetítéseken foglalkozik rekordszámú táborával, zenél nekik, csetel velük, olykor videójátékozik, alkalomattán süt valamit, és néha az utazásairól jelentkezik be. Zenei utazásaiban többször idegen bolygók titkait kutatja. 2023-as Jupiter albumát a 2024-es Vénusz EP követte.

Az öt Jackson testvér, aki tagja volt a Jackson 5-nak, Tito, Jermaine, Michael, Jackie és Marlon, majd 1976-tól Jermaine helyett Randy. A három lány tesó, Latoya, Janet és Rebby soha nem lehettek részesei a sikereknek. Az 1966-ban alakult csapat első négy kislemeze, az I Want You Back, az ABC, a The Love You Save és az I Be There párját ritkító módon egyaránt első helyen szerepelt az amerikai slágerlistákon. A Jackson 5 eredeti felállásában 1983. május 13-án szerepelt utoljára együtt egy televíziós showban.

Cheri Hanna a hazai alternatív pop szintér egyik friss színfoltja. 2022. októberében jelentette meg első Zsiráf Hát című dalát, amelynek videója a klipszemlén debütált. Következő szerzeményeit is nagy figyelem övezte. Első albuma Kikötő címmel jelent meg, amelyet azóta már több mint milliós nagyságrendben streameltek. A színházi világból korábban is ismert, rendezőként és zeneszerzőként már díjazott Hanna, zenéjében is kísérletező. A fiatal felnőtt kor jellegzetes témáit, problémáit mutatja be, páratlan humorral és nem kevés öniróniával.

0: Csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Független hatóság felügyelheti az egészségügyet. Súlyos a vízhiányzat a vármegyében. Hőségben is fontos a szénmonoxid érzékelő. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új egészségügyi minőségellenőrzési hatóság jön létre. Az egészségügyi miniszter bejelentette, a minisztériumtól független szervezet ellenőrzi majd az ellátás minőségét, kezeli a betegpanaszokat és összehangolja az egészségügyi innovációkat. Hegedű Zsolt azt is közölte, hogy az országos egészségbiztosítási pénztár jövőben valódi biztosítóként működik majd. A kormány az egészségügy fejlesztésére ígért első 500 milliárd forint egy részét a szakdolgozók béremelésére és az alapellátás megerősítésére fordítja. Másodfokú vízkorlátozást rendeltek el 29 zalai településen a tartós aszály miatt. A Zalavíz ZRT szerint a térségben soha nem tapasztalt mértékű vízhiány alakult ki. A talajvíz szint jelentősen csökkent, miközben sokan az ivóvízhálózatba öntöznek. A korlátozás mintegy 18 ezer fogyasztót érint, több településen pedig már lajtos kocsikkal biztosítják az ivóvizet az alacsony víznyomás miatt. A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy öntözéshez lehetőleg esővizet vagy saját kutat használjanak. A hőségben is veszélyt jelenthet a szénmonoxid, kánikula idején megnő a mérgező gázzal kapcsolatos riasztások száma. Fontos, hogy nyáron se kapcsoljuk ki a szénmonoxid érzékelőt, mert a készülék életet menthet, mondta el rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: A hőségben ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxiddal összefüggő riasztások száma. A kánikulában csökken a kémények húzat hatása, ezért a nyílt égésterű vízmelegítő közvetlen környezetében szénmonoxid keletkezhet. Tavaly összesen 27 napon át volt érvényben hőségriasztás, ez idő alatt 121 alkalommal vonultunk a szénmonoxid miatt. A legtöbb riasztás egyébként tavaly június 26-án érkezett, akkor összesen 27, amikor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.
2: Rizs és liszt közé rejtve próbáltak régi erméket kicsempészni az országból. A pénzügyőrök az M1-es autópályán ellenőriztek egy Bulgáriából Angliába tartó kis teherautót. Ekkor találtak rá egy barna borítékra, benne 35 darab érmével. Szakértők megállapították, hogy ezek védett műkincsek lehetnek, és több millió forintot érnek. Kivitelükhöz nem volt hivatalos engedélye a sofőrnek és útitársának sem. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrekt áron, vagy nincs ínyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Sziasztok, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazint, halljátok a Rádió Cafén. Nács Gábor vagyok, és beszélgető társam. Ma is Andonov Alexi, Okos Utas társunk, szervusz!
2: Szia!
1: Nem bírom magamban tartani a legfrissebb folyami hajózós tapasztalatokat, élményeket, egyszerűen átadnám mindenkinek, hogy ezt tényleg érdemes kipróbálni. Hajóztunk már Alexivel, tehát te sok felé, tehát az egész világon, melyik sok kontinensen? Hányan voltál?
2: Hát
1: alapvetően nem, de nem. Az Európa nagy rész.
2: Közel-Kelet, Karib térség, Norvégia, meg itt földközi tenger, meg Kanári-sziget.
1: Alaszka?
2: Nem, az még.
1: De az tervben van, ugye?
2: Az tervben van, de még egyelőre nehéz volt összehozni minden.
1: Igen, amikor már az odajutás drágább, mint maga az egyhetes, vagy akár tíznapos út, akkor az kicsit megnehezíti. Aztán beszéltünk a norvég postahajójáratról, ami egy külön műfaj, ami a part mentén halad, tehát nem a mélyen benyúló fjordokba megy be, mint az óceánjárók, hanem a part menten halad, és naponta több megállással egy külön adást nyilván szenteltünk neki, sőt, még utána a híreket is összegyűjtöttük többször. De a folyami, talán az ahhoz képest, hogy itt mennek, itt állnak, meg ráadásul nagyon nagy számban Budapesten ezek a hajók,

0: Azásban éppen sikerült úgy az időt kiszakítani, hogy a Duna összejöjjön. A Rajna volt az, amit sokkal korábban terveztem, és azóta egyébként már látom, hogy drágán is foglaltam, mert olcsóbban is lehet, de most majd a kettő összehasonlításaképpen próbálunk egy kicsit nagyobb képet adni, hogy hogyan is működik a folyami hajózás. Tehát ránézel kívülről egy ilyen hajóra, akkor mit látsz?
1: Hát nem tudom, engem 20 éve beszélt le egy ismerősöm, pont azért volt, hogy volt ilyen ismerősöm, aki ment, és ő igazán azt mondta, hogy olyan volt, mint egy nyugdíjas klub, ahol...
0: Ez az állandó sztereotípia, igen, amúgy igen.
1: De hogy ő nem sztereotípiában, hanem ő elment gyakorlatilag egy ilyen útra, és ő neki nem tetszett. Tehát ő pont azért, hogy nem volt elég dinamikus, meg a társaság se...
0: Én öregettem bele ezek szerint.
1: Hát vagy lehet, vagy más szemen keresztül nézett, tehát hogy nyilván az a kérdés, hogy most ki mit vár el egy ilyen úttól.
0: Hát figyelj, én egyedül voltam, nekem pont teljesen mindegy volt, hogy melyik asztalhoz sorsolnak. Még annál kevesebbet is voltam hajlandó kommunikálni németül, mint amennyit valójában tudok. Úgyhogy jó, inkább értek, mint hogy tudjak beszélni. Tehát a régi sulis maradványokból élek gyakorlatilag. Arra kiváló volt, hogy a bemondásokat értsem. Ennek majd lesz jelentőség egyébként, mert egy ilyen alapszabály Dunárajnán, hogy a német-osztrák cégek, ahol a német a fedélzeti nyelv, azok olcsóbbak és sokkal jobb árérték arányban vannak, mint a legnagyobb szolgáltatók, akik elsősorban a amerikai meg a tengeren túli utasokat hordják itt ezeken a folyókon, de erre majd később. De amúgy meg igaz. Tehát amit felvetettél, való igaz, és valóban én lefelé húztam a magam 54 évével az átlag életkor, tehát ez kétségkívül, de azért nem annyira durva. Tehát én az átlagot azt olyan 60 környékére satszoltam, tehát valóban 40-től 80-ig minden volt, fiatalok nincsenek. És mondjuk tényleg a legegyszerűbb az, hogy oké, nincsen színház, nincsenek fürdők, nincsen uszoda, nincs pezsgőfürdő, az van, az mondjuk van a tetején. Medence van-e, az hajója válogatja egyébként, de azért na, szóval hogy néz ki egy hajón, és mi az, ami elfér egy ilyen hajóra, és akkor kicsit általánosságban beszélhetünk, hogyha ránézel kívülről, akkor látod, hogy hosszú és lapos. És a felső szinten ott gyakorlatilag napágyak vannak, és kilátó terasz az egész a legteteje. Azon kívül van gyakorlatilag egy éttermi szint, meg kettő vagy három szállás, kabin szint. Most nagyon leegyszerűsítve. Van egy közösségi tér, kocsma, nem így hívják nyilván, bár, vagy nem tudom, ahol a közös események vannak, ott lehet iszogatni, nézelődni onnan is persze minden irányba, meg van az étterem, ami ettől teljesen külön van, ott vannak ugye a főétkezések. És ezen kívül a kabinok nyilván azok adják magukat, kisebb, hát szauna szokott lenni, meg ilyen nagyon kicsi wellness egység. A konditerem az sokszor fönn, tehát ilyen nagyon strapabíró szobabiciklik a tetején, és akkor úgy tudsz tekergetni. De ami a legfontosabb és érdekes, az a kabinok, hogy ami a nagy nyaralóhajókon az inside-outside balkoné, tehát ugye a ablak nélküli belső kabin, a ablakos tengeren néző, illetve a teraszos, az majdnem itt is megvan, de itt azért az inside az hiányzik, tehát az a, itt lényegében mindenki, a minimum az, hogy kinézzél. Viszont, és ha megint csak ránézel a hajóra, akkor látsz egy alsó szinten, gyakorlatilag a vízszint fölött egy picike ablakot. Itt az az outside. Tehát ami fölötte van, az vagy balkonos, vagy francia balkonos, ez az új találmány, és nekem egyébként sokkal jobban tetszik, mint a balkon, amikor nem ülsz ki, de a hatalmas ajtót eltolod, és gyakorlatilag a víz fölött vagy. A szobában, a szoba szélén, de a tolóajtót eltolod, és akkor lényegében rögtön a víz fölött vagy, valahol még a szobába, de nem kin a teraszon. Ezt hívják ugye French balkoninak, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Főleg, amikor még kicsit hűvösebb volt benne a szoba, azért meleg, tehát akkor is ott tudtam ülni. Kiülni lehet, hogy már hideg lett volna, vagy nagyon föl kellett volna öltözni, így még benn voltam félig a szobába, és nyitott, eltolt ajtó mellett tudtam ott ücsörögni. Szóval ez full.
1: És itt az ilyen hajók, azok többnyire nappal mennek, vagy éjszaka mennek? Vagy hogy megy be mondjuk a tengeri

0: Rádióhoz képest.
1: Nagyon jó a kérdés, teljesen más a menetrend, mint a tengeri, vagy az óceánjáróknál. Ott ugye nagyon leegyszerűsítve, nem mindig, mert azért van benne változás, de reggel megérkezik, egész nap a városba császkálsz, és este tovább megy. Ez az alapverzió, nyilván nem feltétlenül így van, van, amikor ott alszik, van, amikor később érkezik, korábban indul, félnapos megállás van, másfél napos megállás van, meg vannak tengeri napok, amikor egyáltalán nem látsz ugye szárazföldet. Itt ugye folyamatosan városok mellett mész el, de hogy éppen hol állsz meg, az teljesen változatos. És az, hogy éppen melyiket akarod kiválasztani, tényleg ez nagyon fontos döntési szempont, hogy éppen hol áll meg, mennyi időt tölt ott. Hogyha most így nekem a Rajna a friss élmény, és nagyon érdekes volt, a Rajnán is el tudom mondani a városokat, hogy hol szoktak megállni, de mondjuk a Duna talán egy ismerősebb nekünk. A Dunán a Passau Budapest a klasszikus szakasz, amin a legtöbb hajó jár. Van, amelyik nem jön el Budapesti, van, amelyik már megfordul Pozsonyban vagy Bécsben, tehát gyakorlatilag abból a szempontból az a koncepció hasonló az óceánjárókhoz, hogy a nyári főszezonban lényegében csak egyhetes utak vannak. Viszont főszezonon kívül vannak a négynapos rövidebbek is. Ugye a Földkövi-tengerrel is gyakorlatilag kikopnak a négynaposok a nyári csúcsra, akkor mindenki egyhetesben van. És az egyhetesbe kényelmesen belefér Budapestig és vissza. Az egyhetesbe belefér, egyébként valamelyik lemegy még Mohácsig is, sőt valamelyik lemegy talán még Újvidék is, még úgyis belefér az egy. Minden azon múlik, hogy mennyit áll a hajó, mennyi a kikötés. És miután sok szolgáltató van sok hajóval, rengetegféle variáció van. Tehát teljesen más, mint a földközi tengeren, ahol adott három kikötő még mindig benne van, tehát Barcelona, Marseille és Genova, vagy Savona, meg Róma, vagy és Nápoly, és gyakorlatilag a másik kettő, ami változó, szinte mindenki ugyanazt forogja ott. Itt azért sokkal nagyobb a változatosság. Persze, hogy Bécs benne van, és Pozsony benne van. De miután oda-vissza mennek a hajók, az egyik irányba, a másik irányba, és a számtalan lehetőséget, rengeteg variációra ad lehetőséget. Ami meglepődtem, én azt gondoltam, hogy Linz is biztos, hogy benne van. Hát az én utamban sem volt, egyik irányba se, tehát Linz nem volt megálló. Például pedig egy nagyváros, nagyon szép hely, menne lehetett volna, nem volt. Szóval négy naposba Passau Bécs Passau belefér, de van egy hetes Passau Bécs Passau, rengeteg megállással, városban töltött éjszakákkal, szóval számtalan lehetőség van, hogy hogyan alakítják ezt ki.
0: De ez a megállás, ez azt jelenti, hogy akár pár órára is megáll, tehát hogy nem egész napra, tehát hogy ilyen.
1: Vannak pár órás megállások, meg vannak egész napos megállások, és van, ami akár még másfél napos is. Budapestre is érkezik úgy, hogy megjön délután, és másnap este megy tovább. Például ez a nagyobb szebb helyeken ez teljesen megszokott, úgyhogy ezek abszolút megvannak.
0: És az étkezés az hogy van, hogy alapvetően csak beülős étterem van, vagy ilyen pincéres étterem van, vagy büfé is van, vagy a kettő?
1: Ezért érdekes, hogy a két különbözőt látni már, mert már itt különböző koncepciók vannak, és egyébként mindegyik más, hogy vagy ebben jó nagy változékonyság van, vagy változatosság van inkább a szolgáltatók között. A Dunán a Nico Cruz-zal voltam, és ott az egy konzervatívabb, ott olyan szintű volt az ültetés, hogy vacsoránál ültetős rend és természetesen pincéres. Az ebéd ugyanez, és az ebédnek van egy light verziója, az étlap fele, ugyanaz, ami egyébként megkapott, azt tudod egy kint, egy elkerített helyen az előtérben, meg a közösségi térben elfogyasztva, ha gyorsan akarod, és csak egy lightosabb verziót akarsz, akkor magadnak merve önkiszolgáló rendszerben megoldani, de amúgy pincéres. És amikor reggelinél, ami is védasztalos volt, és önkiszolgálós rendszer, leültem egy szabadon választott helyre végre, ott nem volt senki, akkor is átültettek, hogy itt fix helyosztás volt, még a reggelinél is át kellett menni a fix helyemre. Ehhez képest a Phoenix Risen volt a másik, akikkel a Rajnán voltam, itt azért nagyobb volt a lazaság. Itt teljesen szabad ültetős az ebéd is, a reggeli is, a vacsor egyedül, ami fix, ami asztalra szól, úgyhogy odaülsz, ahova akarsz gyakorlatilag. Tehát ebből a szempontból más. Viszont nem olyan hosszú az ebédidő, tehát 1-től 2-ig, vagy éppen megállástól függő, minden nap meg kell nézni az adott programba, a várostól, kikötéstől függ, hogy éppen mikortól van, nyilván 1 és 3 között valamikor, de az csak az 1 óra, és abban nincs változás. Itt például nem volt ilyen lájtos verzió se, hogy magadnak szedjél egy szűkített kínálatból, úgyhogy ez cégenként változik. Vannak olyanok, ahol csak a vacsora, mint, hát gyakorlatilag mint az óceánjárokon, hát hogy csak a vacsora ültetett, és abban sem kötelezően, és svédasztalos rendszert is tudsz választani.
0: Itt turnusokban van, vagy gyakorlatilag
1: egy turnus van.
0: Egy turnus van. Ja,
1: tehát... Úgy méretezik a hajót, hogy az egész hajó beférjen az étterembe egyszerre. Egyetlen egy turnus van. 150-180, esetleg 200 fő, és ezek az emberek ugye vagy itt vannak, vagy ott vannak. Ezek egyszerre nyilván nincsenek a közösségi térben, meg az étteremben, de mind a kettőt kicsit elgondolkodtam ezen a helyi kihasználás szempontjából, de nem, nincsen átalakítgatás, úgyhogy ez külön van.
0: Igen, mondjuk lehetne azt a helyet másra is használni valami közösségi térre, igen, hogy kisebb a
1: igen, tehát igen.
0: Két turnusba, de
1: igen. A... Na most miután ugye jóval kisebb helyről van szó, azért ez azt is jelenti, hogy az árak azért jóval magasabbak, úgyhogy egy átlagos árat. Most már azért egyhetes utakat, amit az óceánjáróknál szoktunk mondani, azért elérhető az a 100 euró per nap. Itt is. Az óceánjáróknál a 100 euró per nap per fő az egy rendben levő ár, de azért annál szoktunk jóval olcsóbbakat is találni, ugye. Itt ez az alja. Itt ez az alja. Tehát a 699 euró egy egyhetes útra, az már jó ár. Néha beesik 499-en, de az már általában a november vége, amikor gyakorlatilag semmit nem látsz, mert rövid a nappal. Aztán nyilván december közepéig tart a legolcsóbb időszak, utána jön a advent, karácsonyi vásárok, és azzal megint el tudják adni a városokban, ahogy kiszállsz, és mindenütt a karácsonyi hangulatot találod. Lehet, hogy a tájból, a folyóból nem sokat látsz, miközben mész, miközben haladsz, viszont akkor rögtön izgalmasabbak lesznek a városok, és akkor utána megint fölmennek az árak. Januárban kicsit megint lemegy, de február-márciustól meg már viszonylag világos van, tehát akkor sokkal többet látsz, és akkor már szépen lépcsőzetesen mennek fel az árak.
0: Mi szokott lenni ebbe a zárba? Tehát, hogy boravaló, esetleg italok, vagy bármi, tehát, hogy mi a...
1: A szokás, a szolgáltatóként változó, tehát az Aróza a harmadik cég, akit említettünk korábban a gyerekjegyek kapcsán, ugye ők azzal különböztetik meg magukat, hogy a gyerekeknek ingyenes, csak megváltoztatták a korhatárt, ugye idén még 14 év, de utána lemegy 11-re, ezért hívtuk fel a figyelmet, de szerintem ez fontos elmondjuk akkor ebben a vadásban is még egyszer. Aki ezt ki szeretné használni, aki menne gyerekekkel, akik már 11 fölött vannak, akkor még ingyen gyerekeggyel velük tudnak menni, ők amúgy sem drágák. Náluk lényegében az összes út all inclusive itallal együtt, a Phoenixnél nem volt benne az ital, boravaló az, ugye én még csak német céggel, német vagy osztrák hátterű céggel voltam, ott náluk tudod, hogy megy, hogy a boravalót annyira utálják. Tehát finom utalások vannak, hogy ha akarsz adni, akkor lehet. A Nikónál talán még a finom utalásnál több is volt az, hogy többször is elmondták, hogy milyennek a módszere. Utolsó napon elhelyeznek még egy kis borítékot, azt be lehet dobni egy... Tök érdekes. Az amerikai cégek ugye nincsen benne, de kötelező, és nagy sales tevékenység folyik a hajón szinte mindig folyamatosan. Ehhez képest is ez teljesen más, szóval lehet adni, de az árban természetesen ez benne van, természetesen a teljes ellátás, az ital, ami változik, de itt egyébként nem volt ital, de ilyen, hát ilyen teljesen normális árban, ilyen 3 eurós sör, meg üdítők voltak, tehát abszolút nem vészes, hogyha rendelsz egy vizet, vagy bármit.
0: De ami van ital, van különbség az, hogy alkoholos, meg alkoholmentes italcsomag, vagy mi van benne, tehát hogy ilyen...
1: Szerintem úgy emlékszem, hogy nincsen, tehát hogy az alkoholos volt a gyerekeknek meg alkohol nélkül, és akkor ezt így árazzák. Nem annyira lényeges kérdés itt, érdekes módon. Úgyhogy ennyi, amit nyújt. De mondom, én azt, hogy én gyakorlatilag az időnek a 90%-át, vagy a saját ablakomban, vagy a tetőn töltöttem nyilván nézelődve. Amikor látod, hogy Ugye kikerületetlen a folyók, vannak kilométer hosszan, semmi látnivalót nem, iparnegyedek, amikor bemegy a városok szélén a gyárakhoz. Még arról is van bemondás, hogy éppen a gyár hogy működik egyébként. Hát nyilván ezt aki érteni kell, hogy azt a nyelvet, hogyha szeretnél többet megtudni. Más részeken meg a csodálatos természet, és akkor megvannak a legszebb részek. Nyilván a Rajnának is megvan az a világörökségi középső szakasza, ami egészen fantasztikus. Minden kanyarban egy vár bukkan föl a hegyen, az lenyűgöző, ott szívem szerint oda-vissza még gyakorlatilag egész nap. Természetesen azt be lehet járni helyi sétahajókkal is, tehát ahhoz nem kell egy ilyen river cruise ship-el menni, tehát egy ilyen folyami nyaralóhajóval. Érdemes is egyébként, meg hát ugye a vonatból is látszik valamit, de a vonatból sokkal kevesebb, meg gyorsan megy, meg mi a vonattal például, amikor legutóbb arra jártunk, akkor úgy jártunk, hogy akkora tömeg volt a vonaton, örültünk, hogy fölférünk, nem, hogy még lássunk is valamit, valahol láttam valakinek a hátát nagyon közelről, tehát ez volt a látnivaló is, ráadásul elég sok helyen érdemes is leszállni. Úgyhogy szerintem az a szakasz, az olyan, az a környék, az olyan, hogy hajóról is meg kell nézni. Bringabérlés is tök jó ott tekerni a parton a legszebb szakaszon, a legszebb 15-20 kilométeres szakaszon, és hát persze vonattal is érdemes ott közlekedni, autó biztos, hogy nem kell. Úgyhogy ez annyira adta magát.
0: És útközben melyik volt a legszebb szakasz, vagy azon kívül a Rajnán, amit mondtál itt a Dunán, melyik volt az,
1: ami... A Dunánál egyébként szerintem a Duna kanyar mellett, ami csak ugye jól ismerjük, ez a Wahau környékű része, az nagyon szép. Az én úti tervemben, amit sajnáltam, hogy Passau és Linz között majdnem oda-vissza éjszaka mentünk, az még ugye tavasszal volt, az éjszaka is jóval hosszabb volt, ott még vannak nagyon szép részek, amit így nem láttam. A Rajnáról meg azt érdemes tudni, hogy szerintem összességében talán a Duna szebb, mármint így, de a Rajnának is vannak olyan szakaszai, ami nagyon-nagyon hangulatos. A Rajna partja sokkal inkább be van építve, viszont azt is jó nézni. Tehát modern, szép házak, látszik, hogy mindenki odafigyel, hogy építészetileg is, hogy ott nagyon rendben legyen minden. Az egy kényelmes, modern életet sugároz ott minden. Ahol vannak hegyek, ott akkor a hegyekre, dombokra felnyúlóan, gyakorlatilag 10 kilométerenként kompok, ugye, az egyik partról a másikra, azokra valamikor kicsit lassítani kell, meg kerülgetni egymást. Nyilván nagyon nagy a teherforgalom, tehát rengeteg teherhajó van. Ha valakit ez érdekel és leköti, akkor gyakorlatilag egész nap nézegetheti, hogy mozognak egymáshoz képest a hajók. Volt, hogy minket előztek a teherhajók, és ott azért gondolom, annak megvan a kifejezett rendje, hogy lényegében van olyan szakasz, ahol csak egy kétvágányú vasúti pályához hasonlít, hogy pont annyi fér el, és akkor az előzéseknek kicsit félre kell állni, el kell engedni a másikat. Úgyhogy ez fantasztikus, nekem nagyon tetszett.
0: És a vízlépcsők az mennyibe hagyják? Tehát egyrészt megunod egy idő után, vagy mindegyik érdekes, hogy és mennyire gyakori, vagy minél följebb mész a folyón, annál gyakoribb a vízlépcső, vagy hogy szokod le?
1: Köszönöm a kérdésed, de most mindenképp meg kell, hogy szakítsuk egy pillanatra műsort, így is már sokkal többet beszéltünk, mint kellett volna az első körben. A vízlépcsőktől folytatjuk a folyami hajózásról szóló élménybeszámolót, úgyhogy maradjatok. Mindjárt jövünk.

Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Kalusz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfortváltozat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119/C. Ez nem autó, ez BYD. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan. Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas, a Rádió Café utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
1: Folytatódik az Okostos magazin Ács Gáborral, Andonov Alexivel, és éppen a Rajnán hajóztunk, nem? A vízlépcsős kérdés az egy általános kérdés
2: volt. Általános, ilyen Duna is, meg
1: Rajnán. A Duna tele van vízlépcsővel, azt hiszem, hogy 9 van, erről meséltem legutóbb, a Rajnán nincsen talán, csak 1-2. Egyik éjszaka volt, egy viszont látnivaló volt, ott kifejezetten sokat meséltek róla. Az nem sokkal Strasbourg előtt, illetve hát, hogyha folyás irányban nézzük, akkor után volt. A Rajnára kicsit részesebben rátérve, a Köln itt a központ, ahonnan indulnak a hajók. És ott nem csak Rajna van. A Rajnán is, a Majnán is, és még kisebb mellékfolyókon is el lehet menni ilyen hajókirándulásokra, és Kölnből északra is, és Hollandia felé is megy. Tehát az egyhetes utak, sőt négy napos utak is vannak önök, amik elmennek, akár Rotterdamig, Amsterdamig, és úgy visszajönnek. Itt is áll az, hogy rengetegféle különböző úti terv, rengeteg különböző város érintésével Hollandiában a kisebb csatornákon is simán elmennek ezek a hajók, úgy össze-vissza mindenfelé mennek, de Köln a központ. Hogyha Budapesten kinézel és látsz mindig napon, volt, hát most a héten láttam 10 hajót volt, amikor 10 horgonyzott, amikor végigmentem a rakparton. Sokkal már rá, most már a szemem, hogy ismerem ezt a világot, és szeretem is. De Kölnben azért még ennél több, ráadásul, hogy mindkét irányba indulnak a klasszikus utak. Jó, hát a Rajnán talán a klasszikus, legtöbbet járt útvonal ez a Köln Strasbourg, amit mondtam. Strasbourgról meséltél, ugye, tavaly?
2: Igen. Csak mondjuk nem hajózni.
1: Csak nem hajózni, hát ugye ott ez klasszikus megállás, ilyen gyakorlatilag egynapos volt. Nagyon tetszett ez a város, nagyon szép a belvárosa, és nem sokat töltöttem ott, mert délelőtt inkább futni voltam, és akkor inkább a Dunaparton, meg átfutottam a Gyaloghídon Németországba, tehát ugye azon a részen szaladgáltam.
2: Vagy Rajna.
1: Ez Rajna, bocsánat, a Dunát mondtam. Igen. Rajna természetesen Strasbourgban, és villamos is átmegy egyébként Németországba, tök jó, tehát a túloldalon levő első német városnak a vasútállomásán túl is, és délután egy rövidebb időt kóvályogtam csak, lehet ott is érdemes, nem ilyen hajóba, hanem ilyen kicsibe a csatornákon végig mászkálni, nagyon-nagyon szép város. Úgyhogy Koblenz volt még nekünk megálló. Érdekes, hogy Bonnban egyik irányba sem álltunk meg. Persze itt most nem volt sok idő, mert az a klasszikus, az egy hét alatt járja be ezt a szakasz több megállással, az enyém meg egy négy napos viszonylag gyorsított út volt. Inkább a tájra voltam kíváncsi, a városok közül másokban voltam. Pont Strasbourgban nem, tehát ez tetszett, hogy ott az egész nap az rendelkezésre állt. Úgyhogy ez a része, mondom, szép. Én egy kicsit a Dunát jobban szerettem, és nem elfogultságból, és most nem kezdek bele újra a Budapestnek a dicsőítésébe, de tényleg az egész útnak a highlightja, elnézést, legszebb része, kicsúcsosodása, szóval az a budapesti érkezés, és szerintem ez mindenkinek, ez vízről, ez a városkép, szerintem nincs párja. Nem látta se a Dunán, se a Rajnán nem láttam hasonlót se, az valami egészen lenyűgöző. Itt gyakorlatilag a belváros látod, a történelmi építményeket, épületeket, tehát az ez semmivel nem összevethető. Szóval Kölnből el lehet indulni nyilván észak felé is, és akkor Hollandiába jutunk, hát már megvan az erre szóló foglalásom, akkor fogom kipróbálni a pici ablakos lentit, mert hát ott már csak úgy jött ki a matek, ott már nem volt olyan szerencsém, meg hát nem tudtam megvárni a last minute dolgokat, ott már több személyes, szeretném nektek megmutatni családi utazás keretében fogjuk abszolválni, úgyhogy arról még nincsen élményem, de az biztos, hogy az a rész is nagyon népszerű, arra is sok hajó megy. Ami kicsit nehézé teszi így még az eljutást, meg indulást, hogyha Kölnből kezdjük, hát az, hogy oda Eurowings-el lehet eljutni repülve, az szinte mindig Hát nem minden nap, de azért a napok többségén este megy, tehát úgy, hogy későn este ér oda. Egy napszállást akkor, tehát oda menni aznap induláshoz nagyon nehéz. Leginkább úgy lehet megoldani, hogy Eindhovenbe repülünk a reggeli géppel, ott a mindennap feljárat, és onnan Flixbusszal át lehet menni Düsseldorfba vagy Kölnbe. Mm-hmm. 10-12 euróért, tehát ez a Kölnbe a legolcsóbb bejutási megoldás, hogyha a kezdőponthoz akarunk eljutni. Természetesen meghirdett érdek. Szóval online foglalás, erről már a Duna kapcsán beszéltünk, hogy gyakorlatilag csak a passzói meg a Köln indulásokat sorolják fel ezek az oldalak, azok a fő ki- és beszálló helyek. A magyar utasnak irodáknál kell ajánlatokat kérnie a budapesti indulásra. Amiket láttam, azok drágábbak voltak, mint ha passzóból indulunk oda-vissza, tehát hogyha Pestről megyünk egy oda-vissza költ, vagy akár csak egy irányúra szeretnénk benemezni, de érdemes nyaggatni, vannak irodák, akik erre ráfordultak, és hát ott van Magyarországtól délre is. Hogyha valakinek nagy bejön, meg hát nyilván bírja energiával, meg pénzzel, egészen a Duna-deltáig le lehet menni, tehát vannak olyanok, amik ott fordulnak és mennek vissza Passzóba. Egyik irányban megállnak Budapesten, a másikban nem. Mohácson állnak, meg Kalocsán szoktak még kikötni. Tudod, szoktad kérdezni a programokat, az hasonlóan zajlik a nagy óceánjárókéhoz, hogy a hajóról szerveznek neked programokat, nem is vészes áron. Hát a kalocsai kiszállástól szoktak például a puszta programot szervezni. Többször megcsinálják, itt is volt ilyen, hogy a hajó megy tovább, ha pont egy olyan szakaszra, ami nem annyira izgi, akkor X városba kiszállás, a hajó megy tovább, és egy másikra hoznak vissza, miközben kicsit távolabb fölkeres valami szép várost. Tehát, hogy ez most így a Rajnán is megvolt, csak most hirtelen nem emlékszem, hogy melyik városnál. Úgyhogy...
2: Na és a Duna-Majna-Rajna csatornával milyen helyzet? Aha, ott van? Igen. Találtál olyan utat, ami az, mert engem az izgat, nem van. Tudom, hogy egyébként mennyire, tehát itt csak így pár képet láttam így a Duna-Majna-Rajna csatornáról, de mindig izgatott, hogy ezen a csatornán valahogy végigmenni, meg ezt az egész igen, technikai bravúrt, hogy hogy oldották
1: igen,
2: meg.
1: Igen, gondolhatod, hogy most meg főleg izgat, hogy igen. Meg ennyire tetszett. A kölni indulással vannak olyanok, amik fölmennek Passzóba és vissza, tehát gyakorlatilag bejárják a Duna-Majna csatornán. És hogyha egyszer elmentél Passzóból Budapestre, Passzóból Kölnbe, de gyakorlatilag az egész Dunát, akár mondjuk inkább három részletbe célszerű, így akkor be tudod utazni. Aha. Abból nincs olyan sok, de a cégeknek a többség azért ezt nyújtja. Úgyhogy az is megoldható. Olyat nem láttam, aki mondjuk végigmenne, hát ha nem is Alkonyattól Pirkadatig, vagy Forrástól Torkolatig, vagy hát nyilván nem a Forrástól, hanem ahonnan hajózható. Biztos van olyan is, én ilyet nem találtam. Úgyhogy, de magadnak összerakva három részletbe, tehát a Passzau Budapest és a Passzau Köln, és Köln, illetve hát lényegében a holland városok, a torkolatvidék, az szerintem működhet, és akkor az egész Duna csatorna, Majna, Rajna végig el lehetne menni, elvileg megoldható.
2: Ja, de ott nem látta, hogy valami korlátozás van, hogy mekkora hajó mehet, vagy általában, hogy mindegyik hajó tudna menni?
1: Hát ugyanaz a hajó, ami a Rajnán közlekedik, azt föl tud menni Passzóig, tehát azt hiszem, amivel én mentem, annak van olyan fordulója, aztán a következő, vagy a kettővel utánunk, akkor már ő az én hajómvel mentem, ez a Phoenixnek az Alisa nevű hajója volt, ami hát tényleg 3 éves, tehát egy egészen új hajó, és tényleg nagyon modern, és nagyon szép, és ő össze-vissza mászkált minden irányba, tehát ő neki vannak Passzó felé kanyarjai, úgyhogy arra is simán lehet foglalni.
2: Igen, én arra felé láttam, nem tudom, hogy most az merre felé van az a híd, de valami hidat, ami a hajó megy a hídon, és alatta megy a közforgalom, tehát hogy állítólag úgy is csinálták a csatornát, hogy fordítva, nem, hogy lent van a
1: Majnánál? A Duna-Majna csatorna, aha, Igen. Itt ez az látványos, tényleg nem mondtam a vízlépcsőket, a Dunán tényleg sok van, szerintem olyan 20 perc kb. Átmenni rajta így csacra, tehát belemegy, zsilip lezár, hajó megemelkedik, vagy hajó leereszkedik, és megy tovább a túloldalon.
2: És van, amikor várni kell. Tehát, hogy hasonló az a szintkülönbség, amit átmegy a hajó, vagy van nagy különbség?
1: Van különbség, biztos, hogy van különbség, de ez most méterben nem tudom. A legnagyobb nyilván a Bősi a Dunán, de hogy a felsőbb szakaszon Passau és Linz között meg Bécsig gyakorlatilag van 8 vagy 9. Uh-huh. Tehát ott kb. Óránként, két óránként szinte van egy vízlépcső, ami tök érdekes. Talán 9-1-ére már nem, de mondjuk ilyen mókás szituációk vannak, hogy éppen nem az ablakban ülsz, már ugye bemegyünk a nem látunk semmit, csak a betonfalat, mert éppen átemelés van, bemegyünk az erőműbe, vagy a vízlépcsőbe, és egyszer csak kinézek az ablak, és valaki bekukkant rajta, mert hogy mellénk állt egy másik hajó, két hajó fér be, mellénk állt, és tőlem két méterre a másik hajóban, az ablakban ülő embernek, és akkor beszélgetünk, hello, hogy vagy. Tehát ezek ilyen apróságok. Mindenki nagyon szereti a többi hajót, hatalmas integetések vannak, tehát láthatóan mindenki nagyon élvezi. És akkor visszakanyarodva, mert ugye ígértem az elején, hogy az árak meg érték tekintetében. Itt is megvannak a belépő szintől a luxusig a különböző kategóriák, tehát még mindig csak és kizárólag a Duna és a Rajna folyami hajókról beszélünk, és a legtöbbet, hogyha, tehát azért szerintem Vikingből volt a legtöbb, hogyha nézegettem persze, hogy ki jön, hogy jön szembe, ő egy nagyon nagy szolgáltató, jóval drágább, mint a német cégek, és mondom a Nikó és az Aróza az olcsóbbak közül, amit próbáltam, és tényleg kiváló szolgáltatást nyújt. Nem tudom, hogy az Ama Waterways, a Viking mivel lehet több, nyilván sokkal kifinomultabb a menü, jobb rajta a kaja, az biztos, hogy én ennél többet már nem várok el, vagy nem tudom, hogy miért fizessek én jóval többet, a nem tudom mennyivel. Tehát nem tudom, egyelőre nem érzem, és nem is szándékozom kipróbálni, hogy mennyivel tud többet az. De az tök érdekes, hogyha kedvenc témádra visszatérve, hogyha megkérdezed a mesterséges intelligenciát, akkor ha rákérdezel csak úgy általánosságban a fontosabb a hajós cégekre ezeken a folyókon, akkor nem dobják fel a német megosztás. Egy csomószor ezeket föl se dobja. Külön rájuk kell kérdezni, akkor már odaírja és összehasonlítja, és minden információ megvan. Profil, mintha nem is lennének. Valóban külön rákérdeznek, hogy neked oké az, hogy csak és kizárólag a német a fedélzeti nyelv, amúgy mindenki beszél a személyzet tagjai angolul, a bemondás az valóban csak németül van ezeknél, viszont hát szerintem egy harmadával biztos olcsóbb, vagy inkább a fele. Még a Crozy Europe-ot említsem meg, ők a legnagyobbak egyébként, ők francia cég, legnagyobb európai folyami cég, őket ugye így nem próbáltam, mert még csak kettő volt, de ők is járnak a Dunán. Egyébként nem túl sok hajóval, ők azért elsősorban otthon nagyok, tehát a francia folyókon, de azért ott vannak az összes nagyobb európai vízen, sőt egyébként Európán túl is. Nyilván ami még nagyon jó lenne, és nagyon kíváncsi ennék, az a Douro Portugáliában, viszont az jóval drágább, az mindenkinél jóval drágább. Nem tudom miért, lehet, hogy ott még speckó hajók kellenek, vagy hogy ennek még nem néztem utána, de azért az egy másfélszeres szorzóval számolhatunk ott. És még ugye a Szajna, ami klasszikus út Franciaországban, leírások, képek szerint az nem annyira szép a táj, ott igazából a városok viszont lenyűgözőek, amiket ott érinteni lehet. Úgyhogy ezek közül melyik lesz neked az első?
2: Hát nem tudom, én még a nílusi hajóutakat is nézek.
1: Igen, az is érdekes.
2: De ott speciál nem, tehát ugye a tengeri hajóutakhoz képest ott is látom, hogy drágább volt, és tehát, hogy...
1: De más a szolgáltatás, a nílusiaknál ott benne vannak a kirándulások is, ott nem összevethető az ár, ott az általában full all inclusive, de olyan szinten, hogy az italokon túl, ott minden. Tehát a kirándulások is, az összes kikötéskor, az összes kirándulás is benne van az árban, ezért is drágábbak. Teljesen más típusúak a hajók is, úgyhogy az népszerű. De hogy ott ilyen hajnali kelések vannak, találkoztunk az egyik hajózáson, még egy tengerjárón, aki ott volt, és onnan vannak a legközelebbi információim, tehát ott valamikor hajnali 3-kor kelés van, kirándulás, visszaérkezés a hajóra, ott egy nagyon kötött program van, amitől gyakorlatilag nem, nincs értelme eltérned, más jellegű, erős, nagyon-nagyon más jellegű, persze a folyó is más jellegű, de ott maga az élmény, meg a szolgáltatás is más. Szóval a Nílus is nagyon érdekel, hát még Kínában vannak, még kínai folyókon vannak, még nagyon izgalmas utak egyébként, de hát ez majd, ha valakit találok, aki azt kipróbált és járt, akkor meghívjuk a műsorba, de mennyit tudunk. Hú, egyetlen egy percünk van, van még valami fontos kérdésed?
2: Hát szerintem ez a, nagyjából kibeszéltük ezt a dunai témát, úgyhogy szerintem majd legközelebb, ha majd lesz még egy út, akkor majd...
1: Jó, oké. Okay. Akkor majd. Ez alapján neked melyik lenne az első, arra viszont én vagyok kíváncsi.
2: Hát az biztos, hogy itt Budapestben el, tehát, aha, de én ezt a Duna-Majna Rajnát az még magamba, tehát, hogy, de lehet, valószínűleg az első lesz az ár, tehát hogy először kipróbálni valami jó áron, és akkor utána majd megnézni.
1: Aha, az egy jó ötlet. Oké. Úgyhogy neked is, majd még a, hát akkor neked is az a róza még a gyerek. Igen. Ha gyerekekkel akarsz menni, igen, és ők szeretik ezt, akkor az egy jó beugró lehet. Na, hát ennyi fért akkor a mai műsorban. Köszönjük szépen a figyelmet. Okos Utas magazint hallottátok. okosutas.hu az oldalunk természetesen sok-sok hírrel, meg a korábbi adásoknak, hát kis lemaradással a podcastjait is megtaláljátok. Bíz magadban, utaz okosan, ez nem változik, és mármint ez a felszólításunk, illetve jelszavunk, jövő héten pedig ismét várunk benneteket.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Hidd el a következő járatot, és utaz okosan! Okos utas! A Rádió Café utazási magazinja hangzott el. Bízz magadban, utaz okosan! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Újra együtt a visegrádi négyek. Minősítik a balatoni strandokat, szökésben a zalai Áj Jézus. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszatér a visegrádi négyek együttműködése. A gödöllői csúcs találkozón Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a V4-ek ismét összehangolják álláspontjukat az uniós csúcsok előtt. Emellett bemutatta a Varsót, Prágát, Pozsonyt és Budapestet összekötő gyorsvasút tervét, amelyhez uniós támogatást szereznének. A négy ország vezetője egyetértett abban, hogy a jövőben a közös érdekekre és az együttműködés erősítésére helyezik a hangsúlyt. 6 embert vett őrizetbe a NAV a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban. Ők korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő munkatársai voltak, néhányan közülük jelenleg is ott dolgoznak, közölte a hatóság. Az ügyben ügytelen kezelés gyanúja merült fel, amely több mint 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott. Sajtóértesülések szerint az őrizetbe vettek között van Búzs Balázs, a Kulturális Alap korábbi alelnöke, Óbuda volt fideszes polgármestere is. Megkezdődött a balatoni strandok idei kék hullámzászló minősítése. A szolgáltatások színvonalát, a tisztaságot és a családbarát megoldásokat értékelik több mint 40 fürdőhelyen. Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára úgy véli, a minősítés nem csak verseny, hanem fontos visszajelzés is az üzemeltetőknek.
4: Olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami a jövőbe mutat már. Például a digitális megoldásoknak a vizsgálata, weboldalak, hogy mennyire vannak jelen a strandok, illetve milyen információkat tesznek fel rá. A játszótereknek az olyan átfogó vizsgálata, hogy mennyire árnyékoltak akár napi torlával, növényzettel, hogy a különböző korosztályokat mennyire képesek kiszolgálni.
3: Körözést adtak ki a Zalai Á. Jézusként ismert férfi ellen. A jogerősen 4,5 év börtönre ítélt 72 éves teskendi férfi nem vonult be a büntetés végrehajtási intézetbe, ezért a rendőrség körözi. A bíróság szerint a férfi spirituális gyógyítónak adta ki magát, és több mint 20 millió forintot csalt ki híveitől. A hírek szerint feltehetően külföldön vagy Somogyvár megye nyugati részén bujkál. Holnap reggeltől a felhősebb tájakon is szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, majd többnyire napos időre számíthatunk. A középső ország részben lehet több felhő, a déli és keleti határvidéken pedig egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt. Az északi a szél időnként megélénkül, délutára 30 és 36 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön és pénteken már túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hőség tovább fokozódik, csütörtökön 31-37, pénteken pedig már 32-38 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
1: Sziasztok, ez a Borra való gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Keressétek fel a borravaló.hu oldalt, hogyha kíváncsiak vagytok a korábbi adásainkra. Ott mindent megtaláltok, külön posztban végig lehet hallgatni az összes eddigi műsorunkat, de egyébként fel lehet iratkozni a Spotify-ra, vagy az Apple Podcast-re, vagy a YouTube csatornánkra is, mert most már oda is megosztjuk a tartalmainkat, úgyhogy bárhol meg lehet nézni, hallgatni a podcastjeinket. És ebben a műsorban pedig folytatjuk azt a sort, amit elkezdtünk meghatározó magyar szakácsok, séfek sorozatunkban, és hát egy nagyot fogunk ugrani, mert valahol a legelején kezdtük el ezt a sort a 19. századi magyar konyha gasztronómia születésével, de most a látóterünkbe került egy olyan úriember, akit egyszerűen nem lehet kihagyni, már csak azért sem, mert baromi érdekes.

0: és hát Szatmári Lajos István, ifjabbik István néven látta ő meg a napvilágot.
1: 1919-ben nevezetesen, és a fennmaradt emlékezések szerint egy vasúti kocsiban történt mindez, mert hogy éppen menekült a családja Erdélyből. Ez meglehetősen életszerűtlennek hatna bármi más évben, ebben az évben annyira nem, meg hát azért igazság szerint néhány másik évben sem. Miért Louis-ként ismerjük? Hát azért, mert a karrierjét igazából az Egyesült Államokban tudta kibontakoztatni szakácsként, mert hogy eredetileg ő azért nem szakács volt, hanem egészen mással foglalkozott, de 1944. december 25-én úgy döntött, hogy itt hagyja Magyarországot. Először Ausztria felé vette az irányt, és 1951-ben megérkezett az Egyesült Államokba. Innentől kezdve pedig újra kellett gondolni az életét, ezt rendkívüli sikerrel tette.
0: Ez egyébként, ha az ő személyiségéről beszélünk, akkor az volt a kulcs ebben az egészben, hogy egy ilyen tipikus, egy olyan típusú ember volt, aki megérezte, hogy mi az, amiben sikeres tud lenni, és akkor azt viszont elképesztő vehemenciával csinálta. És nagyon érdekes, azért mondtam, hogy az egyik legismertebb, mert egyébként szerintem Louis vagy Louis, ez most nyilván attól függ, hogy ki mondta, de hát ugye a Lajosnak ugye az angol vagy amerikai verziója volt ez. Ő nem volt fiatal már, amikor megérkezett oda. Tehát, és azon túl, hogy az egyik első ismert celeb szakács lett belőle, azon túl elképesztő könyv hagyatéka van, amit írt, másrészt amit gyűjtött. Tehát ő gyűjtőként is megjelent.
1: Ugye ő foglalkozott szerkesztéssel, újságírással, tehát egy igazi tipikus bölcsész volt eredendően. Más kérdésre meg volt benne a vállalkozó szellem, és ezt tudta a self-made man-eknek ugye terepet biztosító Egyesült Államokban kiaknázni. De ha csak a gyűjteményeit tekintjük, akkor itt például érdemes megemlíteni, hogy egyik őse harcolt Kossuth Lajos oldalán. Ennek az egyik következménye volt, hogy Kossuth Lajos egy rajongott személy volt az ő szemében, következésképpen gyűjtötte a Kossuth relikviákat, parádés gyűjteménye volt, ennek egy jelentős részét egyébként aztán Sárospataknak adományozta, hiszen volt sárospataki kötődése. De gyűjtött a Liszt relikviákat is, ezeket az egyik bosztoni egyetemen helyezte el a későbbiekben. A könyvtárát több egyetem, illetve más intézmény között osztotta szét, illetve Tulipános Láda néven alapított egy kulturális egyesületet is Chicagóban, tehát ez teljesen független az ő gasztronómiai tevékenységétől, ahova a magyar emigráció jeles íróit, művészeit hívta meg, például Faludi Györgyöt. Tehát amikor az ő személyiségét vizsgáljuk, akkor az fontos látni, hogy először is egy jól képzett, aktív, a tollat remekül forgató szerkesztőről, újságíróról, bölcsészről, bizonyos értelemben polihisztorról beszélünk, aki azonban valószínűleg rendkívül helyesen mérte föl, hogy a megélhetését, ha az Egyesült Államokban biztosítani akarja, akkor valami mást is csinálnia kell, és ez lett a gasztronómia, közelebbről a magyaros gasztronómia.
0: Ez nagyon jó, erről térjünk ki majd később, az nagyon jó, amit mondtál, hogy polihisztor, mert valami ilyesmi volt a fejemben, tehát egy ilyen reneszánsz emberről beszélünk, és ahogy mondtad, a Sárospatakot, az ugye középiskolában járt Sárospatakon, aztán Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen, ami most az ELTE, tehát ott tanult, mert ugye megint van Pázmány, csak nehogy félre vigyük az embereket, és utána újságírói főiskolára is beiratkozott, és ez óriási egyébként, hogy az Athénaeum nyomdában volt szerkesztői gyakorlaton, itt Móricz Zsigmond, Feja Géza, Szabó Lőrinc kézirataival dolgozott, színházi magazin szerkesztőség, tehát ilyen, és az MTI székelyföldi tudósítója lett, meg a székely belső szó, vagy a székely szó belső munkatársa lett, bocsánat, rosszul olvastam, tehát szerintem ez nem az, amiről az ember azt gondolja, hogy híres séf Amerikából.
1: Hát nagyon nem. Úgyhogy neki igazán kettő kell választani az életét ilyen tekintetben, hogy hát itthon valószínűleg nem nyúlt volna a fakanálhoz, meg a fazékhoz úgy, ahogy azt az Egyesült Államokban tette, bár persze ez egy feltételezés, ezt nem lehet tudni. Azt azonban el lehet mondani, hogy ő pontosan tudta, hogy a műveltség, a művelődés a nemzettudat egyik fontos része, a nemzeti gasztronómia. Tehát, hogyha meg akarjuk jeleníteni, akár egy kisebb közösség, legyen az egy család, egy település, egy tájegység, egy ország karakterét, akkor a gasztronómia ezért remek terepet kínál. És amikor ő Chicagóban majd megveti a lábát, akkor látja, hogy ebben a multikulturális városban lehet érvényesülni ezen a téren. Ugye Chicago gasztronómiai hagyomány egy külön sztori, majd erre ki fogunk térni természetesen, de nagyon nehéz

0: nyugodtan megítélni, hogy miért pont ebbe az irányba indult el. Egyet tudunk, hogy a korlat őt igazolta.
1: Jó, az amerikai kiutazás az valahogy úgy volt, ugye, hogy 1951-ben az amerikaiak által megszállt német területen élt.
0: Így van.
1: És akkor innen jött az a kapcsolat, hogy akkor ő kimegy. Azért volt érdekes, mert amikor ő kiment először New York Citybe, Bremerhavenből, akkor $1.10 volt a zsebében, és nem beszélte a nyelvet.
0: Igen, ez egyik anekdóta szerint úgy hangzott el, hogy a gazdagabb volt a szókincse, mint a anyagi helyzetének a háttere. Tehát ez azért nem egy olyan indulási pont, amivel sikerrel kecsegtet, de hát ő azért mégiscsak meg tudta csinálni. Nem volt neki büdös a munka, azt tegyük rögtön hozzá. Tehát nyilván kapott segítséget, de soha nem futamodott meg az elől, hogy beleálljon a melóba, ha ezzel biztosítani tudta a megélhetését. Innen építette föl magát. Tehát gyakorlatilag tényleg az amerikai álom, ha lehet mondani, akkor ő megvalósította.
1: Tehát egy ilyen háborús tudósító, MTI tudósító, irodalmi művekkel foglalkozó újságíró megérkezik Amerikába, és akkor mint a régi filmekben, ugye elindul a self-made man-nek a legendája, hogy az $1 mire költsem, hogy hol keressek szállást, és a többi, és elindul hát lényegében kvázi mosogató jellegű munkával, meg ilyen konyhai előkészítő, meg ilyen gyorséttermi, ilyen abszolút hamburgerezők, meg ilyesmi, és szépen lassan odáig viszi, hogy miután Chicagóba költözik, akkor megalapítja azt az éttermet, erről szerintem majd később beszéljünk, csak hogy így a hallgatók is értsék ezt a karrierívet, ami már az első évében olyan híres lesz, hogy valami 200 újságcikk születik róla, több kritikus is oda látogat, hogy ez micsoda, mi történik, ez a The Baker nevű nagyon híres étterem. Na de addig is volt egy megint másik dolog, amivel foglalkozott. Nekem a karrierjében ez volt a kedvencem, hogy 51 New York, ugye 59 Chicago, és akkor az Armour and Company-nak kezdett el dolgozni, és az Armour and Company azzal foglalkozott, hogy ilyen fagyasztott ételeket készített. Ez a amerikai filmekből is nagyon ismert dolog, amikor ehhez egyébként gyártottak tálcákat, amiket így ki lehet hajtogatni, ilyen fém lába van, és akkor a fotelek elé be lehet húzni, megy a meccs, megy a híradó, mennek a filmek a tévében, és akkor az amerikaiak ott kajálnak, előveszik a fagyasztott élelmiszerüket, ugye ez ilyen dobozos cucc, amin van egy ilyen műanyag tálcában egy ilyen lefóliázott valami, felmelegítik, és akkor azt teszik meg. Hát ebből később sok probléma lett, ugye mindenféle betegségek, de alapvetően a közízlésnek a totális derogálása volt az egyik legnagyobb bűn, ami ezzel kapcsolatos. De amikor ő ott elkezdett dolgozni Chicagóban 1959-ben az Armour and Company-nek, illetve a Stouffer Corporation-nek, akkor azon dolgoztak, hogy hogyan lehetne ezt minőségi ételekkel kiváltani, ezeket a kajákat. És képzeld el, hogy még mindig van egy olyan kaja, egy olyan étel, a fagyasztott spenót szuflé, amin Szatmári dolgozott, ő találta ki, és a későbbiekben sem tagadta meg, hogy a fagyasztott alapanyagból lehet igen minőségit főzni. Na most nyilván a jó pár szakács és séf ezen most így fintorogna, de ő azt vallotta, hogy bizonyos alapanyagok alkalmasak erre, lehet vele dolgozni, és igenis lehet minőségi ételt készíteni belőle.
0: Hát ez tényleg alapanyag függő, ugye ha valamit lefagyasztunk, akkor ugye a jégkristályok szükségszerűen kikezdik a textúráját az alapanyagnak, tehát mondjuk egy vagyú bőszín, ne tudjunk a méhítőbe, hogy majd utána kiolvasztjuk, mert az nem jó ötlet. De már a spenót esetében ez nem igazán okoz problémát vagy tragédiát, ugye teljesen más a felhasználása, teljesen más az étel, amit készítünk belőle. És ez egyébként szerintem ez a karrier szakasz az ő életében nagyon szépen mutatja meg az ő személyiségének a legfontosabb jegyeit, hogy tudniillik, volt benne ambíció, meg akarta találni a helyét, biztosítani akarta a megélhetését. Ez előbb említettem, hogy nem volt neki büdös a munka. Tényleg a tápláléklánc legaljáról kezdett, rögtön hozzáteszem, más lehetősége nem is volt, de nem fintorgott, hanem beleállt, és folyamatosan igyekezett tanulni, tapasztalatot gyűjteni, képezni magát, és innen tudott aztán eljutni az itt szerzett tapasztalatai révén addig, hogy belecsapjon egy olyan vállalkozásba, ami éppen úgy kecsegtetett sikerrel, mint kudarccal, mert hiszen, ha valaki kellő tapasztalat nélkül belevág abba, hogy nyit egy éttermet, az akár úgy is véget érhetett volna, hogy egy év múlva csődeljárás folytatnak ellene, na de hát nem ez történt.
1: Igen, amit mondtam, az nagyon érdekel, tehát abban a szempontból, hogy ez mennyire volt fontos az amerikaiaknak az, hogy hát végül is lehet úgy fogalmazni, ugye, hogy ez a boiling bag jellegű kaják, amiket így vagy a mikróban, vagy pedig egész egyszerűen vízben megpárolni, vagy megfőzni kellett a tűzhelyen, hogy ez lényegében a közétkeztetésnek volt egy ilyen formája, mert nagyon sokan ették ezt, de nem csak a hétköznapi átlag emberek, hanem a katonák és az űrhajósok is, a NASA. És ez egy nagyon érdekes kapcsolat. Ugye nem véletlenül költöttek erre egyébként pénzeket, nem lennék meglepődve, hogyha az Armour & Co. vagy a Stouffer's-nek voltak ilyen védelmi minisztériumi megrendeléseik, illetve projektjeik, hiszen pont azt kellett ugye elérni, hogy azok a katonák, akik valahol szolgálatot teljesítenek, vagy akár űrhajósok, ők a nagyon egyszerű módon, de jó minőségű élelmiszerhez jussanak. És képzeld el, hogy a NASA-val dolgozott együtt a szatmári különböző űrhajós ételek elkészítésén.
0: Ugye itt nyilván meglátták a benne rejlő tehetséget, meg ambíciót, és akkor kialakult egy win-win szituáció. Egyébként ez a mai napig bevett gyakorlat, ugye, hogy egy ilyen minimál csomagot készítenek a katonáknak, ha éles bevetésre készítik fel őket, aminek a lényege, hogy nagyon gyorsan lehessen elfogyasztani, lehetőleg kis helyet foglaljon el, de gazdag legyen tápanyagba, hiszen az erőnlét az ugye kiemelkedően fontos egy ilyen helyzetben. Hozzáteszem, hogy a spéci helyzetek mellett azért az emberi lustaságot is vegyük figyelembe.
1: Abszolút.
0: Ugyanis most egy kicsit ugrunk időben is, meg térben is, de gondoljunk a Monarchia Magyarországára. Nem a Monarchia Magyarországához szoktuk kötni a leveskockákat, meg a konzerveket, mert ez ilyen nagyon 20. századi dolognak számít, de bizony már a 19. század utolsó harmadában ezek karakteresen megjelennek mindenhol. Egyszerűen azért, mert az embereknek egy, kevesebb idejük van, kettő, nem akarnak pepecselni órákon át a konyhában. Tehát ez mindig döntés, hogy mi a fontosabb, akarok csinálni mondjuk egy jól elkészült marhalevest, és akkor tudom, hogy akár 6-7-8 óránál gyöngyöztetnem kell, vagy mit tudom én, egy gyöngyű konszommét, vagy pedig ennék egy levest, és akkor fogom azt a leveskockát, belehajítom a vízbe, és megeszem. És erre egy idő után bizony még a háziasszonyok is rájöttek, hogy energiatakarékos a történet, és ne felejtsük el a 90-es, meg a 2000-es évek magyar reklámjait, ami mindig arról szólt, hogy a X leveskocka, meg az Y levespor pont azt a minőséget eredményezi, amit a nagymama főz. Hogy ezt elhisszük, az egy más kérdés, de a reklámok arról igyekeztek minket meggyőzni, hogy is befektetéssel ugyanazt az eredményt kapjuk.
1: Egyébként erre egy ilyen mellékszál, vagy lábjegyzet, hogy egyrészt a nagyon kanonizált, ilyen dogmatikus ételek is, mint amilyen mondjuk a olaszoknak rengeteg fogása, például a bolognai ragú, ugye azt nagyon minden évben összeül a bizottság, és meghányják, vetik, hogy akkor ezt hogyan és miként. Már ott is engedélyezik az alaplénél, ha nem akkor frissen készített alaplé, vagy pedig kocka használatát. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert szerintem egy időben természetesen ezek tartalmaztak mindenféle színezéket, meg mindenféle mellék, ilyen, olyan anyagokat, amik miatt így összeállt, ilyen kockává ez a dolog. De az utóbbi időben ez visszatért, és egy sokkal egyszerűbb, hétköznapi dehidratációs módszert használnak, hogyha most bemész egy áruházba és veszel egy ilyen levesport, akkor sokkal kevesebb olyan anyag van benne, mint amihez mi mondjuk a egyetemista korunkban, vagy amikor túrázni jártunk, még ifjú korunkban hozzászoktunk, mert azért abban voltak olyan érdekes dolgok, amiket nem tudtunk, hogy mi. Ez az egyik. Tehát, hogy egyrészt ez is egy kicsit így rendeződött. Oké, lehet, hogy van bennem most még guargumi, vagy valami elszasod, de messze nem az a szintetikus cucc. A másik pedig, hogy hát a tartósítás és az, hogy egy jó tápláló, jó alapanyagból készült étel meglegyen, hát ez egy tök régi dolog, ott van az összes savanyítás, amit ugye...
0: Szárítás.
1: Savanyítás és szárítás, amit a sztyeppéken az őseink ugyanúgy alkalmaztak, és hát egyenesen a távoli Ázsiából jött velünk ez a tudomány, hogy ezt hogy kell megcsinálni, kovászolásnak a különböző módjai, úgyhogy ez mindig is megvolt, de ahogy elmondtad, abszolút az emberi kényelemre épül. Na de de vissza akkor Louis Szatmáriig, tartsunk egy rövid szünetet, és akkor utána folytatjuk. Nagyon nagy nyomot hagyó séfekről beszélgetünk, magyar séfekről, és ebből az alkalomból Szatmári Lajos István, ifjabb Szatmári Lajos István, vagyis ahogy a világ megismerte, Louis Szatmári az alanyunk.
2: Borra való. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudnál halkítani?
0: Jó ebédhez, jó zenedukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra. 3/4. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Miért választanál kisebb SUV-t, ha kevesebbért nagyobbat is kaphatsz? A BYD C-Lion 5 DMI egy tágas, családi plug-in hibrid SUV. Ráadásul a komfort változat már 11.690.000 forinttól a tiéd lehet. Tőlünk többet kapsz, kevesebbért. Ismerd meg test közelből is a BYD Schillernél. 4. kerület, Váci út, 119 per C. Ez nem autó, ez BYD.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
4: Ez továbbra is a Borra való gasztrokultúra magazin. Katona Csaba történésszel beszélgettünk Louis Szatmáriról, és itt előkerült a NASA kapcsolat, és egyébként nagyon érdekes, mert olvastam a korabeli amerikai sajtót, és azt írták róla, hogy Szatmári eltért ugye ettől a klasszikus séfvonaltól, akik egyáltalán ezt a kényelmi ételt, ezt a convenience food vonalat, ezt nem preferálták, és orroltak rá. De ő azt mondta, hogy ő megvédte, és részt vett ugye a fagyasztott és dehidratált termékek ipari fejlesztésében. És ugye itt a különböző technológiák voltak az, hogy hogyan lehet húskészítményeket dehidratálni, hogyan lehet a hőstabilizálást megoldani, hogyan lehet fagyasztva szárított ételeket készíteni. Ezek ugye az űrhajósok számára a 60-as, 70-es években alapnak minősültek, úgyhogy például a hőstabilizálás egy érdekes dolog volt, hogy a NASA korai rendszereiben nem fagyasztva szárított ételeket zártak csomagban, 100 fok feletti hőmérsékleten hőkezelték ezeket, hogy elpusztítsák a különböző mikroorganizmusokat, és egyébként hát ennek érzékszerű mellékhatásai voltak. Tehát az ízre, textúrára, ahogy mondtad, a fagyasztásnak is, és a hőstabilizálásnak is volt hatása, na ezt kellett gasztró oldalról kompenzálni, és ugye ilyen dolgokban számítottak Szatmári Lajosra.
5: Nyilván itt két szempontot kellett figyelembe venni, az egyik az, hogy megfelelő táplált értékű, illetve ehhez mértem pedig lehetőleg megfelelő minőségű legyen az, amit fogyasztanak ott fönt, de ami ennél sokkal fontosabb szempont volt, és azt gondolom, hogy ez dominált mindenek fölött, az a szállíthatóság, eltarthatóság, hogy bírja a speciális körülményeket. Viszont ez a fajta tapasztalat, amikor extrém körülmények között kell elkészíteni az ételt, az azt gondolom, hogy a hétköznapokban nagyon jól hasznosítható volt, és ő ezt pontosan meglátta. És félrejétes ne essék, a béköri az nem arról szólt, hogy ő itt fagyasztott dolgokat olvasztott ki, meg hasonlók. Egyszerűen csak arról van szó, hogy megszerezte azt a tapasztalatot, amit aztán szakásként is nagyon-nagyon jól tudott hasznosítani a mindennapokban.
4: Igen, és eljutunk a Chicago-i The Bakery-ig, amit azt hiszem 63-ban nyitott, igen, és 89-ig üzemelt, végig az ő vezetése alatt.
5: Abszolút.
4: És miközben ez megtörtént, hogy ő megnyitotta, tehát mint mondtam, az első évben 200 cikk született a Chicago-i The Bakery-ről, ami egy nagyon érdekes dolog, mert ő összehozta a fine dining vonalat, de a hétköznapi, a hétköznapi családias étkeztetése. Talán ez az, amit Magyarországról magával vitt ez a családias vonal, és egy kicsit a híres séfet, aki névben megjelenik, de soha nem keveredik az emberekkel, ezt a fajta vonalat ő mellőzte, és mindig odajött, beszélgetett az emberekkel, viccelődött, és ő lett az archetipikus séf, akit ma így elképzelünk. Kicsit nagyobb pocakú, ugye, kötény van rajta, feltűrt ingújjal, nagy bajusza van, és mosolygós, hangos, vicces, látszik rajta, hogy szereti az életet. És ez olyannyira így van, hogy rajzfilmekben jelenik meg ez a Chef Louis, ugye, aki tényleg olyan is. Igaz, hogy az archetipus, az a fehér sapka, nagy has, vagy ilyen nagy melkas és újpont, ugye bajusz meg szakál, hangos, teátrális viselkedés, ez egy picit ugye szaktekintély, egy picit bohóc, ez egyrészt szatmári, tehát ő nem lehet elvonatkoztatni. Auguste Escoffier benne van ebbe a korabeli ábrázolásokba. Benne van ugye még más nagy séf is, például hát Julia Child, mint nő természetesen, vagy Bocuse, Paul Bocuse, de mindenképpen szatmári is ott van közöttük, és ez szerintem óriási dolog, hogy egy magyar ember, egy magyar séf az, aki az egyik ilyen archetípus.
5: Teljes mértékig, és ő ki is aknázta ezt a fajta küllemét, nagyon is tudatosan, mert ugye nem véletlenül szerepelt a szakácskönyvein is így, mert egész egyszerűen hitelesítette azt, amit képviselt, az a kép, amit sugallt magáról a fizikai megjelenésével. És valóban ez egy ilyen megszokott dolog volt, hogy ő kijött a konyhából, köszöntötte a vendégeit, rögtön hozzáteszem, voltak törzs vendégei, tehát rengetegen személyesen ismerték. Csak néhány dolog így a béköri kapcsán, tehát először is csak este volt nyitva, tehát ebéd az nem volt. Ennek ellenére, amennyire utána néztem, az derült ki, hogy nagyjából éves szinten az $1 millió forgalmat azt meg tudta csinálni. Hát ez nem a haszon, ez a forgalom. Azért lássuk tisztán, hogy a kettő között mi a különbség. Illetve ragaszkodott ahhoz, hogy az italok közül csak pezsgő, sörbor, ez a három jelenjen meg nála. Tehát nem a rövid italok felé mozdult el. Ami megint ezt a fajta kedélyes fogyasztást, illetve a családiasságot hivatott szolgálni, hogy ezekkel az italokkal kísérjék a nála fogyasztott ételeket. Többen megkérdezték, hogy amikor a szakácskönyvét közzéteszi, és kiteregeti a receptjeit, akkor nem fél-e attól, hogy hát innentől kezdve megfogyatkozik a vendégek száma, mert elkészítik otthon, ami mégiscsak olcsóbb, mint hogyha hozzá kell jönni. És erre azt válaszolta, hogy hát senki nem gondolja komolyan, hogy az a házi asszony, aki megveszi az ő könyvét, és dedikáltatja vele, az ebből főzni fog, az nem. Az leül a könyv mellé, büszke rá, hogy neki van egy ilyen.
4: Olyan a helyzet, hogy ebben is azért igaza volt.
5: Totálisan.
4: Saját magunkra is ismerünk, mert nekem is ott van egy sor szakácskönyvem, ami azért van meg, mert nagyon nagyra tartom azokat, akik ezeket néha belenézek, esetleg ihletnek, de úgy, hogy A-tól Z-ig egy receptet megcsináljak végig, kizárt. Még sose fordult elő.
5: Kizárt, és gondolj vele, hogy mit tudom én, tegyük fel, hogy én elkötelezett chicagói szatmári rajongó vagyok, akkor úgy akarok-e szatmári tenni, hogy bemegyek hozzá, vagy megcsinálom magamnak. Tehát tegyük mérlegre a kettő közötti differenciát. És ugye ő ezt remekül tudta valóban azzal ötvözni, hogy a személyes jelenlétével hitelesítette folyamatosan mindazt, amit csinál. Amikor bezárja az éttermet 89-ben, akkor egyetlen dologra hivatkozik, hogy ő most már 70 éves, és a hátralövő idejét pihenéssel szeretné eltölteni. Érdekes dolog ez, mert nem látom pontosan, hogy miért nem ment tovább az étterem. Azért, mert ő úgy döntött, hogy ez annyira szorosan hozzátartozik, annyira része az ő életének, hogy bezárja, és én erre tippelek. Tehát, hogy más ne vigye tovább. Vagy pedig ennek az volt az oka, hogy senki nem akart az örökébe lépni, ezt nem tudom megítélni. Amennyire tudom, egyébként ma egy felújított épület van a Bakery helyén Chicagóban. Viszont az ő tiszteletére egy utcát elneveztek róla, tehát Chicagóban ez is őrzi a emlékét, ami azt hiszem világosan megmutatja, hogy ebben a valóban multikulturális városban egy magyar ember át tudta törni azokat a falakat, amelyek a ismertséget az ismeretlenségtől elválasztják.
4: Ez fantasztikus. Mindjárt megnézzük az étlapot, meg a fogásokat, vagy egy kicsit jobban belenézzünk ebbe, de említetted a szakácskönyveket, ebből több is volt neki, de a leghíresebb az a The Chef's Secret Cookbook, és utána kijött egy új. Egyébként ez is sok kiadást élt meg, különböző borítókkal rá lehet keresni, meg lehet nézni. Aztán volt a The Chef's New Secret Cookbook, tehát ezeket a recepteket kiadta is nekem. Az az érdekesebben, hogy az rendben van, hogy van neki neki egy székely kötődése, van neki egy magyar kötődése, van neki egy német kötődése, hiszen ezekben az országokban élt, és hát ugye magyarnak született. De ő nem volt szakács, ő nem tudott főzni, ő kint tanulta ezt a mesterséget, meg Amerikában már, és végigment a ranglétrán. Tehát, hogy ide behozni egy magyar éttermet, szerintem ez egy óriási dolog. Hát nyilván megvolt a kapcsolata ottani magyarokkal, meg azért tudott kommunikálni az itthoniakkal, tehát akár még paprikához is hozzá tudott jutni olyanhoz, ami otthoni, de hogy érdekes volt a koncepció, mert azt mondta, hogy ő úgy fogalmazott, hogy ez a francia nyugat-európai klasszikusokhoz igazodó étlap magyar gyökerekkel, magyar maggal. Ezt fogja készíteni.
5: Na most szerintem, ha egy siker több cölöpön áll, akkor az egyik cölöp az, hogy ő nem otthon tanult főzni. Ugyanis a helyzet a következő. Viszonylag általános újvilági tapasztalat, hogy a klasszikus magyar konyha, ami nagyon-nagyon ráépül arra, hogy zsíros, paprikás, hagymás, az nem tud sikert aratni. Főleg nem a modern világban, mert túl nehézkes, túl csípős, tehát kicsit távolabb áll attól a konyhai elképzeléstől, amit a modern világ képvisel. Ezzel szemben, ha ő a magyaros elképzeléseit már az Amerikában tanult dolgokkal tudta kombinálni, akkor valószínűleg eleve egy modernizált recepttel lépett az amerikaiak elé, jobban ismerte ilyen értelemben az amerikai ízlés, mint a magyart. És valószínűleg ez lehetett az egyik titka az ő sikerének, hogy ezt a fajta ötvözetet tudta kínálni a vendégeinek, mert arra azért fel kellett neki is készülnie. Az éttermébe el fognak jönni az emigráns magyarok, de nem ők fogják alkotni az ömét, a többségét a vendégeinek, következésképpen nem arra építette fel az éttermét, hogy minden chicagói magyar hozzájön, mások meg majd benéznek kívülről, hanem hát a chicagói közönséget kellett megszólítania. Annak meg a háttere, a kulturális háttere az rendkívül eltérő.
4: Igen, igen, abszolút. Ez a saját maga is ugye úgy nevezte meg, hogy a kontinentális konyha amerikai felhangokkal, ugye, és magyar maga, vagy magyar gyökerekkel, és a különböző mishmash of continental dishes, ezt lehetett olvasni az egyik kritikában, a kínálatot, amikor emlegették, ugye ebbe egyszerre volt jelen a francia krémleves, krémes, vajas, mártásos vonalak, és ugye a magyar pörköltes paprikás ízvilág, de el voltak, tehát vagy a gulyásleves, klasszikus pörköltek, csirkepaprikás, vagy az chicken paprikás, mint olyan, az egyik ikonikus étel volt, de nem a legikonikusabb, mert érdekes módon a legikonikusabb étel, a főétel az a must try listákon szerepelt Chicagóban, az a beef Wellington volt.
5: Állítólag ez adta a felét az eladott ételeknek, ez annyira jól ment, és azért a Wellington az idehaza is ismert étel, tehát ez nem vitatható, de azért azt állítani, hogy a magyar konyhának ez volna az alap felhozatala, hát ez túlzás, ez egy abszolút nemzetközi dolog, és nyilvánvalóan nem magyar eredetű. Ugyanakkor azonban Szatmári üzletember volt, tehát ő nem állt abba bele, hogy főételnek minden áron, mit tudom én, egy pörköltet kínáljon, hanem meglátta azt, hogy mi az, ami a helyi ízlésnek megfelel, és hát lássuk be, jó Wellington azért Amerikában igen sikert fog alatni.
4: Igen, ráadásul ugye ez pontosan szerintem az ő saját maga megfogalmazása, ugye, hogy egy nagyon látványos étel, technikailag igényes fogás, de egyébként a közönség számára otthonost ételt benyomását is kelti, vagy azt is adja, de egyszerre meg a luxus, ugye, ami az alapanyagokból van. Tehát egyszerre történik minden, ez a házias konyha, de közben nagyon magas szintű kivitelben. De még egy másodpercre neve, The Bakery. Tehát azért is lett, ez szerintem zseniális, mert hogy az egyik legfontosabb dolog az ilyen kis előételek, meg ilyen kis pici fogások, ugye, amikor vár az ember. Na most a Bakeryben házi kenyér. Ott sütötték a házi kenyeret frissen. A korabeli kritikákat, hogyha olvassa az ember, akkor erről mindenki áldozott. Ugye ez isteni, ez egyszerűen kihagyhatatlan.
5: Ugye ma, ha az ember beszélget felelős éttermessel, akkor azzal fog találkozni, hogy mindig felvetik, hogy bármilyen jó egy étterem kínálata, azt nagyon könnyen el lehet rontani egy rossz minőségű kenyérrel. Amikor azon akarnak spórolni, hogy akkor veszünk X kenyeret, és azért ma már egy komolyabb helyen elvárás a minőségi kenyér, de az igazán magas szintű elvárás meg az, hogy saját kenyér legyen. Tehát ugyanúgy ott készüljön, mint minden más, mert ugye ez hozzájárul ahhoz, hogy a étterem a karakterét meg tudja jeleníteni, és ezt ismerte fölül nagyon, de nagyon korán, hogy ez mennyit számít, és valóban ezek a kis üdvözlő falatok, ezek az amüzbussok, ezek nagyon szerencsés dolgok, Mert főleg, ha az ember kirendel mondjuk ebédszint, azért azt mondjuk kell várni, meg más ételek, csülök, ugye?
4: Igen.
5: Látom már, hogy ott a bajor étteremben előre ki van írva, hogyha valaki a csülököt kéri, hosszú várakozási idő, mert frissen készül. Ezt az ember általában ivással szokta eltölteni, tehát legyünk őszinték, de azért nagyon jól tud esni mellé, ha valamit szedegetünk. És ugye
4: sőt, hát, ugye, azért frissen sült kenyérre, vagy péksüteményre, vagy valamilyen sült tésztára egy kis vaj, ugye, igen. És azt olvastam, hogy szándékosan túl teljesítették a chicagói átlagot, amit ott adtak az éttermekbe, mert hogy ez a tészta kenyér vonal, ez nem egy ilyen alapszolgáltatás volt, hanem a koncepció része.
5: Abszolút. És meggondoljuk, hogy mennyire jó, tehát olvastam egyszer egy ilyen szöveget, hogy honnan lehet tudni, hogy a kenyér igazán jó, onnan, hogy csak egy kis vajat akarsz rá, és semmi mást. Nyilván ezt tovább lehet ragozni, de értem a lényeget, hogy egy finom kenyér az nagyon meg tudja ütni az embernek az ízlelő bimbóit minden tekintetbe. És van ennek eltérő tradíció, és máshol gondoljunk a mediterrán vidékre, az olajbogyókra, a spanyol tapaszokra, de ehhez az étterem, ez nyilvánvalóan ez passzolt a legjobban, és ez nagyon bejött.
4: Aztán fontos volt még szerintem az étteremben, ahogy nézegettem a menü képzést, hogy ez a desszert és a cukrászati rész, ugye, hát itt divine dessertsként emlegették a korabeli kritikusok. Nem mindenki volt egyébként megelégedve, tehát olvastam olyan kritikát, ahol kifogásolták, hogy nincsen bring your own bottle, és még ez, ugye ez egy nagyon elterjedt formula, meg egy pár dolgot kifogásoltak, de hogy a visszaemlékezésekben leginkább ugye a desszerteket is kiemelik, és olyan desszertek voltak, mint a pisztáciafagyival töltött alma, banán eklér, citromos palacsinta szuflé, szóval ugye franciás alapvetően ez a vonal, de állítok megjelentek a piték és a krémes, a piték mellett a krémes torták is, sok vajjal, tejszínnel, illetve a közép-európai különböző sütemények és tészták, úgyhogy ahogy egyébként a Chef's Secret Cookbook receptjei között is megvan a németes vonal, a kuglófok vonala, amit vitt magával, meg ez a francia, osztrák cukrászati klasszikusok.
5: És itt én megint a marketing erejére hívnám fel a figyelmet, a Secret Cookbook, az így kinyomtatva is tudta, hogy hány ezer példányban.
4: Igen, ez jól működött.
5: Totál, tehát amikor a 90-es évek elejének Magyarországán jelentek meg ilyen puha fedelű, mérsékelten igényes könyvek, a FBI titkos aktái, meg ehhez hasonlók,
4: igen.
5: Ott az ember rögtön tudta, hogy azért nagy valószínűséggel itt nem az FBI döntött a kiadásukról, hanem hát valaki megpróbálja a pénztárcát megtömni ezek előadása révén. Nyilván itt teljesen másról van szó az ő esetében, a secret, a top secret, ez a szó, meg ez a szókapcsolat, ez mindig egy hívó szó a piacon, ezt ne felejtsük el, de itt tényleg arról volt szó, hogy ő megírta a receptjeit, és itt jön be az, amit az előbb említettem, hogy ezeket úgysem fogják tömegével otthon megcsinálni. Egyszer-egyszer, kíváncsiságból, vagy ha vendégek jönnek. Tehát például arra nagyon jó egy ilyen könyv, hogy fogadok egy 3-4 barátot, vagy valamit, és akkor el akarom őket kápráztatni egy jól elkészített étellel, na akkor előveszem a Szatmári könyvét, és azt mondom, hogy megcsináltam a Szatmári Beef Wellingtonját. Oké. Okay. De hogy nem minden nap ebből fogok főzni, hanem inkább elmegyek hozzá kajálni, az tuti.
4: Az biztos. Egy pár korabeli kritika. Egyik chicagói kritikus úgy fogalmaz, hogy gyerekkora első elegáns vacsora helye. Így írta le a helyet. Úgy fogalmazta, hogy a The Bakery a 2218 North Lincolnön egy olyan kis hely volt, amely egy francia busonra emlékeztet, közel álló, mégis kényelmesen elhelyezett kis asztalokkal, profi, lazán, de hatékonyan mozgó felszolgálókkal, és már itt a hangvételből lehet érezni, hogy amit egy másik kritikus írt, és az pedig az, hogy lényegében szakított ugye az akkoriban szokásos feszengős fine dininggal, és az írott étlep helyett szóban is ajánlott egy csomó mindent, illetve bocsánat, kifejezetten ez a cikk azt írja, hogy lehetett bort hozni. Lehet, hogy akkor megfogadtam, mert több mindent. Ez a bring your own bottle ennek is helyet csinált, úgyhogy azt hiszem, hogy inkább elismerő cikkek vannak, és valószínűleg a Chicagónak a városképéhez nagyon sokat hozzátett az, hogy 63-tól 89-ig működött itt ez az étterem.
5: Ez egészen biztos, hogy így van, és ugye a chicagói gasztronómia színes, tehát gondoljunk a híres nevezetes vastagfalú chicagói pizzára, ami ugye egészen máshogy néz ki, mint amit megszoktunk, mert nem csak hogy egy nagyon vastag tésztája van, mármint az egyiknek, mert ott is van vékony tésztás, hanem hogy az edénybe beleöntik a pizzatészta alapját, így egy ilyen karimát képez az oldalán, és ezt töltik meg mindenféle dologgal.
4: Az jó,
5: igen. Kritika meg nyilván az olyan, hogy nem lesz olyan, ami mindig mindenkinek tetszik, tehát az teljesen normális, ha valamiről megjelenik bírálat. Rögtön hozzáteszem, hogy ha már chicagói gasztrómia és a megosztó dolgok. Van egy Malört nevezetű chicagói likőr. Ezt egy Carly Epson nevű fickó találta föl, egy otthon svéd származású úriember. És a Malörtre szokták azt mondani, hogy akkor lesz Chicagóban valaki férfi, ha ezt megissza. A tapasztalat a következő. Vagy gyűlölik, vagy imádják. Ez a két lehetőség van. És akkor egy apró személyes emlék, jó 10 évvel ezelőtt Paksa Rudolf kiváló történész kollégámmal és barátommal Chicagóban jártunk. Akkor megtudta a pultos, hogy mi magyarok vagyunk, egyébként hamburgert ettünk és sört ittunk, mert hát Chicagóban voltunk, akkor azt mondta, hogy kóstoljuk meg a Malörtöt, mert ez egy nagyon érdekes dolog, chicagói specialitás, de a chicagóiak sem szeretik, viszont mások se szeretik, de a magyarok mindig imádják. Kíváncsiak lettünk. Megkaptuk, beleittunk, és nagyon-nagyon hasonlított az unikumra, és akkor jöttünk rá, hogy miért szeretik a magyarok.
4: Van még egy olyan rész, amire nem találtam 100%-os bizonyosságot, mégpedig a fehérházi vacsora. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog, mert hogy itt nincsen egészen pontosan leírva, legalábbis én nem találtam, hogy ő tényleg arra a vacsorára készítette menüt, mégpedig ez egy olyan cikk, ami azt írta, hogy a fehérház tanácsadójaként is dolgozott, és ő állította össze azt a menüt, amikor az amerikai elnök vendégül látta Hruscsovot. Ez egy nagyon izgalmas és érdekes jelenlét lett volna.
5: Ez akár így is történhetett, de hadd idézzek egy lengyel anekdotát, meghirdetik, hogy Wroclaw városa mellett ott járt Lenin ezelőtt 60 évvel, 1970 valamennyiben jelentkezik, van-e valaki, aki látta Lenint, jön egy öreg lengyel, mondja, hogy ő lehet, hogy látta, és hogy nézett ki Lenin? 4 lábon jött, nagy agoncsa volt. És nem lehet, hogy ezért én szarvas volt, de az is lehet.
4: Lehet. Szóval az biztos, hogy tanácsadóként dolgozott a Fehérháznak és más magas szintű intézményeknek. Itt ugye a NASA és a Védelmi Minisztérium ez bejött. Az, hogy elnöki és állami menük nagy gyűjteményét is birtokolta, ezeket is gyűjtötte, publikált ezekről. Azt nem felejtsük el, hogy folyamatosan publikált különböző újságokban.
5: Így, magyarul is, meg angolul is.
4: Úgyhogy folyamatosan publikált, sőt, mi több, ugye ezt a celebséf státuszt azzal is megerősítette, hogy rengeteg televíziós műsorban is szerepelt, és hozta ezt a karaktert, ami jelentősen hozzájárult ehhez a séf figura kialakításához is. Az, hogy valószínű, de dokumentumban nem azonosított, hogy részt vett konkrét fehérházi vacsorák köztük a Hruscsov féle fogadás menüjének tervezésében, ízesítésében, de nem bizonyított, hogy a szatmári menü volt az, amit adtak akkor.
5: Itt megint egy kedves olasz mondásomat tudom idézni, sino ne vero bentro vato, ha nem is igaz, de jellemző. Tehát lehet, hogy így történt, teljesen életszerű egyébként, hogy az ő szaktudását igénybe vették, de ha nem így történt, akkor nem véletlenül, hogy róla terjedt el, és mondjuk nem a chicagói McDonald's-nek a pultosáról. Tehát maga az, hogy hihetőnek fogadjuk el ezt a történetet, az azért beárazza az ő működését. És tegyük rögtön hozzá, hogy valóban egy modern embernek számított olyan értelemben is, hogy maximálisan kihasználta a korabeli lehetőségeket a nyilvánosság megszólítására, hogy hol vagyunk még a mostani dolgoktól. De például azt, hogy rendszeresen publikálta a receptjeit újságokban is, angolul is, magyarul is, az például nagyban hozzájárult az ő népszerűségéhez, tehát a könyveitől függetlenül a rendszeresen megjelenő sajtóban is újra és újra meg tudta szólítani a potenciális közönségét, ami által ismertetette részben a nevét, részben a receptjeit.
4: Ugye végére két dolgot szeretnék konkrétan róla elmondani, illetve nem róla, hanem vele kapcsolatban. Érdemes átolvasni azt a 24.hu interjút, aminek az a címe, hogy így hódította meg Szatmári Lajos Amerikát, főzött Hruscsovnak, ugye itt előjön ez a legenda, amiről beszéltünk, Puskás öcsinek és a holdra szálló űrhajósoknak, és itt dr. Forgács Attila gasztropszichológus az, aki segített a lapnak jobban megismerni Szatmári életút. Szerintem ez egy fontos forrás. A másik pedig az a Rádai interjú, ami készült vele a Magyar Televízió számára, és ez a YouTube-on ingyenesen elérhető. Chef Louis Szatmári 1995-ben készült interjú vele, két részben meg lehet nézni, és ott mesél ő maga ezekről, ott már jó nagy szakállal úgy ül az asztalnál, mint egy kicsit ilyen télapos fizimiskával, nem csak a bajusszal, úgyhogy ez a másik.
5: És tegyük rögtön hozzá, hogy egy évvel később távozott az élő sorából 1996-ban, tehát egy szűk egy évtizedig tudta élvezni a nyugdíjas éveit. És talán még egy érdekesség vele kapcsolatban, ugye említettem, ugye 44 végén hagyta el Magyarországot, beutazta a félvilágot, de Magyarországra soha többet nem jött vissza. Egyetlen egyszer nem jött vissza, és amikor megkérdezték tőle, hogy miért nem, akkor azt válaszolt, hogy álmomban minden nap otthon vagyok, és ott a legszebbnek látom Magyarországot. Úgyhogy valószínűleg ez egy tudatos döntés volt a részéről, hogy az emlékeihez akart hűséges maradni, és nem akart az emlékeit felülírni a valósággal.
4: Hát ez szerintem megint csak rövidnek bizonyult ez az idő, de legalább szerintem adtunk egy jó kis kiindulási pontot, hogyha valaki Szatmári Lajos Istvánról, ifjabb Szatmári Lajos Istvánról, vagy pedig Louis Szatmáriról szeretne többet megtudni, akkor ott a rengeteg forrás, amit ajánlottunk. Ugye nagy hatású magyar szakácsokról készítünk egy sorozatot. Ennek az első részében egészen a kezdetekig mentünk vissza Katona Csaba történésszel, ott idősebb Marsal Józsefről és Dobos C. Józsefről beszéltünk, ez a nagy generációnak az eleje volt. Most egészen a vége fele voltunk itt, hogyha a legújabb nagy szakácsokat nem említjük. Hát majd jönnek a többiek is, de szívesen látunk tippeket, hogy kivel foglalkozzunk, hogyha szeretnétek, írjátok ezt meg nekünk, az elérhetőségünk is ott van a borravaló.hu oldalon, ahogy a podcasteket is ott meg lehet hallgatni. Csaba, köszönöm szépen, ismét egy kiváló beszélgetés volt.
5: Én köszönöm.
0: Borravaló. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Borra való. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való. Ne maradj le. A legjobb buli mindig a konyhában van. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Hőség, meghosszabbították a riasztást, súlyosan megsérült egy férfi a Balatonban, 10-ből 4 autós került bajba tavaly. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Meghosszabbították a hőségriasztást, a kánikula nem enyhül, ezért péntekig érvényben marad a másodfokú intézkedés, szombattól pedig harmadfokúra emelik, mivel a hőség fokozódik. A szakemberek azt tanácsolják, igyunk elegendő vizet, a legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot, húzódjunk árnyékba vagy hűtött helyiségbe. Használjunk fényvédőt és hordjunk sapkát, kalapot. A gyermekeket, házi kedvenceket egyetlen percre se hagyjuk a parkolóautóban. Elindult a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az augusztus 20-áig tartó vizsgálatok középpontjában a közkedvelt nyári élelmiszerek állnak, mondta rádiónknak Hedik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
3: Célkeresztben a grillezésre szánt húskészítmények, kolbászok, illetve a különböző pácolt húsok vannak. Ezeket az előállító üzemekben fogják ellenőrizni a Nébih szakemberei. Jégkrémeket, fagylaltokat, kész jégkockákat, az úgynevezett bringás büfékben pedig a nyár kedvenc italát, a rozé borokat fogjuk ellenőrizni. Termelői piacokon, az útmenti árusoknál a zöldségek, gyümölcsöknek eredetét, nyomon követhetőségét, egyre több nyári tábor van, és az itt lévő közétkezdet és fogjuk ellenőrizni, hogy megfelelő körülmények között állítják elő az ételeket.
2: Súlyosan megsérült egy férfi, miután fejest ugrott a Balatonba. Nem mérte fel a vízmélységét, a sekélyesbe csapódott, majd elmerült. A közelben fürdőzők gyorsan a segítségére siettek, kiemelték a vízből és átadták a mentőknek. A középkorú férfit a helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel vitték kórházba súlyos nyaki gerincsérüléssel. A szakemberek ismét arra figyelmeztetnek, hogy ismeretlen vagy sekély vízbe soha ne ugorjunk fejest. 10-ből 4 magyar autós került útközben vészhelyzetbe tavaly egy felmérés szerint. A leggyakoribb problémát a műszaki hibák, a defektek és a lemerült akkumulátor okozta. Ha pedig külföldön történik a baj, a javítás, a mentés és a hazaszállítás akár több 100 000 forintba is kerülhet. A kutatás szerint minden 10. autósnak 500 000 forintnál is többet kellett fizetnie emiatt. A meghibásodások kockázatát az is növeli, hogy a magyar autók jelentős része már elmúlt 16 éves. Holnap a reggeli felhősebb időszak után egyre több felé kisüt a nap, de a középső tájakon még komoly felhők képződhetnek. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő, főként a déli és keleti határvidéken alakulhat ki zápor vagy zivatar. A hőmérséklet délután 30 és 36 fok között tetőzik. A következő napokban tovább erősödik a kánikula. Csütörtökön szinte zavartalan napsütésre, pénteken pedig száraz, forró nyári időre számíthatunk. A hétvégéhez közeledve már 35 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Induljál című népdalt két zenekarával, a Fókateleppel és a Messzecsinkával is nagy sikerrel dolgozta fel Ola Anna Mari 2009-ben, illetve 2014-ben. Szóló karrierjét a hasonló című Elindultam indította el 2025-ben, azonban a szintén népzenei hangzás világú dal saját szerzemény. Az énekesnő egy relaxáció során meglátta egy énnyét, aki hínáros vízben meggyötörten és szomorúan elmerült, majd felbukkant, és egy másik énnyét, aki kezet nyújtott neki, és felhúzta. Ebből az élményből született meg a szép szerzemény, amely Anna Mari elmondása szerint jól jelképezi szólómunkássága kezdetét, saját helyének megtalálását, a meggyötörtén felhúzásával és a fény felé fordulással.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. 2010-ben viccből kezdtek el együtt zenélni. Végül komoly, több ezer fős rajongói gárdát gyűjtöttek össze maguknak a Richard Gere együttes tagjai. Nevük meglepően Richard Gere amerikai színészre utal. A banda Szentendrén állt össze, saját állításuk szerint art-fart pop stílusban játszottak. Az együttes fellépései egyes sajtótermékek szerint stand-up komedibe oltott performanszokra emlékeztettek. Játszottak a Tudósok előzenekaraként, és Dr. Máriás írta az első zenekritikájukat. Az együttes Mindenki Boldog című dalának videoklipjével az egyik országos tévécsatorna híradója is foglalkozott. A zenekar 2023-ban tartotta meg utolsó búcsúkoncertjét, ami már a sokadik volt. Ezért reméljük, hogy nem az utolsó.

0: mit mondok.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Képzeljük el, Liam és Noel Gallagher a 2025-ös Oasis Reunion közepette épp a manchesteri Lidl-ben készülnek újabb testvérháborút kirobbantani arról, hogy Liam vehet-e még egy parkakabátot és csörgődobot, amikor a bolti hangszórókból felcsendül az afro-karibi ritmusokban nyomuló francia irekéj formációtól a Petit à Petit. Liam égtelen haragra gerjed, tudatosul benne, hogy a cím ugyanazt jelenti, mint a Little by Little. Ezek itt tuti az ő 2002-es slágerüket gúnyolják. Üvölti, hogy megfogja verni a magukat trópusinak képzelő gallokat és nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel ecseteli, mit fog tenni esernyős ananász koktéljukkal. Noel csak a szemét forgatja és elmereng. Ha már a vicces nevű Little by Little kampány valóban egy kisebb vagyont hozott a zenekar konyhájára, akkor talán ebből a dalból kiperelhetne némi jogdíjat.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádiókafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovú Gronje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Cesária Evora, vagy becenevén a mezítlábas díva, az Atlanti-óceáni Zöld Foki Köztársaságban született. 47 éves korában lett nemzetközi sztár. A következő percekben az ő előadásában hallhatjuk a mexikói dalszerzőnő Consuelo Velázquez 1940-es dalát, a Bessame Mucho-t, amelyet egyébként 15 évesen írt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az egykori The Beats International Norman Quentin Cook második inkarnációja volt a House Martins után, a Freak Power, a Pizza Man és Fatboy Slim előtt. Legnagyobb slágere az alábbi összetevőkből készült. A Clash Guns of Brixtonját és az SOS Band Just Be Good To Me-jét Ennio Morricone a Volt egyszer egy vadnyugat című filmhez készült szösszenetéből kiollózott harmonikával színezte. Halljuk!
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city, this is Jam.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az Anna and the Barbies Pásztor Anna énekesnő, táncos, szövegíró és öccse Pásztor Sámuel gitáros énekes zenekara. Rum and Coca-Cola című feldolgozásukkal a 40-es évek női sztárének triója az Andrew Sisters előtt tisztelegnek.

0: rum and Coca-Cola. Egészségedre.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. A pátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
1: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

a körben ül. Annak tutira jut majd a blázból. Összes barátom velem, de mindegyik halott barátokat gyászol. Szívemet hagyom megfagyni, egy ideig is elépek a házból. Egyedül harc

Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az a gyep.
1: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 25-én csütörtökön a főkertész George Mihály. Van gerebjéd? Június 25-e Dürer kert George Mihály.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádiókafén.

Gyurko Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni arándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

Te a gőzés cigi füst, ezek mögött is te vagy. Mint a hegyek mögött is te nek, a kövek között is te laksz. Te a gőzés cigi füst, az ütött kopott is terasz.

Rost Andrea operaénekes vagyok. Nagyon nagy szeretettel jöttem a Rádió Caféba. Mindig nagyon jól érzem itt magam, mindig fantasztikus beszélgetéseket folytatunk, és tényleg barátként jövök már ide ebbe a stúdióba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.

Freestyle csemege a ritka beatektől a kortárs topogásig. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.